hajnala a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A kard regénye és a kard magyar útja. Könyv és kiállítás az emberiség egyik legikonikusabb fegyveréről. A magyar irodalom Törökországban és a török Magyarországon. Az elmúlt hét legérdekesebb kulturális műsoraiból válogatunk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csabát hallják.

0: Hősök hajnala címmel látványos és nagyszabású táncjátékot mutat be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes július 4-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon, amely egyben a 2026-os évad ünnepélyes nyitánya lesz a Dón téren. Az előadás első része a mohácsi csata előtti baljóslatú időket idézi meg, a táncegyüttes Tánckrónika Dózsa György tetteiről című táncszínjátékában, Wunderlich József színművésszel a címszerepben. A második felvonásban Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa különleges színpadi tánc víziójának ősbemutatója a mohácsi csata 500. évfordulóján. A máig ható súlyos következményekkel bíró nemzeti tragédiánkra hívja fel a figyelmet Requiem Mohácsért címmel.
1: Egy korábbi interjúban megengedted, hogy tegeződjünk, úgyhogy tegeződni fogunk. Kicsivel több, mint egy hét van még a bemutatóig. Hogy állnak a próbák, hogy haladnak a munkák? Milyen részekből épül fel ez az előadás?
2: Szegedi szabadtéri játékok ugye 90 éves most, és mindig nagy élmény ezen az óriási színpadon, az ország legnagyobb színpadán föllépni. Két apropó van most, hogy a Mohács 500. évfordulóját tudjuk megünnepelni, és hát ez egy furcsa ünnep, tehát erre úgy gondoltam mindig is, amikor történelmi tablókat viszünk színpadra, akkor nem maradjon ki ez az 500 éves évforduló. Természetesen nem táncra termett, ugye van egy nagy sorstragédiánknak nevezett 500 év, de pontosan ez egy nagy kihívás, és egy nagyon, nagyon szép kihívás erre reagálni, és átértelmezni ezt a fájdalmat, amit az a sorstragédia okozott az országnak. Tehát ezt feldolgozni táncban, zenében, ez egy nagy kihívás volt, és remélem erre egy nagyon szép választ tudunk adni. Feleségem Zsévince Zsuzsa írta az anyagot, ő írta meg a programot. Tulajdonképpen egy-két éve készülünk már erre a mohácsi bemutatóra is, augusztus 22-én, valamint a szegedi bemutatóra július 4-én el tudjuk készíteni a darabot, és a szokásos rendben fölkérjük a szegedi amatőr táncosokat, ugye vannak bőven, nagyon komoly táncélet folyik Szegeden, tehát van miből válogatni, szeretettel jönnek hozzánk a szegedi táncosok is. De a Nemzeti Táncegyüttest ugye a 22 párjával az ország legnagyobb együttesének hívjuk, és mi vagyunk az ország legnagyobb néptánc alapú együttese, tehát kiegészülünk még legalább 50-100 szegedi fiatallal, és úgy fogjuk ezt a jeles évfordulót ünnepelni. 12 évvel ezelőtt, 2014-ben már a Dózsát, ugye az 500 éves Dózsa évfordulót megünnepeltük, és a Gyerekkorom Álmát, egy nagy Dózsa műsort készítettünk 2014-re Novák Péterrel. Most szintén visszahozom a Dózsát, mint Mohács előtt, tehát hogy egy tánckrónika Dózsa György tettéről Nemeskülti Istvántól kölcsönvett címmel, ugye van egy Dózsa darabunk, és a Mohács előtti nagy tragédiát, a Dózsa tragédiát fölidézem. Természetesen Novák Péter, akit nagyon szerettem, és nagyon jó Dózsám volt 12 évvel ezelőtt, most Wunderlich József, a Vígszínház fiatal művésze fogja játszani, úgyhogy ők adják elő a Dózsát egy ilyen 60 percben, ez lesz az első rész, és a második részben mutatjuk be a Mohácsot. Művészileg nagyon érdekes a fölrakás, mert Zsuzsika úgy rakta össze, hogy nem arra fogjuk kiélezni, hogy micsoda nagy csata volt, ugye 60 ezer törökkel állt szembe Teleki Pál kalocsai érseknek a csapata, 20-25 ezer magyar, de hát nem csak magyar, hanem szlovákok, szerbek, németek, svábok, franciák, csehek, vitézek, a magyar vitézek mellett, hanem ez egy kilátást

0: részek. Tehát a Törőcsik Franciska vagy a Kovács Tamás meg kellett, hogy tanuljanak táncolni egy-két hónap alatt. Na most Mondellik Józsefet én már ismertem az István a király darabból, a 25 éves legendás István a királyból, a társulatból, és azért választottam őt már egy évvel ezelőtt, hogy nagyon jó zenei készsége van, jó ritmus érzéke van, úgyhogy most megint csak a gépezet alá került, és meg kell tanulni a táncolni. És nagyon jól megy neki. Tehát egyrészt, hogy ő nagyon jól énekel, nagyon muzikális, de gondolhatod, most a Dózsa cím szerepén úgy meg kell küzdenie, hogy a táncokat is meg kell tanulnia. Itt a nagyon ügyes profi táncosok mellett, ugye a főszereplő irányítja őket, átöltözik, viszi a címszerepet, nagyokat énekel, Pálfi Piroskával, Eredics Fekete Zsuzsannával megoldják a padödöket, tehát együtt is táncolnak, ott vannak a duettek, úgyhogy az egész történetet a Józsi viszi végig, de nagyon tehetséges ebben is. Ilyenkor mindig egy színésznek azt a gyerekkori tánctudását kell előtérbe helyezni, hogy arra még rá kell pakolni. És az az érdekes, hogy nagy lelkesedéssel dolgozik ezért a címszereplő, úgyhogy én nagyon jó választásnak tartom a Józsit. Táncosaimnak évi 100 műsort kell teljesíteniük, természetesen itt van ilyenkor egy kicsit ilyen önképzőkörszerű beszélgetünk a történelmi környezetről, természetesen idézünk olyan zenei példákat, olyan leírásokat, régészeti leírásokat, főleg én, mi akik, a Zsuzsik, aki rendezi, társrendezőként, koreográfusként, ezekre mi készültünk hónapokkal ezelőtt. Nálunk ez nem olyan jellegű közös alkotás, hogy a dramaturgiai fölépítésben a táncosaim részt vesznek. Nekünk kell készen lenni, mi rakjuk össze a darabot kedves feleségemmel, és aki tényleg egy olyan alkotótárs, akivel évtizedek óta ezeket a történelmi tablókat fölrakjuk, ezekhez mi készülünk elő. Most az, hogy az előadásmódot, az, hogy annak a csatának a fájdalmát, a figyelmét, a pontosságát. Itt főleg a zeneszerzőre hárul nagy feladat. Eredics Benjamin, a Söndörgi Együttesnek az egyik vezető fiatal egyénisége, ő írja már a zenéinket. Már ő a Hűtlen Feleségben készített egy nagyszabású zenei feldolgozást, ami nagyon nagy sikeres volt. Én azért gondoltam, hogy megint szeretnénk őt fölkérni. Az Eredics Benjamin mellett, a fő zeneszerzőnk mellett a zenészeink, az együttesi népzenészeink is kiveszik a részüket, mert a tánczenei szerkesztésben, amíg kiegészítjük ezt a komoly zenei keretjátékot, ott a történelmi időszakoknak a népzenei feldolgozásait az együttesem zenészei muzsikálják le, hangfelvételeket készítenek ebből, stúdiómunkával dolgoznak. Hozzá vagyunk szokva, szinte várjuk ezt az adrenalin, hogy mondjam, pezsgés, ami egy ilyen nagy műsornak az elkészítését elengedhetetlené teszi.
1: Néhány mondatban már említetted, hogy nem az első alkalom, hogy Szegeden dolgoztok, és már számos alkalommal láthatta a szegedi közönség az előadásaitokat. 2008-ban a Benyovszkit Szarka Tamással közösen, 2010-ben a Dózsa Tánc Krónika, amiben akkor még Novák Péter volt a szereplő, amit említettél is, 2019-ben a Hullámzó Világ, vagy 2022-ben a Szabadság Szerelem Petőfi a Vitéz. Neked és a feleségednek mitől különleges a szegedi szabadtéri színpad? Mi az a plusz, mi az a különleges egyedi atmoszféra, ami meghatározó az ottani munkáitok során?
0: Szeged különleges varázssal rendelkezik a nyári időszakban. A szabadtéri az egy egyedülálló, gyönyörű helyszín. Tényleg a nézőknek a visszajelzése, mikor fölhangzik a taps a műsor végén. Szeged az egy különleges hely. Tényleg az a 4-5 műsor, ami augusztus 20-áig betölti a szabadtéri színpadot, annak különlegesnek kell lennie. Úgy érzem, hogy a néptáncnak is helye van a szegedi szabadtéri színpadon. A néptánc élet az nagyon-nagyon működik Szegeden, Deszken, Tóth Gáborék, a Szeged táncéjüttesben is óriási táncélet van, és a többi a Napsugárjüttesben, Bálint Sánod együttesben. Tehát, hogy Szeged az egy néptáncos központ. A domtéri színpad az elbír nagyon sok ember. Pláne a néptánc van egy ilyen közösség formáló ereje, a néptánc akkor is működik, ha kevesen vannak, de a néptánc akkor is működik, hogyha nagy együttesek együtt csinálnak ilyen gálaműsor-szerű bemutatót. Tehát ennek van varázsa. Szeged, mint egy kiemelt város, tehát egy olyan kulturális városa az országnak, ahol oda kell figyelni a kultúrára. Pécsen is, Debrecenben is, Miskolcon is, Egerben is, Győrben is, de Szeged az egy kiemelt helyszín, lehet Budapest

0: Akardregénye című könyv, amelyet Kovács Olivér írt, a Tudományos Ismeretterjesztő Irodalomban jelent meg 2024. júniusában. A mű a kard történetét és jelentőségét vizsgálja. A szerző ötletén alapulva a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában nyílt kiállítás, amely a magyarországi kard történet legérdekesebb darabjait mutatja be. A Kard Magyar Útja című kiállítás, amely a magyar szabják művészi és történelmi jelentőségét mutatja be. A kiállítás gyűjteményekből származó, akár műalkotásnak is minősülő példányokat sorakoztat fel, hangsúlyozva a kard emberiség egyik legikonikusabb fegyvere, valamint jelképes szerepét. Kovács Olivért és a múzeum történészét, B. Szabó Jánost, Fazekas Gyöngyvér kérdezte.
1: Itt a kardokról beszélgetünk. Szerintem nem csak egy fiúnak vagy egy férfinak érdekes ez a dolog, hiszen rengeteg kultúrtörténeti, politikai, akár szociológiai, akár még kultúrával, kifejezetten hagyományos kultúrával való kapcsolódása is van annak, hogy mikor, milyen eszközt használnak harcászatban, hadászatban, és nem csak ott a magyarok. És ezért beszélgetünk most a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának egy megnyíló kis kiállításáról. Egy dolog, amiről már el is kezdtünk egyébként az interjúlet egy picit gondolkodni Kovács Olivérrel, az az, hogy hát a kard nyilvánvalóan nem egy sajátságosan magyar találmány. Sokféle kardot ismerünk a történelem során, és ugye a Kardregénye című kötetében erről nagyon sokat ír, de aztán majd érdekes lesz az is, hogy a magyarok mit csinálnak a karddal, meg hogy csinálnak dolgokat a karddal. És ez egy több ezer éves dolog, hogy az ember eszközöket alkot arra, amivel támadni vagy harcolni tud, de miért lesz jelentősége a kardnak ezek között az eszközök között? Vagy hogy jelenik meg a kard?
2: A kard egy nagyon fontos fegyver. Ugye ez az első olyan fegyver az emberiség történetében, amit kifejezetten arra találnak ki, hogy a másik emberben kárt tegyenek vele. A korábbi fegyverek, akár a láncsák, akár az íjak, akár a balták, ezek mind-mind általános célú fegyverek. A kard viszont arra szolgál, hogy a másik embert megsebezzék. Egyébként a kardnak a története az több mint 5000 évre nyúlik vissza. Nagyjából olyan 5300 évvel ezelőtti az első olyan lelet, amit kardként definiálhatunk, de ezeket nem a Kárpát-medence területén találták. Ezek ugye a Kaukázus környékéről származnak, és nagyon-nagyon sokáig a Kaukázus környékén és Anatóliában marad ez a meglehetősen speciális kardtípus. Ez egy szúró kardtípus végül is, ami ott kifejlődik. És aztán 3700 évvel ezelőtt, látván azt, hogy ugye, csak hogy lássuk azt, hogy Kárpát-medencének is milyen nagy, komoly szerepe van az egyetemes kardtörténetben, szóval kb. 3700, vagy csak nem 3700 évvel ezelőtt megszületik a Kárpát-medencébe egy új típusú kard, ami viszont valamennyi európai bronzkori kardnak a mintája lesz a később. Ugye a legfontosabb ilyen lelet a hajdúsámsoni lelet, nem is igazándiból innen terjed el, hanem a hajdúsámsoni típusú kard, elkerül Skandináviába, Dél-Skandináviába, ott egy picikét még fejleszgetnek rajta, egy picit változik, és tulajdonképpen onnan ezzel egy ottani hatással árasztja el Európát, és gyakorlatilag Európának a kardtörténete az itt veszi a kezdetét.
1: Ez nagyon izgalmas, mert ez érdekes fordulat, hogy aztán ugye a Kárpát-medencében úgy tűnik, hogy itt találják fel ezt a vágó jellegű kardot, és aztán amikor a magyarok majd megjelennek egy pár ezer évvel később, a Kárpát-medencében, akkor ők is megint egy kicsit azért hoznak valami újdonságot ide Európába. Az ő kardjuknak is van valamiféle jellegzetessége, különlegessége, és talán ez már a kiállítással kapcsolatban is érdekessé válik, hogy mi az, amit a magyarok csinálnak a kardot, vagy milyen kardot használnak. Van egyáltalán valami, amivel mondjuk úgy, hogy kicsit különlegesebbet tud egy magyar kard, mint mondjuk a korabeli európai kardok?
3: Nem a különleges a jó szó, hanem a más. Tehát a honfoglalás korában a honfoglalók egy keleti ázsiai típusú fegyverrel érkeznek Európába, aminek az a sajátossága, hogy ez egy nagyon finom, filigrán eszköz, és a viszonylag új keletű technikai fejlődésnek az eredménye az eurázsiai térségben elsősorban vágásra alkalmas, tehát ezek ívelt pengéjűek, szabjáknak nevezzük őket, de úgy vannak kialakítva a fokél kiképzésnek köszönhetően, és a markolatnak az enyhén megtört íve miatt, hogy szúrásra is alkalmas. Nagyon érdekes, hogy ezt a fajta kartípust 19. század vége felé újra föltalálják Európában, amikor keresik a megoldásokat arra, hogy hogyan lehetne a szúrási és vágási képességeket egy tárgyban egyesíteni, akkor nagyon hasonló formájú fegyverek születnek, mint a honfoglalók fegyvere volt egykor.
1: Ez azért is érdekes, mert hogy ugye van egy tipikus képünk arról, hogy mondjuk, ha lerajzolnánk egy kardot, akkor milyen kardot rajzolnánk. Talán, lehet, hogy nincs igazam, de talán a klasszikus gyerekek, vagy akár felnőttek által rajzolt kard is valahogy ehhez közelít, vagy ez van a fejünkben.
3: Hát én azt gondolom, hogy Európában egy egyenes pengélyű európai kardot rajzolnának le az emberek először, hogyha meghallják ezt a szót. Ugye a szabjának más csengése van, más tartalmakat hív be, az jobban kötődik a mi nemzeti öntudatunkhoz, egyébként nem csak nálunk, hanem hasonlóképpen van ez a lengyeleknél is, meg Kelet-Európában több helyen. Ez egy későbbi fejlemény, viszont ez megéri a 20. századot, és mind a mai napig a honvédségnek a díszkardjai azok ennek a mintájára készülnek.
1: És hát itt a tárolókban is olyan kardokat látunk, amik egy kicsit talán ehhez a képhez, ehhez a szabja képhez vannak közelebb. De ezek a kardok nem a 19. századból, vagy nem csak a 19. századból kerültek ide, és vannak köztük olyanok, amin erősen látszik az, hogy hát ez biztos, hogy használták, és látszik aztán persze olyan is, amelyikre az ember azt gondolja, hogy lehet, hogy ez csak inkább dísznek való. Szóval érdekesek ezek a kardok, mert olyan korszakba is visszavisznek, amikor például mondjuk az oszmán birodalommal harcoltunk, és ugye ebben a korszakban nagyon izgalmas az, hogy ugye a harcolófelek sokszor kölcsönveszik, vagy hát elveszik a másik fegyverét, aztán egy kicsit pofozgatják, hogy a saját kedvük szerint tudják használni, akár egy török pengére kerülhet mondjuk egy magyar markolat.
2: Hát tulajdonképpen, hogyha nagyon hosszú időre beáll valahol egy háborús helyzet, állandósul a front, gondoljunk csak mondjuk a szentföldi háborúkra, ott néhány nemzedék után valószínűleg nagyon nehéz lett volna megítélni, pusztán egy csatát szemlélve, hogy ki az, aki a keresztesek oldalán harcol, és ki az, aki a muszlimok oldalán harcol, mert hogy ezek az emberek egy idő után teljesen egyformán kezdtek el öltözni is, mert nyilván mondjuk a nap ellen ugyanaz fogja megvédeni a muszlim harcost is, mint a keresztény harcost. Tehát, hogy óhatatlanul elkezdenek egymáshoz közelíteni a különböző fegyverzetek, sőt a különböző csatanemek is gyakorlatilag. Általában a hadseregnek a felépítése egy nagyon hosszú állóháború után. Ugye a magyar kardtörténetnek az a specialitása, hogy tulajdonképpen a középkor után, amikor nagyjából egészében azt lehet mondani, hogy a általános európai trendeket követi a magyarországi kardkultúra is, és úgy néz ki, mint egy bármilyen európai országnak, persze vannak nyilvánvalóan eltérések, a 15. században egy hatalmas nagy törés veszi a kezdetét, ami aztán a 16. században fog beteljesedni, ez pedig az oszmán hódítás, ami teljesen kisiklatja az addigi magyar kardkultúrát, és megjelenik ez a koraújkori szabja. Ez egy 16. századi szabja, ennek más a felépítése, mint a honfoglaló szabjáké. Igazándiból ez valószínűleg egy balkáni gyökerekkel bíró fegyver. Azt nem merném mondani, hogy török gyökerekkel bíró, mert hogy az anatóliai fegyverek, azok már nincsenek igazándiból hatással rá, azok majd később kapcsolódnak be az egyetemes kardtörténetbe, de kialakul itt egy sajátságos szabja, és ennek a kiállításnak valójában az a különlegessége, hogy nem múzeumi anyagból válogattunk, hanem három magángyűjtőnek az anyagából, Lőrinc Józsefnek, Tóth Sándornak és Varga Jánosnak az anyagából sikerült ezt a válogatást megejteni. Tehát ezek tulajdonképpen olyan fegyverek, amiket a nagy közönség eddig nem láthatott, mert magángyűjteményben vannak, és hát ezután is valószínűleg egy jó darabig nem láthat majd, hiszen mennek vissza majd a kiállítás zárásával a magángyűjteménybe. Ezek ugye gyűjteményi kardok, tehát ezek nem ásatási leletek, ezek gyűjteményekből származnak. Nagyon sok esetben ezek sokkal díszesebbek, sokkal mívesebbek, mint a korszaknak az átlagos kardjai. Tehát azért látunk most ilyen gyönyörű, szép kidolgozású pengéket, mert ezek a korukban sem az átlag fegyverzetet képviselték, hanem amit mi most látunk, azok a 17.-18. századnak, mondjuk autós nyelvre lefordítva, a Rolls-Royce-ai meg a Ferrari-ai.
1: Igen, hiszen ugye azért ezeknek akár nevesíthető tulajdonosaik is vannak, és azt hiszem, hogy egyébként is érdekesek ezek a fegyverek, már csak valóban azért is, mert ugye nem feltétlenül, illetve hát, mint hallottuk, nem is múzeumi gyűjteményekből kerültek ide. Mi alapján kerültek kiválasztásra ezek a fegyverek? Mert én azt gondolom, egy gyűjtőnek nem csak ennyi fegyvere van, aki igazán beleszerelmesedik egy korszakba, és a korszaknak a fegyverzetébe az nyilván igyekszik minél többet találni, tehát valamilyen szempontok szerint egy kicsit meg kellett ezt szűrni.
2: Nagyon nagy szerencsém volt, mert a Kard regényének egy nem várt hozadéka volt az, hogy rengeteg barátra tettem szer, például a fegyvergyűjtők körébe, akik, én se számítottam rá, de nagyon lelkesen üdvözelték a könyvnek a megjelenését, és ezért kialakultak kapcsolatok, elmentem hozzájuk, beszélgettünk, megmutatták, örömmel mutatják meg a gyűjteményeiket, és tulajdonképpen közbe fogalmazódott meg az ötlet, hogy ezt valahogy meg kellene mutatni a nagy közönségnek is, és akkor elkezdtünk szépen szelektálni. Tehát én arra kértem őket, hogy ők legyenek azok, akik megmondják, hogy ő mit tart a gyűjteményéből a legértékesebbnek, ő tudja, hogy mennyit fizetett érte, nem én. Nyilván az ár az ilyen esetben azért meghatározó az értékét tekintve, és gyakorlatilag így szépen kiválasztottuk azokat a fegyvereket, amik eljöttek ide a Budapesti Történeti Múzeumba.
1: És történészi szempontból ezeket a kardokat látva tulajdonképpen mik azok, amik talán a legizgalmasabbak? Mert ugye a gyűjtők kiválasztják a kedvenceiket, az általuk legértékesebbnek tartott darabokat, javasolják ezeket, és aztán ugye bekerülnek a múzeumi termekbe, valamilyen fajta rendben elrendezve, és hát azért itt közben mindenféle egyéb történetek, szabjákról való egyéb információk is a falra kerülnek, tehát hogy kerültek, miért kerültek ezek a tárolóba úgy, ahogy bekerültek, egy kicsit ilyen óvodás, iskolás módon kérdezve.
3: Igazából ami a falra került, azoknak hát külön története van, azok mondjuk így, hogy határesetek többiekhez képest, tehát mondjuk egy karcsiszárnak a jelvénye, ami ki volt lógatva az utcára, ugye az méreténél fogva meghaladja azt, ami a tárlókban föllelhető. Nem is az volt a funkciója, az a mesterségre hívta föl a vásárlók és a látogatók figyelmét. Illetve hát van egy nagyon érdekes darab, ez a talán 17. századi szabja, aminek Olivier megtalálta egy ábrázolását. Az ábrázolás az önmagában eléggé egyedülálló volt, ugye Nyugat-Európában készült, nem ismertünk hasonló tárgyat, mint ami a metszeten látható volt, Bári Péternek a lerajzolt, korabeli viszonyok között lefényképezett hőstettét mutatta ez a grafika a nyugati közvélemény számára, és egy szép napon Olivier azzal állított be, hogy ő úgy gondolja, hogy találtak egy olyan fegyvert, ami úgy néz ki, mint ez a páratlan grafikai ábrázolás. Úgyhogy ez ezért került kiemelésre, hogy itt ehhez tartozik egy másfajta történet. De egyébként azt gondolom, hogy ugye nyilván az értékekkel és a szépséggel összefüggésben kerültek ezek kiválasztásra, mert ön azzal kezdte a gondolatmenetet, hogy nem csak fiús játék. Én azt mondanám, hogy ez a férfi divatnak az egyik legfontosabb kelléke volt évszázadokon keresztül, hogy mondjam, a testet öltött férfiasság ilyen formában, és hát gyönyörűen megmunkált tárgyakról van szó, és azért is nagyon jók ezek a darabok, amik itt láthatunk, mert látszik, hogy ezek generációról generációra öröklődő pengék voltak. Az újabb generációk kicserélték az aktuális divatnak megfelelően mondjuk a markolat részét, de az értékes, jó megmunkált pengét megtartották, és akár 200-300 éven belül is öröklődött a családban, fölújítva újra és újra egy-egy ilyen tárgy. Most ennek megfelelően, ahogyan a korban szinte minden esetben így volt, ugye ez nem úgy készült, mint a papírzsebkendő, hogy egyszer használatos is eldobjuk, hanem úgy csinálták meg, hogy ez még a szép, még az unokámnak is, meg a dédunokámnak is majd szolgáljon és használjon, hogyha szüksége lesz rá. Mert ugye akármennyire is díszfegyverekről van szó, valójában nincs olyan díszfegyver, amit ne lehetne rendeltetésszerűen használni. És hát még egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy ezt tudni kell használni. Tehát ebből akkor lesz fegyver, ha egy olyan ember kezében van, aki ezt megtanulta a kardforgatást, nem véletlenül így hívják a magyar nyelvben. Tehát, hogy ebben összekapcsolódik a tradíció, az egyéniség megmutatásának az igénye, a családtörténet, és hát természetesen a virtus is ebben a formában. Tehát azt gondolom, hogy egy fantasztikus kikristályosodása a régmúlt értékeinek minden egyes ilyen darab.
0: Kovács Olivérrel és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának történészével, B. Szabó Jánossal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett a Kard Magyar Útja című kiállítás kapcsán.

0: Magyarországon a Törökországban viszont a magyar irodalmat ismertette meg Tasnádi Edit, turkológus, kultúra közvetítő. Csak néhány név a listájáról. Nazim Hikmet, Orhan Pamuk vagy épp Balassi Bálint és Radnóti Miklós. A műfordító munkásságáról nemrég egy török nyelvű kötet jelent meg Isztambulban. Egykori kollégájával azonban természetesen Budapesten a könyvhét alkalmából találkozott munkatársunk Kövesdi Zsuzsanna.
1: A Vörösmarty tér közepén Vörösmarty Mihály lábainál ülünk. Tasnádi Edit régi rádiós kollégám, két műfordító hölgy ül mellette, akik magyar szakot végeztek.
2: Két török hölgy, az egyik, aki a jobbomon ül, Sevgijan Jágyi Axel, ő tanítványom volt az Ankarai Egyetemen, a hungarológiai tanszéken, és ma már olyan kiváló fordító, de majd azt mondja el, hogy kit. A baloldalamon ülő Leila Ünal, akinek az édesanyja magyar, az édesapja török, azért van török neve, de anyanyelve magyar. Őt is a rádiónak köszönhetem közvetve, mert az édesapja vízügyesként volt itt Magyarországon, és én a Magyar Rádió török adása számára készítettem az édesapjával riportot, ő még akkor a világon se volt, de a barátságunk azóta tart, és ő is kiváló műfordító lett.
1: És mind a ketten ide érkeztetek könyvhét alkalmából?
3: Igen, igazából könyvhét alkalmából itt vagyunk, aztán egy kedves magyar barátunk esküvője alkalmával is.
2: Török műfordító, ő is.
3: Igen.
2: Magyar fiú, mondjuk a nevét Szőlősi Balázs, az ő esküvője lesz holnap.
1: És mit fordított most?
2: Verseket fordít.
3: Ökén is Istvántól kezdve Bártis Attilát fordítottam, Márai Sándort, Benedek Szabolcst fordítottam, most befejeztem, Nyersen Kiszen van most, még nem jelent meg. József Attilától néha verseket fordítottam.
2: József Attila emlékkönyvet csináltál, a századik évforduló.
3: Igen, ez is. Madárasszonyt, Finn Petrát fordítottam.
2: Most és hirtelen ennyi.
3: Igen.
2: Még olyan fiatal.
1: Sajnos azt
2: majd...
1: akartam mondani, hogy aki látja, az nem hiszi el, mert olyan fiatal, hogy ennyit hogy lehetett. Edit azt mondta, hogy József Attila varázsolt el téged.
3: Igen,
1: így volt?
3: Igen, József Attila iránti szerelemnek köszönhetően kezdtem fordítani, de persze törökök nagyon szeretik Falucai fiúkat is, mint majdnem mindenki ismeri Törökországban. Aztán kezdtem tanulni magyarul, Tasnádi Edit tanítványa voltam 30 évvel ezelőtt, kezdődött a nagy szerelem, és még mindig tanulok magyarul, úgy mondhatom.
1: És milyen terveid vannak?
3: Most Kukorelli Endrét szeretném fordítani, az lesz az első szerintem új fordításom. Aztán ki tudja, mit hoz az élet, azt most itt vagyok a könyvhit alkalmával, most megnézem, hogy lehetőségeket is, szerzőket szeretnék.
1: Kukorellit miért szereted? A humora, a játékossága, vagy
3: igen,
1: mit szeret?
3: Nyelvhasználata és témákkal nagyon szépen játszik történelemmel, világszerű és emberszerű mindenféle pszichológiát, hangulatot nagyon szépen visszaadja. Szerintem azért biztos vagyok abban, hogy török olvasóknak is, ők is nagyon szeretni fogják őt.
1: Azon gondolkodtam közben, hogy mi a közös bennünk, hogy például a humorunk az közös, az hasonló a török-magyar?
3: Nehéz kérdés.
2: Örkénynek a humorát, ugye Örkényt fordítottál?
3: Igen, ez szerintem elég más volt, de törököknek nagyon tetszik. De törökök nagyon szeretik magyar irodalmat, Magda Szabolcst, Krasznohorkait, most Krasznohorkai fordítója is itt van. Szerintem nagyon van ilyen sok olvasó.
1: Inkább a költészet, vagy a próza?
3: Próza inkább, próza szerintem. Inkább. Költészet nehezebb fordítani is. A török verseket írteni is szerintem nem könnyű annyira. Vers igen. Mindig a legnehezebb fajta, irodalmi fajta.
2: Éppen beszéltünk, hogy szeretnénk, hogyha egy Balassi kötet megjelenne törökül. Én nekem már van egy fordításom, de az Magyarországon jelent meg, és a törökök nem ismerik. Úgyhogy törökül ki kéne adni, hiszen Balassi a török irodalom első magyar fordítója, azon kívül, hogy az egyik legnagyobb költőnk. De a törököknek meg kell őt ismerni.
1: Ez egy olyan pontja, megint a történelmünknek, ahol nagyon könnyű az átjárás. És ezeket kell mindig figyelembe venni, hogy ahol jobban közel kerülünk egymáshoz.
4: Lejla, önáll vagyok. Hát örvendek, hogy itt találkoztunk a magyaros törökös barátaimmal.
1: Ez véletlen.
4: Ez véletlen találkoztunk, úgyhogy nagyon nagy élmény számunkra.
1: Nincs véletlen.
4: WhatsAppon meg mobiltelefon. Igen, én meg a Krasztorkait fordítottam. Hát a legutolsó fordításom megjött észeljás volt. Előtte meg a Ellenállás melankóliáját fordítottam. Azelőtt Kun Árpádot, Szécsi Noémit, meg egyéb kortárs irodalmat is fordítottam, de hát a Krasznahorkai volt a legnagyobb durranás.
1: Sátántangó?
4: Sátántangót nem én fordítottam.
2: A Bülent Simsek fordította, de azt a kiadó nekem adta oda, hogy vessem egybe az eredetivel, mert ez volt a Bülentnek az első munkája, és a kiadó még nem ismerte, úgyhogy én mondatról mondatra, ugye, három oldalanként hasonlítottam össze, de nagyon jól megcsinálta Bülent is.
1: Mi kell ehhez, hogy az ember egy ilyen dolgot elvállaljon, a vállára vegye a fordítást?
4: Hát, semmi olyat nem tudok mondani, amit eddig talán minden interjúban nem mondott volna, de szerintem szeretni kell a nyelveket, szeretni kell a fordítást, szeretni kell a műfordítást, és bele kell élni az embernek magát, mert anélkül a szeretet nélkül csak nyelvtudással, vagy olyan hozzáállással, hogy ez munka is meg kell csinálni, szerintem nem lehet annyira jól fogalmazni, vagy annyira jó művet előadni a olvasónak, hogy tényleg azzal a szemmel, mint amit a író remélhetőleg gondolta, hogy át lehessen egy művet fordítani egy idegen nyelvre, úgyhogy a szeretet, gondolom, meg a beleélés a legfontosabb.
1: Itt a könyvhéten most nagyon érdekes, hogy nem érzem igazoltnak a kiadók félelmét, hogy folyton mondják, hogy vége a kiadónak, mert nincs vevő, a könyvpiacnak vége, itt annyi ember van, és válogatnak, és fizetnek, és nagy az élet, úgy, mint régen, tehát kicsit megnyugodtam most ezt látva. Ti is ezt gondoljátok, vagy összehasonlítva Törökországgal? Mi a gondolat?
2: Hát Törökországban is nehéz, és szerintem itt is nehéz, mert igaz, hogy itt rengetegen vannak, de nagyon sok a könyvkiadó, és nagyon sok az új könyv. Én őszintén szólva csodálkozom, hogy a kiadók meg tudnak élni, mert nagyon sok a költség, tehát az, amíg egy könyv a kezünkbe vehető, és az a baj, hogy hát ugye a szocialista időben, amit nem sírunk vissza, de ugye sokkal kevesebb könyv volt, és akkor elég nagy példányszámokat csináltak. Ma nem tudnak a könyvkiadók szerintem akkora példányszámot csinálni, hogy rentábilis legyen. Nekem az a tapasztalatom, hogy török írót csak úgy lehet eladni, hogyha pénzt hozunk. Most hála Istennek, Törökországnak van a TEDA, egy állami könyv támogatása, amelyik a külföldi megjelentetést támogatja, tehát elég sokszor onnan azoktól tudunk. Tehát a támogatás kell ahhoz, hogy megjelenjen.
1: És hogy van ez Törökországban?
5: Egyre nehezebb, mert egyre drágább a papírárok, és de az olvasó szempontból, hát azt nagyon szeretik olvasni, még mindig az emberek. Szerintem elég sokan vannak, akik még mindig támogatják az irodalmat, vagy műfordítás, meg minden. De az a pénzügyi dolgok miatt szerintem kicsit bajban vagyunk mi is.
4: De hogy valami pozitívumot is mondjak, szerintem főleg a Krasznahorkai Nobel-díja után, de még azelőtt is, van egy olyan réteg olvasó, ami nem nagy, de nagyon érdeklődik a kisebb európai, vagy kevésbé ismertebb európai országok irodalmával, úgyhogy van egy olyan olvasó réteg, akinek ezek a könyvek kellenek, tetszenek, beleértve Magyarországból is. Gondolom sok mű azért lett lefordítva, vagy azért került a Szevginek, meg az én kezembe a kiadók. Hát érdeklődése iránt, szóval ez a pozitívum, de azt tudom erősíteni, amit a Szevgi mondott, hogy főleg a nyomda papírárak miatt.
2: Csak import papír van Törökországban, az a baj. Na most ehhez azért még azt tegyem hozzá, hogy nem tudom, a magyarok, akik jártak Törökországba, azok tapasztalhatták. Szóval magyarnak lenni Törökországban az a világon legjobb dolog, mert az ember azt mondja, hogy magyar, azt mondják, hogy testvér.
1: És ez így van, változatlan.
2: Ez változatlanul így van. Ők számon tartják azt, hogy valahonnan belső Ázsiából együtt indultunk el, ők egy kicsit a végén délre kanyarodtunk, mi meg tovább jöttünk nyugat felé, de ez a testvéri szeretet, ez nagyon eleven. Hatását még az irodalom érdeklődésre is rányomják. Tehát azt hiszem, hogy könnyebben megvesznek egy magyar könyvet, mondjuk egy ismeretlen magyar író könyvét, mint egy ismeretlen, nem tudom én, szerbet.
1: Eszembe jutott Beder Tibor, aki erdélyi tanárember, és 20 évig várt arra, hogy vízumot kapjon, útlevél, a románok eléggé megnehezítették a dolgát, és van egy könyve, a 3000 kilométer, gyalogosan megtette. Törökországban úgy, hogy mindenütt vadidegenül, vendégül látták, ott aludt, ott evett, ivott, még ajándékot is kapott, olyan boldogság volt ezt elolvasni, és ezek a mai időkben a legfontosabb üzenetek. A két nép között megmaradt sok-sok viszontagság, sok évszázadon keresztül egy ilyen üzenet, hogy mi testvérek vagyunk, ennél többet nem lehet kívánni, nem?
2: Így van.
0: A jövőre 85. születésnapját ünneplő Tasnádi Edittel és társaival Kövesdi Zsuzsanna beszélgetett. Kulturális válogatásunk végére értünk, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Gyarmati Nóna nevében is. Köszönöm a figyelmüket. Lázár Csabát és az Akvanát hallották a Magyar Katolikus Rádióban.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolylást hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Architektúra. Barangolás az épített világban. Gyarmati Dóra műsora.
4: Hausmann Alajos 100 éve hunyt el, és ebben az évben sokszor sokan emlékeznek rá, így az Architektúra című műsorunkban is. Hát egy kisebb sorozatot is kezdünk ezzel kapcsolatban. Először a Hausmann Alapítvány kapcsán Jánoszky Tamással, tudományos és oktatási főmunkatársal beszélgetünk, illetve Szűcs Tiborral, a kisképző igazgatójával, és mindjárt meg is világítjuk azt, hogy miért pont kettőjükkel, de egy pár kérdés először a Hausmann Alapítványról. Azt gondolom, hogyha tevékenységéről beszélünk az alapítványnak, akkor a név kötelez, hiszen Hausmann Alajos a dualizmus korának kiemelkedő építésze volt, és hát egy olyan építész, aki meghatározta a mai Budapestnek is a képét. Ennek megfelelően milyen feladatot vett magára a Hausmann Alapítvány?
5: A Hausmann Alapítvány 2022 óta működik, és elsődleges feladata Hausmann Alajos emlékének méltó ápolása, azon belül pedig azoknak a művészi igényű, kivitelező szakmáknak, mesterségeknek a kutatása, rendszerezése, illetve az oktatásuk támogatása, amelyek kapcsolódnak Hausmann Alajos életművéhez, az ő általa tervezett és épített épületek architektúrájának belső díszítésének rekonstrukciós munkálataihoz. Gondolok itt arra, hogy Hausmann Alajos épületei összművészeti alkotásnak tekinthetők. Ő az épület szerkezetén, külső megjelenésén, belső elrendezésén felül annyira alaposan és átgondoltan alkotta meg ezeket az épületeket, hogy a legutolsó ajtóig, ajtókilincsig, bútorokig minden személyesen ő tervezett, illetve a tervezést ő irányította és ellenőrizte folyamatosan.
4: Az ő épületeit ismerjük, tudjuk, vannak, amelyek nagyon jó állapotban vannak, de vannak olyanok is, amik romosak, amiket elbontottak, tehát van mit tenni.
5: Természetesen. Vannak olyan épületei, amelyek jelenleg is jó állapotúak, ilyen például a felújított New York palota a Blaha Lujza téren, az Erzsébet körúton. Vannak olyan épületei, amelyek jelenleg felújítás, megújulás alatt állnak, ilyen például a sokat emlegetett Budavári királyi palota, a József főherceg palota, a Honvéd főparancsnokság, de van olyan épület is, amely nem sokára át lesz adva, hogyha minden igaz, akkor október hónap végén, ez pedig nem más, mint a kúria épülete a Kossuth Lajos téren Budapesten, az Országházzal szemben. Vannak olyan épületek, amelyek sajnos jelenleg nagyon rossz állapotban vannak, ilyen a Székesfehérvár melletti csalapusztai kégülkastély, amely jelenleg magántulajdonban van, és nagyon-nagyon várja a felújítást. Ennek a kastélynak a kertjében állt egykor egy kis kápolna, amit szintén Hausmann Alajos tervezett, ezt a II. Világháborúban kifosztották, utána lebontották, és a köveiből, illetve tégláiból, építőanyagaiból disznóólakat, birkahodályokat építettek. A kápolna alaprajza még mind a mai napig jól kivehető a kastély parkjában.
4: És az alapítvány tevékenységével kapcsolatban sokszor emlegetik Hausmann Alajosnak az Annavölgyi üdülőjét is, 1880-as évektől használta ezt az üdülőt.
5: Az Annavölgyi terület egy nagyon régi majorság területe, ahol a jelenleg rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint egykor malom működött, illetve abban a völgyben, annak a pataknak a völgyében több malom is működött. Ez, amikor megváltozott a gazdasági szerkezet, az igény azon a környéken, hogy ezek papírmalmok voltak, nem gabonát műveltek, vadászházzá alakították, a Simai család birtokába került, és Hausmann Alajos, mint szenvedélyes vadász több alkalommal ott járt, majd amikor lehetőség adódott, és megvolt a megfelelő anyagi eszköz, akkor megvásárolta ezt a majorságot, és átépítette, átalakította azt a hangulatos vadászházat a család nyári rezidenciájának, nyaralónak. Itt nem kell valami különösebben luxus épületet elképzelni, ez a korszak hagyományainak megfelelő, nem túlságosan ronyrázó stílusban épített, ám nagyon ízléses megjelenésű és jó belső elrendezésű épület volt. Ők rendszeresen ott töltötték a nyaraikat, gyermekeivel, feleségével, illetve a meghívott vendégekkel alkalmanként, egészen addig, ameddig nem jött egy másik lehetőség, a velencei kastély megvásárlása, amire szintén nagyon sok szeretettel gondolt emlékirataiban, és többször visszatért a Fejér megyei, illetve a velencei élményeire, az ott történt emlékezetes dolgokra. Hausmann Alajos halála után, ugye ez 1926. július 31-én következett be, és szintén Velencén, az ottani kastélyban a család a velencei birtokot a kastéllyal együtt eladta, és visszavásárolták a szentendrei Anna-völgyi területet, és azon túl ott éltek egészen 1948-ig. A terület 1948-ban, ugye az államosítások következtében állami tulajdonba került, és honvédségi üdülőt, egy főtiszti üdülőt alakítottak ki, medencével, lakóépületekkel, és a 60-as években épült egy komolyabb szállodaszerű épület, egy üdülő is, amelyet 2022-ben kapott meg az alapítvány, és elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a területet hogy lehetne a legjobban hasznosítani, az oktatás, a hagyományőrzés, illetve a szépműves mesterségek megőrzésének, oktatása céljára. Tervek készültek, a tervek jó részt engedélyezve lettek, és jelenleg egy komoly tervdokumentáció áll a rendelkezésünkre arra, hogy a megújuló hazai kézműves képzést szolgálatába állítsuk ezt a területet és ezt az ingatlant.
4: Mert hogy nem csak az épületeivel, hanem az oktatással is hatással volt Hausmann Alajos Budapest, Magyarország életére, ugye? Szűcs Tibor a kisképző igazgatója.
6: Igen, és hát nyilván itt tudunk kapcsolódni a témához, mert ugye itt a kisképzőben indult el, aztán azoknak a szépműves szakmáknak, tehát tulajdonképpen azoknak a jó minőségű művészeti kivitelező iparosoknak a képzése, akik tulajdonképpen nem csak Hausmann Alajos épületein, hanem a századforduló historikus építészete, illetve akár azt követő, vagy azt megelőző építészetben is, hát hatékonyan, ténylegesen jó minőségű kivitelező munkát

technikailag megfelelő minőségben tudjon épületdíszítményeket elkészíteni. És így is alakult ki az alapítvánnyal egyességben, ugye 5 szakmai irány, amit az alapítvány kutatásai, felmérései szerint a legégetőbb és legszükségesebb szakmai irányok voltak, amiket nem feltétlenül csak, bár ez az egyik legfontosabb érv, hogy a most folyó építkezések, vagy az esetleg későbbi építkezésekben megfelelő számú kivitelező szakember tudjon dolgozni. Ugye azt tudjuk, hogy voltak olyan építkezések, ahol kénytelen kelletlen Magyarország külföldi szakembereket kellett, hogy bevonjon, mert itthon nem volt elég számú bizonyos nagyobb volumenű építkezésekhez, és ahogy kialakult, ugye festészet, az épületplasztika, épületszobrászat lett az irány, ugye az épülethez kapcsolódó, belső építészethez kapcsolódó üvegművészet, ugyanakkor a fém kivitelezés, itt nem az ötvös művészetre kell gondolni, hanem kifejezetten a belső építészeti fémművekre, tehát bútorvasalatok, zárcímerek, kopogtatók és minden, ami fém egy belső építészeti térben, illetve természetesen a fa és bútor szépmíves, aki pedig az egyik legősibb mesterség, ugye, akik képesek legyártani akár bútort is, majd ezt lehet, hogy meg is tudjuk tekinteni a kiállításon, illetve különböző felületkezelési technikákat, tehát az intarzia, az aranyozás, a különböző felületmegóvási eljárások, amiket ők megtanulnak. És valójában ebből kialakul egy olyan kis komplex csomag, ugye? Tehát, hogyha egy ilyen csapat úgymond bekerül egy építkezési környezetbe, akkor szinte mindent meg tudnak csinálni.

0: megütötte a fülemet az, hogy valamilyen szinten ezek hiány szakmák, importálni kellett szakembereket. Mennyire vannak még egyáltalán tanárok, akik tudják ezt tanítani?
1: Igen, ilyen szempontból is tulajdonképpen utolsó pillanatokat éljük, hiszen nem csak 5 szakmáról kell beszélnünk, hanem az elmúlt 15-20-30 évben nagyon sok olyan hagyományőrző, vagy esetleg nemzeti értéket képviselő szakma halt ki, ami után persze, hogyha ennek az oktatása megszűnik, akkor azzal a mester is megszűnik. Tehát ugye ez a minden oktatásban, és főleg a művészetoktatásban is, ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, hogyha egyszer a oktatás szintjén, tehát egy mestertanítvány szintjén megszakad egy kapcsolat, vagy egy folyamatosság, akár több száz év után egyszer csak megszűnik, ezt dokumentumokból, könyvekből, emlékanyagokból visszaállítani, az már egy nagyon keserves feladat. Tehát éppen ezért borzasztó fontos, hogy még akkor lépjünk, amikor még élnek a idős mesterek, aki mellé még oda lehet állítani azt a tanoncot, aki tényleg a gyakorlatban lesi el ezeknek a mesterségeknek a fogásait. Ilyen szempontból tényleg nem volt könnyű helyzetünk, tehát mondjuk a fa és bútor szépműves esetében is komolyan kutatni kellett, hogy még találjunk olyan mestert, akinek esetleg ugye hát tanításhoz is volt már életében köze, mert azért nem mindegy, ugye, hogy emberekkel kell tudni bánni, iskolai műhelyi környezetben tudjon tanítani, és a megfelelő színvonalat is tudja hozni. De ugyanez érvényes az üvegművészetre, a fémipari, fémdíszművek készítésére, ott is súlyos hiányokat szenvedett el így. Nem csak a képzés, hanem valójában ott is gyakorlatilag a kihalás szélére sodródtak bizonyos fémipari szakmák.
0: És akkor kérdezném a másik oldalt is, hogy mennyire van erre igény, mennyire jönnek a tanulók, mennyire érdeklődnek a tanulók.
1: Ahogy mi látjuk, természetesen igen komoly igény keletkezik. Érettségi utáni képzésben dolgozunk, tehát mindenki jelentkezni tud, szinte életkortól függetlenül ezekre a képzésekre, és így azért 2-3-szoros túljelentkezéseink azért vannak, és nagyon jól tudunk válogatni. A jelentkezők élet

0: életkorát inkább úgy határozzuk meg, hogy 40-45 év még az az életkor, amikor valaki ezeket a szakmákat esetleg elsajátítva még egy egzisztenciát erre tud építeni, vagy szakmát tud váltani. Tehát amikor még van annyi idő, hogy be tud kapcsolódni akár vállalkozóként, vagy önálló műhelyjel ilyen tevékenységekbe, ugyanakkor nincs kifejezetten vizuális gyakorlati előképzettségre igényünk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolná az ember, hogy hú, hát akkor ide olyannak kell jönnie, aki jól tud rajzolni, meg mintázni, és stb. Stb. És kifejezetten nem, és ez a képzésnek egyik érdekessége. Nyilván ezt sem mi találtuk ki, hanem az elődeink természetesen, tehát nyilván itt a kisképzőben, függetlenül attól, hogy tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy több száz éves tapasztalatunk van ezeknek a szakmáknak a képzésében, de nagyon-nagyon szerencsés módon fennmaradtak azok a 120-150-160 éves tanmenetek, eredeti műlapok, amikből akkoriban tanítottak, illetve fennmaradtak az akkori diákok eredeti munkái is, hogy milyen eredményeket értek el az akkori mesterek ezeken a területeken, és nyilván akkor is úgy kellett kitalálni ezeket a szakmákat és ezt a képzést, hogy nem lehetett feltételezni egy 12 éves inas gyerekről, hogy bármilyen előképzettsége van. Nyilván ezeknek a szakmáknak az oktatását akkoriban akkor kezdték természetesen, hiszen bekerült egy mester mellé, inasként valaki 12-14 évesen, és gyakorlatilag ugye utána 10-12-15 évig a mester mellett élte le az életét. És ugye a rajzolóiskolák arra vállalkoztak, hogy a mester mellett dolgozó diákoknak a rajzi készségét fejlesztik. És ezért kellett olyan tanmeneteket kitalálni, hogy hogyan lehet a kis bizonytalan, remegőkező kis inas gyerekekből, akik még egyenes vonalat is alig tudnak húzni, hogyan lehet mondjuk 2 év esti iskolában, mert akkor is esti iskolában képezték ezeket a tanulókat, hogyan lehet valóban nagyon-nagyon látványos eredményeket elérni, úgyhogy mondjuk 2 év múlva, vagy akkoriban mondjuk egy 3 éves esti iskolai rendszerben már a tanuló nagyon hatékonyan tudott állni a mester mellé a kivitelező munkákban.
1: Tehát 2 éves esti képzésről van szó, igen, hogyha már így említette.
0: 2 éves esti képzésben vagyunk, és mondom, tényleg ez egy nagyon érdekes kihívás volt, amikor hozzáfogtunk, hogy vajon hogyan lehet tényleg előképzettség nélküli, ám bár nagyon érdeklő és nagyon motivált emberekkel eljutni odáig, hogy ténylegesen nagyon jó minőségű munkadarabokkal tudnak vizsgázni a végén. És ez valóban meg is történt, hát nyilván most mi majd meg tudjuk nézni az eredményeket, de valóban nekünk is nagyon jó visszajelzés volt, hogy az, amit 150 évvel ezelőtt tudtak a mesterek, azokat nyilván kicsit korszerűsítve, azokat a tanmeneteket, a módszertant, stb. Igenis, ma is meg lehet ezt csinálni. Nyilván most nincs akkora kapacitás igény, mint ezelőtt 100-120-150 évvel ezelőtt, hiszen azért tudjuk, hát Budapest az például csak, ha Budapestet nézzük, hát micsoda építészeti boom volt ugye a kiegyezés után. Tehát százával, ezrével kellettek az ilyen szakemberek. Mondjuk 1890 körül ebben az iskolában ilyen típusú szakemberekből évente 1200-1600 embert képeztek.
2: Igen, az országház építéskor az ottani belső díszítő festészeti munkálatok során egy időben egyszerre több mint 100 festő dolgozott.
1: És most hány diák van így szép éves mesterségek tanulói között?
0: Hát igen, most azért nyilván ilyen volumenről nem is beszélhetünk, de nyilván az, amit jelenleg a mi oktatási kapacitásunk is képes befogadni, és a piaci igények is körülbelül befogadnak, most átlagban 35 fő egy osztály, és az oszlik el erre az 5 szakmára. És szerencsére, hogy mondjam, pályaelhagyók gyakorlatilag alig vannak, ami mondjuk a magyar szakképzésre nem feltétlenül jellemző, tehát valójában csak azok morzsolódnak le a képzésből, akik mondjuk végképp rájönnek, hogy nem tudják összeegyeztetni a munkájukkal, vagy valamilyen családi elfoglaltság miatt nem tudják folytatni, vagy évet kell halasztani, de lényegében 35 főből 34 eljut mondjuk a szakmai vizsgáig.
1: És akkor a kérdés a kimenet, hogy a szakmai vizsga után akkor nagyjából ők állást is tudnak találni, tudnak is a szakmájukban dolgozni?
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, és nyilván ez is fontos, a kimeneti oldalnak nyilván a legfontosabb kérdése. Már a képzés ideje alatt jelentkeznek a cégek a tanulók után. Nyilván például épület gipsz szobrászat területén abszolút szakemberhiány van, ugyanez a fémipari területen, fém szépművesség területén, de például a most végzett szobrászaink közül, 8 szobrász végzett most ebben az évben, 4 már a tanulmányi idejük alatt cégekhez leszerződve dolgozott. Természetesen, hogyha valaki végez, akkor rajta is sok múlik. Hogy menedzseli magát, milyen pályaképet gondol, és tulajdonképpen ez a szakma tényleg olyan, ami nem feltétlenül olyan, hogy egyik napról a másikra beléptem egy műhelybe, vagy egy mester mellé. Itt mondjuk a 2 éves esti képzés az éppen arra elég, hogy valaki biztonságosan működjön egy munkaterületen, és biztonságosan végre tudja hajtani azokat a rész vagy teljes feladatokat, amiket kap. De azért nyilván itt még műhelygyakorlatokra a háttérben bőségesen szükség volt. Nem véletlen, hogy ugye a régi mesterképzés is úgy épült fel, hogy ugye inaskodtak 4 évig, 5 évig, 6 évig, ugye a mester döntötte el, hogy mikor adja ki a segédlevelet az inasnak, ugye a segéd az már egy komoly rang volt, és ugye segédként is sokszor el kellett tölteni 5-6-8 évet is akár a mester mellett, mire a mesterlevelet megkapta. Tehát egész más fogalmak voltak ebben a képzési szisztémában.
1: Európában, a nagyvilágban van ilyen képzés? Még egyáltalán?
0: Inkább azt mondanánk, hogy hasonló, de ilyen mintázatú, mint amit mi itt az alapítvány támogatásával végre tudtunk hajtani, ilyen nincsen. Nyilván vannak magánvállalkozások, vagy múzeumokhoz kötődő hasonló képzések, amik mondjuk igencsak borsos áron lehet ezekhez a tudásokhoz hozzájutni, vagy vannak olyan állami kezdeményezések, amik pontosan a, hogy mondjam így, a nemzeti értéknek tekintett szakmák fenntartására azért erőfeszítéseket tesznek. Tehát erre azért tudunk nagyon szép példákat a skandináv országokban, de franciáknál, németeknél is. Úgyhogy ilyen szempontból a Hausmann Alapítvány kezdeményezése az egy nagyon-nagyon hiánypótló terület lett, az, hogy komolyan vesszük a nemzeti értékmentést ebben a tekintetben, és itt nem tárgyakat mentünk meg, hanem szakmákat mentünk meg. És hát mi nagyon bízunk benne, hogy nyilván ennek folytatása is lesz, sőt, az étvágy az nagyon meg is jött, tehát nyilván nem csak 5 ilyen szakmáról tudhatnánk beszélni, hanem akár 8-10 szakmáról is, ami égetően szükséges lenne ahhoz, hogy tulajdonképpen magyar kulturális örökségként tekintsünk bizonyos szakmákra, és ne pusztán a piacra bízzuk ezeknek a szakmáknak a fennmaradását, hanem valami köztes megoldásként tudjuk ezeket a szakmákat fenntartani.
1: Mire lenne még szükség?
0: Hát azért nyilván a építészeti kerámia területén, persze tudjuk, hogy ott a zsónai gyár, meg stb., de azért nyilván vannak olyan kapacitások és vannak olyan feladatok, amit nem biztos, hogy feltétlenül a zsónai gyárnak kellene elvégezni. Itt is Magyarországon 2-3-4 olyan műhelyet ismerünk, ami képes mondjuk bizonyos típusú épületkerámia, vagy bizonyos tégla, nevezük tégla szobrászati, vagy formatégla készítésre, de ugyanígy mondjuk a fémes szakmáknál gyakorlatilag a díszműkovács kihalt szakma oktat, legalább 15 éve nem oktatják már Magyarországon. Mester is nagyon kevés van, műhely is nagyon kevés van már, de ugyanígy mondjuk a díszműbádogos, vagy mondjuk az ács szakmának ugye az a területe, aki a díszítőművészeti részét is tudja. Sajátos beszélgetésünk volt éppen Sepsiszentgyörgyi egyházkerület püspökurával, és ő is mondta, hogy ők is most törik a fejüket azon, hogy ott is iskolát építenek majd, illetve a épület már meg is van, csak hogy beindítanak iskolákat, mert most bármilyen meglepő is, ugye mi megszoktuk azt, hogy természetesen a fafaragás és a fa épületdíszítés és egyáltalán építés és az ácsmesterség az Erdély. És mondja, hogy már nem. Tehát, hogy annyira ott is kihalás szélére sodródik a fafaragás, a épület ács díszítményezés, stb. De hát ugyanúgy a díszműbádogozásról is nyugodtan ejthetnénk pár szót. A kerámiának bizonyos területei, a terracó készítés, a díszmű járólapok készítése. Még tudnám folytatni.
2: Igen, az épületek belső dekorációját szolgáló textiles, kárpitos munkákat meg sem említettük. Tehát, hogyha azon a területen szeretnénk komoly teljesítményt, számon kérhető teljesítményt elvárni, akkor Észak-Olaszország és a Benelux államok műhelyi állnak a rendelkezésre, alkalmasint valamelyik több száz év óta folyamatosan működik.

0: elhangzott az architektúra. Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést a Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépműves mesterségek oktatásáról. Jánoszki Tamást, a Hausmann Alapítvány tudományos és oktatási főmunkatársát és Szűcs Tibort, a kisképző igazgatóját, a szerkesztő Gyarmati Dóra kérdezte.
1: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

0: a Simplicissimus együttes muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Szentek nyomában.
2: Június 27-e Szent László király liturgikus emléknapja. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A László szláv eredetű férfi név, jelentése hatalom és dicsőség. A név a középkor során rendkívül népszerűvé vált a magyar történelemben Szent László királyunk miatt. Monostori László esperest, az Árpádházi Szent Margit plébánia kormányzóját kérdeztük védőszentjéhez fűződő kapcsolatáról.
3: Mi többen vagyunk testvérek, én vagyok a legnagyobb, hát mint több másik családban is, nálunk is úgy volt, hogy én édesapám keresztnevét kaptam meg. Nagyon szeretem a nevemet, amit még megfigyeltem, hogy bizonyos generációkban a leggyakoribb férfi név egyenesen Magyarországon, addig a nálamnál fiatalabbak körében ez már egy ritka keresztnévnek számít, de azért itt ott találkozok egész fiatal Lászlókkal is, és akikkel találkozom, ők általában büszkék rájuk, hogy a lovak királya védőszentjük. Én a nevemhez elsősorban a védőszentem kapcsán viszonyulok, tehát Szent László királyban én nem csak a kardot látom, nem csak a bátorságot látom, ez is mind fontos, hanem a gerincet. Tehát, hogy egy olyan uralkodó volt a 11. század végén, akinek elvei voltak, akinek stabil, sőt sziklaszilárd értékrendje volt, és a hatalmat, a kormányzást azt szolgálatnak fogta föl. Nagyon igazságos is volt, de úgy igazságos, hogy közben irgalmas is, tehát a sok szép legenda, amit ismerünk róla, azok a történelmi tények, amiket tudunk róla. Egy olyan uralkodót körvonalaz szemeink elé, aki miután Szent István király megalapította az országot, László nevéhez köthető talán leginkább az, hogy ő ezt megszilárdította, ő ezt szabályozta, stabillá tette, de ezt nem önkényesen, vagy nem sodródva az áramlatokkal, nem egy pragmatikus kormányzást végzett, hanem tényleg a krisztusi erényekre alapozva próbálta meg Magyarországot a legjobb lelkiismerete szerint irányítani, és a hitéhez, az elveihez hű, és az önfegyelemben is példát mutató királyként aztán szent lett, és így lett az én védőszentem, sőt valahol a példaképem is.
1: Mi az, ami leginkább megfogott, megragadott benne, hiszen a saját korában is egy nagyon tiszteletre méltó és nagyon szeretett ember volt. Szerettél volna ilyen lenni?
3: Szent László király szelídsége, ez talán kicsit furcsa, hogy így mondom, mert ugyanakkor egy nagyon bátor, egy határozott, igazságos uralkodóként ismerettük meg, de úgy gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatban ő egy nagyon alázatos, sőt szelíd magatartást vett fel, aki hű volt Jézushoz, és tényleg nem a bosszúállás, vagy a megtorlás, vagy a mindenáron történő igazságszolgáltatás vezérelte, hanem ő tudott irgalmas lenni, tudott szeretettel fordulni a rászorulók felé, és azáltal, hogy ilyen komplex módon így az egész különböző erények így egy keresztény uralkodóvá gyúrták őt össze, ebben úgy gondolom, hogy nagyon is példakép számunkra. Nekem nagyon tetszik az önfegyelme, tetszik az, hogy le tudta győzni önmagát, hogy fegyelmezett ember volt, és ma, mintha ez egy picit hiánycikk lenne, mert ma úgy érzem, hogy gyakran könnyebb legyőzni a másikat, mint önmagunkat, és ma talán nem annyira divatos az, hogy én önmegtagadó életet élek, hogy én lemondok dolgokról, hogy én erős vagyok, és legyőzöm a saját ösztöneimet. Szent László király ebben is példát mutatott, hogy ez nem csak érdemes ezért tenni, hanem ez igenis lehetséges Isten segítségével, hogy önmagunkat tudjuk legyőzni. Mert aki a másikat legyőzi, az erős, de aki önmagát le tudja győzni, az még erősebb.
2: Monostori László esperest hallották. Szent László legendáiról és történelmi alakjáról beszél Gönc Zsófia, a Pest Hidegkúti Waldorf iskola történelem földrajz szakos tanára.
4: A mi családunkban nagyon fontos volt a hazaszeretetre nevelés, meg a hit is, és hát azért ez egyértelműen mind a kettő részét megtalálható Szent Lászlónak az életében. Főleg egyébként apukám volt, aki így a meseolvasásért volt felelős, és már amikor kicsik voltunk, akkor nagyon sok ilyen mondát, legendát olvasott nekünk Szent Lászlóról is. És hát rólam azt tudni kell, hogy 3 öcsém van, úgyhogy kicsit ilyen fiúslány voltam. A szentek közül is egyértelműen egy ilyen harciasabb szent volt az, akit így közelebb tudtam érezni magamhoz, úgyhogy így Szent László volt az egyik kedvencem. Meg hát így a családban azért a történelem iránti érdeklődésem annyira idegen, a szüleim mindketten történelemmel foglalkoznak. Ez bennem is elég hamar érlelődött, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, úgyhogy így adott volt igazából, hogy hallgassak ilyen történeteket. És hát a kedvenc történetem, természetesen nagyon szerettem a lányrablós történetet is, de amit talán még jobban szerettem, az a Szent László utolsó csodájának szokták hívni, amikor még az 1340-es években Erdélybe betörtek a tatárok, és akkor ugye a legenda szerint Szent László segítette őket győzelemre, és akkor ugye a Hermájátnál megtalálták, hogy milyen izzadt, és hogy akkor ő részt vett ebbe a csatában, hát és ez nekem nagyon tetszett, és még el is játszottam a gondolat, hogy milyen lett volna, hogyha én is ott lettem volna.
1: Amikor gyerekként hallgatja az ember ezeket a történeteket, a legendákat, akkor nagyon szívesen beleképzeli magát a szereplőknek a helyébe. De történészként egy 1000 év távlatából meg lehet ezeket a legendákat vizsgálni, hogy mennyi valóság alapjuk van?
4: Nem is az a legnagyobb dolog ebben, hogy most így konkrétan mennyi az igazság benne vagy sem, hanem hogy mi a mondani valója, tehát hogy szerintem az is sokat elárul így a korszaknak a szelleméről, az akkori embereknek a gondolkodás mondja, hogy mit tartottak értéknek és mit tartottak fontosnak. Másrészt azért annak van történelmi alapja, hogy Szent László, mint egy ilyen lovag szent király, ugye a népét személyesen vezette a csatákba, ténylegesen nagy tiszteletnek örvendett a saját kortársai szemében is, meg a későbbi időszakokban is. Az is mindenképpen igaz, hogy már a középkorban, de a koraújkorban is, meg főleg a magyarság török ellenes küzdelmei során került újra előtérbe Szent Lászlónak ez a lovag ideája, és hogy nagyon sokszor ő hozzá imádkoztak, őt tartották pártfogójuknak, még hogyha konkrétan azok a kis események nem is biztos, hogy úgy történtek, de alapja mindenképpen van. Például mondjuk ez a Kun Vitéz története, aki ugye elrabolja az egyik magyar lányt, az a csata valóságban is megtörtént, a kerdési csata volt 1068-ban, tehát hogy ez tényleg megtörtént, és más beszámolókból is lehet tudni, hogy volt, és hogy László nagyon vitéz módjára, lovag módjára viselkedett. Szent Lászlónál ez olyan módon is fontos volt, hogy nem csak a keresztény lovagnak az ideája jelenik meg benne, hanem valamilyen módon azért tovább élt a pogány hagyománynak is a világa, és hogy ez így összeolvadt, és hogy mind a két oldal meg tudta találni benne a példaképet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép dolog, és hát a magyarság szempontjából is biztos, hogy egy örvendetes dolog, hogy valakit tudtak találni, aki így az egységet tudta erősíteni.
1: Mik azok az erényei, amik a mai napig is értéket közvetítenek számunkra?
4: Hát nyilván, hogyha egy a lovagi ideálnál maradunk, akkor a bátorság, tehát a személyes jelenlét a csatákban, a felelősségvállalás, hogy nem másra bízza, hanem ő is ott van jelen a seregben, bár mondjuk azért ez a középkorban nyilván sokkal bevettebb szokás volt, hogy a hadvezérek azok ott vannak a helyszínen, és ők irányítják a csatában a népet. Másik, ami nekem nagyon szimpatikus vonása Szent Lászlónak, hogy nagyon határozott tudott lenni, tehát amikor olyan kérdések jöttek szóba, ahol azért, hogyha így a keresztény szemszögből nézzük, akkor azért nagyon kemény döntéseket kellett meghozni, elég például, hogyha csak a törvényeire nézünk, tehát a mai szemmel azért elég nehéz értelmezni és megérteni ezeknek a törvényeknek a szigorúságát, de hogy ő ebbe így beleállt. Egyébként van egy levele is Szent Lászlónak, amit az egyik Bonte Cassinói apáthoz írt, tehát az egyik bencés apáthoz írt levélben. Azt fejti ki, hogy az, aki itt a földön hatalmat bír, az csak bűnös lehet, és hogy ennek tudatában kell lenni, tehát azt mondanám, hogy Szent László nagyon reálisan is gondolkozott. De közben nyilván amellett, hogy a szükséges rosszat meg kell tennie, amellett nyilván minden igyekezetével ugye arra kell koncentrálnia a jó uralkodónak, hogy a nemzetének az érdekét nézze meg, hát ugye az Istenhez hű életet minél inkább meg tudja valósítani, és hogy ugye példát tudja mutatni a népének. Nagyon tudatos is volt, politikai szintéren is ügyesen mozgott, nem csak, hogy jó hadvezér, hanem jó katona is volt, tehát mind a két oldalról is meg tudta csillogtatni az erényeit, úgyhogy igazából ezeket emelném ki.
2: 1077 és 1095 között élt Szent László, és 100 év sem telt el, mikor őt már szentté avatták.
4: Szent László nagyon erősen kötődött Nagyváradhoz, eleve magát a váradi székesegyházat is a legenda szerint ő alapította, méghozzá egy ilyen isteni sugallat, egy angyali közvetítésnek köszönhetően, Szűz Mária tiszteletére, és ez a nagyváradi székesegyház, illetve Nagyvárad az életében is nagyon fontos szerepet játszott, hiszen ő volt az, aki a korábban Biharban lévő püspöki székhelyet ide helyezte át, temetéséhez kapcsolódik szintén egy nagyon szép legenda, ugye, hogy az a kocsi csoda, amikor nem tudták eldönteni állítólag, hogy hova temessék el, és akkor a kocsit húzó lovakra bízták, hogy majd amerre indulnak, oda fogják temetni, és hát egyértelműen Nagyvárad volt az irány, méghoz olyan gyorsan rohantak a lovak, hogy utol se tudta érni a nép, úgyhogy ez egy isteni jel is volt. Ugye a másik jelölt egyébként az Somogyvár lett volna, ahol szintén Szent László alapított monostort. Hát vannak is azért mai napig viták ebből, hogy az első temetése az ott történt-e, vagy már rögtön Nagyváradra temették. De hogy Nagyvárad lett ugye a temetésének a helyszíne, és ez nagyon fontos búcsújáró helyszín is lett. És ez a Szent László kultusz, ez már az őt követő uralkodók is nagyon erősen támogatták, többek között az Anzsú uralkodók, de Zsigmond király is, sőt, ő például oda akart külön temetkezni, tehát külön ezt is kérte végrendeletében, hogy Szent László közelében temessék el. És hát igen, a szenté avatására sem kellett sokat várni, ugye az ő rokona, harmadik Béla király volt az, aki elintézte 1192-ben Szent Lászlónak a szenté avatását is, és ez az évszám ez azért nagyon különleges, mert hogy a török elleni csatározásban, ugye 1660-ban Várad is a török prédájává válik, és nagyon érdekes, hogy pont 1692-ben, tehát a szenté avatásának az 500. évforduló olyan sikerült visszafoglalni a keresztény seregeknek Váradot, úgyhogy ezt is az akkori emberek Szent Lászlónak titulálták ezt a győzelmet, hogy ő segítette a keresztényeket. De egyébként is nagyon sok kalandos történet fűződik a váradi kultuszhoz. Többek között ugye a Szent Lászlónak az erekjéi, hát ilyen csodálatos az, hogy egyáltalán megmaradtak, hiszen volt tűzvész is még az 1400-as években, ahol az akkori hárman meg is olvadt, de hogy maga az erekje az sértetlen maradt. Volt, amikor összedőlt a székesegyháznak a tornya, hát ugye megélt 3 török ostromot is Várad, és volt egy rövid időszak, amikor a protestánsok kezébe került Várad, és ott ugye nyilván a katolikusok szent tiszteletét azt visszapróbálták szorítani, és így került arra is sor, hogy Szent Lászlónak az erekjéit, illetve a Szent László csontjait kiásták, és akkor így került szanaszét az országban igazából Szent Lászlónak több erekjéje is. Ugye eredetileg ott volt a Herma Váradon, viszont még a török veszély, illetve a protestáns uralom alatt az akkori váradi püspök Náprágyi Demeter volt az, aki fogta és elvitte magával, kimenekítette onnan igazából Szent Lászlónak a Hermáját, és ő később győri püspök lett, úgyhogy így került ugye Győrbe. Viszont a váradiak továbbra is várták vissza a Hermát, és akkor az lett az ilyen salamoni megoldás, hogy egy kis csontdarabot lehasítottak, leválasztottak a győri erekéről, és akkor az visszakerült, és így Váradnak is megvan a saját Hermája. De nem csak a Herma miatt érdekes igazából ez a váradi történet, mert hogy volt ott például egy lovas szobra, amiről még a török történetírók is megemlékeznek, hogy milyen nagyon pompás volt, és hogy az a hír járta a törökök körében is, hogy meg a magyarok körében is. Természetesen, hogy amíg ott van ez a Szent Lászlónak a lovas szobra, addig az ő megvédi az ő népét, és hát van egy ilyen történet is, hogy az egyik ostromnál azért menekültek el a törökök, mert hogy a Szent László lova akkorát nyert, merített ez a bronzszobor, hogy megijedtek tőle a törökök.
2: Mert pont Szent László az, aki a leginkább közel áll hozzád.
4: Igen, Szent László meg Szent Margit, akik nekem ilyen nagy kedvenceim az árpádházi szentek közül, meg úgy alapból is az árpádháznak a története nagyon érdekel. Nem is tudom, hogy miért Szent László. Az biztos, hogy Szent Istvánhoz képest nekem sokkal emészthetőbb volt, vagy úgy emberibb volt, mert azért nyilván Szent Istvánnak is rengeteg érdeme van. Valahogy a Szent Lászlónál az, hogy nem csak az ilyen ájtatosság jelenik meg hangsúlyosan, hanem mellette így a tetlegesség is, tehát hogy a cselekvés is fontos volt. Későbbiekben nyilván nem csak az ilyen legendák voltak azok, amik megragadtak, hanem például a középiskolában is, meg egyetemen is többször foglalkoztam így Szent Lászlónak a kultuszával. Középiskolában még egy ilyen OKTV-s dolgozat keretében a Szent Lászlónak a koraújkori kultusza volt az, ami egyrészt a témám is volt, másrészt így nagyon megragadott, és akkor utána az egyetemen is valahogy, nem is tudom már melyik ilyen szeminárium keretén belül, de különböző magyar városoknak néztük meg az ilyen hagyományát, koraújkori történetét, és akkor ott Várad jött így szóban nálam, és akkor ott nyilván az nagyon erősen fonódott Szent Lászlóhoz. És hogy most miért mondanám azt, hogy nagyon szeretem Szent Lászlót, meg hogy közel áll hozzám, hogy nagyon tudatos volt, és hogy sok szempontot tudott ötvözni, és hogy azért meg tudott maradni így két lábbal a földön, tehát hogy nem csak egy ilyen nagyon magasztos személy volt, aki az imában és az Istennel való kapcsolatában volt példamutató, hanem ha kellett, akkor kemény is volt. Igen, nekem azért a hitemhez fűződő viszonyomban azért sokszor elég kérdéses, hogy mikortól gyengeség az, amikor valaki nagyon toleráns és nagyon figyelembe veszi a mások érdekét, és mikor kell az, amikor határozottan képviseljük ami szerintünk fontos, és szerintem ez Szent Lászlónál nagyon jól tudott működni. A másik dolog, ami így a váradi kultusz mellett nagyon foglalkoztatott, hát az már egy kicsit későbbi időszak, de hogy ugye a Bécsi Egyetemnek volt egy Nácio Hungarikája, tehát egy magyar részlege is a Bécsi Egyetemnek, és ennek a Nácio Hungarikának a patrónusa Szent László volt, őt választották meg patrónusnak, ezért a június 27-én, ugye a Szent László napján mindig volt egy ilyen nagy ünnepség, ahol az adott évben mindig valamelyik ilyen nagyon jó hírű nemesi családból az egyik ifjú méltatta Szent Lászlónak az erényeit, és ezeknek egyébként ezeknek a beszédeknek a nagy részét azért el is lehet érni, tehát megmaradtak. És hogy nagyon érdekes volt számomra, hogy az 1600-as években is még mennyire intenzív az emléke Szent Lászlónak, és hogy minden évben mindig az aktuális politikai üzenetet valahogy hozzá tudták kapcsolni, és Szent Lászlónak egy-egy oldalát, egy-egy ilyen erényét kiemelve próbáltak így meghatározni annak az évnek, vagy annak az időszaknak így a fő céljait, hogy mit kell elérni. Érdekes volt azt megfigyelni, hogy amíg ugye a török veszély nagyon valós volt, és hogy szükség volt a katonai jelenlétre is, addig mindig Szent Lászlónak az ilyen lovagi erényeit, a csatatére mutatott erényeit hangsúlyozták, és utána, hogy szépen így kezdett lerendeződni ez a helyzet, és például Buda felszabadítása után azért már Magyarországnak a jelentős része ugye töröktől mentes lett, és utána az is megfigyelhető volt, hogy utána szépen kezdett áthelyeződni a fókusz az egyházi tevékenységére, a hitéletben mutatott erényeire, például ugye Pázmány Péter is nagyon nagy tisztelője volt Szent Lászlónak, és hogy utána Szent Lászlót arra használták föl, hogy valahogy megpróbálják így egységesíteni az országot, és hogy Szent Lászlóban végül is a protestánsok is meg tudták találni azt, ami tisztelhető, valahogy mindenki tudott olyan részletet találni, ami számára vonzó volt benne.
2: Göncz Zsófiával, a Pesti Dekóti Waldorf iskola történelem földrajz szakos tanárával beszélgettünk. Arany János Szent László című balladájának részletét Lázár Csaba tolmácsolásában hallják.
5: Hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Kereszt vízre áll a vadfaj, a lacfi lévén keresztapja. Összegyűl a tenger néző hinni a csodába, melyet egy elaggott, sírba hajlott, ősz tatárnak nyelve hirdet. Nem a Székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, agyőzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg,
6: vállal magasb mindeneknél. Sem azelőtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges. Korona volt a fejében, sáraranyból kővel éges. Jobb kezében, mint a villám, forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek. Feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemének. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép. A Szent László és a szűz, a boldogságos.
5: És az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre. Hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste.

0: Most szombaton mutatják be Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban Bojdosó Erika Ágnes zarándoklat filmjét. A rendezőt hallják.
1: Már eleve úgy indultál, hogy a film címe Dicsérjük Szent László király, tehát Szent László nyomában indult ez a zarándoklat?
2: Igen, a zarándoklatot Szent László tiszteletére szervezték. Székelyföldön a mai napig nagyon erősen él az ő kultusza. A lovaszarándoklat gondolata Ördög András fejében született meg, aki a lányával segített neki történelmet tanulni, és úgy érezte, hogy az nem teljes az az anyag, ami a történelem oktatásban Szent Lászlóról van. A célja az a zarándoklatnak az volt, középiskolás fiatalok ültek a lovakon, és őket kísérték lelkészek szintén Lóháton, hogy ezekkel a gyerekekkel megismertessék a Szent László legendát, illetve ezeknek a legenda falképeknek a lelkészek által való jelentéstartalmát.
1: Itt nem csak külső forgatás volt, hanem egy belső zarándoklat is, a lélek zarándoklata.
2: Igen, igen. Mindenkinek, akik a zarándoklatban részt vettek lovasként, amikor velük beszélgetek, akkor azt hallom, hogy elkísérték őket a zarándoklat tapasztalatai és élményei. Őket egész más élmények értek, hiszen ugye ők Lóháton haladtak. Nekem filmesként egy másik utam volt, mint a lovas zarándokoké, és az én utam nem ért véget a zarándoklattal, hanem azóta is tart, ugye, mert utána ugyanazt az anyagot kellett utómunkába, egész anyagot valahogy egységessé gyúrni, és az volt az érdekes ebben a folyamatban, hogy miközben az egész film az én kezem alól került ki, mégis azt éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Annyira vezetett volt az egész folyamat. Volt elgondolásom, aminek a mentén dolgoztam, de néha-néha engem is meglepett, hogy ez milyen gazdag és szép anyaggá állt össze. A zarándoklat azóta is tart, tehát 2021 óta, ez több mint 5 éve tart. Lehet, hogy a többiek már azt gondolták, hogy ebből nem is lesz film, és végül is elkészült a film, és most viszont az a feladat, hogy eljuttassuk emberekhez. Jelenleg a magyar moziforgalmazásra van lehetőség. Ehhez adott egy nagyon izgalmas támpontot Hidán Csaba történésznek a gondolata, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Tehát, hogy erről történelmi feljegyzések vannak. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen. Mert egy kicsit elfelejtettük a szentjeinket, fontos emlékeznünk arra, hogy miért pont őket avatták szenté. Miért Szent Istvánt, Imrét, Szent Lászlót, a szent királylányaink, a világszerte tisztelt Árpádházi Szent Erzsébet alakja Magyarországon, nem tudom, hogy hányan emlegetik őt, de azt gondolom, hogy nagyon sok szentünkről megfeledkeztünk. Én nem gondolnám, hogy a szentjeink hagytak el bennünket. Nem így érzem, és ennek számtalan megerősítése volt ennek a filmnek a forgatása során is. Egy kis csodás eseményt elmesélek. A lovas hagyományőrzőkkel, amikor forgattuk a falképek megjelenítését célzó felvételeket. Nagyon fontos eleme ennek a legenda falkép ciklusnak az üldözési jelenet, amikor László üldözi a Kund mögött ott ül a leány, a Kund vitéz hátrafelé nyilaz, és László feje előtt 3 nyílvesző van a levegőben, az a 3 nyílvesző megáll a levegőben. Nem találja őt el, a 3 nyílvesző megáll a levegőben. Ezt filmesen úgy tudom megoldani, hogy a nagyon rövid záridővel forgatom ezt a nyilazós jelenetet, és akkor az utómunka során meg tudom állítani a nyílveszőt a levegőben, mert az nem egy csík lesz, hanem egy különálló nyílvesző fog képkockáról képkockára mozogni. Na most ahhoz nekem, hogy rövid záridővel tudjak dolgozni, napsütés kellett. Tehát ezt a jelenetet napsütésben kellett fölvegyük. Sajnos a lovas hagyományőrzőkkel való forgatás napján nem volt túl jó idő, és délutánra befelhősödött az ég, délutánra tettük volna a lányrablás üldözés jelenetnek a felvételét. Kétségbe esettem, bújtuk az időjárás jelentéseket, mindenféle különleges meteorológiai jelentéseket próbáltuk kisütni, hogy itt valahogy talán mégis napsütés lesz. Nem biztatott egyik sem, mindegyik teli felhős eget jósolt a következő órákra. Én mondtam volna, hogy hát akkor tegyük másnapra ezt a forgatást, mert hiába készítem el a felvételt, nem fogom tudni belőle megcsinálni azt, ami ennek a felvételnek a célja. Azt mondta, hogy szó se lehet róla, itt az emberek most vannak beöltözve, másnap nem lehet még egyszer megterhelni ugyanezeket az embereket és állatokat, mert kimerültek lesznek. László királyunk szerepébe Botond egész nap 30 kiló vasban szerepelt, és a lova, a lovasát 30 kiló vaspáncéllal együtt cipelte. Értettem azt, hogy másnapra ezek a lovak fáradtak lesznek. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor álljunk föl, próbálom rövidre venni az áridőt, maximum sötét lesz a felvétel, valami lesz. Beálltunk a jelenethez, és kisütött a nap.
1: Úgy értsem, hogy ami a freskókon, falképeken ábrázolva van Szent László jelenet, ahogy üldözi a kunt, azt ti lovas zarándokokkal megelevenítettétek?
2: Ők olyan történelmi hagyományőrzők, akiknek teljes korhű felszerelésük van, velük próbáltuk úgy megvalósítani azt a kerlési ütközetet, ami nem egy hollywoodi csatajelenet imitálása. Én egy kicsit úgy éreztem magamban, hogy ezt olyasminek kell elképzelni, mint valami misztériumjátékot, hogy azokat a szent életéről szóló elhíresült jeleneteket mutatjuk meg, és én azt éreztem, hogy nem is szabad ettől többet. Mi nem akartunk túllépni azon, ami a freskón van, éppen csak oly módon megeleveníteni, amikor a néző nézi a falképet, ahogy magában elképzeli ezt.
1: Június 27-e Szent László király liturgikus emléknapja a Katolikus Egyházban. Ezen a napon lesz a film bemutatója is.
2: A filmkészítést számtalan pici apró csoda kísérte. Az újabb apró csoda számomra, hogy a film mozipremiérje első László király szenté avatásának napjára kerülhetett, mivel szombati napra esik, ezért volt lehetőség arra, hogy délre szervezzük ezt a premiért, ami minden tekintetben szimbolikus, hiszen a királyokat délben koronázták, mert ekkor jár a legmagasabban a nap.
0: Bojdosó Erika Ágnes filmrendezőt hallották. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a műsor szerkesztője Werner Eszter nevében is a műsorvezető Kékesi Enikő.

0: elhangzott a szentek nyomában. A Bujdosó Erika Ágnes filmrendezővel készült teljes beszélgetést a Magvetésben hallgathatják meg június 29-én, hétfőn, 17 óra 5 perctől. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 22-e hétfő van. Műsorunkban két konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Adásunk a 2026. február 2-ai műsorunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Tibor a közelmúltban két konferencián is részt vett, ahol többek között a szűkebb hazáját, Kisújszállást és a Nagykunságot is népszerűsítette, bemutatta a nagyvilág előtt. Kezdjük az első konferenciával, amit Athénban tartottak. Itt két témában is előadott, tehát az egyik volt a Kisújszállás kulturális turizmusának az alapjai voltak. Milyen jellegű volt ez a konferencia, illetve egy-egy konferenciát milyen módon kutat fel, keresd meg, hogy hol érdemes és miről előadni.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A konferenciák azok igazából mindig jönnek szembe, hiszen kutatóként, egyetemi oktatóként mindannyian sok-sok tudományos társaságnak vagyunk a tagjai, úgy hazaiaknak, mint külföldieknek, és ennek kapcsán nyilván ez már egy bejáratott dolog, hogy kapjuk az e-maileket, az emlékeztetőket, hogy hol és mire lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg a Magyar Regionális Tudományi Társaságtól a Földrajzi Társaságon át az Urbanisztikai Társaság, hogy csak a jelentős magyarokat említsem, amelyek engem érintenek. Például a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja az Európainak, illetve a világ egészére kiterjedő regionális tudományi szövetségnek. És ezek kapcsán jönnek a konferencia felhívások, mondhatom, hogy számolatlanul, és hát igazából két dolognak kell lennie, időnek és pénznek, hogy az ember ezen részt vegyen, na meg persze a plusz egyként azért tudásnak is, hogy erre egyáltalán be lehessen nevezni, és ennek kapcsán a tavalyi év során szépen sorra rendre jöttek ezek a felhívások, lehetőségek, és én úgy gondoltam, hogy érdemes megkísérelni az athéni konferenciára való jelentkezést, úgyhogy ez meg is történt. El is fogadták a jelentkezésemet, és úgy gondoltam, hogy azért azt a tetemes részvételi összeget, azt azért ki kell használni, így két előadással is jelentkeztem, és szerencsére mind a kettőt elfogadták, érdemesnek tartották arra, hogy előadjak, és ebből az egyik volt valóban Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai, hogy ez hogyan értelmezhető egyáltalán, milyen van egy ilyen európai szintről nézve nagyon pici városnak, milyen lehetőségei vannak, amely ráadásul belső periférián helyezkedik el, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgyhogy mondhatom, hogy több ág is húz bennünket, szegény embereket, holott ezt is vallom már évek óta, ahogy jobban beleláttam kutatóként is, meg volt alpolgármesterként, hogy igazából nagyon sokáig egy aranyrögön üldögélő koldus voltunk, vagyunk. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ha a magyarok valamiben világbajnokok, ezt már említettem, az a panaszkodás, tehát nagyon soknak embernek fel kéne ébredni, hogy az adottságokat meglátni és használni értelmesen. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállásnak rengeteg adottsága van, annak ellenére, hogy mi azért első körben természeti látnivalókkal annyira nem bővelkedünk, hiszen lapos a tér, mint a palacsinta. Ugyanakkor Széchenyi is megmondta, meg Petőfi is, tehát ők azért elég jelentős gondolkodók voltak ahhoz, hogy az Alföldet megbecsüljék és szeressék, a végtelen síkságot. És én úgy gondolom, hogy aki értő szemmel és értő vezetéssel járja, az még a természetben is felfedezhet csodákat. Én például tavasszal, amikor járom a vidéket, ott a környéket, akkor tényleg sokszor elszorul a szívem, hogy mennyire szép tud lenni az Alföld, amikor nyílik ki, és amikor éled az élet. És hát visszatérve a kulturális adottságainkra, végeztünk Vasvári Mária kolléganőmmel, aki a Debreceni Egyetem adjunktusa, egy kutatást, illetve folyamatosan végezzük ezeket a kutatásokat, mindig az akkor aktuális eredményeket közöljük, és 2022-23-ban kérdeztünk meg prominens személyiségeket Kisújszálláson, értsd ez alatt polgármester, alpolgármesterek, jegyző, civil szervezetek vezetői, iskolaigazgatók, vállalkozások vezetői többek között, tehát úgymond a prominens személyiségeket, hogy hogyan vélekednek Kisújszállásról, és nyilván ez egy átfogó vizsgálat volt, és ebből szálasztuk ki az, ami a turizmusra vonatkozott, de megkérdeztük őket a településmenedzsmentről, a város gazdasági helyzetéről, társadalmi helyzetéről, hogy ők hogyan látják azt a helyi társadalmat, és ebből állítottuk össze ezt a kutatást. Gyakorlatilag nyilván emellett elemeztünk KSH statisztikákat, helyi statisztikákat, elemeztünk helyi fejlesztési dokumentumokat, de azért az alapvető súlyt ez a kérdőív képezte, mert én ezt vallom, hogy a statisztikák nem mutatják meg a teljes valóságot. Lehet, hogy most ezen felháborodnak statisztikusok, vagy sokan, akik azt mondják, nem lehet mindent, bár azt mondják, hogy a matematikával mindent le lehet írni. Igen, biztosan, de azért szerintem kell hozzá ez a szubjektív oldal is, hogy egyes emberek hogyan látják, hogy félig van tele a pohár, vagy félig üres. És ennek alapján készítettük el, és hát azt kell mondani, hogy alapvetően egy alig 10 000 fős kisvárosnak igen jó adottságai vannak helyenként és időnként. Ugye ezt is már sokszor beszéltük, hogy a nálunk született és gyermekkorát ott töltött Csukás Istvántól kezdve az ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond örökségén át Arany János egy évig tanítóskodott, és hát ugye Karikó Katalin nálunk nőtt fel, ott végezte iskoláit, ott érettségizett, tehát az egész fiatalkorát ott töltötte, tőzsgyökeres kisújszállásiként. Ezen túlmenve ott van nekünk épített örökségként a Vigadó, már róla is volt számtalan megemlékezés, maga a Városháza építménye, mint ugye kihasználható örökség, a Kumánia, és hát természetesen olyan egyediségek, mint a rizstermesztés, és azon belül is az indián rizs, és még biztos van, amiket kihagytam,

0: nagyon sokan azt hiszik, hogy amit megtanultak 5, 10, 15, 20, 25, 30 évvel ezelőtt, az most is jó. Nem. Nem jó. Folyamatosan tanulni kell, építkezni magunkban belülről, és meg kéne látni a lehetőségeket. Vagy hogyha más meglátja és mondja, akkor meg azt elfogadni és a mentén haladni.
1: Ehhez az előadásához, konferencia előadásához például Athénban hozzászóltak-e, tesznek-e fel kérdéseket? Tényleg mennyire tudja egy-egy ilyen előadáson keresztül népszerűsíteni kis új szállást?
0: Igen, mindig vannak kérdések, és az engem is meglep, meg igyekszem pozitív értelemben, és mindig igyekszem is, meg valahol ez mindig picit unikális jellegű is, hogy valaki megmer jelenni egy ilyen kis településsel. Tehát ilyenkor ugye azért európai szinten minimum egy régió, vagy inkább egy ország, vagy valamilyen ágazatnak a nagy ívű bemutatása zajlik, nagy átfogó elemzések, és akkor megjelenik egy ilyen kis település, és akkor úgy látszik a meglepődés, de ugyanakkor a kérdések is, azt nem mondom, hogy sorjáznak, de fel szoktak vetődni. És hát itt nagyon fontos tényleg a marketing. Értve ez alatt, hogy a város vezetése hogyan csinálja a marketinget, illetve a másik az, hogy a tudomány népszerűsítés. Mert valóban a tudományt bizonyos szempontból ki kellene vinnünk az elefántcsontoronyból, bár nyilván a konferenciákon sem az átlagember jelenik meg, de azért egy mélyebb merítés, tehát ott azért nagyon sok kolléga nemzetközi konferenciákon nagyon sok országból hallgathatja meg ezeket a dolgokat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. És valahogy úgy, hogy a tudomány eredményei ne sérüljenek, de mégis érthetően adjuk át ezeket a dolgokat.

0: Az Európai Regionális Tudományi Társaság által szervezett aténi konferencián elhangzott előadásairól dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk. Ezen az aténi konferencián a másik előadásának a témája pedig a három európai periférikus régió tehetséggazdálkodása volt. Tehát már Tiborral többször beszélgettünk, ugye tehetségföldrajzról, tehetségek megtartásáról, akár a Kisújszállás környékén, illetve a Nagykunságban is, melyik ez a három európai periférikus régió.
1: Ezeket tapasztalataink, helyi ismeretségünk, korábbi munkáink alapján választottuk ki, és nyilván sokan fel is tették a nagy kérdőjel, de hogy miért pont ez a három régió, meg hogy összehasonlítható-e.

0: azt mondom, hogy azért, ha más miatt nem, tehát már amiatt, hogy ezek ugye európai terminológiával élve NAC 3-as régiók, tehát ezek a középszintű régiók, amit mi úgy értelmezünk, hogy ez a megye. Magyarországon ez a megye, és ezek alapján az egyik nyilván, amit szerkesztőasszony is mondott, hogy nekem a szűkebb pátriám az a Nagykunság, illetve az pedig jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el, és ehhez én a magam tapasztalatai alapján kiválasztottam Altmárkály Salzwedelt Németországból, az is egy NAC 3-as szintű régió, és nekem azért ismerős, mert ugye Németországban éltem egy jó ideig, és annak a tartománynak, amelyben elhelyezkedik ez a kis régió, Magdeburga központja, illetve hát a finnek pedig a rokonság, illetve az érdeklődés kapcsán jöttek, hiszen azért Finnország nem feltétlenül egy fejletlen ország, ellenkezőleg, viszont földrajzilag akárhogy is nézem, egyfajta periféria, hogyha, mert a viszonyítás ugye ezért nincs egyébként a régióknak egyetlen átfogó definíciója, mert 2005-ben adta Szabó Pál kollégám ennek a zseniális megfogalmazását, hogy mi a régió. A régió meghatározott területi egység, mely nagyban függ a meghatározó személyétől. Szerintem ez zseniális, és valóban tehát annyiféle szempont alapján lehet, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy Európa mint központ, és akkor annak a földrajzi perifériái, szerintem ez könnyen belátható, ha ránézünk a térképre, és Finnországban pedig minél északabbra megyünk, bár ez ugye a középső északabbra nyúló részén van, és északabbra nyúlik az egyik része ennek a régiónak, de azért csak periféria bizonyos szempontból Finnországon belül, és ez is NAC 3-as szintű Észak-Pohjanmaa régió. Úgyhogy ezeket hasonlítottuk össze, és nagyon tanulságos volt egyébként, tehát térképen is ábrázolva őket, és nagyon sok szempont alapján, tehát diplomások száma, társadalmi-gazdasági fejlettség, GDP, kutatásfejlesztés, innovációs ráfordítás aránya a megtermelt GDP-ből, hogyan helyezkednek el az országon belül ezen mutatók alapján, benyújtott szabadalmak száma alapján, és így tovább, természetesen a lakosságot is néztük, úgyhogy nagyon-nagyon komplex mutatórendszert alakítottunk ki, megvizsgáltuk a társadalmi helyzetet, a szakpolitikákat, társadalmi viszonyokat, az együttműködés minőségét és mennyiségét, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kutatási és kutatási eredmények jöttek, bár nyilván ugye megfogalmaztuk a kutatási kérdéseinket, megfogalmaztuk a hipotéziseinket, feltételezéseinket, és hát... Nagy meglepetés nem ért a versenyben.
1: És akkor mik voltak azok, amik azonosak tulajdonképpen akkor ebben a három régióban, illetve mik a szemben menő különbségek?
0: Igazából ez is érdekes, hogy lehet, hogy akár jogos is a megkérdőjelezés, hogy miért pont ezeket, mert míg két régiónak, Altmárkály Salzwedelnek és Jász-Nagykun-Szolnok megyének folyamatosan csökken a lakossága, addig Észak-Pohjanmának nő. De ez az, amit mindig mondok, hogy persze, hogyha így szemmagasságban nézem, akkor van egy átlag, de ha már alámerülök, akkor már sokkal mozaikosabb a kép és összetettebb a kép. Ez a növekedés az igazából a régióközpontnak köszönhető, Oulu városának. Tehát egyértelmű, hogy fantasztikusan dinamikus fejlődési centrum, vonza a magasan képzett agyvelőket, viszont a vidék ott is küzd. Ott is küzdik a vidék, tehát ott is érvényes a régión belül a centrum periféria. Tehát a nagyváros, mint centrum, és körülötte minden periféria, az elnéptelenedés, előregedés, szociális háló nehézségei, és így tovább. És a másik két régió pedig, ahogy mondtam, csökken a lakosság. Altmárkály Salzwedelben két olyan pont volt, amikor ez kicsit ellenkezőbe fordult, 2015, amikor az akkori kancellárasszony Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das, és ráeresztette a migrációs hullámot Németországra. Nem mondanék erről semmit, inkább ezt nem értékelném. A másik pedig 2022 az orosz-ukrán problémakör kapcsán a menekültek. Úgyhogy ez a kettő, de nem látszik még szerintem a trendforduló. És nem tudom, hogy mennyire szerencsés ez nekik, hogyha külső forrásokból oldják meg a demográfiai problémákat, mert én ezt vallom Herman Daly kapcsán, neki igazat adva, hogy a növekedés az, amikor nagyobbak leszünk, a fejlődés meg amikor jobbak. Tehát nem biztos, hogy Németország ettől fog fejlődni, hogyha... És akkor három pont.
1: Ehhez a témához is kapott kérdéseket?
0: Igen, voltak ezzel kapcsolatban is megjegyzések, kérdések. Mondom, többen feltették a kérdést. Ezért is érdekes, hogy a kutatók is, hogy gondolkodnak, hogy miért pont ez a három régió. És akkor én mondtam földrajzosként, geográfusként, hogy én ránézek a térképre, meg látok dolgokat, látok másoknak az elemzéseit. Tényleg rengeteg parádés elemzés születik itt Magyarországon is kollégáktól, lából, külföldön is, más régiókról, és ezeket térképre viszik, és látszik, hogy hol vannak a periférikus régiók, és hol vannak a centrum régiók, és hol vannak a félperifériák. És ezek jól kijönnek Európai Uniós térképeken is minden, és én teljesen jól indokolhatónak tartom ezeknek az összehasonlítását, hiszen szerintem a különbségekből is lehet tanulni, illetve abból, hogyha valaki jobb nálunk, akkor ne legyen már szégyen attól tanulni. Tehát tanuljunk tőle, és ne irigykedjünk rájuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a finnek nagyon sok jó, pozitív példával szolgálnak arra, hogy mit lenne érdemes csinálni, és ez csak egy kutatás során jön ki. Tehát, hogy azok alapján, ahogy megyünk lépésről lépésre, és feltárjuk ezeket a dolgokat. És utána meglátjuk, hogy máshol meg mi az, ami kevésbé jó, miben lehetne tanulni.
1: Ahogy elhangzott, tehát Athénban volt ez a konferencia. Már nekem mondta, hogy először járt ön Görögországban, Athénban. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott? Mik azok, amiket megosztana a hallgatókkal is, mint akár mint turista?
0: Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek mind szakmai utak, tehát ez nem a kirándulás miatt van, de egy kutató, hogyha elindul, egy geográfus, akkor ő már egyből nem utazik, meg nem kirándul, hanem a megélt geográfia módszertanát alkalmazza. Így teszek én is, tehát az természetes, hogyha más nem, akkor az odaút meg a visszaút is. Már akkor is lát és tapasztal az ember. Én történelem szakos tanár is vagyok, és van még néhány emlékem a görög történelemről. Hát úgy 2500 éve rendkívül nagyot alkottak, és az európai civilizáció bölcsője. Elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogalmazza meg a jelenlegi Görögországról és azon belül Athénról megélt tapasztalataimat. Nehezen találom a szavakat, és keresem, hogy nem erre számítottam. Illetve nyilván az embernek él egy kép a fejében, bár sok évtizeddel ezelőttről nagynéné még nek az elbeszéléséből volt egy halvány emlékem, hogy nekik annyira nem tetszett akkor Athén, ezt csak megerősíteni tudom. Kövezzenek meg érte, nyilván minden, a turizmus az annyira szubjektív, hogy tényleg, tehát ez ugyanolyan, mint mikor kérdezik tőlem, hogy ajánljak egy jó bort, ami neked ízlik, tehát ízlések és pofonok. Nekem nem jött be Athén igazából, amit alkottak valóban annó, hát nyilván mi más, mint az Akropolis, az lenyűgöző, monumentális, fantasztikus, lehet sorolni itt a jelzőket, de egyébként nem tudnék olyat most hirtelen mondani, ami miatt én újra visszamennék oda. És ez a bántás nélkül, de a szállás az minősíthetetlen volt, tehát árérték arányban ennyire borzasztóan rossz szálláson még soha nem voltam. És nem csak, hogy rossz volt, hanem fizikailag veszélyes is. Tehát én még ilyet nem láttam, hogy szállodai szobánban a térben középre kvázi belógatják a tévét. Tehát, hogy sérülésveszélyes, balesetveszélyes volt. Ne menjünk bele a tisztaságba, ne menjünk bele az igényességbe, a precizitásba, a pontosságba, mert akkor tényleg nem megbántva senkit. Egyébként gyönyörű természeti környezet, egy csomó szép dolgot láttunk, de azért Athén összességében inkább csalódás volt, és az egyetem épülete az pedig, remélem ezt nem hallják görög barátaink, és nem fogja nekik lefordítani senki, de van még mind dolgozni, még 45 évnyi EU-s tagság után is, tehát lassan fél évszázados EU-s tagság után is jócskán van még teendő. Maradjunk ennyiben.

0: Az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaság által szervezett konferencián Új-Zélandon, Hamiltonban a tehetséggazdálkodás témakörében tartott előadást dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa. Vele beszélgetünk.
1: A közelmúltban Tibor Új-Zélandon járt, ott is egy konferencián, Hamilton városában, majd erről is beszámolunk földrajzi szempontból is. Ennek a témának, a három európai periférikus régió tehetség gazdálkodásának már úgymond a tovább kutatásáról, további eredményeiről számolt be. Mi volt itt ennek a konferenciának tulajdonképpen a nagy témája?
2: A konferenciák sorában igazából, bár már megettem a kenyerem javát, mikor megláttam a felhívást, először elkezdtem olvasni, hogy mi a témakörök, periférikus régiók, előregedés, elvándorlás, demográfiai problémák, és így tovább mondom, életemben először találkoztam azzal, hogy mint minden szó rám illik. Valahogy tavasszal jött talán a lehetőség, olvasom tovább, december 1-e, 2-a, nagyon jó mondom, van idő elkészíteni az anyagot, amit be lehet küldeni, és így tovább, majd helyszín, nézem, Hamilton, Új-Zéland. Erre elkerekedett azért a szemem, de megembereltem magam, és vettem a bátorságot, hogy ez lesz a legvalószínűleg az életemben, a legtávolabbra, legmesszebbre, legdélebbre, legkeletebbre való elutazás, és ráadásul szekciójavaslatot is küldtem, mert ez is fontos, hogy nem csak előadásokat várnak sokszor, hanem szekciójavaslatot, és igazából ez nekünk, akik kutatók, egyetemi emberek, azért fontos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az előadás tartása az alap. Tehát az igazából olyan, mint az autón a négy kerék. Tehát ez elvárás, alapvető elvárás, és teljesen jogos elvárás, és igazából pontot azért, hogyha saját szekciónk van. Ez azért fontos, mert egyrészt a téma fontosságát elismerik ezzel, másrészt meg lenni kell olyan embereknek, akik csatlakoznak ehhez a szekcióhoz előadással. És hát így történt, hogy elküldtem a szekciójavaslatomat, itt a tehetséggazdálkodás kapcsán is akkor jó gyakorlatok, hiányosságok európai dimenzióban, illetve világviszonylatban, és jött a visszajelzés, hogy elfogadták a szekciójavaslatot, és jöttek is a jelentkezések, aztán a szervezők végén voltak olyan kis huncutok, hogy még ebből csináltak egy-két szekciót, tehát kicsit szaporították azok számát, úgyhogy ez valahol örömre is okot adott, hogy ennyire jónak találták ezt a témát, és nyilván ugye itt azért nem szabad elfelejteni kollégáim Vasvári Mária és Mátyás Szabolcs kollégáimnak a nevét, hiszen velük szoros együttműködésben megy ez a kutatás, úgyhogy nélkülük ez nem történhet meg, hiszen mindannyian hozzáteszik a tudásukat, és ezt is vallom, hogy már a magányos kutató az vagy tényleg zseni kell, hogy legyen, vagy nagyon szerencsés, illetve olyan témában, hogy egymaga, mert ezek olyan szerteágazóak, hogy tényleg a matematikától, a statisztikától, a szociológián át, tényleg a természetföldrajzi viszonyokon bármi, ezt össze kell kombinálni, ezt egységben kell kezelni, és azért tényleg ez több ember munkáját feltételezi, úgyhogy nekik is ez fontos, hogy meg kell említeni őket. És hát ebbe a szekcióba aztán jöttek előadásjavaslatok, úgyhogy végül is egy olyan szekcióm lett, hogy demográfia, migráció és zöld átmenet. Tehát ugye itt nagyon fontos a gazdaságban, bár nem tudom, hogy ez is mennyire valós, ez a zöldítés, vagy ez a greening, hogy ezt valóban tesszük-e, vagy csak jól hangzó dologként adjuk el. Ez is megérne egy másik misét. Szóval így jutottam ki Hamiltonba, és ott a Waikato Egyetemen volt ez az Ausztrál és Új-Zélandi Regionális Tudományi Társaságnak volt ez a közös konferenciája, úgyhogy ennek kapcsán elfogadták a szekciójavaslatot is, elfogadták az előadásomat is, és ide már a továbbfejlesztett változatot vittem, tehát itt már egy modellel is kísérletezünk, mert ugye a tudományban az is elvárás, hogy mindig új eredményekkel álljunk elő, de minimum újszerűvel itt a 21. században, ami azért tegyük a szívünket a kezünkre, azért nem mindig egyszerű ez, különösen nem a társadalomtudományokban. Tehát én elismerem, hogy a természettudományokban, műszaki téren még lehet sok újdonságot előhozni, de azért a forró vizet vagy a spanyol viaszt már nehéz mindig újra és újra feltalálni a társadalomtudományokban. Bár reménykedem, hogy az idén 500 éve a Mohácsi csatának, és én úgy gondolom, hogy most már kiderül, hogy mi nyertük. Én ebben őszintén reménykedem. Igen, a három régió az, amit vizsgáltunk korábban is, és aminek az eredményeit az aténi konferencián adtam elő. Ez Magyarországról Jász-Nagykun, Szolnok megye, Németországból Altmark-Rajzalszvédel és Finnországból Észak-Pohján, már ezek a NAC 3-as szintű régiók. És róluk adtam elő, és hát nyilván ilyenkor már az ember azért finomít rajta, meg az új eredményeket is beleszövi, és egy új modellt is igyekszünk kidolgozni, ez a TERN vagy TERN, ugye itt mindig az is részben legyen szakmailag nagyon helytálló, meg azért legyen hangzatos is, rövidítés is, és ez tulajdonképpen a tehetségek ökoszisztémája és annak a reziliencia modellje. Tehát tulajdonképpen valamilyen idétlen fordításban így hangzana, és itt az a lényeg, hogy ahogy mondtam, itt ötvözni mindent, a matematikai, statisztikai elemzéseket, a dokumentum elemzésekkel és a társadalmi mikroelemzésekkel, tehát a helyben lefolytatott kérdőívezések, tehát ez egy kombinációja ennek, és ennek kapcsán, hogy tudunk-e előrejelzést adni, hogy hogyan és miként kell a tehetséggazdálkodást folytatni egy adott régiónak és azon belül a településeknek, hogy ne elsősorban tehetségkibocsájtók legyenek, mert az veszteség, hanem minimum tartsák meg a tehetségeket, vonzák vissza, illetve vonzák be a tehetségeket. Tudom egyébként, hogy ez azokat a régiókat viszont sújtja, ahonnan elhozzák a tehetségeket, de úgy tűnik, hogy nem sikerül mindig megvalósítani a győztes-győztes szituációt, tehát vesztesek is mindig vannak, viszont a periféria pedig ne jelentse már mindig, és különösen a 21. században, akár egy földrajzi periféria, hogy az más szempontból is mindig a periféria létre predesztinált és arra kárhoztatott.
1: És akkor ebből a három régióból melyik a legkiemelkedőbb abban, hogy mondjuk akkor vagy megtartja a tehetséget, vagy visszavonza?
2: Gondolom nem mondok ezzel nagy dolgot, tehát értelemszerűen a finn régió, ez természetes. Van a központja, Oulu, egy egyetemi város, versenyképes szakokkal és versenyképes irányokkal, képzési kínálattal. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy Oulu az idén Európa kulturális fővárosa 2026-ban. És jelentős szívóerőt gyakorol, nem csak a finn, hanem a külföldi agyakra is. Nyilván ez a képzettekre, a képzett, magasan képzett humán erőforrásra. Persze nyilván ennek is mindig vannak, ugye mikor mélyebbre merülünk, azért mindig derülnek ki részletek, pro és kontra, tehát nem mindig annyira fényes ez a dolog. Viszont el kell mondani, hogy valóban a periféria, a régión belüli periféria, tehát a vidéki, a rurális térségek, azok viszont küzdenek. Tehát a tipikus periféria lét problémáival, előregedés, elvándorlás, fiatalok elvándorlása, nagyobb arányú mobilizációja és az ebből aradó, ugye a teljes életnek a nehezebben fenntarthatósága, legyen szociális háló, infrastruktúra, lakások, ingatlanok, minden.
1: Említett, hogy nagyon fontos az, hogy saját szekciója volt, és nemzetközi konferenciáról van itt is szó. Milyen nemzetiségű előadók voltak ebben a szekcióban?
2: Igazából az egész konferenciát, hogyha nézem, Európából én voltam az egyetlen, úgyhogy végre egyszer én számítottam egzotikusnak, és alapvetően ez, ahogy mondtam, ez az Ausztrál és az Új-Zélandi Társaság, Regionális Tudományi Társaságnak volt a rendezvénye, és ebből a térségből érkeztek, de azért voltak jelentkezők távolabbi részekről, tehát alapvetően Ausztrál és Új-Zéland, de ezt úgy kell érteni, hogy azért voltak a csendes-óceáni térségből is, illetve a távol-keletről, tehát ez a Kína, Oroszország, Japán és így tovább térsége, meg hát az ausztrál színekben versenyzők is, volt olyan, aki Bangladesből jött, tehát és Ausztráliában PhD-zik, úgyhogy ezt így kell érteni. De alapvetően az én szekciómban új-zélandiak, ausztráliai illetőségűek, ott tanulók, ott PhD-zók adtak elő. És egyébként érdekes előadásokat hallhattunk, tényleg ilyen mezőgazdasági zöld átmenetről, demográfiai kérdésekről, mennyire automatizálható, hogyan digitalizálható esetleg a mezőgazdaság, mennyire vonhatóak be a termelők, milyen demográfiai problémák vannak. Új-Zélandról is volt egy demográfiai előadás, hogy alapvetően ott is a modern vagy posztmodern társadalmakra jellemző, amit mi Európában és Magyarországon is ismerünk, hogy előregedés, elvándorlás, fiatalok, nagyvárosok vonzása, vidék kiüresedése, ezek veszélyei. Ez már az unásig ismételt recept, és hogy Új-Zélandon például mi lehet a megoldás? Hát ott sem a belső erőforrások, ott is az látszik, hogy a migráció, a bevándorlás az, ami ellensúlyozza ezt, de megint nem győzöm hangsúlyozni a mennyiség és a minőség kérdését. Tehát, hogy ez hosszú távon az, hogy megáll a népesség csökkenés, ez valóban olyan nyeresége egy országnak közép és hosszú távon. Vagy ez már egy nagyon kérdőjeles jövőnek a kezdete.

0: Hamilton az mekkora városnak számít Új-Zélandon?
1: Igazából maga az ország sem túl népes, tehát egy ilyen kb. Fél magyarországnyi népességű, és egy ilyen talán Debrecennel hasonlítanám össze, egy olyan kaliberű város. A legnagyobb város egyébként ott sem a főváros, hanem Auckland nevű település, és hát egyébként Hamilton is egy élhető településnek tűnt, semmi extra egyébként, tehát nem a mi európai urbanizációhoz szokott szemünk, ahol gyönyörű középkori, esetleg ókori épületek vannak, műemlékek tömkelege. Hát ez az igazi angol hódítás utáni, az angol behatolás utáni városodás, urbanizáció, annak a képe. Tehát inkább ezek, ha valaki volt Amerikában, vagy látott ilyen filmeket, inkább a városképek ilyenek, tehát elszórva. Még vannak esetleg 19. századi templomok, de különösen a legnagyobb várost, Aucklandet említve, ott én úgy éreztem, mint egy kisebb fajta New York. Tehát esetleg van egy-egy gyönyörű 19. századi katedrális, vagy egy régi 19. századi viktoriánus épület, de egyébként meg körbe felhőkarcolókkal. Mondom, ez Auckland, nem Hamilton, de Hamiltonban is egy pár ilyen viktoriánus kori épület, és akkor egyébként meg ilyen jellegtelen doboz, kocka, gyufás doboz épületek. De élhető, élhető, mert tiszta, meg rendben van, rendezett, csak az épületek nem feltétlenül olyan szépek.
0: De ha Új-Zélandnak a természet földrajzi adottságait nézzük, akkor az pedig kiemelkedő.
1: Mindenképpen, ugye déli féltekén voltunk, tehát pontosan ellentétesek az évszakok, úgyhogy igazából a nyár elejére érkeztem, és mókás volt, mert elindulva itthonról november végén, ott meg pólóra vetkőzve, úgyhogy szinte megégve, amikor az utcán volt az ember, és még ez csak a nyár kezdete volt. Hát egyébként meg lenyűgözőek a természeti formák, tehát a dombok, a hegyek, a növényzet, ugye, és őrzik is, tehát nagyon szigorú, amikor beléptünk, akkor keresőkutyák, minden, úgyhogy eleve már közlik velünk a konzulátus honlapján, nagyon kimerítően leírják részletesen, hogy mit nem lehet bevinni, mi az, amire oda kell figyelni, mert egyébként milyen következményei vannak, büntetés adott esetben, még elzárás és stb. Tehát tényleg komolyan veszik. És a nagyon kevés időben, ami megadatott, hogy egy kis megért geográfiát és a magáévá tegyen az ember, amikor például egy nemzeti parkban egy erdőbe besétáltunk, én még ilyet nem láttam, hogy le volt zárva fémkapuval, előtte le kellett kefélni a cipőt, és vegyszerrel lefertőtleníteni a cipőtalpát. Majd mikor kijöttünk az erdőből, ugyanez a metódus. Úgyhogy elképesztő volt. Látszik a vulkáni utóműködés, tehát helyenként és időnként a nemzeti parkokban elképesztő kénszag, sár, fortyogók, bugyborékoltak, elképesztő holdbéli tájrészletek, olyan színekkel, hogy itthon trinádból nem lehetne kikeverni ilyen szürreális színeket, olyan színű vizek, úgyhogy lenyűgöző volt. De természetesen a munka volt a legfontosabb, de fontos ilyenkor, mert hiszen azért ez nem itt van a szomszédban, szóval ha már erre jár az ember, akkor amit lehet, azt megnéz.
0: És végül gasztronómia szempontjából mit tudna elmondani az országról?
1: Ezt mindig tartom magam, hogy a magyar konyhánál nincs jobb a világon, ez teljesen biztos, harag és részrehajlás nélkül. Nyilván emellett még ott van a lengyel konyha, az orosz konyha, bár én annyira nem vagyok a hal rajongó, meg tengeri gyümölcs, de a francia konyha, az olasz konyha. Hát ez inkább, ahogy mondtam, angol száz behatás alapvetően, tehát az English breakfast, amit ismerünk, illetve hát a marhából, de leginkább a birkából készült ételek. És az, amit látunk is a főzőműsorokban, tehát nem úgy, mint mi nagykunok, hogy akkor birka pörkölt, hanem ezek a sültek, a grillezett, de alapvetően semmilyen hanyattesős gasztronómiai élmény nem volt, de azért voltak olyan tényleg birkából készült ételek, amire azt mondtam, hogy nagyon jó ízű volt és különleges volt. De nem ez volt életem legnagyobb gasztronómia élménye, de alapvetően rendben volt.
0: És ital, a bor, szőlőtermesztés?
1: Egyébként is most már kellő tartózkodással is, hogy más is hozzáférjen, de két alkalommal kóstoltam meg, többek közt azért is, mert vezetnem is kellett, úgyhogy azért egy szigeten kicsit másként néz ki a közlekedés, és ott kellett lenni fejben, meg már hajlott koromra való tekintettel is mérsékelni kell, de nagyon kellemes borokat ittam, és megint ott tartunk, hogy szerintem a világ legjobb borai azok Magyarországon készülnek, teljesen biztos vagyok benne, megint harag és részrehajlás nélkül. Aztán az, hogy milyen a marketing, mondjuk a magyar boroké, és milyen az új-zélandi boroké, ezt pedig mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hol tartunk ebben, és ők hol tartanak ebben.
0: Ahogy elhangzott, tehát kis újszállás mindig a Tibornak a szíve közepe, a kutatásainak a közepe a kutatótársaival együtt. Jelenleg most milyen témákat kutatnak?
1: Az egyik az továbbra is megy, a tehetség, az szerintem most már maradni fog, hiszen az kimeríthetetlen, aztán majd látjuk, hogy a földrajzi hatókör az merre és hogyan fog menni, de folytatjuk ezt a három régiós kutatást. Aztán most van egy kutatásunk a Debrecen turisztikai értékeléséről, turisztikai helyzete, turisztikai adottsága és a jelenlegi helyzetének az értékelése, mint közép-európai vidéki nagyváros és Magyarország második legnagyobb városa, úgyhogy erről készítettünk egy kutatást. Reményeim szerint idén eljutunk oda, hogy Magdeburggal fogjuk ezt összehasonlítani, tehát ugye a kelet-német nagyvárossal, Sachsenhalt tartomány székhelyével, illetve szeretném azt a kutatást is tovább folytatni, ami a veszteség térképezést, erről már cikkek is jelentek meg magyarul is, angolul is, és azt most már úgy, hogy nem csak a nagykunság, hanem a nagykunság összehasonlítva a hajdúsággal és Altmark-Rajzálcvédellel, tehát ebben is az idén előrelépést szeretnék elérni. Van egy kutatás, amit most februári pécsi konferenciára készítek, ez inkább csak ilyen desk research lesz, magyarra fordítva abszolút íróasztali kutatás, tehát másodlagos forrásokra, szakirodalomra. Másként nem is nagyon lehetne különösen magányos harcosként, ez a nagykunság település hálózatának változása a török uralom következtében. Tehát, hogy mi volt azelőtt, és mit okozott itt a török uralom a nagykunságban a település hálózat kapcsán. Ezt szeretném, hiszen ugye a pécsi kollégák rendeznek egy óriási konferenciát, itt a táj változásai a Kárpát-medencében, és ugye ennek apropóján, hogy Mohács 500, ennek az éve van, és hát egy nagyívű konferenciát szerveznek, ezúton is köszönet nekik érte, és sok sikert innen is. Illetve hát van egy személyes álmom, ami már kipattant a fejemből tavaly, csak mindig másfele vissza többi kutatás, de azt tényleg úgy tartom, hogy az valóban egy újszerű irány itt a társadalomföldrajzos kutatásban, egy módszertant, és annak egy mutatóját szeretném kidolgozni, hát remélem abban az idén jelentős lépéseket érek el, és majd sikerül azt is publikálni, de az most még maradjon egy kicsit a balladai homályban.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor találkozzunk még, és majd számoljunk be akkor a további konferenciákról, illetve kutatási eredményekről. Jó munkát kívánok a 2026-os évre is.
1: Nagyon szépen köszönöm, így legyen.
2: Műsorunkban két konferenciáról számoltunk be. Vendégünk volt dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere.

kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el. De miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém, minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot, kegyelmét adott nekem mégis. Bízva tehát irgalmadban, az élet útját kisgyermekként járom. Szívem, mely a te nagyobb dicsőségedet óhajtja, néked minden nap újra felajánlom.

0: Mai összeállításunk munkatársai Német Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Tolcsvai László és a Rotunda ének együttes felvételeiből válogattunk. Közreműködött Begányi Ferenc és Sasvári Sándor. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Templom térkép.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berhidai Pius, a Ferences rendtartomány provinciálisra beszélgető társam. Kiemelt jubileumi esztendők sorozatának az utolsó événél vagyunk. Szent Ferenc ez évben 800 esztendeje, hogy visszaadta lelkét a teremtőnek, a bizonyos tranzitus történik októberben, illetve az évfordulója. Nem fáradt-e bele a rendtartomány ebbe az ünnepség sorozatba, mert ez az 5. év, azt hiszem, amely nagyon fontos jubileummal van megáldva.
3: Igen, egy jubileumi sorozatnak az utolsó évében vagyunk. Valahogy évről évre egyre súlyosabb és komolyabb lett ez a jubileum, úgy érzem, a programjaiban is, de attól is például, hogy 14. Leó pápa ezt az évet, mint egy a tavalyi szent év meghosszabbításaként, Szent Ferenc évnek hirdette ki teljes búcsúnyerési lehetőséggel, így jelenleg is egy általunk meghirdetett zarándoklatot vezet például Csongor atya Assisibe, de minden évben volt ilyen zarándoklat, és vannak jubileumi programjaink, illetve olyan projektek, szolgálatok is, amik ebből az alkalomból kezdődtek, és ezekben az években zajlanak. Most idén az igazán központi program és a betetőzése ennek a jubileumnak október 3-án lesz, Szent Ferenc atyánk ünnepének az előestéjén. Minden évben ilyenkor az egyes helyeinken, hívő közösségekben, intézményeinkben szoktunk megemlékezni Szent Ferenc boldog átmenetéről, haláláról, az úgynevezett tranzitus imádság révén.
2: És általában a ferences templomok Szent Ferenc oltáránál.
3: Ez így van, egy szép Szent Mise liturgia végén közösen oda szoktunk vonulni a Szent Ferenc oltárhoz, és ott imádkozunk úgy, azt a módot fölidézve, amit maga Ferenc is választott, hogy az evangélium olvasása után zsoltározik, és közben aztán van egy pont, amikor valóban az átmenetet idézzük föl, és így imádkozunk. Most ezt szeretnénk idén közösen, az egész ferences családnak és minden érdeklődőnek meghirdetve, sok barátunkat, testvérünket, nővérünket meghívva erre az eseményre, és ezért ez az esztergomi bazilikában lesz. Bíboros úr is nagy lelkűen, jó szívvel hozzájárult, és október 3-án délután lesz egy imádság ünnepi szentmise találkozás ezzel a tranzitus imádsággal együtt, ahova összejönnek testvérek, nővérek, szerzetesek, világiak egyaránt.
2: Az esztergomi bazilikában van-e Szent Ferenc oltár?
3: Most ki fog derülni.
2: De Szent Ferenc igen. Szobor biztos van.
3: Igen. És ami nyilván még egyéb fontos programjaink vannak, amit kiemelnék ezek közül, ez a nyári július 16-19 között ifjúsági találkozó, ferences ifjúsági találkozó Szegeden. Kárpát-medence szerte hívunk, sőt, még külföldebbről is hívunk ferences testvéreket, fiatalokat, és ez Szegeden július 16 és 19 között lesz. Fiatalos programokkal, így a korosztályt is belőttük 16-35 év közé. Ugyanúgy, ahogy lesz az évről évre, minden évben szokásos programunk is. Augusztus 14-20 között a ferences ifjúsági gyalogoszarándoklat.
2: Ez az Esztergomból induló?
3: Esztergomból indul, és a Börzsöny oldalában elvonuló zarándokút Mátraverebély Szentkútra, Nemzeti Kegyhelyre. 5 nap a végén virasztó imádsággal, közben pedig sok kalanda, beszélgetéssel, imádsággal.
2: Megszokták-e már a zarándokok, hogy nem működik a szobi komp, hanem Szlovákián át kell, illetve Felvidéken át kell menni bizonyos útvonalon?
3: Igazából még most jobb is már, szerintem legalábbis, mert megoldjuk úgy, hogy Esztergomban átmegyünk a Párkány, a Mária Valéria hídon Párkányba, és ott a szlovákiai oldalon vonulunk, aztán a Garamon szintén át tudunk menni hídon, és utána érünk vissza aztán a magyarországi oldalra, és úgy folytatjuk a zarándokutat, úgyhogy semmi problémát ez már nem idéz.
2: Rendtartomány a tavasz vége, nyár eleje általában a provinciális életében egy igen összetett időszak, mert helyezgetni kell az embereket, végig kell gondolni, hogy melyik helynek mi a sajátossága, mennyire tudja betölteni azt a küldetést, amit a rendtartomány tervez neki. Tehát föl kell mérni, hogy az erőviszonyokat, illetve a rendtagoknak a kapacitását, gondolom nem könnyű feladat ez. 12 vagy 14 helyen vannak az országban, illetve hát nagyszülőssel együtt a határon túl is egy-egy rendházban a ferencesek, rengeteg intézmény feladatuk van, iskolák, idős otthon, kollégium, minden. Hol tartanak? Azért kérdezem, mert a Gyöngyösi egyik atyával beszéltem, Kamil testvérrel a múltkor egy interjú más ügyben, Rákóczi Ferencről volt szó, de azért rákérdeztem, hogy mi volt Gyöngyösön, amit leadtak. És akkor ő azt mondta, csak azért kérdezem, hogy hát egy 27 ezer lakosú városban két plébánia volt eddig, és összesen 500 ember megy el egy vasárnap egy szentmisére Gyöngyösön. Tehát luxus, miközben máshol kellene az erő. Tehát így mondta ő. A provinciális hogy látja?
3: Nyilván ezekhez a helyi kérdésekhez is muszáj hozzáállnom, úgyhogy az egészet látva és egy kicsit kontextusba helyezve, meg folyamatában. És így mondjuk azért azt tenném hozzá, hogy az egyes helyezések, helyi szintű változtatások, akár személyi, akár mást illető változtatások, hát egyrészt nem hirtelen felindulásból történnek, másrészt pedig nem csak helyi szintű tényezők vannak. Nagyon fontos számunkra az, hogy gyakorlatilag 2020-tól elkezdtünk egy olyan közös gondolkodást a provinciában, amely során igyekeztünk szembenézni a magunk testi, lelki, szellemi erőforrásaival, és ezzel együtt a hivatásunknak azokkal a kritériumaival is, hogy szerzetes közösség vagyunk, Szent Ferenc karizmáját hordozva, ez azt jelenti, hogy testvéri közösségekben igyekszünk élni, és az evangéliumot többféle módon adottságaink szerint hirdetni, és a helyi egyháznak a szüksége szerint is. Na most nyilván nagyon sok szempont tényező van, és egyszerre mindegyiknek megfelelő módon, főleg mindenkit kielégítő módon nehéz lenne megválaszolni. Most jutottunk el egy olyan pontra, így ugye a februári káptalanunk után, amikor muszáj volt több helyünkkel kapcsolatban most egy döntést hozni, tehát nem igazából Gyöngyös azért került szóba, mert most onnét valójában nem vonulunk ki, csak állandó ott lakó ferences közösség nem lesz most határozatlan ideig.
2: Tehát a műemlékkönyvtár és az autista segítő központ továbbra is.
3: Ott marad a kolostor, ott marad a templom, ott marad a templomban folyó plébániai lelkipásztori szolgálatot kértem az egri érsek urat, hogy az egyház megye vegye át, és ezt segítőkészen átveszik. Ugyanakkor megmaradunk egy olyan együttműködésben a reményeim szerint az egyházmegyével is természetszerűleg, az ott maradó intézményeinkkel, de az ott maradó közösségekkel és hívő közösséggel is, hogy rendszeresen három rendtársunk, például körülbelül havi rendszerességgel biztos vissza fog menni. Szeretnénk, hogyha a templomnak lenne egy ilyen, ahogy azért eddig is, de ezután talán még jobban egy

0: Himnusz Parkkal és vendégszállással vagy Alverna házzal együtt, ami szintén továbbra is a miénk, továbbra is egy-egy csoport, aki ott megszállt, megteheti eddig az arra járók, hogyha egy misén részt tudtak venni, ezután is részt tudnak venni, ott nem nincs rendszeresen meghirdetett misén, hanem alkalmi módon, ez nem új dolog. Ezután is, tehát hozzánk tartozik, és ezután is lesz.
1: Többi állomáshelyek közül az, ahol nagyobb változásra lehet számítani esetleg?
0: Én úgy gondolom, hogy mindegyik helyünk azért egy kicsit folyamatos változásban van hosszú évek óta. Ennek az egyik oka az mondjuk simán az emberi tényezők, így például a létszám, személyes adottságok, egy-egy rendtársnak a személyes karizmája, vagy éppen egészségi állapota. Tehát az, hogy mondjuk 90-ben, illetve 90-es évek elején közel 150 ferences lett a két magyarországi provinciában, és éppen abban a váltásban volt a közösségünk, hogy korábban három helyre volt beszorítva létszámkorlátozással a közösség, kettő budapesti helyszínnel, meg egy esztergomival. Ez kinyílt akkor, és hirtelen lett sok helyünk, ugyanakkor 150 emberrel. Most 95 rendtárs szolgál 14 helyen. Úgy, hogy ma nem kötelező papnak, tanárnak lenni, ha valaki belép a rendbe, hanem hál' Istennek az evangélium élet elsőbségével igyekszünk megélni a ferences karizmát, és hál' Istennek vannak ma is papok és tanárok. Igen. A közösségben, de másként oszlik el a különböző
1: szolgálatok vállalása. Három ember a minimum, ugye? Hogy közösségnek lehessen nevezni.
0: Így van. Időről időre mindig szokott lenni, főleg mondjuk, ha már van egy provinciában 10 hely, akkor szokott lenni egy-kettő olyan kisebb hely, ahol egy vagy kettő.
1: Igen.
0: Most nekünk jelenleg ebben a pillanatban 2 ilyen helyünk van, augusztus 1-től 3.
1: Hadd kérdezzek rá, amire én gondolok, hogy megoldandó feladat a provinciálisnak, Sümeg és Pécs.
0: Igen, szintén azok közé a helyen közé tartozott Sümeg és Pécs is, ahol el kellett dönteni, hogy most aktuálisan a jelenlegi helyzetünkben hogyan tovább. Nagyon fontos egyébként a helyi egyháznak, egy megyés püspöknek, egy hívő közösségnek is, hogy lássa, hogy körülbelül következő években akkor mire számíthat a részünkről. És Sümegen én úgy gondolom, hogy most így megerősítettük egy kicsit a jelenlétünket, most hárman fognak ott lakni helyben, két paptestvér, egy laikus testvér, és az első számú szolgálat ott a kegytemplomnak a szolgálata, várjuk a kedves híveket misére, Jónásra, akár a különleges alkalmakra, akár csak úgy, hogy betérnek imádkozni a templomba. És emellett szintén hát egyéb lehetőségek is vannak ott helyben, de ilyen módon, hogy ott most hárman lesznek, ez így megerősítésre kerül. Azzal együtt, hogy ott hárman vannak, de mégis Domus Filialisként, tehát fiókházként működik.
1: Rájuk van bízva az a remetesség is a szomszédban.
0: És Hümegcsehi remetesség, amelyet így egyházi személyeknek tartunk fenn elvonulásra alkalmas imádságos helyként. Még ugye Balázs atya
1: álmodta
0: és alapította meg, és ez azóta így működik. Ritka alkalom, hogy egy zarándokcsoport egy éppen búcsúnap alkalmával, vagy más alkalommal mondjuk oda ellátogat, de arra szeretnénk fenntartani, ahogy ez a provinciában több helyen is törekvésünk, hogy az imádság helyeit is biztosítsuk és segítsük a körülöttünk élőket abban, hogy csendben meg tudjanak állni, találkozni a Jó Istennel. Pécs szintén mostantól...
1: Egy fölfutóágban levő közösség, nem?
0: Egy fiúkház. Ott igazából 3 éve kezdtük el, kicsit ilyen próbajelleggel, átmeneti jelleggel, hogy legyen ott rendtárs, aki a ferences jelenlétet legalább ilyen átmeneti módon, de mégis felmutatja, biztosítja, erősíti a ferences lelk Kületnek akár a népszerűsítését, hiszen ott van egy egyetemista kollégiumunk 80-90 fővel, van egy szociális otthonunk a szomszédos Kozármislenyben, ferences nővérközösség, ferences világirendi közösség, tehát szintén egy olyan hely, ahol

0: ahol hiányzik, persze számos ilyet föl lehet sorolni, de hogy ahol úgy jó, hogyha ott van ferences rendtárs is. Aztán tavalyi évben Rajmund atya mellé oda került Róbert atya,
1: Bécser Róbert, a korábbi
0: Szentendrei
1: igazgatója Szentendrének, a Szent Angélának
0: szolgálatot, így van, és most pedig Orosz Lóránt atya a Nemzeti Kegyhelyről fog átköltözni most Pécsre, és ott kis közösség velük most így alakult és elindul. Nem valami rendkívüli projektet akarunk ott megvalósítani, de az a tapasztalatom, hogy ahol rendtársak ott vannak, akik hisznek a hivatásukban, sőt, vannak olyan világiak, akik hisznek a ferences lelkületben, meg üzenetben, akkor ott születnek rendkívüli dolgok, akár látványosan, akár kevésbé látványosan. Kiemelném újra a jubileumi üzenetet, ami számomra így a évek alatt megerősödtem, és ezt akarom megosztani, hogy nem csak szép programok csinálása volt a célunk, és nem is ez lett belőle, hál' Istennek, én úgy érzem. Azzal együtt, hogy szép programok várnak még idén is ránk, de így a szeptember-októberi időszak ilyen szempontból sűrű lesz, de hogy mindez alkalom arra, hogy vegyük észre azt az ajándékot, amit kaptunk a Jóistentől az evangéliumban és Szent Ferencnek az életpéldájában, hivatásában, hogy mit jelent ez a ferences egyszerűség, alázat, mit jelent ez a ferences, szentferenci zarándok élet, hogy merek szegényen, fölösleges és főleg butaragaszkodások nélkül úton lenni a Jóistennel. Én úgy gondolom, hogy ehhez közelebb lehet lépni, és ebben számomra nagy öröm, és ezt túlmutat a jubileumon, hogy sok világi hívővel, testvérrel, nővérrel vagyunk együtt. És így alkotunk egy nagyobb közösséget, lelki családot, lehet azt mondani, és ezért nagyon fontosak számunkra azok a helyek is, ahol egyébként rendtag nem lakik. Tehát most így nyilván az elmúlt időszakban, akár itt most Gyöngyös és Pécs így szóba került, hogy hú, az egyik helyről eljövünk, a másik helyen meg valami új kezdődik. Valójában sokkal lényegesebb az, hogy akik ott vannak, akár világiak, akár ferencesek, ők milyen hittel, hitelességgel élik az evangéliumot. És hát így várom azokat a szeptemberi, októberi programokat is, amik ebben erősítenek. Az október 3-a előtti program gyakorlatilag egy hét ilyen fesztivál lesz, mert különböző kulturális meg lelki programok lesznek, de ezt majd hirdetjük.
1: És helyszínen ez nem
0: hirdet? Több helyen, több Értem. Helyszínen, úgyhogy javaslom, hogy éles füllel figyeljünk majd arra, hogy Budapesten vagy vidéken, de az október 3-at megelőző, főleg az megelőző hét lesz sűrű kiállítás, koncertek, imádságos programok, stb.
1: Ami még egy fontos hely, mert az olyan, mint a családban a bölcső, mert az utánpótlás onnan jön.
0: Most pont úgy állunk, hogy jelenleg van Széchenyben 5 novícius, abból 2 az erdélyi provincia tagja, 3 pedig magyarországi.
1: Ez nagyon jó, be volt olyan év, hogy nem volt egy se.
0: Így van, igazából teljesen változó, azt is mondhatnám, kiszámíthatatlan. Minden esetre most ők vannak, hálásak vagyunk értük, és várjuk őket, hogy folytassák valószínűleg Budapesten, a Pasaréti Tanulmányi Házban az egyszerű fogadalmas éveiket majd augusztus után. Most jelöltjeink végül is olyanok, akik kezdik bármelyik provinciából a noviciátust, olyan most nem lesz. Viszont van jelenleg, hát itt Magyarországon legalábbis 6 jelentkezünk, akiket föl is tudok venni, meg szeretnék, és tudom, hogy Erdélyben is vannak, és ezért így hát azzal a reménnyel vagyok, hogy most nem lesz novícius Széchenyben szeptembertől, de elkezdődik egy jelöltség. Most a jelöltségünk Szegeden lesz, Szeged alsóvárosi rendházban, és aztán utána majd akkor lesz megint egy erősebb novíciátus.
1: Befejezésül, bár dramaturgiát nem a legszerencsésebb, mert annyi szép, fontos dologról beszélgetünk, ez is fontos, csak nem túl szép. Belekerült a hírekbe az Esztergomi Ferences Gimnázium így érettségi táján, és nem a legjobb színben. Hogy fordulhat ilyen elő, és mit tud tenni a rendtartomány, hogy ne forduljon ilyen elő?
0: Igen, nyilván, amikor kitudódik egy elfogadhatatlan történés, akár egy pedagógusnak a magatartása, akár hogy egy iskolában, főleg egyházi, főleg ferences szerzetesi fenntartású iskolában, ahol ferencesek is vannak, egy olyan dolog, ami elfogadhatatlan, tehát hogy konkrétan, hogy fizikai bántalmazás történt, vagy akár csak történhetett, ezek mindig csalódást keltenek, mint minden botrányos dolog, és ilyen szempontból fájdalmas, elsősorban az vagy azok miatt, akik elszenvedői vagy áldozatai egy ilyen történetnek, főképp azok a gyerekek vagy gyermekdiák, akit bántalmaztak. Zéró tolerancia van az intézményeinkben is, közösségeink körül mindenhol. 5 éve van a rendtartományunknak egy gyermekvédelmi szabályzata, minden helyünkre érvényes, ezért ennek megfelelően történik ezeknek a kivizsgálása. Nyilván lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet vitatni, hogy most helyesen történt az eljárás, vagy nem. Ebben az esetben is egyébként, mikor tudott dolog lett, hogy itt fizikai bántalmazás történt, az intézményvezető megtette a kötelező jelzést gyermekjóléti szolgálat felé, ennek megfelelően, amikor rendőrségi eljárás is indult, ebben mi együttműködők vagyunk. Tehát a konkrét esettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy miután már dekódoltuk, hogy mi történt, akkor annak megfelelően jártunk el, meg vettünk részt együttműködve a történetben.
1: Mondjuk meg a hallgatóknak azért, hogy nem pedofília, vagy nem szexuális ügyről van szó, hanem elvesztette a türelmét a pedagógus, és...
0: Megütött egy diákot, nem kellett volna, tehát hogy ez ezzel kapcsolatban is zéró tolerancia van nyilván. Ami nagyon fontos, amit kérdeztél is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez ne forduljon elő. Hát úgy gondolom, hogy a helyi szintjeinken megerősíteni és építeni azt a gyermekvédelmi hálót, ami biztonságos intézményé, iskolává teszi az adott helyet. És ez nem most kezdődött, tehát a rendben, kisebb testvérek rendjében 2005 óta van ezzel kapcsolatban előírás, és amikor szükséges volt, történtek eljárások. Mi a magunk rendtartományi szabályzatát szintén megalkottuk, de ezt bizonyos időközönként felül kell vizsgálni. Így például most azzal kezdődik az új 3 éves ciklus a rendtartománynak, hogy ugye mi ezt az emberi méltóság védelme egészének a kontextusában belül kezeljük, meg értelmezzük a gyermekvédelemnek, ifjúságvédelemnek a kérdését, és ezen belül 3 célunk van most a következő ciklusban. Az egyik a saját rendi szabályzatunknak a felülvizsgálata, a másik a helyi szintű rendszereknek a megerősítése és építése, tehát amit mondtam, hogy helyi szinteken, tehát ne csak szabályzatunk legyen, hanem tudjuk is, hogy az hogy tud valóra válni folyamatosan. És egy harmadik dolog, hogy ami mindezt a munkát a rendtartományban most már évek óta segíti, az úgynevezett Emberi Méltóságvédelme Bizottság, vagy Gyermekvédelmi Bizottság. Ennek a működését is szeretnénk úgy módosítani, most egyelőre felülvizsgálni, és ahogy szükséges módosítani, hogy ez nem csak az állami, vagy aktuális egyházi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítson, hanem valóban azt a hálót tudja működésbe hozni és tartani, ami így belőlünk rendtársakból, világiakból, az iskoláinkba járó diákokból, szüleikből, családokból összesen áll. Egy közösség vagyunk, megtörténhet, hogy egy közösségben hiba vagy akár bűn történik, a legfontosabb, hogy emellett ne menjünk el szó nélkül, vagy úgy, hogy szőnyeg alá söpörnénk az ügyet. Ez eddig se volt ránk jellemző, ezután se lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berhidai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Antonio Vivaldi C-dur koncertójának első tétele hangzott el, előadta az English Concert Andrew Mans vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Teremtő értelmet és akaratot adott az embernek, hogy a konfliktusokat ne vadállatként, hanem emberhez méltó módon oldja meg. Jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó pénteki szentmisén. Az egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a Vatikán közlése szerint 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A pápa arra is emlékeztetett, a bíborosok közül sokan háború, erőszak vagy társadalmi megosztottság sújtotta térségekből érkeztek. Hit pajzsa díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost, írja a Magyar Kurír. Az elismerést a budapesti prímási palotában vette át az Esztergom budapesti érsek június 26-án. A hit pajzsa díj idei odaítélésének indoklása szerint Erdő Péter bíboros a katolikus tanítás tudó szolgálatáért és védelméért, a magyar egyház szabadságának következetes képviseletéért, valamint azért a híd szerepért részesült az elismerésben, amelyet évtizedek óta betölt a Kárpát-medence, Európa és az egyetemes egyház közösségei között. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója elmondta, a június 25-i pusztító földrengés családok ezreit hozta kilátástalan helyzetbe. Hangsúlyozta, a katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal bárki hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálata hőségben. A szervezet pénteki közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Az ország egész területén nagyon erős UVB sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Javasolják a vállat takaró ruházatot, a kalap és a fényvédőkrém használatát. Normál bőrtípus esetén ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás és bőrpírt okozhat. Több vendég érkezett a hazai szálláshelyekre májusban, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendéget fogadtak, ami 2,6%-os növekedés. A vendégészakák száma ugyanakkor 0,5%-kal 3,9 millióra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Szombattól az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.

0: Johann Sebastian Bach D-moll koncertójának finália hangzott el Tom Koopman játékában. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, Az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő vesszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Teremtő értelmet és akaratot adott az embernek, hogy a konfliktusokat ne vadállatként, hanem emberhez méltó módon oldja meg. Jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó pénteki szentmisén. Az egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a Vatikán közlése szerint 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A pápa arra is emlékeztetett, a bíborosok közül sokan háború, erőszak vagy társadalmi megosztottság sújtotta térségekből érkeztek. Hitpajzsa díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost, írja a Magyar Kurír. Az elismerést a budapesti Prímási palotában vette át az Esztergom budapesti érsek június 26-án. A Hitpajzsa díj idei odaítélésének indoklása szerint Erdő Péter bíboros a katolikus tanítás tudó szolgálatáért és védelméért, a magyar egyház szabadságának következetes képviseletéért, valamint azért a híd szerepért részesült az elismerésben, amelyet évtizedek óta betölt a Kárpát-medence, Európa és az egyetemes egyház közösségei között. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet. Zagyvari Hárd, a szervezet országos igazgatója elmondta, a június 25-i pusztító földrengés családok ezreit hozta kilátástalan helyzetbe. Hangsúlyozta, a katolikus Karitász a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdett a károsultak mielőbbi megsegítésére. A 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal bárki hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretet Szolgálata hőségben. A szervezet pénteki közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Az ország egész területén nagyon erős UVB sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Javasolják a vállattakaró ruházatot, a kalap és a fényvédőkrém használatát. Normál bőrtípus esetén ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás és bőrpírt okozhat. Több vendég érkezett a hazai szálláshelyekre májusban, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendéget fogadtak, ami 2,6%-os növekedés. A vendégészakák száma ugyanakkor 0,5%-kal 3,9 millióra csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Szombattól az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart D-dur divertimentójának első tétele hangzott el. Előadta a St. Martin in the Fields kamarazenekar. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az élet nem egyenletesen zajlik. Megvannak a teljesség, a rugalmasság felfelé ívelő korszakai, és az erőtlenség, a kiüresedés mélypontjai, s a kettő között az átmenet sokféle példája helyezkedik el. Kívülről is érnek bennünket bizonyos hatások, melyek hol segítenek, hol akadályoznak, bátorítóak vagy zavaróak. Más változások adódnak magának az életnek alakulásából. A reggel más, mint a dél, a nappal más, mint az éjszaka, s az év folyamán is mélyreható változásokon megy keresztül az ember testi-lelki állapota. Azon kívül az egyes életszakaszoknak, mint a gyermekkor, ifjúság, érettkor és öregkor is megvan a maguk sajátos formája. Megint más hatások keletkeznek a személyes szférából, vagy a lelki-szellemi szférából. A környező emberekkel való tiszta és jó viszony egészen más lélekállapotot biztosít, mint az elrontott, összezavart kapcsolatok. A termékeny alkotás időszakában egészen más az ember, mint a belső sivárság és szorultság idején. Mindezek a dolgok érvényesek az imádságos életre is. Nem egy gépies lény végzi az imádságot, hanem az eleven ember, és minden, ami meghatározza életét, az kihat az imádságára is. Jöhetnek tehát időszakok, amikor sem ereje nincs az imádsághoz, sem öröme nincsen benne, és bensőleg minden halottnak tűnik. Akkor aztán nem látja az ember, hogy mihez igazodjék. Ilyen lelkiállapot keletkezhet nagy kifáradás esetén, olyan egyhangú munka miatt, melyet kedvetlenül végzünk, vagy pedig betegség vagy testi gyengeség miatt. Ugyanígy hatnak a folyamatos gondok, vagy a kilátástalan nehézségek, helyzetek. Helyesen mondja a közmondás, a szükség megtanít imádkozni. De mint minden közmondás, ez is csak félig igaz. Az ellentéte szintén érvényes, amely így szól, a bajban elfelejtünk imádkozni. Erkölcsi ingadozások vagy vereségek szintén erős hatást gyakorolnak az imádságos életre. A lelkiismeret nem valami elkülönített dolog, hogy az ember védekezni vagy tiltakozni tudna, de közben a tulajdonképpeni élete változatlan marad, hanem a lelkiismeretünk áthatol mindenen. Megteszi, amit meg kell tennie, s így erősödik meg belőle minden egyéb. Ha pedig felmondja a szolgálatot, akkor az egész életnek, így az imádságnak is elvész az értelme és ereje. Nem leli kedvét többé benne, és értelmetlennek tűnik. Vagy az az érzése támad az embernek, hogy nem is tartozik Isten szent birodalmához, ahol az imádság zajlik. Különösen azokra a lelki nehézségekre kell rámutatnunk, melyet búskomorság vagy depresszió néven foglalhatunk össze. Megfontolásaink számára azért fontosak ezek, mert épp a lelki életet élő emberek esnek könnyebben áldozatul ennek az állapotnak, és épp azok a lelki területek szenvednek kárt, melyekből a hívő magatartás kiindul, származik. A depresszióban szenvedő embernek rendkívül sebezhető a belső világa. Az életet erősebben átéli, mint mások. A szépséget, fényességet, nagyságot épp úgy, mint azt, ami nyomasztó lakhat, ami megsebez, ami méltatlan. De mindennek az átélése olyan módon történik, amely a dolgokat túlbecsüli, s így a belső tartalékokat felemészti. Minden jobban megérinti őt, mélyebben megindítja, fájdalmasabban sebzi meg, és hosszabb ideig rendíti meg, mint másokat. A depressziós embernek gyakran élénkebb a fantáziája, erősebbek a vágyai. Így ezek túlmennek, túlszárnyalják a valóságos lehetőségeket, amiből aztán sok fájdalom és csalódás származik. Esetenként a búskomorság, a depresszió az alkotó tehetséggel jár együtt, ha az a tehetség művekre vagy emberekre irányul. Akkor viszont ez lesz az alkotás ára. A bőség és a siker óráiért ürességgel, belső szorongatottsággal kell fizetnie. A depressziós, búskomor emberben gyakran nagyon sok szeretet van. Ez a szeretet azonban igényes és sebezhető, és a fájdalom nagyobb, mint a beteljesedés. Vagy tudja, hogy milyen lenne, ha szerethetne. Vágyakozik is utána, de nem képes rá.
És lehetne még néhány dolgot mondani, de bármilyen típusú is legyen a búskomorság, és bármiféle gyökerekből származik is, mindenféleképpen vannak olyan időszakok, amikor minden elsötétül az ember körül. A dolgok színe és szépsége megsápad, az ember ürességbe és bezártságba kerül, és úgy tűnik, hogy nincs értelme az életnek. Ilyenkor aztán az imádságot is elveszíti. A szavak semmit nem mondanak többé. Isten valóságának a tudata eltűnik. Az ember egy sivatagba kerül. Önmagának is teherré válik. A lelki élet világa ellenáll neki. Ez ellenkezésre, lázadásra indítja, s az egyetlen dolog, ami még valamennyire megőrizte értelmét, az a munka, vagy pedig a kézzelfogható élvezet. Ha azt kérdezzük, mi történjék ezekben az időszakokban, akkor a választ megint egy átlagvonalhoz kell igazítani. Mindenek előtt nem szabad egykönnyen feladni a harcot. A nehézségek gyakran nagyobbnak tűnnek, mint amilyenek a valóságban, s elegendő keményen összeszedni magunkat, hogy megtörjön a varázs. Arra is emlékeztetnünk kell, hogy az ember nem szívesen imádkozik. Éppen az nem imádkozik, ami a leglényegesebb benne. És ez az imádság iránt mutatott ellenszenv összeszed minden kifogást, amit csak talál, hogy megmagyarázza, miért nem kell imádkoznia, vagy miért nem tud imádkozni. Fontos tehát, hogy megőrizzük imádságunk rendjét, és kitartsunk. Az ima fáradtságos lesz, és azt gondoljuk majd, hogy nincs is értelme így imádkozni. De ennek ellenére belül nagyon fontos dolog történik. Megerősödik lelkiismeretünk, növekszik a lelki erőnk, és lelki értelemben vett jellemünk megformálódik. Ezeknek az időszakoknak Istennel való kapcsolatunk szempontjából is nagy jelentősége van. Remete Szent Antal egyszer, amikor súlyos lelki szorongattatást állt ki, megkérdezte utána az Urat: hol voltál, Uram, azokban a napokban? És a válasz így szólt: közelebb voltam hozzád, mint bármikor azelőtt.

0: A Concentus Musicus Wien felvételét hallották, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink röviden. Rendkívüli intézkedésekkel készül a kormány a hőségre. 14. Leó pápa idén másodjára szólította a bíborosokat tanácskozásra a Vatikánba. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés káros útjainak a katolikus Caritas. Részletes híreink. Rendkívüli intézkedésekkel készül a kormány a hőségre. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Hétfőn és kedden az államigazgatásban, ahol ez lehetséges, otthoni munkavégzést rendelnek el. A lakosságot pedig az áramfogyasztás mérséklésére kérik a délutáni és esti csúcsidőszakban. A hőség miatt a vasúti közlekedésben is a hév vonalakon sebességkorlátozásokat vezettek be, mert a sínek a nagy melegben jelentősen felhevültek. A legforgalmasabb vasútállomásokon és autóbusz pályaudvarokon a legmelegebb órákban ingyenes palackozott vizet osztanak az utasoknak. A hatóságok mindenkitől azt kérik, hogy a hőségben figyeljenek egymásra, igyanak elegendő folyadékot és gyermeket vagy állatot még rövid időre se hagyjanak parkoló autóban. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Másodszor hívta össze idén a bíborosokat közös tanácskozásra 14. Leó pápa a Vatikánban. A konzisztórium pénteken a Szent Péter Bazilikában bemutatott misével kezdődött. Majd a pápa a 6. pálteremben beszédet intézett a bíborosi testület tagjaihoz. Az MTI szerint a zárt ajtók mögött zajló egyeztetésen a világban tapasztalható megosztottságról, konfliktusokról és a békét segítő egyházi szerepvállalásról tanácskoznak. Hit pajzsadíjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost, írja a Magyar Kurír. A budapesti Prívási palotában június 26-án vette át a Parma Fidei hit pajzsadíjat Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs jezsuita, a hit pajzsadíj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. A hit pajzsadíj idei odaítélésének indoklása szerint Erdő Péter bíboros a katolikus tanítás tudós szolgálatáért és védelméért, a magyar egyház szabadságának következetes képviseletéért, valamint azért a híd szerepért részesült az elismerésben, amelyet évtizedek óta betölt a Kárpát-medence Európa és az egyetemes egyház közösségei között. Országos adománygyűjtést indított a venezuelai földrengés káros útjainak megsegítésére a katolikus Caritas, közölte pénteken a segélyszervezet. Szávó Mária szól a részletekről.
2: Az eddigi adatok alapján legkevesebb 235 ember életét vesztette, és mintegy 4300-an megsérültek a Venezuelát sújtó földrengések során. A beszámolók alapján a Richter skála szerinti egy 7,2-es erősségű rengést mindössze 38 másodperccel később egy 7,5-es földrengés követett. A mentés és a károk felmérése jelenleg is zajlik, miközben sokan a közösségi médiában keresik eltűnt szeretteiket. A katolikus Caritas felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Caritas hálózat tagjaival és venezuelai partnerszervezetével, hogy a lehető leggyorsabban felmérje a helyi szükségleteket. A szervezet humanitárius segítséggel járul hozzá a bajba jutottak támogatásához, valamint országos adománygyűjtést indít a segélynyújtás folytatására. A katasztrófa sújtotta venezuelai családok most nem csak otthonaik romjaival, hanem a bizonytalansággal, a gyásszal és eltűnt szeretteik miatti aggodalommal is küzdenek, mondta Zagyva Rihárd, a segélyszervezet országos igazgatója. A katolikus Caritas arra kér mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon az országos adománygyűjtéshez és segítse a venezuelai földrengés károsultjait. A 1356-os szám hívásával, hívásonként 500 forinttal bárki hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz. Online adományozásra is van lehetőség a katolikus Caritas oldalán. Június 28-án vasárnap 16 órakor a budapesti kapucinus templomban Szili András, a Magyarországon élő spanyol ajkú hívek lelkipásztora spanyol nyelvű szentmisét mutat be az áldozatokért. Aki teheti, személyesen csatlakozzon, aki pedig nem tud jelen lenni, imáival kapcsolódjon be a közös könyörgésbe, írta a katolikus Caritas.
0: Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a máltai szeretetszolgálata Hőségben. A szervezet pénteki közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Helyreállították az Országos Onkológiai Intézet hűtési rendszerét. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pénteken a közösségi oldalán jelentette be, elhárították a hibát a június elején indult 3,6 milliárd forintos kormányzati program részeként. Hozzátette, a következő időszakban megkezdődhet a jelenleg raktárként használt műtők felújítása is. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a daganatos betegek Magyarországon a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, és ez belátható időn belül megvalósulhasson. A kötelező szolidaritás elvét állítja központba az Európai Unió június 12-én életbe lépett új migrációs és menekültügyi paktuma, amely valamennyi tagországra nézve kötelező. Erősítette meg a pénteki Világújságban Dóczi Edit, a Migráció Kutatóintézet vezető elemzője, akit Udvarhelyi Erzsébet kérdezett.
3: A szolidaritási mechanizmus azt mondja ki, hogy a frontországok számára, tehát ugye itt első körben olyan mediterrán országokról beszélünk, amelyek fokozott migrációs nyomásnak vannak kitéve, ide tartozik például Görögország, Spanyolország, Olaszország vagy éppen Málta. Tehát az ő számukra a többi tagországnak valamilyen segítséget kell nyújtaniuk. Egyrésztről beszélhetünk arról, hogy más tagállamok átvesznek bevándorlókat a frontországoktól. Amennyiben ezt nem kívánják megtenni, akkor ezt kiválthatják pénzügyi hozzájárulással, vagy pedig van a harmadik lehetőség is, ami a technikai és operatív segítségnyújtás foglalja magába. Itt a gyakorlatban olyan elemekről beszélhetünk, mint például rendőrök küldése a frontországba, vagy például sátrak biztosítása, hogyha például ugye egy fogadótábor felhúzásáról van szó. Ugyanakkor mondhatja a frontország azt, hogy neki például már nincsen szüksége több technikai vagy operatív segítségnyújtásra, hanem helyette akkor ugye vagy a menedékkérőknek az átvétele marad, vagy pedig az, hogy a menedékkérők átvételét ugye a pénzügyi hozzájárulásra továbbra is ki lehet váltani. Magyarország a harmadik opciót választja, tehát a technikai vagy operatív segítségnyújtást, illetve itt a közlemény kapcsán még szerintem fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi egy ilyen tervnek a leadását. Kérdés második felére kitérve, hogy ez milyen hatással lehető a szolidaritási mechanizmus a migrációs nyomásra. Nos, egyelőre azért azt látni, hogy a számok azért némileg csökkennek, tehát van egy elég erőteljes mérséklődés a főbb migrációs útvonalakon. Ugyanakkor továbbra is valószínűleg érkezni fognak, tehát fognak próbálkozni azzal, hogy bejussanak az Európai Unió területére. Szerintem ez nem feltétlenül lesz egy elrendentő erő egy olyan bevándorló számára, aki például konfliktus útot övezetből érkezik, vagy pedig olyan országból, ahol azért a klímaváltozás is már most súlyos következményekkel járt.
0: 10 000 plakát helyett szüntethet meg Budapesten a fővárosi közgyűlés döntése. A testület pénteken elfogadta a javaslatot, amely szerint a jelenlegi mintegy 15 000 reklámfelület kétharmada eltűnik, betiltják az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdetőoszlopok számát pedig 1/5-ére csökkentik. A változtatás előzménye, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadta a reklámok szabályozását érintő törvénymódosítást, amely a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalma mellett nagyobb mozgásteret ad az önkormányzatoknak a közterületi reklámfelületek szabályozására. Országszerte várják a fiatalokat a honvédelmi táborokba, közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel. Az egyhetes bentlakásos programokra még több helyszínen lehet jelentkezni, a kínálatban egyebek mellett légierős, búvár, páncélos, túlélő és dróntábor is szerepel. A 12 és 25 év közötti fiataloknak szóló foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Jelentkezni a honvédelmitábor.hu. oldalon lehet. Heves harcok Pokrovszknál több mint 200 összecsapás volt egy nap alatt. Oroszország újabb rakéta és dróntámadást indított Ukrajna ellen. Nyíri Kata jelenti.
4: A legfrissebb ukrán katonai jelentések szerint rendkívül intenzív, összesen 213 harci érintkezést regisztráltak az ukrán és az orosz erők között. A frontvonal teljes hosszán az elmúlt nap folyamán. Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy a megszállott csapatok továbbra is a Pokrovszk irányában fejtik ki a legnagyobb nyomást, ahol egyetlen nap alatt 28 rohamot indítottak. Az éjszakai és a hajnali órákban az orosz hadsereg ismét nagyszabású kombinált támadást intézett ukrán területek ellen. A támadás során egy Iskander M ballisztikus rakétát és legkevesebb 90 csapásmérő drónt lőttek ki Ukrajna különböző régióira. Az ukrán légvédelem és a mobil vadászcsoportok az ország több megyéjében, köztük Kijev térségében is működésbe léptek, ahol robbanások zajai hallatszottak a légicélok megsemmisítése közben. A hatóságok tájékoztatása szerint Dnipropetrovszk megyében, Novomoszkovszk térségében az Azot vegyipari létesítményt is dróntámadás érte, míg Odessa régiójában az energetikai hálózat sérülései miatt időszakos áramkimaradások léptek fel. A védelmi erők folyamatosan mérik fel a becsapódások és a lehulló repeszek okozta károkat.
0: Tusványosan idén is a magyar és a határon túli közélet számos meghatározó szereplője vesz részt, a közéleti programok középpontjában pedig a béke, a nemzeti értékek megőrzése és a gazdasági kihívások állnak. A Tisza politikusai elutasították a meghívást. Gáspár Sándor tudósít.
5: Sándor Krisztina, a jubileumi 35. tusványos, vagyis a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szóvivője, korábbi főszervező, egyrészt a nagyon változatos és sok szempontból megújuló programra hívja fel a figyelmet, másrészt, hogy fenntartják a jogot arra, hogy maguk döntsenek a meghívottakról. A magyar és a határon túli közélet számos meghatározó szereplője részt vesz. A közéleti programok középpontjában pedig a béke, a nemzeti értékek megőrzése és a gazdasági kihívások állnak. Ezért a közéleti vitákba rendszeresen meghívnak szakértőket, civil szereplőket, politikai pártok és kormányok képviselőit is. A Tisza kormány részéről meghívást kapott Bujdosó Andrea parlamenti frakcióvezető, Velkei György László ürügyi államtitkár, Lannert Judit, Bóna Szabolcs János, Tarz Zoltán, Kármán András és Kapitány István miniszter is. Sajnálatos módon azt a választ kapták, hogy a kormány és a Tisza frakció tagjai nem vesznek részt az idei rendezvényen. Sándor Krisztina ugyanakkor hangsúlyozta, viszont számos magyarországi és határon túli közéleti szereplő érkezik. Az alapítók közül is többen jelen lesznek, így Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Toróté Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke, meghívást kaptak a külhoni magyar politikai szervezetek vezetői is, köztük Brenzovics László, Pásztor Bálint, Gubik László, Orbán Dusán és Bihari Szabolcs. Jelen lesz Kelemen Hunor is. Magyar Péter miniszterelnököt nem hívták meg a Tusványosra, Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye, írta közösségi oldalán az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, Németh Zsolt, aki korábban már beharangozta, hogy Orbán Viktor volt kormányfő, idén is ott lesz Tusványoson. A tusványosi miniszterelnöki felszólalások rendszeresen országos és nemzetközi visszhangot váltottak ki. Június 21 és 26 között tehát idén is rendkívül gazdag program várja a résztvevőket az elmúlt évek hagyományának megfelelően Tusványoson.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Ma napközben vonulásos rendezvények miatt lezárásra kell számítani az Andrássy úton a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon is a Vérmezőig. Ugyancsak szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a délutáni és kora esti órákban az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Várhatóan délután 3:30-5:00 a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között, valamint a további érintett BKK járatok is módosított forgalmi rend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: szombattól az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Főpirenk még egyszer röviden. Rendkívüli intézkedésekkel készül a kormány a hőségre. 14. Leó pápa idén másodjára szólította a bíborosokat tanácskozásra a Vatikánba. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés káros útjainak a katolikus Caritas. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Következik a múlt idéző Tóth János András szerkesztésében.
8: 2026. június 27-e szombat van. Isten éltesse a ma ünneplő Ulászló keresztnevű hallgatóinkat. Az Ulászló latin szláv eredetű név, a szláv Vladislav magyarítása, jelentése dicsőséges szabály. Egyházunkban ma Szent László ünnepe van. László árpádházi magyar király, első Béla fia, 1077. április 25-én lépett trónra. Először 1077-ben, másodszor 1081-ben koronázták meg. Egyik gyermeke Piroska volt, aki később bizánci császárné lett. A hagyományok szerint még két leánya született. Uralkodása alatt élte első virágkorát a korai feudális magyar királyság, amelynek megszilárdította belső rendjét. Az elnökletével megtartott 1092 évi szabolcsi zsinaton keletkezett törvénykönyve ugyan egyházi jellegű, de az élet szinte minden területét felölelte. Királysága idején megszüntette a dukátust, és hatalmát kiterjesztette a Kárpát-medence peremvidékeire is. Egyház politikája is az ország szuverenitását szolgálta, az egyházat nagy adományokban részesítette, de intézkedéseihez sohasem kérte a pápa hozzájárulását. Külpolitikája igen aktív volt. Történeti érdeme a magyar királyság független, önálló állami létének biztosítása. Ennek érdekében egész életében hadakozott. 1095 nyarán a cseh fejedelem megsegítésére indult hadjáratba, de a határon megbetegedett és meghalt. Először a Somogyvári Szent Egyed kolostorban temették el, majd 1106-ban átvitték holttestét Váradra, a mai Nagyváradra, ahol az általa alapított székesegyházban helyezték végső nyugalomra. 834 évvel ezelőtt, 1192-ben pápai jóváhagyással harmadik Béla szentté avatta. Ez nagyban hozzájárult a lovak király kultuszának elterjedéséhez. A magyar polgárőr törvény szerint 2012-től június 27-e a helyi közbiztonságot erősítő polgárőrök napja. Szent László a polgárőrök védőszentje. Szent László napján ünneplik továbbá a magyarországi lengyelek napját is. 29 éve, hogy meghalt Fodor András, Kossuth-díjas költő, esszéíró, könyvtáros. Kaposváron még gimnazista volt, amikor első verse megjelent a Pécsi Sorsunk című folyóiratban. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta a tanulmányait, az Ötvös Kollégium tagja lett, ahol Fülöp Lajos tanítványa volt. Egyetemi évei alatt váltak ismerté versei az I. és Gyula által szerkesztett Válasz című folyóiratban. 1951-ben kapott könyvtáros és orosz szakos diplomát. 1949-ben a Választ, 1950-ben az Ötvös Kollégiumot is betiltotta a kommunista hatalom. Fodor András 1949 és 54 között műfordításai révén maradt kapcsolatban az irodalommal. Versei csak 1954-től jelentek meg újra a Csillag című folyóiratban. 1959-től az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának főmunkatársa, az Új Könyvek című időszaki kiadvány alapító szerkesztője. 73-tól a Kaposvári Somogy című folyóirat rovatvezetője, 1983-tól a Kortárs szerkesztője. Fodor András 1981 és 86 között a Magyar Írószövetség alelnöke volt. 25 éve, hogy elment Jack Lemmon, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század második felének egyik legnépszerűbb komikusa. 141 éve jött a világra Harmat Artúr, katolikus egyházi zeneszerző, a Zeneakadémia tanára, karnagy, az Országos Magyar Cecília Egyesület alelnöke. Eredeti nevén 1903-ig Hubacsek. Harmat Artúr sok misét és kórusművet komponált. A Szent vagy Uram című katolikus énektárnak az énekes részét, Sík Sándor pedig a szövegét szerkesztette.
7: Multidéző rovatunkat és Tóth János Andrást hallották.
9: Dicsértessék Jézus este, ha lefekszünk, dicsértessék Jézus reggel, ha felkelünk. Dicsértessék Jézus jártunkba, keltünkben, légyen szavunkban és szívünkben Jézus Krisztus neve mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent László király ünnepét tartjuk, amikor a szentmisénket felajánljuk elhunyt Ágnesért, élő és elhunyt családtagokért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizd meg minket minden rossztól, és vezess el a boldog, örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki, megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad, ami Istenünk. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, Anya Szent Egyházunk a Magyar Egyházban Szent László királyt ünnepli, mert hogy Szent László király, aki 1040-ben született és 1095-ben halt meg, királyságának idejében a bölcsességnek a megtestesítője volt, és a kortársak sokszor úgy nevezték, hogy elegantissimus rex, a legválasztékosabb, a leginkább tisztességesen viselkedni tudó király. Ezért olvastatja Anya Szent Egyházunk a bölcsesség könyvéből a bölcsesség dicséretét. Mit is jelent bölcsnek lenni? Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy vannak komoly ismereteim arra vonatkozóan, hogy mi a helyes és mi a tennivalóm. Ismerem az eszközeimet, és fel.

asszony bölcsessége, vagy a pap bölcsessége. Senki, akár király, akár családos, vagy éppenséggel oltárnál szolgáló pap nem tud bölcsességre jutni a szív szeretete nélkül. A szív szeretete azt jelenti, hogy lekötöttem magamat valakinek a szolgálatában. Így lett Szent László a magyar nép szolgája. Így lett Szent László sok-sok népet és embereket és feladatokat támadó ellenség legyőzője. Tehát az akkor elmúlt, mi most itt élünk. Nekünk is bölcsességre kell szert tennünk. Nem csak a hétköznapi életvitelhez, de az örök életünk elérésének céljából is. Igen, ismernünk kell a feladatot. Legelső, amit ismernünk kell, hogy miként juthatok el Isten örök egységébe, Isten örök látásába. Ismernem kell, hogy milyen eszközök állnak ehhez a rendelkezésemre. Milyen életkörülmények, kik, milyen munkahely, milyen gondolkodásmód, hogyan tudom egyeztetni testi-lelki egységemet úgy, hogy mind a kettő csak épüljön belőle. Mindezeket meg kell fontolnom, és a szív eligazítása szerint az isteni parancs értelmében alkalmaznom, dolgoznom. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes erőddel. Szeresd fel a barátodat, mint saját magadat. Saját magadat értelemmel, akarattal, szerető szívvel kell szeretned, azok alapján, amiket itt próbáltam érzékeltetni. Ugyanazt kell művelnünk embertársaink felé. Ezért igazság az, hogy aki nem tudja helyesen szeretni saját magát, embertársát sem tudja szeretni helyesen. Csak két momentumot említsek ebből. Aki nem tud megbocsátani magának, miért megy gyónni, ha nem hiszi el, hogy Isten megbocsátott? Aki nem tud bocsánatot kérni saját magáért, hogyan tud vezekelni másokért? Aki nem tanulja és tanulmányozza nap-nap után tetteinek következményeit, hogyan tudja megválogatni a tennivalóit? Aki nem tudja akaratát rákényszeríteni arra, hogy a jót tegye, ne azzal foglalkozzon, hogy a bűnöket kerülgeti, azzal foglalkozzon, annyi jót tesz, hogy nem jut ideje bűnre. Drága jó testvéreim, Szent László király napján kérjünk Istentől bölcsességet saját életünk
ránk bízottak életének

0: és az örök célunk elérésének sikeréhez. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy Szent László közben járására hallgassa meg kéréseinket.
1: Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől, Szent László királyunk égi pártfogása által, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek, hallgass meg, Urunk, én téged, hallgass meg. Add meg elhunyt Ágnes és László testvérünknek az örök boldogságot, és itt maradt családtagjainak mutasd meg szeretetet, hallgass meg, Urunk, kérünk téged,
0: hallgass meg minket. Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Isten fogadj el minket is. Tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat. Kérünk, fogadd el azokat Szent László király érdemeiért és közben járására, és árazd ránk áldásodat, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Két szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. Ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkben a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjaimban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, ma Szent László ünnepén magunkhoz vettük ajándékaidat. Add, hogy ne maradjanak hatástalanok, hanem legyenek segítőink a földi életben, és a boldog örök életet nyissák meg előttünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedtek.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent is áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Csató Béla plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hit pajzsati díjjal düntették ki Erdő Péter bíborost, írja pénteken a Magyar Kurír. Az elismerést a budapesti prímási palotában vette át az Esztergom budapesti érsek június 26-án. A Hit pajzsa díj idei odaítélésének indoklása szerint Erdő Péter bíboros a katolikus tanítás tudós szolgálatáért és védelméért, a magyar egyház szabadságának következetes képviseletéért, valamint azért a híd szerepért részesült az elismerésben, amelyet évtizedek óta betölt a Kárpát-medence, Európa és az egyetemes egyház közösségei között. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet. Zagyva Riárd, a szervezet országos igazgatója elmondta, a június 25-i pusztító földrengés családok ezreit hozta kilátástalan helyzetbe, hangsúlyozta, a katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A 1356-os szám hívásával hívásonként 500 forinttal bárki hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz. Az ország egész területén nagyon erős UVB-sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Javasolják a vállattakaró ruházat, a kalap és a fényvédőkrém használatát. Normál bőrtípus esetén ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet pénteki közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Szombatig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvény módosításához. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter, a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást, a többség még lejjebb vinné 8 évre. Letartóztatásban maradnak az óbudai korrupciós ügy gyanúsítottjai. A fővárosi törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel közölte, a bíróság másodfokon helyben hagyta mind a 8 gyanúsított letartóztatásáról szóló elsőfokú döntéseket, így a jelenlegi és korábbi második kerületi polgármester, valamint a többi érintett július elejéig biztosan letartóztatásban marad. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Szombattól az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Ma napközben vonulásos rendezvények miatt lezárásra kell számítani az Andrássy úton a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon is a Vérmezőig. Ugyancsak szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a délutáni és kora esti órákban az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon. Várhatóan délután 3:30-5:00 a 100E autóbusz nem közlekedik a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között, valamint a további érintett BKK járatok is módosított forgalmi rend szerint indulnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Jelenleg 278 gyermekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózata, 105 nevelőszülő segítségével, erről a Magyar Kurír számolt be. A szervezet közlése szerint évente mintegy 300-330 gyermek fordul meg a hálózatban, amely 1998-as indulása óta már mintegy 900 gyermeknek biztosított családi környezetet. A Máltai Szeretett Szolgálat továbbra is új nevelő szülőket keres, mert a gyermekvédelmi rendszerben folyamatos szükség van olyan családokra, amelyek biztonságos és szeretetteljes otthont tudnak nyújtani a nehéz sorsú gyermekeknek. A Magyar Hírlap írja, a rendkívüli hőség miatt hétfőn és kedden a Honvédelmi Minisztériumnál is lehetőség szerint otthoni munkavégzést rendelnek el. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az intézkedés a minisztérium háttér intézményeire és oktatási intézményeire is vonatkozik. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a készültségi szolgálatot ellátó katonák továbbra is a laktanyákban teljesítenek szolgálatot, hiszen az ország biztonságát folyamatosan biztosítani kell. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Az elmúlt percekben Joseph Haydn első G-dur vonós négyesének első és harmadik tételét a Tátrai Kvartett adta elő. 7 óra 50 perc. Következik a Perikópa.
1: Az évközi 13. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadta halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.
2: 21. század emberének egy nagy vágya, hogy tudjon élni, boldog lehessek az életben, legyen egészség, öröm, mindenem meglegyen, amíg szükséges a mindennapok világában, sőt, néha, valljuk meg őszintén, bármennyire is nem merjük kimondani, még azért annál többet is. Mi az igazi élet? Hogyan tudunk igazán élni? Mi az életünknek az értelme? Hol van elrejtve életünk értelme? Szent Pál apostol ezt válaszolja meg, hogy Krisztusban van elrejtve, keresztségünkben van elrejtve az életünk, hiszen igazi életet akkor kapunk, hogyha élő hitünk van. Meglettünk keresztelve, talán minden nap imádkozunk, vasárnaponként szentmisére járunk, törekszem a tőlem telhető legjobban és legtöbb módon betartani azokat a törvényeket és parancsolatokat, amiket megtanultam a 10 parancsolatban. Törekszem arra, hogy igazán keresztény életet éljek. Krisztus követése viszont nagyon sokszor ennél többet jelent. Ennek a lényege magában Krisztusban és Istenben van elrejtve. A feltámadás öröme és ténye hozza meg mindannyiunk számára azt a valóságot, hogy nem csak eznek az életnek van értelme, vagy nem ebben az életben van pontosabban elrejtve az élet értelme, hanem az örök életben. Mi nem azért élünk itt e világban, hogy e világban éljünk, hanem azért élünk e világban, hogy majd beléphessünk a mennyek országában. Az igazi életünk ott van elrejtve, és ott fog beteljesedni és kiteljesedni mindannyiunknak az élete. Addig is az igazi örömöt és az igazi boldogságot keresztségünk által is Istentől és Istenben kapjuk meg. Ő ennek a forrása. Érdekes, hogy nagyon sokszor keresztényként, katolikusként nem veszük észre ezt az igazi örömforrást. Másút keressük, és másban keressük. És ezért érezzük sokszor magunkat boldogtalannak, kiégetnek, elfásultnak a hétköznapok világában, mert nem jó helyen keresem az én boldogságomat. De Jézus Krisztus feltámadása pont ezt hozta és mutatja meg nekünk, hogy az én örömöm és leginkább boldogságom forrása ő benne van. Megváltott. Isten szeret. Ennél több mi kell? Mire van szükséged? Ennél többre nincsen szükségünk. Az igazi örömforrásunk és boldogságunk a feltámadás által, a megváltás által már át lett nyújtva, megtörtént. Keressed életed minden pillanatában, a feltámadt Jézus Krisztussal együtt Istenben. Merjed oda tenni te magadat Isten tenyerére. Keresd ő benne a boldogságodat. És hogyha megleled, akkor ne felejtsd el sosem. Ha megtapasztaltad, megélted Krisztusnak a jelenlétét az életedben, Ezt tedd el jó mélyen, láthatatlan zsebedbe, hiszen tudod, hogy Isten veled van, hiszen saját tapasztalatod, hiszen ez a mi örömünk és boldogságunk forrása, ez az igazán boldog élet.
0: A vasárnapi Szent Mise szentleckéjéről Wilhelm Péter atya elmélkedését hallották.

0: Mozart C-dur hegedű zongora szonátájának első Allegro tételét Gary Cooper játszotta.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hit pajzsa díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost, írta pénteken a Magyar Kurír. Az elismerést a budapesti Prímási Palotában vette át az Esztergom budapesti érsek június 26-án. A Hit pajzsa díj idei odaítélésének indoklása szerint Erdő Péter bíboros a katolikus tanítás tudós szolgálatáért és védelméért, a magyar egyház szabadságának következetes képviseletéért, valamint azért a híd szerepért részesült az elismerésben, amelyet évtizedek óta betölt a Kárpát-medence, Európa és az egyetemes egyház közösségei között. Országos adománygyűjtést indít a venezuelai földrengés károsultjainak a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója elmondta, a június 25-i pusztító földrengés családok ezreit hozta kilátástalan helyzetbe. Hangsúlyozta, a katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A 1356-os szám hívásával, hívásonként 500 forinttal bárki hozzájárulhat a segítségnyújtáshoz. Az ország egész területén nagyon erős UVB sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Javasolják a vállat takaró ruházat, a kalap és a fényvédőkrém használatát. Normál bőrtípus esetén ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályázat@katolikus.hu e-mail címen várják. Június 20-án a Zebegényi Havas Boldogasszony templomban ünnepi szentmisén adtak hálát Beer Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. A szentmisén Csáki Tibor nagymarosi plébános beszédében kiemelte a helyszín jelentőségét. Zebegény, ahol Beer Miklós gyermekkorának egy részét töltötte, és ahol megszületett a hivatása. A szentmisében Máté evangéliumából azt a részt olvasták fel, melyben Jézus buzdít, ne féljetek. A Váci Egyházmegyei stúdió összeállításában nem csak az ünnepi eseménybe pillanthatunk bele, hanem olyanok visszaemlékezéseit is hallhatjuk, akik hálával és szeretettel őrzik a Beer Miklóssal való találkozások emlékét. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Következik a reggeli riport. Ma van Szent László király ünnepe egyházunkban. Tiszteletére délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban, melynek főcelebránsa és szónoka Schönberger Jenő szatmári megyés püspök lesz. A Szent Misét követően hagyományos fogadalmi körmenet indul a Szent László hermával a Káptalandombon. A lovak király kultuszáról, erekjégyéről, a Szent László hermáról és hogy milyen módon kapcsolódik tisztelete Győrhöz, Kis Tamástól a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ részlegvezetőjétől Hámori Ginga érdeklődött.
1: Ja, a herma az egy görög szó, és azt jelenti, hogy mellszobor alakú erekértartó. Egész pontosan Szent Lászlónak a koponyáját tartalmazza, mégpedig, hogyha a hermáról levesszük a koronát, és alatta van egy lemez, ezt is eltávolítjuk, akkor azon keresztül kiemelhető egy kapszula, ami tulajdonképpen egy koronát imitáló tartó, ebben található a koponya.
2: Tehát teljes csont koponyája megmaradt?
1: Tulajdonképpen az egész koponya megvan, kivétel az állkapocs, amelyet nagyon sokáig kerestünk. Korábbi információnk szerint Bolognában volt, később volt egy olyan hír, hogy esetleg a Pultuszki lengyelországi kolostorban van. Nemes Gábor a kutatásai alapján egyértelműsíthető, hogy Bolognában található az állkapocs. Történt is egy kapcsolatfelvétel ennek ügyében, és elképzelhető, hogy a közeljövőben Magyarországra hozzák egy vizsgálatra az állkapcsot, és ilyen fokon az egész együtt majd vizsgálható.
2: Mióta van itt Győrben ez a csont erekje, és miért pont Győrben van?
1: Jól tudjuk, hogy Szent László városa az Nagyvárad volt, Várad volt pontosabban. Oda is temették, és amikor a szentélvatása megtörtént, akkor emelték fel a csontokat, és kerültek különböző típusú erekjetartókban a csontjai, erekjéi. A koponya először egy ilyen koponya alakú

0: értékeit, köztük a Hermát is, amelyet Gyulafehérváron találjuk meg legközelebb az ottani leltárban 1600 környékén, és innen menekítette el aztán Náprági Demeter püspök először Prágában, majd pedig 1607-ben, amikor kinemezték Győrbe, akkor pedig Győrbe hozta a Hermát. Tehát 1607 óta van a városban, több mint 400 évvel ezelőtt került ide. A kultusza jelentős volt már a megérkezése után is. Vannak leírások, amelyek beszámolnak arról, hogy június 27-én Szent László ünnepén elővették az erekjét, és a hívek csókkal illethették a koponyát.
1: Így közvetlenül, vagy tartóban?
0: Hát, ahogy mondom is, a Hermában van egy kapszula, egy nagyon szép ezüst koronát imitáló tartó, és ezen a tulajdonképpen az abroncsok mellett a csontok láthatók, ott megérintették, vagy csókkal illették a hívek. Nagyon érdekes egyébként, hogy készült ugye, egy tudományos vizsgálat 2011-ben, mikor a koponyát kivették ebből a tartójából, és antropológusok és különböző szakterületek tudósai megvizsgálták, akkor lehetett látni, hogy ezek a részek, ezek sokkal fényesebbek, ahol a hívek megérintették, tehát ez kultusznak a jele tulajdonképpen. Mindenesetre az igazán nagy tisztelete Szent Lászlónak a 18. században mutatkozott ki Győrben, mégpedig annak következtében, hogy 1763-ban egy nagy földrengés volt Komáromi epicentrummal, de Győrt is viszonylag nagy mértékben érintette, és ekkor rendelte Zichy Ferenc püspök, hogy az oltári szentséggel és a Hermával tartsanak körmenetet, hogy a szent megvédje a várost a nagyobb pusztulástól. Ezt meg is tartották, és a nagyobb pusztulás valóban elkerülte a várost. Így elrendelte a püspök, hogy minden év június 25-én Szent László napján ezt a körmenetet tartsák meg. Egyfajta fogadalomtétel volt ez, és azt lehet mondani, hogy ezt meg is tartották a győriek, még a 1919-es diktatúra alatt is, vagy pedig az előző rendszerben is meg volt a körmenet. Talán kisebb keretek között volt, hogy csak bent a templomon belül tarthatták meg, de 1989 óta már ismét az egész városnak az ünnepe.
1: Ön biztos látja, hogy így az évtizedek alatt, hogy változott a tisztelete, vagy az emberek viszonyulása, tehát mekkora jelentősége van ennek a Hermának abban, hogy létrejöjjön egy ilyen imádságos kapcsolat Szent Lászlóval.
0: Egyrészt azt gondolnám, hogy érdekes módon Szent Lászlónak a tisztelete középkorban nagyon jelentős volt. Mondhatni jelentősebb, mint Szent Istváné, a kultusza az kiterjedtebb volt egész Magyarországon. Mára azt kell mondjam, hogy háttérbe szorult kicsit László alakja és az ő műve, és ennek talán éppen egy jó jele annak, hogy mindenki tud arról, hogy a Szent István jobbkézerekjéje, ugye a Szent Jobb Budapesten található, a koronázási ékszerek Budapesten találhatók, de a harmadik fontos nemzeti a Szent László Hermáról viszonylag kevés szó esik, és azt is hozzátenném, hogy ahhoz képest nagyon kevesen látogatják a Hermát, amilyen jelentőségű, most nem csak mint művészeti érték, hanem mint szakrális érték. Én azt gondolom, hogy ez hozzásegíthet mindannyiunkat, hogy megismerjük Szent Lászlónak egyrészt az életművét, a kultuszát, és valamelyest ezt a zarándokodat, ami azért most már kezd megindulni minden évben Szent László napja környékén, hogy Győrbe ezt erősítsük. Volt egy nagyon jó barátom, aki engem mindig áthívott a Hermához, üdvös papbarátom, és azt mondta, hogy álljak a Herm elé, és nézek a szemébe, hogy soha nem tudok vele szembenézni, mert mindig felettem tekintel az ő tekintete. És mindig az volt bennem, hogy azért, mert hát magasabban van, mint én. De ezt egy alkalommal átvittük a kincstárba, és ember magasságba helyeztük el a Hermát, és akkor is ezt vettem észre. Valószínűsítem, hogy a művésznek az volt a koncepciója, hogy Szent Lászlónak mond a szentségét kiemelje, hogy nem a halandóra néz, hanem az örökké való értékekre fölöttem eltekint, és a mi szemünket is arra irányítsa. Én azt gondolom, hogy a mai világban erre nagy szükség van, hogy ne a hétköznapok viharában éljünk mindig, hanem valamiképpen az örökké valóra tekintsük, az örök értékekre. Ilyen fokon a szentek tisztelete, ehhez mindenképp hozzásegít. Tehát egy Győrött kézzel fogható a Szent László tisztelet, de országos szinten is, nemzetközi szinten is fontosnak tartanám azt, hogy a zarándoklatok erősödjenek és jöjjenek Győrbe Szent László Hermájához.
2: Szent László király győri tiszteletéről Kis Tamással, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ részlegvezetőjével Hámori Kinga beszélgetett.

8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, az egyházi lapszemle következik. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A katolikus és az ortodox egyház közötti párbeszéd új eredményeiről közöl beszélgetést az Új Ember. A Pannonhalmán tanácskozó Nemzetközi Ökumenikus Bizottság két társelnöke, Kurt Koch, bíboros és Jobb Gecsa ortodox metropolita arról beszél, hogy az elmúlt évtizedekben megerősödött a kölcsönös bizalom, és ez lehetővé teszi a korábban megosztó kérdések közös vizsgálatát. Az interjúban szó esik a keresztény egységért végzett szolgálatról, valamint arról is, hogy Kelet és Nyugat miként gazdagíthatja egymás hitét és lelkiségét. Az Új Ember írása azt is bemutatja, miért tekintik Pannonhalmát a keresztény párbeszéd és a keleti-nyugati kapcsolatok egyik fontos találkozási pontjának. A 60 éves Berta Tibor tábori püspökkel közöl életút interjút az Új Ember. A beszélgetésben a püspök felidézi hivatásának kialakulását, gyermekkori meghatározó élményeit, valamint azt, hogyan jutott el a papi szolgálatig és a tábori lelkészségig. Őszintén beszél a fiatalkori nehézségekről, a dadogás leküzdéséről és hivatását meghatározó találkozásairól. Az interjúban szó esik a katonák közötti lelkipásztori szolgálat sajátosságairól is, valamint arról a meggyőződéséről, hogy a pap legfontosabb feladata, hogy Isten tekintetével nézzen az emberekre és a világra. Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök. Erről is olvashatunk részletes beszámolót az Új Emberben. A cikk felidézi a főpásztor 50 éves papi szolgálatát és a jubileumi ünnepség legfontosabb gondolatait. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek homíliájában a papi hivatás küldetéséről, Isten országának szolgálatáról és a hiteles tanúságtétel fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy a pap feladata ma is megismertetni az emberekkel Isten nevét egy egyre inkább elbizonytalanodó világban. A lap a jubileum kapcsán Spányi Antal püspök lelkipásztori szolgálatát és a székesfehérvári egyházmegyében végzett több évtizedes munkáját is számba veszi. A Romzsa Tódor című film rendezőjével, Bokor Attilával közöl interjút a Mértékadó. A rendező arról beszél, hogyan ismerte meg a Munkácsi vértanú görög katolikus püspök életét, és miért tartotta fontosnak, hogy filmvászon is bemutassa a kommunista diktatúrával szemben helytálló főpap történetét. Felidézi a forgatás nehézségeit, az alkotókat ért személyes megpróbáltatásokat, valamint azt is, miként formálta saját gondolkodását Romzsa Tódor példája. Az interjúban szó esik a film hitbeli üzenetéről, a mai kor értékválságáról, és arról a meggyőződéséről is, hogy a keresztény embernek egy pusztán anyagi szempontok szerint működő világban is hiteles értékrendet kell képviselnie. Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepéről, tiszteletéről és a hozzájuk kapcsolódó néphagyományokról olvashatunk a keresztény élet legújabb június 28-ai számában. Június 29-ét hagyományosan az aratás kezdetének tekintették, Szent Pétert pedig a halászok patronusaként is tisztelik. Egykor ezen a napon tartották a halászcéhek ünnepeit, valamint a legény és mesteravatásokat is. A cikk felidézi az ünnephez kapcsolódó régi szokásokat és hiedelmeket, köztük azt is, hogy aki e napon elsőként hallotta meg a harangszót, a néphit szerint még abban az évben házasságot köthetett. A Múzeumok éjszakája református programjairól közöl összeállítást a Reformátusok lapja. A cikk bemutatja, hogyan kapcsolódott be a Biblia Múzeum és a Rádai Könyvtár az országos rendezvény sorozatba, amelynek keretében vezetett sétákkal, kiállításokkal, előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Az írás felidézi a budapesti református negyed történetét, a kálvintéri templom és a Rádai ház múltját, valamint betekintést nyújt a Biblia Múzeum különleges gyűjteményébe és időszaki kiállításába is. Az összeállításból az is kiderül, miként válik a református kulturális örökség
élményszerűen átélhetővé a mai látogatók számára. A július elején Sopronban megrendezendő Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozóra készülve a helyi gyülekezetek életét mutatja be az evangélikus élet. A riport felidézi a soproni és balfi evangélikus közösségek évszázados történetét, a kitelepítések máig ható következményeit, valamint azt, hogyan őrzik a reformáció örökségét a mai gyülekezetek. Az írás bemutatja a helyi közösségi életet és azokat a hagyományokat és értékeket, amelyekre a Szél Rózsa találkozó is épít. Az összeállításból az is kiderül, miként kapcsolódik össze Sopron gazdag evangélikus múltja a jelen szolgálatával és a jövő nemzedékeinek megszólításával. Az ökumenikus segélyszervezet új elnökével, Gáncs Kristóffal is olvashatunk interjút az evangélikus életben. A beszélgetésben a májusban kinevezett vezető arról beszél, hogyan kívánja folytatni a csaknem 20 éven át Lehel László által irányított szervezet munkáját, miközben új hangsúlyokat is megfogalmaz. Kifejti, miért tartja vezetői küldetésének a hídépítést, milyen erőt lát a hídben és világnézetben sokszínű közösségek együttműködésében, valamint hogyan képzeli el a segélyszervezet jövőjét. Az interjú betekintést nyújt azokba az értékekbe is, amelyek meghatározzák vezetői munkáját és szolgálatát. Kedves hallgatóink, az Egyházi Lapszemlét hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: A fő csillagjós. Ciprusi török mese.

Mi ment át, mi esett le az égből, rostán ment át, liszt lett a tevéből. Kezdjük ezzel a mesét. Volt egyszer egy szegény ember. Igaz, hogy szegények vagyunk, és nincs semmire pénzünk, de annyira szeretnék egyszer fürdőbe menni. Inkább ne vásárolj ma ennivalót, majd eszünk száraz kenyeret meg olívabogyót, de vegyél egy szappant nekem, mondta egy nap a felesége. Nem járunk sehová, száraz darán élünk, a zsírtalant a zsír nélkülivel esszük, de azért hozok neked a vásárból szappant, hadd legyen meg az örömöd, mondta az úr. Azzal felkantározta a szamaracskáját, felült rá, s ment a vásárba. Végigjárta a szappanárusokat, kiválasztotta a legillatosabbat, aztán hazaindult. Tessék, asszonykám, itt a szappanod, vette elő a zsebkendőjébe csavart szappant. Az asszony boldogan készítette össze a fürdéshez a batyuját, belerakta a szappant, a szivacsot, lavorkáját és fésűjét. Jól összekötötte a batyút, hóna alá csapta, és szinte repült a fürdőig. Befizette a pénzt, és ment befelé. Levetkőzött, elővette a szivacsot, lavorkáját és fésűjét. Boldogan lépett be a forró fürdőhelyiségbe. Fogta a kis lavort, és oda ment az egyik mosdó medencéhez, de alig merítette bele, rákiáltottak. Megállj te! Az a medence a főcsillag Jós feleségéjé, nehogy vizet meríts belőle. Az asszony arrébb ment, hogy egy másik medencéből merítsen vizet magának, de alig, hogy megmerítette a lavorját, megint hangot hallott. Mit csinálsz, hé? Nem tudod, kinek a medencéje az? Ki? A doktorok fejének feleségéjé. Az ugyan meg nem engedi, hogy onnan vegyél vizet? Az asszony megint továbbállt, de még meg sem merítette lavorját a következő medencében, amikor újra meghallotta a hangot. Bolond vagy te! Hogy képzeled, hogy a százados feleségének medencéjéből vizet vehetsz? A szegény asszony nem tudta, mihez kezdjen. Végül csak kinézett megint magának egy medencét, de még mielőtt kinyújtotta volna, lefogták a kezét. A kádi úr feleségének medencéjéből akarsz vizet venni, te! Az asszony reményét vesztve indult az utolsó medence felé. Remélte, hogy csak vehet egy lavornyi vizet, de egy dörgő hang ráripakodott. Ki látott már olyat, hogy valaki a mufti feleségének medencéjéből vegyen vizet? Megbolondultál? Szegény asszony azt se tudta, mihez kezdjen. Még annyi vizet se tudott venni, amennyit a fejére önthetett volna. Tanástalanul járkált a fürdőben. Végül belátta, hogy nincs mit tennie, fogta a batyuját, felöltözött, eltette a szivacsot, a szappant, a lavorkát meg a fésűt, és bánatosan hazament. Alig, hogy belépett az ajtón, a férjével találta magát szemben. Isten hozott, asszonykám! Jól esett a fürdés! Kérdezte mosolyogva. Fürdés? Még annyi vizet se találtam, amennyit a fejemre önthettem volna. Az embert nagyon bántotta, ami a feleségével történt. Törték a fejüket, hogy mit tehetnének. Végül az asszony talált megoldást. Eszébe jutottak a gyerekek régi rongyai. Összeszedte valamennyit, tűt, cérnát vett a kezébe, és egy szép köpenyt vart a férjének. A maradék anyaggal bevonta a fezét. Eredj a boltoshoz, és vegyél egy vastag füzetet. Az ember megvette a füzetet, fölvette a köpönyeget meg a feszt. Valóságos csillagjós lett így belőle, mégis aggodalmasan járt fels alá a szobában. Azt hiszed, csillagjóst csináltál belőlem? Hiszen még írni, olvasni se tudok. Azt akarod, hogy a szultán megölessen? Az asszony szívében azonban nem volt semmi kétség. Te most csillagjós vagy. Menj, ülj le a kávézó előtt!

0: A szegény ember úgy tett, ahogy a felesége mondta. Hóna alá csapta a füzetet meg a tollat, elment a főtérre, és leült a kávézó ajtaja elé. Aki csak látta, megkérdezte, hogy mivel foglalkozik.
1: Csillagjós vagyok, válaszolta ő a kérdezőknek.
0: Milyen a véletlen? Éppen azon a napon eltűnt egy teve azok közül, amelyek aranyat hoztak a szultán kincstárába. A vezírek meg a szultán szolgái mind az eltűnt tevét keresték.
1: Hová lehettek?
2: Megtalálják vajon?
1: Mit tegyünk, hogy megtaláljuk?
2: Rablók vitték el? Kérdezgették az emberek.
0: Olyan is akadt, aki azt állította, hogy a 40 rabló vitte el. De akármit mondtak is, nem jutottak közelebb a megoldáshoz, csak vitatkoztak, találgattak tovább. Közben a palotába rendelték, és kikérdezték azokat, akik a tevéket útnak indították.
3: Mi rendben megraktuk, és útnak indítottuk a tevéket, esküdöztek.
0: Meghallgatták a kincstáriakat is, ők is megesküdtek.
4: Folyjon ki a szemünk, ha hazudunk, a kelleténél egyel kevesebb teverakományt vettünk át.
0: A vezérek végül kikiáltókat fogadtak. A kikiáltók nagyokat ütöttek dobjukra a dobverővel, és torkuk szakadtából kiabáltak.
5: Hatalmas szultánunk egyik arannyal megrakott tevéje elveszett. A megtaláló vagy a nyomra vezető jutalmat kap. Ne mondjátok, hogy nem hallottátok!
0: A kikiáltók végigjárták a város minden utcáját. Az egyik utcából egy ember lélek szakadva a palotába futott. Addig nyitogatta az ajtókat, amíg a vezírek elé nem került. Miután azok elvezették a szultán elé, megcsókolta a szultán ruhájának szegélyét, aztán 3 lépést hátrált.
6: Tessék, mit akarsz mondani?
1: Hatalmas szultánom, a főtér kávézójához új csillagjós érkezett. Ha valaki meg tudja találni az elveszett tevét, az csak is ő lehet, mondta,
0: majd miután elkapta a feléje dobott zacskó aranyat, kihátrált a palotából. A szultán hívatta a vezíreket.
6: Azonnal küldjetek futárokat a kávézóhoz, hozzák ide azt a csillagjóst.
0: A futárok 4 irányból körbefogták a főteret, megfogták és a palotába vitték a csillagjóst. A vezírek a szultán elé járultak.
1: Hatalmas szultánunk, elhoztuk a csillagjóst.
6: Nagy könyve a kezében, majd abból kinézi, hogy hol van a teve.
0: Közben a csillagjós úgy remegett, mint a nyárfa levél. Térdeiből kiszállt az erő, kiverte a hideg veríték is.
1: Uram, teremtőm, mi lesz most velem? Mit mondjak? Ha valami rosszat mondok, lecsapják a fejem, morogta maga elé.
0: Miközben így gondolkodott, megragadták, és a szultán elé vezették. Tisztelettel meghajolt, megcsókolta a szultán kezét és kaftánja szegélyét, aztán 3 lépést hátrált.
1: Térdre vetette magát, a fejét elfordította, szégyenében lesütött szemmel hallgatott.
6: Elveszett egy tevém, amely aranyakat hozott a kincstáramba. Azt hallottam, hogy csillagjós vagy. Nyisd ki a könyved, nézd meg a csillagokat, a napállását, csinálj, amit akarsz, csak találd meg az aranyaimat. Ha megtalálod, jutalmat kapsz.
0: A szultán parancsoló hangjának hallatán a csillagjós szája is kiszáradt.
1: Hallgattam az asszonyra, aztán most itt vagyok a bajban, gondolta.
0: Aztán lopva oda lesett a körben állókra, hogy nem olvasnak-e a gondolataiban. Törte a fejét.
1: Leghatalmasabb szultán, tudod, hogy ez nem könnyű feladat. Mennyi időt adsz nekem?
6: 15 napot. Számolj, rajzolj, tegyél, amit akarsz. Az a fontos, hogy megtaláld, mert ha nem...
1: Igenis, szultánom.
0: Ennyit is csak nehezen nyögött ki a csillagjós. A szultán intett, hogy távozhatnak. A jelenlevők kihátráltak a teremből, aztán mindenki ment a maga útjára. A csillagjós alig állt a lábán. Nehezen vette a levegőt. Kicsit kifújta magát, aztán hazafelé indult.
1: Írni, olvasni nem tudok. Talán még a 15 napot se tudom kiszámítani, gondolta.
0: Körülnézett. Az út szélén színes kavicsokon akadt meg a pillantása. 15 darabot zsebre vágott. Kimerülten ért haza. A küszöbön is nehezen tudott átlépni. Látod, asszony, mibe sodortál? Ne búsulj! Ha az Isten bajt teremt, gyógyírt is teremt hozzá. Erről az útról már nincs visszatérés. De most egyél, aztán aludjál. Holnapra más színben látod a világot, mondta a felesége. Lefeküdtek mind a ketten, a szomorúságtól semmi sem moccant a házban, még szél se lebbent. Reggel az asszony felkelt, vizet öntött az estéről maradt piláfra, megmelegítette és elkészítette belőle a reggeli levest. Kelj fel, uracskám, kész a leves! Egyél, amíg meleg! Az ura egész éjjel forgolódott, egyik oldaláról a másikra fordult. Ha elaludt is rövid időre, ijesztő álmokat látott. Felkelni se nagyon volt kedve, mert nemhogy pihent volna, fáradtabb volt, mint valaha. De nem várta meg, hogy az asszony még egyszer szólítsa. Lassan fölegyenesedett az ágyában. Felkelt, megmosdott, fogta a kanalat, és leült az asztalhoz. A leves nem akart lemenni a torkán. Minden kanál után 2 korty vizet kellett innia. Végül felkelt az asztaltól. Akárhogy van is, menj, ülj a kávézó elé, mondta a felesége. Az ura nem szólt semmit. Belátta, hogy nincs mit tenni, elindult otthonról, de a lábai sem szívesen vitték a kávézóhoz. Bánatában elővett egy kavicsot a zsebéből, és elkezdett vele játszani.

0: A tolvajok heten voltak. Az egyik eljött a kávézóba, hogy szemmel tartsa a csillagjóst. Lopva figyelte. A csillagjós egész nap a kavicssal játszott. Amikor felállt, tekintette összetalálkozott a rablóival. Elindult haza. Útközben eldobta a kavicsot. Na, ennek a napnak is vége, morogta. A tolvaj követte a csillagjóst, hegyezte a fülét, hogy mit mond, de úgy értette, mintha azt mondta volna, hogy ennek a tolvajnak is vége. Ajjaj, nekünk végünk? Csillagjós rám ismert. A végén egyenként mindannyiunkat meg fog találni, gondolta kétségbe esetten. A csillagjós hazament. A felesége mosolygó arccal, étellel fogadta. Ettől egy kicsit megnyugodva evett, aztán lefeküdt. Reggel nem nagyon akaródzott a kávézóhoz mennie. Az esze ugyan azt mondta, hogy menj, a lába viszont azt, hogy maradj ott ülve, ahol vagy. Végül csak elment, leült a kávézó ajtajában, és nézegette a jövő menő embereket. Este felé megint elővett egy kavicsot a zsebéből, játszadozott vele, aztán, amikor ráunt, elindult haza. Forgatta kezében a kavicsot, aztán elhajította. Épp akkor ment el mellette a második tolvaj, amikor a kavics a földre koppant. Egyenként mindegyikünket meg fog találni, gondolta rémülten, ezért gyorsan megkereste a társait. Holnap én megyek a kávézóba. Meglátjuk, engem is megismere, mondta a bandavezér. Közben hazament a csillagjós, de ahogy a napok múlására gondolt, egyre jobban elszorult a szíve. A felesége mindent megtett, hogy felderítse, mégsem tudta az urát felvidítani. Nem is evett a csillagjós semmit, lefekvés után pedig képtelen volt elaludni. Felkelt alig, hogy a kakasok kukorékoltak, s ment a kávézóba. Leült a szokott helyére, és estig nézegette a jövő menőket. Közben megint kivett a zsebéből egy kavicsot, és azzal játszott. A banda vezér figyelte, mit csinál. Amikor leszállt az este, a csillagjós hazaindult. Messzire hajította a kavicsot, és mit tesz a véletlen? Az épp a banda vezér lába elé esett. A tolvajok vezére megrettent. Miközben a csillagjós hazafelé, ő a társaihoz indult. Nagy ember ez a csillagjós, mondta az összegyűlt tolvajoknak. Egyenként ránk talál, mindegyikünk lába elé egy kavicsot dob. Ha beárul minket a szultánnak, akkor nekünk végünk. Inkább menjünk mi oda hozzá. A többiek egyetértettek vele. Mentek egyenesen a csillagjós házába. Kérünk, ne árulj el minket a szultánnak! Könyörögtek, amikor a kopogtatásra a csillagjós kinyitotta az ajtót, s elmondták, hogy az aranyak melyik hegy barlangjában vannak. Rendben, válaszolta a csillagjós. Majd azt mondom, hogy a könyvemből olvastam ki. A tolvajok elmentek, a csillagjós pedig lefeküdt. Másnap, ahogy pirkadt, kipattant az ágyból, és sietős lépésekkel a palota felé indult. Futott akkor is, amikor a lejtők megállt parancsoltak volna a lábainak, így aztán gyorsan oda is ért. A szultán színe elé járulva megcsókolta a kaftánja szegélyét. Hatalmas szultánom, megtaláltam az aranyakat. Adj mellém katonákat, hogy hazahozzam a kincseket. Hogy rövidre fogjam, a csillagjós a katonákkal elment a mondott helyre. Meg is találták a barlangot, az aranyakat összvérekre rakva vitték a palotába, majd az udvaron hegyekbe halmozták. A szultán nagyon boldog volt, arannyal teli zacskókat adott a csillagjósnak, és kinevezte fő csillagjósának. A csillagjós boldogan sietett haza. Felesége a kapuban várta. Nézd csak, asszonykám, mennyi aranyat kaptam, mutatta örömmel neki az ura. Néhány nap múlva azonban baj történt. A szultán hivatta a szolgáit. Hozzatok lavort, szappant, Kezet akarok mosni. A szolgák teljesítették is a parancsot, a szultán azonban olyan nagyon szappanozta a kezét, hogy közben az ajándékba kapott brilliáns gyűrű valahogy lecsúszott az ujjáról, a szolgák pedig kiöntötték a piszkos vízzel együtt. Amikor a szultán észrevette, hogy eltűnt a gyűrűje, kiadta a parancsot.
1: Gyorsan menjetek a főcsillag jósért! Jöjjön azonnal!
0: Mi történt, szultánunk? Kérdezték aggodalommal a jelenlévők, s alig, hogy választ kaptak, siettek a főcsillag jósért.
1: Elveszett a gyűrűm. Nézd meg a könyved.
0: Már is nézem, szultánom, mondta, de reszketett, mint a nyárfalevél. Szeme elsötétült. Azt se tudta, hogyan jött el a szultántól, azt sem merre indult. Ahelyett, hogy a főkapun távozott volna, a kertkapu felé fordult. A kertben tyúkokat, libákat látott. Csak bámult rájuk, aztán hazatámolygott. A feleségének elmesélt mindent. Ne búsulj! Reggelig még annyi minden történhet, most csak pihenj, majd reggel kitalálunk valamit, vigasztalta a felesége. A lavorból a kertbe öntötték ki a vizet. A fák között tyúkok, libák legeltek. Láttam köztük egy nagy, fekete libát. Annak olyan nagy a csőre, hogy képes volna egy gyűrűt is lenyelni. Talán az volt. Ahol a legnagyobb a szükség, ott közel a segítség. Most csak egyél, aztán feküdj le és aludj, ne aggódj. Lefeküdt a csillagjós, de csak forgolódott az ágyban. Egész éjjel a fekete liba járt az eszében. Reggel korán kelt, és már is ment a palotába. A kertben van egy fekete libád, mondta a szultánnak. Az nyelte le a gyűrűt. Süttest ki, együk meg a húsát. A szultán megtapsolta a csillagjóst. A liba gyomrából valóban előkerült a gyűrű. A főcsillagjós megint arannyal teli zacskókat kapott a szultántól. Boldogan vitte haza a feleségének, boldogan is éltek egy hónapig, amíg megint meg nem zörgették a kapujukat. Te vagy a főcsillagjós?
2: Én vagyok.
0: Szultán úrunk versenyt hirdetett. Összehívja a világ összes főcsillagjósát, hogy megtudja, melyik a legnagyobb közülük. Azt akarja, hogy te is vegyél részt a versengésben, mondta a szolga, és már indult is vissza.
3: Nagyon megijedt a főcsillagjós. A felesége látta, hogy kiveri a hideg verejték. Mi lett, uram?
2: Takarj be, mert nagyon fázom.
0: Ami takaró paplan volt a házban, azt mind ráterítette az asszony.
3: Mitől ijedtél meg ennyire? Kérdezte aztán.
2: Hatalmas szultánunk üzent, hogy menjek, mert egy nagy versenyen akar megméretni. Ha kiderül, hogy semmihez sem értek, nekem végem, hiszen még írni, olvasni sem tudok.
0: Az a fontos, hogy a szíved tiszta, vigasztalta az asszony. Reggel aztán korán felkelt, és ami liszt volt csak otthon, beleöntötte a dagasztó teknőbe, aztán nekiállt fánkot sütni.
2: Hadd egyen, szegény uracskám! Ki tudja, visszatér-e, gondolta.
0: A főcsillagjós reggel korán kelt. A felesége becsomagolta a fánkokat, és induláskor a férje zsebébe dugta.
2: Edd meg, ha megéheztél.
0: A főcsillagjós nehéz szívvel ment a palotába. Ott aztán végképp megrémült, akkora tömeg volt. Életében nem látott még ennyi embert. Egy tűt sem lehetett volna lejteni. Az elsősorban a vezírek, pasák, tudósok ültek. A főhelyen a szultán trónolt. Középre szólították a fő csillagjósokat. Egyenként mutatták be a tudományukat. Végül ketten maradtak hátra. Az egyik vizet öntött egy üstbe. Ráolvasott, aztán ráfújt. Megint ráolvasott, megint ráfújt, a víz mézzé változott.
1: Látjátok, a vizet mézzé változtattam, mondta,
0: aztán gúnyosan a mi írástudatlan csillagjósunkhoz fordult.
1: Ezzel a mézzel akár fánkot is lehetne enni, nem igaz?
0: Erre a mi csillagjósunk elővette zsebéből a fánkokat, és a mézbe mártogatva enni kezdett. Nagy zúgás támadt a téren, majd kitört a tapsvihar. A szultán felállt, és megcsókolta az írás tudatlan csillagjós homlokát. Szűnni nem akaró taps közepette, újabb zacskó aranyakat adott főcsillagjósának. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Elhangzott a főcsillag Jós, ciprusi török mese. Felolvasta Oberfrank Pál, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Grillus Vilmos felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ország egész területén nagyon erős UVB-sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Javasolják a vállat takaró ruházat, a kalap és a fényvédő krém használatát. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívják keresztény közösségek figyelmét, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Olvasható Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének felhívásában, amelyet a Magyar Kurír tett közzé. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadásra várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV közleményében emlékeztetett az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályazat@katolikus.hu e-mail címen várják. A 2025-26-os tanév kegyelmeiért és eredményeiért adtak hálát a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai és hitoktatói a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban június 23-án. A Te Deum Szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be. A főpásztor köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy az emberi élet egyik legméltóbb magatartása a hálaadás. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9:04. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.

0: Az az érdekes, hogy pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonásra, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.
1: Az idén végzett kosárfonó, takács, szőnyegszövő és nemezkészítő hallgatók vizsgamunkáit mutatja be a Hagyományok Háza júniusban nyílt különlegesen szép tárlata. A 2 éves képzést befejező 30 újdonsült kézműves alkotásain keresztül a Játéktól a Mesterségig című kiállítást végigjárva végigkísérhetjük azt az összetett folyamatot is, amely a legegyszerűbb technikai fogások elsajátításától egészen a mesterien kivitelezett kézműves termékek elkészítéséig vezet. A megnyitón bepillanthattunk a műhelyekben folyó munkába is. Ott jártunk, kérdeztünk, tartsanak velünk Önök is. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Szabó Erzsú vagyok, a Hagyományok Háza Népi Kézműves és Népi Iparművészeti Szakcsoportnak a szakmai munkatársa, és most itt a Játéktól a Mesterségig című kiállítás kurátora és szakmai felelőse.
1: Itt állunk ebben a térben a gyönyörű tárgyak között. Ez a színvonal mesterekre utal, de valójában ők nem mesterek.
0: Így van, de a kiállítás címe is a Játéktől a Mesterségig azt próbálja sugallni, hogy hogyan jut el valaki egy egészen kezdő szinttől a szakképesítésig, és valóban még nem mesterszintűek az alkotások, de a mesterség alapvető tudása az a kezükben van már. Ezt bizonyítják ezek a tárgyak is, de mindegyiknél azért érdemes olyan szemmel nézni, hogy első darabokról van szó, és első darabnak bizony ilyeneket alkotni szerintem óriási elismerés. Ismerést érdemel, főleg úgy, hogy felnőtt képzésről beszélünk, tehát ide munka, család, minden mellett járnak az emberek.
1: Mennyire népszerű a kézműves mesterség tanulása?
0: Én azt gondolom, hogy egyre népszerűbb. A nemes készítés hosszú évek óta az egyik sláger szakmánk, az elsők között telik be, és sorban állnak évről évre az emberek, hogy jelentkezhessenek. A másik az a kosárfonás, ami többeket vonz, és ott több fiatal is van. A szőnyegszövés és a takácsmesterség ugye egy nagyon időigényes és egy drágább történet, hiszen ott nem lehet eszköz nélkül végezni, tehát ott be kell ruházni egy szövőszékbe, ami ma már, ha újonnan vesszük, igencsak magas árkategóriájú.
1: Lépjünk ide, arra kérem, itt szőnyegek is vannak, terítők, párnák, de mindenféle divat cikkek is, gyönyörű táska, olyan, amit most azonnal elvinnék magammal, tehát ez olyan, amit nagyon drágán lehetne árulni bárhol. Ez mekkora mesterségbeli tudást mutat?
0: Ha óraszámban néznénk, akkor mindegyiket nagyon drágán lehetne árulni. Most a takácsok munkái előtt állunk, amiről pont most szó volt, ezek a táskák. Ezekben az a nagyon különleges, hogy ezt a nyári táborban készítik ezeket a kockás táskákat a hallgatók, amihez megtanulják, hogy hogyan kell felállítani a parasztszövőszéket, és megtanulnak rá felvetést készíteni, ami egyáltalán nem kis dolog. Az, hogy utána ebbe a felvetésbe az adott hallgató tányér a látétet sző, vagy utána ő ezt tovább gondolja, és itt most ugye van egy egészen komplex, átgondolt táska előttünk, különféle fül megoldásokkal, tehát, hogy ez viszont már egyéni út, és az egyéni plusz munka, hogy ő ennyit beletesz.
1: Mi a különbség a szövés és a takácsmesterség között?
0: Alapvető különbség az, hogy a takácsok jellemzően pamut, len és kender fonallal dolgoznak, vékony, mindennapi használati textileket készítettek, mint konyharuha, abrosz. A mintákat jellemzően a szövőszékbe, a nyüstökbe befűzéssel, majd a lábítók váltogatásával alakítják ki, tehát ott a befűzés a nagy bravúr, és ez egy matematikai feladvány, hogy hogyan kell befűzni, és ezt pontosan kiszámolni, míg a szőnyegszövők, ők egy nagyon egyszerű felvetésben is tudnak alkotni, de ők gyapjú fonallal szűnek, tehát ez az alapvető fő különbség, hogy mi az alapanyag, és a gyapjú szőttesek ugye azok nagyobb lakberendezési textilek, a falra, földre való anyagok, és a minta készítése is egy nagyon lassú folyamat, hiszen minden egyes szín részt, ami egy szőnyegben látható, azt egyenként rakosgatják be az adott színeket, és ez egy igen komoly időigényes munka. Ugyanígy megvan a takácsoknál is ez a szedegetett, a szedettes motívum, tehát ugyanúgy van egy ilyen nagyon részletes.
1: Gyönyörűek egyébként, ilyen geometrikus csillagok, meg mintha keresztszemes hímzés lenne rajta, de ez anyagában szőtt.
0: Így van, ez anyagában szőtt. Igen, itt is van a halmos teremben, ilyen sima stólákat lehet látni, de ha közelebbről megnézi az ember, akkor lehelet finom kis szálakkal minták vannak beleszedegetve. Ez a szálbehúzásos technika, ami valóban ugyanúgy egyenként, szálanként kerül bele, szóval kicsit olyan, mint egy hímzés. Úgyhogy minden mesterségnek van olyan része, ami gyorsabb, kicsit haladósabb, és van, ami meg nagyon-nagyon időigényes és nagyon aprólékos.
1: A mai világban azért gyors étkezés, rohanás, hatékonynak lenni, pörögni. Miért választják ezt az emberek?
0: A hozzánk jövő hallgatók van, aki konkrétan azért jön ide, hogy a multinacionális cégnél való robotolásból ki tudjon szakadni, és egy kicsit megérkezzen a pillanatba, és legyen valami, amivel fizikailag teremt valamit. Szerintem nagyon nagy hiányunk ma úgy általában a társadalomban, hogy nem látható fizikailag, amit létrehozunk, pedig óriási szükségünk van szerintem így a lelkünknek

0: jobb értéke van annak, aminek valódi története van, ami valódi emberi kézzel készült, tehát tényleg érezni lehet rajta akár a hibákat is, és attól is szép, és még szebb.
1: Attól nem mesterséges intelligencia, majd ezzel fogjuk tudni megkülönböztetni.
0: És ezzel is. Egyébként az az érdekes, hogy például pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonásra, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.

0: Folyik a munka éppen a szövőműhelyben. Egy nevet kérek szépen, hogy ki mellett álltam itt meg.
1: Szabó Ágnes vagyok.
0: Min dolgozik éppen?
1: Gyapjúszőnyeget. Szövünk csíkos mintával. Ez egy hagyományos, egyszerű mintás szőnyeg. Most kezdtem el tulajdonképpen, ez az első szőnyeg, amit készítek.
0: Miért vágott bele ebbe a mesterségbe?
1: Egyrészt szerintem szüksége van mindenkinek manapság a hétköznapi munka mellett valamilyen hobbira, ami kicsit kiszakítja a hétköznapokból, illetve lehet alkotni valamit. Kézzelfogható fizikai szép eredménye van, az ember lelkének szerintem jót tesz.
0: Pintér Piroska a szövő mesterség oktatója. Nagyon szép félkész tárgyak vannak itt, ott egy ilyen fekvőszövőszéken, bogyó mintás.
2: Hát bogos vagy göbös, de mezőségen borzasnak hívják, tehát hogy elég sok elnevezése van, bár nem az egész magyar nyelv területen szövik, ahhoz képest, hogy mennyi elnevezése van.
0: Így első ránézésre haladó technikának tűnik, mennyire nehéz?
2: Nem nehéz, ezt a takácsok az első fél évükben tanulják meg a különböző díszítő technikákat, tehát van ez a bogos, szakszerűbben mondva tűreszedett díszítő technika, akkor a szálbehúzásos díszítő technikát is fogják tanulni, aztán majd az azsúrozást. Hát türelem kell hozzá, meg az, hogy pontosan kiszámolják a mintát, mert akkor lesz szép, de nehéznek semmiképpen nem mondanám.
0: A 2 éves képzés végén hova fognak eljutni? Mi az a csúcs, amit itt el lehet sajátítani?
2: A legnagyobb munkájuk az egy 2-szeles abrosz.
0: Mit jelent az, hogy 2-szeles?
2: Hogy 2 szélből áll, tehát 2 darabból, mert régen ugye a paraszövőszékek nem voltak olyan szélesek, mint amilyen szélesre kellett volna egy lepedőt, vagy akár egy abroszt is szőni, ezért 2 részből, és nagyon szép összeillesztésekkel, összevarrásokkal készítették, és abban az a nehézség, hogy 2 egyforma darabot kell szőni, amik szépen illeszkednek. De ez a szőnyegszövőknél is megvan, mert nekik is a végső mestermunkájukhoz 2 szélből kell a festékes szőnyeget elkészíteni, amihez az erdélyi festékes szőnyegekből merítik az inspirációt.
0: Itt egy tört fehér gyapjú, különböző okker árnyalatú és barna mintázattal.
2: Kicsi zöldekkel, igen.
0: A fonalakat, gyapjút, illetve a takácsoknak a kender és len fonalait természetes festékekkel festik?
2: A szőnyegszövőknek benne van a tanmenetükben a növényi

0: festés, barátságosabbak a növénnyel festett színek, és a gyapjút a legkönnyebb festeni. Természetesen a pamutot is lehet festeni, hogyha az ember akarja, de azokból az alapanyagokból nagyobb a választék. Illetve hát azért a népi vászonszövésben ugyan nálunk játszanak a színek, de azért kell készíteni hagyományosabb, tehát hogy natúrszínű, és akár lehet, hogy csak pirossal vagy kékkel díszített fonalakat.
1: Itt állunk a kosaraknál, a kiállításon Legez a Mártával, a kosárfonóképzés szakmai felelősével. Itt is gyönyörűségeket látok. Az én szívemet a madár etető dobogtatja meg, de hát itt mindenféle formájú szögletes kerek, ovális, bevásárló kosarak, kasok, fedeles, piknikkosár, tálca, hát gyönyörű dolgok vannak. Mennyire népszerű a kosárfonóképzés?
2: Nagyon népszerű, hál' Istennek most is 12 fő maximális létszámmal indult útjára. Ez a szakmai képzés egy 2 éves elköteleződést igényel, tehát egy hosszú távú képzés, ami szakmát ad, és tulajdonképpen az, aki elvégzi ezt a képzést, az utána akár eladásra tud magas szintű kosarakat gyártani.
1: De megélni nem lehet ebből.
2: Azért ezt nem mondanám, az biztos, hogy kemény munka, de akár kiegészítő keresetként is kiválóan alkalmas. Ma már ugye ebben a digitális világban, ahol nagyon nagy a rohanás, és tényleg annyi inger, impulzus ér bennünket, különösen értékes az az idő, amit alkotással, elcsendesedéssel, elmélyüléssel tudunk tölteni. Ha a fenntarthatóságra gondolunk, akkor az, hogy egy olyan alapanyaggal dolgozik az ember, amit a természet ad, és a természetbe kerül vissza, ez egy nagyon szép körforgásnak a része, ahogy amúgy az alkotás is az, hogy teremtünk valamit, tehát, hogy megadatik számunkra is az a kegyelem, hogy alkotunk és kézzel készítünk valamit.
1: Férfiak jelentkeznek?
2: Ez egy elnőiesedő szakma, de a szakoktató Kovács Zoltán, ő egy jászárokszárási mester, aki már több éve vezeti ezt a csoportot. Most az idei csapatában 3 férfi is jelentkezett, tehát a 12 főből ez egy jó aránynak mondható, de alapvetően azért megjelennek a férfiak is.
1: Most én beiratkoztam, elkezdtem, akkor honnan indulok, és hova jutok el a végén 2 év múlva?
2: Ez a stand is, ahol itt állunk, pont azt mutatja be, hogy honnan, hová jutnak el a hallgatók. Elsőként alapanyaggal ismerkedünk, kisebb, egyszerű, könnyen elkészíthető, sikerélményújtó tárgyak elkészítésén keresztül. Utána kezdik el megtanulni, hogy hogyan alakítjuk ki a kerek aljakat, tehát először a kerekkosarak világával ismerkednek. Itt már egy nagyon gazdag formai változatosságba mélyedhetnek el, mert megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet emelt fület készíteni, az egy egyszerűbb, vagy csavart fület, és utána pedig jönnek az ovális kosarak, különféle bevásárló kosarak, autós kosarak, itt már különféle oldalberakási módokat is elsajátíthatnak, a szegés módokból a cof szegéseket, és egyre inkább gyakorlattá válik számukra, hogy hogyan készítsenek egy szép fület, ami szintén egy nagyon fontos szerkezeti eleme a kosárnak, és talán a szakma csúcsa az, amikor a szögletes kosarakhoz is elérkezünk, mert ma már a mai modern lakáskultúrában nagyon nagy igény van arra, hogy polcokba méretre beilleszthető, nagy fokú precizitást igénylő szögletes kosarakat készítsenek el, és itt tényleg a csúcsa a szakmának, amikor mondjuk egy fedeles piknik kosarat készítenek el, amikor már tényleg a tető is úgy illeszkedik, hogy zárható legyen. Tehát ez egy nagy fokú technikai tudást igényel, de a tárlaton láthatunk üvegeket, a demizsonfonás is egy nagyon speciális ága a vesszőfonásnak, de hogyha a hagyományos formákra gondolunk, a kaskötőknek a tárgyaira, akkor ott vannak a kávás kosarak, amik a legarchaikusabb formák Európa szerte megtalálhatók, és magyar hagyományai is megvannak.
1: Hagyományosan ez a férfiak mestersége volt, és hát elsősorban a cigány népességnek volt a szeretett mestersége. A cigányság csinálja még ezt a üzi, még ezt a mesterséget?
2: Igen, nagyon sok felé, felső Tiszavidéken is találunk, Erdélyben is, és Tiszaalpáron is van egy család, a Gergely család, akik nagyon magas szinten űzik ezt a mesterséget, ők szoktak táborokat is tartani, tehát tőlük is lehet tanulni, és siménfalvai származásúak, és tényleg öröm látni, hogy ezt a mesterséget éltetik. tehát ez abszolút az ő kezükben van ez a mesterség.

0: Németh Bea nemezkészítő szakoktató, itt állunk a nemezkészítő műhelyben, épp munka folyik, mit csinálnak épp a hallgatók?
1: Mindenki mást. Fél éve kezdte ez a csoport a nemezes tanulmányait, és megvan egy tanmenet, hogy milyen tárgyaknak kell elkészülnie a fél év során, és most ki hol, mivel maradt le, azokat a tárgyakat próbálja befejezni.
0: Na hát milyen tárgyakról van szó? A rádióban nem látszik, de én itt látok gyönyörű csacsikat, labdát, báránykát, szőnyegeket, párnákat, mi mindent kell tudni csinálni?
1: Mindezt majd kell tudni, ugye még nagyon sok van hátra a tanulmányokból, elsősorban a közép-ázsiai és belső-ázsiai nemezkészítő hagyományokkal ismerkedtünk az első év vagy fél év során, kirgiz, kazak, türkmén nemezekkel, ezek ilyen mintázatú ülőpárnák-párnák. Üreges tárgyakat is készítettünk, ezek voltak a csacsik, amik ugye ilyen háromdimenziós tárgyak. A második év során viszont mindenkinek készül egy nemez szőnyeg, csak nem szőnyegnek hívjuk, hanem takarónak, hiszen nem szövéssel készül, és az egy nagyon hosszú folyamat, mert egy szőnyeg elkészítéséhez azért 4-6-8 emberre is szükség van, úgyhogy mire mindenkinek a takarója sorra kerül, addigra el is telik a második fél évnek a nagy része.
0: A kézműves vásárokon lehet találkozni, és én is voltam olyan műhelyben, ahol az iparművész ruhafélét, kiegészítőket, cipőt, kalapot, selyemmel összekombinált nemez sálakat készített. Ilyeneket is tanulnak-e?
1: Igen, természetesen. A hagyományos nemezkészítés mellett a mai modern tárgyakba is belekóstolunk, pontosan azért, hogy olyan tárgyakat is tudjanak készíteni majd a végzett hallgatók, amik a jelenben használhatóak. Úgyhogy például most a nyári táborunknak az egyik témája lesz, hogy cipőt készítünk, és nemezsálat selyemmel egybe dolgozva, és majd még készítünk később mellényt, tehát ez is benne van a tanmenetünkben.
0: Színek kavalkádját látjuk mindig a nemezzel kapcsolatban, és el lehet csúszni a színkombinációkkal, illetve a mintákkal is. Tanulnak-e mintakészletet, minek mi a jelentése, és szín, dinamikát, kombinációt is?
1: Természetesen azért is nagyon hasznos az, hogy különböző népeknek a nemezeivel foglalkozunk, mert ők már ezt kitalálták több száz év alatt ezeknek a tárgyaknak a működését, meg az erejét, akár a színeknek a hatásait, és van ezzel kapcsolatban irodalom is, hogy melyik színnek például mi a jelentése, minek kell szerepelni egy tárgyon, ez nyilván népcsoportonként változó, és hát utána majd ez segíti a végzett hallgatókat abban, hogy aztán ők a saját útjukat járják, és olyan tárgyakat tudjanak készíteni, ami őket, az ő lelkiségüket is képviseli.
0: A csacsit melyik nép találta ki?
1: Igazából ez nem egy hagyományos tárgy, mert nemezi játékok nem nagyon készültek a labdán kívül. Inkább ilyen talizmánként készítettek Türkmenisztánban, meg Törökországban is ilyen kis nemez állatkákat. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek a gyapjúval, ez egy nagyon jó útja.
0: Ide léptem az egyik hölgyhöz, aki éppen dolgozik, egy nagyon érdekes lószerű ülő alkalmatosságon ül, éppen mit csinál?
2: Sebestyén Katalin vagyok, és valóban ez az eszköz a csikó, amire ráülünk, és a két foga összefogja azt a munkadarabot, amin éppen dolgozom. Ez egy párnahúzatnak a két oldala. Egy szürke-fehér kirkiszkazag nemezminta, amit most szalagszövéssel dolgozok össze, tehát készítem a szalagszövött szegélyt, és ugyanakkor rá is varrom a párnának a két szélére, így dolgozom egybe a párna két lapját.
0: Ön mióta foglalkozik ezzel a mesterséggel?
2: Most kezdtem tanulni februárban, azelőtt ilyen amatőr nemezelő voltam, magam meg néhány emberrel így összeszövetkezve a konyhaasztalon csináltunk ezt-azt, de képzésszerűen most a februárban indult, képzésről indultam én magam is.
0: És mi az eredeti mestersége? Mert hallottam, hogy itt mindenki mást csinált eredetileg.
2: Az eredeti mesterségemben is bárányokkal dolgozom, református lelkész vagyok.
0: Hol szolgál?
2: A Banabábolnai Református Egyházközségnek vagyok most a lelkipásztora. Ez Komárom-Esztergom vármegyének a legnyugatibb faluja.
0: Ezt hogyan fogja hasznosítani a gyülekezetben? Fog-e tudni ezzel valamilyen gyümölcsöket hozni?
2: Hogy gyümölcsök mik lesznek, azt nem tudom. Majd azt a Jóisten intézi. De meg szoktam hirdetni nemezelő foglalkozásokat, és már van pár hittanos gyerek, aki jön, és simogat, és gyúr, és különböző szép tárgyakat készít, és lelkesen várják, hogy Katalin néni, mikor nemezelünk legközelebb. Jó érinteni a gyapjút, és jó közösségben lenni, és jó alkotni, és jó engedni, hogy a kezünk alatt a szívünkben fogant tárgyak szülessenek, és ezek vegyenek körül bennünket, és erre a gyerekek is nyitottak és fogékonyak.

Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. A Játéktól a Mesterségig című kiállítás 2026. szeptember 20-áig látható a Hagyományok Házában. A mai mesterfogás zenei szerkesztője új kollégánk Szabó Ágnes volt. Fogadják őt szeretettel. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztőriporter Posgai Nóra.

0: Elhangzott a mesterfogás.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Teltházas jótékonysági koncertet adott Budapesten az Ismerős Arcok zenekar, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi támogatási programjának támogatására. A KMKSZ vonatkozó programja a fogyatékkal élőket, a súlyos betegséggel küzdőket, műtétek előtt állókat, illetve utókezelésre szorulókat is támogatja Kárpátalján. A rendezvény célja a segítségnyújtás mellett az összetartozás erősítése volt. A koncert létrejöttében a KMKSZ ifjúsági szervezetének is kulcs szerepe volt.
4: Maradjanak életbe, vigyázzanak magukra, és gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, és amiben csak lehet, próbáljuk őket segíteni.
3: Hangsúlyozza Nyerges Attila, az Ismerős Arcok együttes énekese.
4: 30 éve arról beszélünk, hogy azok a határok vagy kerítések, amiket húzigáltak itt közöttünk össze-vissza, teljesen lényegtelenek. Ha az emberek közötti határok megszűnnek és eltűnnek, már pedig mi ezen dolgozunk, akkor ezeknek a kerítéseknek nincsen semmiféle jelentősége. Ráadásul a magyar egy olyan nép, egy olyan nemzet, aki általában, amikor baj van, akkor nagyon komolyan tudnak összefogni. Amikor gondban van valaki, akkor pillanatok alatt nagyon komoly segítség áll össze.
3: A Fegyverek tüzében című koncerten két dal erejéig a Munkácsi Popovics emese is csatlakozott a csapathoz, népdallal színesítve a fellépést.
5: Mindig szeretek olyan eseményeken részt venni, amik valahogyan kapcsolódnak Kárpátaljához, az otthonomhoz. Ezért is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek és énekelhetek egy színpadon az Ismerős Arcokkal és együtt velük.
3: A koncert bevételével a KMKSZ Verecke Alapítványának munkáját segítik. A támogatás súlyos betegséggel küzdő műtétek előtt álló, illetve utókezelésre szoruló kárpátaljai emberekhez jut el. A program a fogyatékkal élők támogatását is szolgálja. Galambos Nándor, az Ismerős Arcok basszusgitárosa.
6: Ha az ember egy jó célt villant, és az emberek azt mondják, hogy érdemes csatlakozni, akkor ennek híre megy, hogy az egyik ember a másiknak fogja továbbadni. A koncert címe az, hogy Fegyverek tüzében, ugye ez nekünk egy akkori dal volt egyébként, amikor szintén Kárpátalján és Ukrajnában háborúdult, és akkor azt gondoltuk, hogy azok a régi dalok, amik szintén háborús környezetben születtek, azok a mának azt üzenik, hogy nem kéne ezt soha, ha lehet, újra meghallanunk, illetve elérjen hozzánk a háború, úgyhogy egy picit talán nagyon egyszerűnek fog hangzani, de a békére próbálunk ugye minden egyes megszólalásunkkal mutatni. Úgyhogy azt szeretnénk, hát ha üzenni lehet, akkor azt, hogy vessünk véget, ha lehet, az értelmetlen dolognak.
3: A háborús körülmények miatt sok család került különösen nehéz helyzetbe. Rajtuk lehetőség szerint segíteni kell. Hangsúlyozza Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.
7: Nagyon fontos ez a program, és azért kezdtük el ezt, mert számos olyan igény érkezett a KMKSZ felé, hogy segítsünk rászoruló betegeken, hiszen a háború következtében, meg a általános szegénység következtében nem tudták finanszírozni a gyógyítatásukat. És emiatt gyűjtést is szerveztünk, illetve a magyar állam támogatásából is több száz beteget sikerült megtámogatnunk. Az elmúlt években ez kérvényezik, és majd egy ilyen orvosi bizottság dönt arról, hogy érdemes a támogatottságra. És hát őszintén örülök annak, hogy a Ismerős Arcok ez a magyarság körében rendkívül népszerű együttes felkarolta ezt a mi ügyünket, és jótékonysági koncertet ad. Ugye ők jártak Kárpátalján 2021-ben a KMKSZ ifjúsági szervezetének a meghívására, és akkor is egy beteg gyerek megsegítésére történt a gyűjtés. És hát remélem az, hogy ez nem lesz egy ilyen egyedi alkalom. A Kárpátaljai Magyarság sajnos a háború következtében is támogatásra szorul, és igyekszünk ezt a programot folytatni és támogatókat gyűjteni hozzá.

0: A kárpátaljai magyar oktatás, valamint a magyar tannyelvű iskolák és óvodák helyzete folyamatosan kiemelt figyelmet igényel a régióban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata a napokban nagyszabású konferenciát és workshopot szervezett az intézményvezetők és helyetteseik számára. Az igazgatói tanácskozás apropóját a Kárpátaljai Magyar Oktatási Hálózat érintő aktuális és esetleges jogszabályi változások, valamint a szakmai problémák megvitatása adta. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a kötelező állami továbbképzéseken belüli magyar nyelvű előadások aránya. Ezért a beregszászi tagozat saját szemináriumi rendszerrel és módszertani napokkal igyekszik biztosítani a hazai pedagógusok anyanyelvi fejlődését. Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetője kiemelte, az állami továbbképzéseken a magyar nyelvű előadások aránya 10%-ra csökkent, ezért saját módszertani napokkal biztosítják az anyanyelvi szakmai fejlődést.
1: A kötelező továbbképzések mellett bevezetjük a szemináriumok rendszerét. 2022-ben hoztuk létre a tavaszi beregszászi módszertani napokat, majd ennek a sikere után 2023-ban egy évvel később már őszi beregszászi módszertani napok is voltak, amelyeken rendszerint 5-6-7 különböző foglalkozás, szemináriumot, gyakorlati rendezvényeket, projekteket tartunk különböző tantárgyakból a magyar tannyelvű iskolák, illetve óvodák pedagógusainak. E két nagy rendezvény mellé rengeteg más rendezvénysorozatot is szerveztünk az utóbbi években. Így volt már boldogságpedagógiából rendezvénysorozat, volt projektpedagógiából rendezvénysorozat, inkluzív pedagógiából, modern nevelés elméletből. Az utóbbi három nagy rendezvényünk pedig volt a gamifikáció, amely 8 különböző szemináriumot ölelt fel. 2025-ben összesen 36 szemináriumot rendeztünk, és ezen 893 pedagógus vett részt. 2026-ban pedig eddig már 19 szemináriumon, különböző projekten vagyunk túl, és eddig 361 ember vett részt ezeken a rendezvényeken.
0: Az ukrajnai oktatási reform és a jövőre életbe lépő törvényi szabályozás gyökeres átalakításra kényszeríti a középiskolák felső tagozatait, azaz a líceumokat, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
2: A törvény úgy rendelkezik, hogy eddig ezek az oktatási intézmények nagy részt egy intézményi kereten belül működtek, most ezt át kell alakítani, hogy legyen önálló jogi személyiség a liceum, és ez lehet egyébként úgy is, hogy a gimnáziumból egybe, tehát ami Magyarországon is van, egy 8 osztályos liceum, vagy akár 6 osztályos liceum is lehet, viszont nem lehet benne elemi iskola, csak kivételes esetekben. Valamint volt két előterjesztés, az egyik előterjesztés arról szólt, hogy egy évfolyamra 60 diák, akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el, és a pedagógusoknál viszont sok iskola és igazgató abban a tévhitben van, hogy ez alapján kell indítani, és ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne az ukránokkal együtt, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna. Hogyan kellene hozzáállni a helyi kistérségek vezetőinek, hiszen az ő felelősségük a liceumok megszüntetése és a fenntartása is.
0: A szakmai napon bemutatták azokat az átfogó kompetencia méréseket, amelyek a negyedik éve tartó háborús körülmények ellenére azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai magyar tanulók képességei és anyanyelvi kompetenciái nem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Híres László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője.
3: A célunk az volt, hogy azokat a gyerekeket, akiket első perctől 2024-től monitoringozunk és feltérképezzük, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, azokat újra megvalósítsuk 2025-ben. Így megvalósult az a kompetencia vizsgálat, amit az oktatási hivatal közreműködésével tudtunk megvalósítani. Ebben a felmérésben anyanyelv, angol nyelv és matematikai képességeket mértünk a diákok körében, háttérkérdőivel kiegészítve. Az volt a fontos, hogy ne csak mérjünk, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a gyermekek, hanem azt is lássuk, hogy milyen háttérrel rendelkeznek. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szülők támogatásával alakult úgy a képesség a gyermekeknek, vagy az iskolának a hozzáadott képességeinek segítségével alakult úgy a gyerekeknek a képessége, amit éppen láthatunk. Összehasonlítva magyarországi eredményekhez, átlag eredményekhez viszonyítva, Kárpátalján még továbbra sem maradunk a képességek szempontjából, ami azért kiemelkedő, mert már a negyedik éven háború kellős közepén próbálják az iskolák túlvészen azokat a nehéz helyzeteket, amiket láthatunk.

0: A gyermek a szemünk fénye és a jövőnk záloga. Ennek jegyében szervezte meg ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az év egyik legnagyobb tömegrendezvényét, a Tiszacsomai Gyermeknapot. Az Árpád vezér látogatóközpontban és honfoglalási emlékparkban játék, móka, tartalmas együttlét várta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt az Egyesület legnagyobb rendezvényén.
1: Azért jó, mert ma gyereknap van, meg azért, mert itt nagyon sok játék van.
0: Mondja Homoki Hermina, aki Ugocsából érkezett a nagycsaládosok gyermeknapjára.
1: Ki kellett választani egy kockát, utána azt a papírt meg kellett csinálni kockákba, és utána ide kellett jönni, és egy labdát be kellett dobni, egy piros labdát, amit húztam, az a piros szín volt, be kellett dobni egy piros, legalább egyet egy piros ilyen zacskóba, kellett menni csíkosan, és bele kellett tenni abba, és a végéig kellett futni.
0: Kuta István szintén elhozta a családját a gyermeknapra.
2: Örülök, hogy van ilyen, elsősorban azért, mert nagy családosként nem sok idő jut kimozdulásra, és háború miatt nagyon kevés az ember, kevés a közösség ápolási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ha egy évben 10 ilyen program lenne, akkor minden 10 programon tele lenne nagy családosokkal és fiatalokkal, és azt látom, hogy kell a gyerekeknek is ez a feltöltődés, egy kicsit kirázni őket a mindennapokból, igazából arra figyelmeztetni őket, hogy vannak még rajtuk kívül is fiatalok, építhető a közösség. Örülök annak, hogy vannak még nagy családosok, akik itt tervezik a jövőt, akik itt maradnak, és példát mutatnak, hogy itt is lehet élni, itt is lehet közösséget építeni, ápolni, és igazából megmutatni a gyerekeknek, hogy ez a jövő, ez a haza, és igazából nekünk a gyerekek a jövő.
0: A Nagycsaládos Egyesület kiemelt célja, hogy tagcsaládjaik megmaradjanak Kárpátalján magyarként, keresztényként. Ezért igyekeznek minél több együttlétet szervezni számukra és minőségi programokat. Tarpai József, elnök.
3: Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megünnepeljük az ünnepeinket, és ilyen a gyereknap is, ilyen a házaspárok napja is, ilyen az édesanyák, az édesapák napja. És talán a gyerekek azért a legfontosabb, mert ők a jövőnk. Tehát tulajdonképpen Jóistennek az ajándéka, és ők nem tehetnek arról valóban, hogy itt háború van, ők most gyerekek, tehát nekik nagyon fontos, hogy megkapják ezt az élményt. Én nagyon hálás vagyok minden szervezetnek, aki ide eljött, egyházi, civil szervezet, cserkészet, Máltai Szeretetszolgálat, és még sorolhatnám, tehát akik családokkal foglalkoznak, gyerekekkel, akár mentálisan, akár csak játszanak. Mi magyarok vagyunk, és a gyerekek tényleg érezzék azt, mikor íjászkodnak, lovagolnak, bármit készítenek, faragnak, hogy igenis ők megbecsült tagjai a közösségnek, és talán az a legfontosabb üzenet, hogy minden gyerek számít, mindenki, és teljesen mindegy, hogy honnan érkezett, milyen családból.
0: A Rákóczi Szövetség régóta kapcsolatban áll és támogatja a Nagycsaládosok Egyesületét. Ez alkalommal is adományokkal érkeztek. Csáki Csongor, elnök.
4: Ez az a szervezet, ami sok ezer embert összeköt, összefog. Szülőket, gyerekeket, nagyszülőket. Ez a gyermeknapi rendezvény is most mutatja, ez a juniális azt, hogy tömegeket tudnak összehozni, hasonló sorsú embereket, olyan embereket, akik mikor itt együtt vannak és összekapaszkodnak, akkor erőt kapnak egymástól. És ez a legfontosabb. És az, hogy mi egy budapesti központú civil szervezetként odafigyelünk a Nagycsaládosok Egyesületére, és én azt gondolom, ez erkölcsi kötelességünk, és megpróbálunk a magunk eszközeivel mi is egy picit mindig hozzá tenni valamit az ő életükhöz. Ezzel is azt üzenve feléjük, hogy nincsenek egyedül, hiszen a Rákóczi Szövetség mögött is egy nagy közösség áll, nagyon sok jó érzésű magyar ember, nagyon sok támogató. Magyar emberek között a szolidaritás, az összefogás itt nem messze a Nemzeti Összetartozás napjától is kézzelfogható, és én ezt az összefogást, ezt az egymásra való odafigyelést érzékelem itt ezen a rendezvényen is.

0: Ünnepélyes keretek között tartották meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kötelékébe tartozó EGÁN-EDE szakképzési centrum diplomátadó ünnepségét. Az eseményen a végzős hallgatók kézhez kapták az elmúlt évek munkájának eredményét, tudásukat igazoló oklebeleket.
1: Új dolgokat tanultunk, például sushi készítést tanultunk, ami az nagyon érdekes mindenki számára, ahogy nekem is. Nagyon sok új levesfajtákat tanultunk, amit Magyarországon például hagyományosak, nálunk ugye kevésbé, azokat is nagyon jó volt megtanulni, és hasznosítsuk a családban is.
0: Mondja Pintje Kinga, aki szakács szakon végzett az EGÁN-EDE szakképzési centrumban. Csernicskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora kiemelte, minden nehézség ellenére továbbra is elkötelezett a kárpátaljai magyar fiatalok versenyképes szakmai képzése mellett.
2: Háborús viszonyok ide vagy oda, nehézségek ide vagy oda, ezek a fiatalok tanulni akartak, szakmát szerettek volna szerezni, és olyan szakmát szereztek, amelyből hiány van. Hiány van, és ezek a fiatalok egészen biztos vagyok abban, hogy meg fogják találni a helyüket, meg fogják találni a kenyérkereső szakmájukat, és valamennyiünk élete könnyebb lesz akkor, ha jól képzett autószerelők, szakácsok, pincérek, kozmetikusok dolgoznak körülöttünk. A 6. ilyen közös diplomátadó, oklevélátadó ünnepségünk volt a Máté Szalkai Szakképző Centrummal. 1000-nél többen szereztek már szakképesítést. És ha belegondolunk, hogy ez mekkora nagy szám, akkor érthetővé válik az, hogy miért vagyok mérhetetlenül boldog, és miért vagyok bizakodó, amikor a holnapra gondolok.
0: Orosz Ildikó Rákóczi Egyetem elnöke kiemelte, a megmaradás egyik legfontosabb pillére a biztos szakma és a magas szintű szaktudás.
3: Nagy sikernek értékelem, hogy háború közepette is az EGÁN-EDE szakképzési centrum a magyarországi intézményekkel együttműködve tanúsítványokat, okleveleket tudott átadni a végzőseinek, cukrászoknak, autószerelőknek, szakácsoknak, divatszabóknak, akik immár oklevelükkel együtt tervezhetik a jövőt. Örülök, hogy sikerült Vásárosnaményban, ami ugye a Bereg vármegyének a része még, olyan helyet találni, ahol a itt élők és az otthon élők egyszerre vehették át az oklevelet, és ez is az összetartozást és a közösséget erősítette.
0: Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarság nem adja fel a megmaradásáért való küzdelmet.
4: Ezek a fiatalok szakmát tanultak magas színvonalon, ami segíteni fogja számukra az elhelyezkedést az életben, illetve segít a kárpátaljai magyarságnak, az egész térségnek abban, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzenek. Nyilván a háború idején zajlott ennek a képzésnek a nagy része, és különösen hálásak vagyunk a magyarországi tanároknak, intézményeknek, amelyek a diákjainkat befogadták, illetve a diákoknak, a szülőknek és különösen a tanároknak, a kárpátaljai tanároknak, akik nem adták föl, és lehetővé tették számukra azt, hogy a diákok számára az, hogy szakmákhoz jussanak, és elsajátítják azt ezeknek a szakmáját, a csinyát, binyát megfelelő színvonalon. Örülök annak, hogy ez a képzés folytatódni fog, újra közel 300 diák jelentkezett erre a képzésre, ami azt mutatja, hogy a kárpáti magyarság élni akar, kárpáti magyarság tanulni akar, kárpáti magyarság dolgozni akar.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: Ötvös Gábor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ország egész területén nagyon erős UVB-sugárzás várható szombaton, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Javasolják a vállat takaró ruházat, a kalap és a fényvédő krém használatát. Normál bőrtípus esetén már 15-20 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívják keresztény közösségek figyelmét, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Olvasható Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének felhívásában, amelyet a Magyar Kurír tett közzé. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadásra várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én, hétfőn és 30-án, kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. A 2025-26-os tanév kegyelmeiért és eredményeiért adtak hálát a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai és hitoktatói a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban június 23-án. A Te Deum Szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be. A főpásztor köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy az emberi élet egyik legméltóbb magatartása a hálaadás. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályazat@katolikus.hu e-mail címen várják. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. Az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Következik az iránytű.

A magyar hadak örökös vezére, Szent László király. Amikor az Eszményi uralkodó alakját mutatták be a késő középkor évszázadaiban a leendő királyoknak, a gondos nevelő barátok rendre Szent László krónikáit vették elő. A források mindegyike kivételes személyként ábrázolja, legyen az hazai vagy külföldi írás. Az önzetlenség, a hazaszeretet és a hit védelme vezette tetteit. A korban példátlan hűséggel támogatta apja Első Béla, unokatestvére Salamon és bátyja Első Géza uralkodását. Elérte István király és annak fia Imre herceg szentélyavatását 1083-ban. A korábban mégis ellene forduló Salamont ez alkalomból amnesztiában részesítette. Rendkívül szigorú törvényeket alkotott, ezekkel elsősorban a magántulajdont védte a rablóktól, tolvajoktól. Szabályozta az egyházi tized szedését, a külföldi papok és az országban élő idegen felekezetűek helyzetét. 18 évnyi uralkodásával elkezdődött annak a hódító politikájának időszaka, amely 400 éven át, egészen Mátyásig, mai kifejezéssel élve doktrínája volt a magyar királyságnak. Egyenlő félként tárgyalt a pápával, a bizánci és a német-római császárral. Lánya Piroska, a későbbi bizánci császárné Iréné, akit szentként a keleti egyház tisztel. Szent László freskói, szobrai, Közép-Európa szerte díszei a templomoknak. Ezek a hatalmas erejű lovagkirály legendás tetteit mutatják be, a tordai hasadék megnyílásától a magyar leány kiszabadításán át, a besenyő vezér fogságából a szentkúti vízfakasztásig. Alig 50 évesen, 1095-ben váratlanul halt meg. Sírja Váradon zarándokhely volt a török hódításig. Róma 1192-ben avatta szenté, arany erekje tartója, azaz hermája a győri székesegyház legféltettebb kincse.

0: Fülöp Tamás bemondó kollégánk bevezetője után üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Június 27-én, ünnepnapján kiemelkedő uralkodónkról, Szent Lászlóról lesz szó műsorunkban, amelynek szakértő vendége Töll László hadtörténész. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatóságot is.
0: Külön köszönöm Önnek, hogy neve napján eljött hozzánk, Isten éltesse.
1: Nagyon köszönöm, ez nagyon megtisztelő, különösen azért, mert sajnos amikor közel 60 éve, amikor ezt a nevet kaptam, ez igen népszerű név volt még akkor, megnéztem a statisztikát, de sajnos manapság már egyre kevesebben adományozzák ezt a nagyon régi és nagyon, mondjuk úgy, hogy jól csengő nevet. Bár itt egy kicsit haza is beszéltem, elnézést kérek érte.
0: Hát hogy ne, de ha már itt tartunk, akkor érezte bármi hatását vagy jelentőségét eddig élete során, hogy szülei a László nevet adták Önnek? Volt ennek jelentősége akkor?
1: Igen, mert amikor én elkezdtem történelmmel foglalkozni, ez igen régen volt, általános iskolás koromban, én a Lengyel Dénesnek a könyvét, a magyar mondákat olvastam, és természetesen, ugye, ahogy szokott lenni, hát mit néz meg egy kisgyerek ebben a Szent Lászlónak a tetteit és csodatévéseit, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez és a magyar mondák könyve, ez volt a kettő, ami engem elindított ezen a pályán nagyon korán, és hogy hozzátegyem ezen a szép napon egy kicsit ilyen oldva ennek a fenségességét a hangulatnak, hogy bizony ez mondjuk így, hogy szülői megtorlása jár, mert éjszaka olvastam a könyvet a paplan alatt zseblámpával, is elaludtam a másnapi órákon, és ugye a tanárnő, aki ismerte a édesanyámat, ők tájékoztatott erről, hamar rájöttek, hogy bizony Szent László iránti rajongás miatt estem ebbe a bűnbe. Tehát tulajdonképpen így lehet mondani, hogy bennem így áll össze a kör, hogy az egyik ilyen legrégebbi emlékem a Szent Lászlóhoz kötődik, ami engem elindított a pályán, ez tény.
0: Hát akkor ez egy bocsánatos bűn volt, gondolom.
1: Igen, igen.
0: A tanárai
1: igen.
0: És a szülei szemében is. Mi teszi Szent Lászlót ennyire különlegessé a magyar történelemben?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ezt felszokták tenni a tanítványaim is, és mások is, katonák is. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az tény is való, ezt mindenki tudja, hogy megkérdezzük, ugye a legnépszerűbb és a legismertebb történelmi személyiségek között szerepel Magyarországon. De hogyha összevetjük, tehát mondjuk akár mondjuk egy Szent Istvánnal, aki kétségtelen a magyar történelem talán a legmeghatározóbb egyénisége, és a tetteit száma összevetjük mondjuk a Szent Lászlóival, akkor Szent László sokkal inkább egy megtartó király, mint lényegesen újat hozott volna. És mégis a népszerűsége, vagy pedig a hozzávaló kötődése sokkal erősebb, mint István. Közelebb van hozzánk, ez a legjobb szóra. És hogy előjön az emberből a történész, a katona fő, meg is a fegyvertörténész mi volt, én ezt azzal tudom összekapcsolni, hogy a legendái, amik köztünk a mai napig élnek, és ezt a legtöbben ismerik valamilyen formában, néha hibásan, de az a lényeg, hogy köztünk él, hogy egy csodatevő kiárásról volt szó, és nem utolsó sorban egy rendkívüli vitézségű emberről volt szó, aki két dolgon is, két területen is tanúságot tett a hadban való jártasságának, mint hadakat vezetett, és mint harcos is, ugye ebben a korszakban ez elengedhetetlen volt, hogy mind a két területen ragyogjon az ember ahhoz, hogy hírnevet szerezzen. Ez egész egyszerűen a néplelkünkhöz áll közel. Ugye megtestesít mindent, amit szeretünk. Akár mondjuk így ilyen kicsit büszkeséggel, hogy amit a magyarság magában lát, azt testesíti meg. A végtelen bátorságot, a megbízhatóságot, azt, hogy bármikor hajlandóak vagyunk ugye az országért ugye hadba menni, és ezért mindent kockára tenni, és föltenni, akár úgymond egy lapra is. És ugyanakkor azt a típusú uralkodói nagyságot is megtestesíti, amiben semmi visszatetsző nincs. Ugye ez nagyon fontos, hogy Szent Lászlóról semmilyen nem maradt fönt, ami a bármilyen zsarnoksi hajlamot, vagy kegyetlenséget tanúsítana. Tehát itt majd biztos, hogy szóba jön, hogy a törvényei, hogy az sem a személyes ugye, habitust mutatja, hogy ez a férfiú azt testesíti meg, amit szerintem minden magyar férfi szeretett volna lenni, és ez az, ami nagyon közel hozza nekünk ezt a férfiút, és ezért is példaképe többek között a magyar katonának.
0: Ugye említi, hogy egy ilyen megtestesített egy szent, ugye, akire a példakép mindenki számára, ugye lovak királynak is mondják, Isten atlétája, ugye ez is egy ilyen állandó jelzője volt.

0: beszélünk, hogy akkor a származásáról, mert meg már eleve a származása is már közép-európaivá tette az akkori Árpádházi herceget, amikor megszületett.
1: Igen, ez megdöbbentő, ugye a genealógus kollégák ugye már régen kiderítették, tehát hogy ez egy megdöbbentő, hogy hány nemzetnek vagy és uralkodói háznak a vére csörgedezett benne. Tehát ugye az édesapja a Béla, a bajnok Béla, aki egyértelmű ugye egy Árpádházi vérből származó herceg volt, és az anyja ugye Riheze grófnő, bocsánat, hercegnő, aki a lengyel királynak volt a lánya, akihez menekültek, és hogyha az ő felmenőit megnézzük, akár csak ugye a Rihezának az édesanyja egy német hercegnő volt. És a genealógusok összeszámolták, hogy akkor mégis ebbe a nagy királyba hány nemzetnek a vére egyesül, és a magyaron kívül akkor össze lehet számolni, hogy bolgár, kun, német, elbai szláv, egyéb szláv nemzetség, hihetetlen, hogy milyen ugye egy összetett vérvonala volt Szent Lászlónak, és ebben a korban ebben egyébként semmi csodálatos nincs.
0: Ugye az Árpádházban ez talán kötelező is volt, hogy mindenképpen külföldi hercegnő volt.
1: Ebben az időben minden komoly ház ugye megpróbált más komoly uralkodóházaktól, nagyhatalmú uralkodóházaktól ugye maga párt választani, akár férfinek vagy a női ágnak. Ennek megvoltak a maga természetes okai. Ugye ebben az időben az, amit mi nacionalizmusként visszavetítünk, nem létezik. Az uralkodóházak hatalma létezik, és ezek egymást támogatták, vagy éppen egymás ellenségei voltak. A támogatást legjobban a házasságokkal lehetett megpecsételni, és ezek vezettek ahhoz, hogy végül is ugye ezek a nagyhatalmú uralkodóházak keveredése, mondjuk így, hogy egyébként igen jótékonyan hat nyilvánvalóan egyébként, ugye a legjobb tulajdonság, hogyha egyesülnek, és ez Szent László esetében ez tökéletesen látszik, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy a mi esetünkben ez egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy úgy tűnik, hogy ezeknek a nagy uralkodóházaknak északtól délig, kelettől nyugatig a legjobb tulajdonságait ötvözte magába az a férfi, és ez a nagyon furcsa, ez nem is gondolnak bele az emberek, hogy valójában az anyanyelve egyébként akkor ilyen alapon lengyel volt.
0: Ugye olvastam róla, hogy kis ilyen lengyel lett, ugye, mert ott született számára, nem is tudom, hogy amikor megszületett, akkor valósan reális volt-e az, hogy ő valaha Magyarország királya lesz?
1: Nem, ez teljesen a történet.
0: Ugye másodszülött nem. Volt eleve, külföldön született.
1: Hazahozták ugye Béla, amikor a András ugye hazahívta, és hogy segíts, akkor hazahozták, utána ismét visszaküldték Lengyelországba. Tehát benne volt az is, hogy ő kap egy Lengyelországba, telepszik le, ott lesz egy nagyhatalmú herceg, aki kap valamilyen szintén nagyon magasrangú hercegnőt, és bevonul a lengyel történelembe, mint egy magyar származású, igen vitéz férfiú, és hát nem ez lett. Úgy gondolom, hogy a magyar történelemnek ez kifejezetten szerencséje, hogy hazajött. Egyébként álhatatosan ragaszkodott, úgy tűnik a családjához, és mindvégig támogatta a, mondjuk így, hogy a saját vérvonalát, és ez ebből is látszik, nagyon érdekes, hogy az emberi természetére fényt vett, hogy végig hűséges volt, ugye testvéréhez, Gézához is, soha nem fordult ellene, és utána a nagy riválisnak, Salamonnak is csak akkor fordult ugye végképp ugye ellene, amikor már semmilyen más választása nem volt. Tehát az a típusú békétlenkedés, vagy mondjuk úgy, hogy nyers hatalom szerzési vágy, ami a korszaknak azért a legtöbb uralkodóját jellemezte, az úgy tűnik, hogy hiányzott belőle.
0: Hát ugye az bizonyítja ezt is, hogy Szent Istvánt és Imre herceget ő emelte szenté, annak ellenére, hogy ő oldalági leszármazottja volt ugye Szent István királynak, és tulajdonképpen az ő ágát próbálta hatalomtól távol tartani Szent Istvánnak
1: idején.
0: Így van, ő Vazulfi
1: volt. Tehát, hogy
0: a megvakított Vazulfi.
1: Így van, a megvakított Vazulfinak. Ezt nehezen tudjuk ma elképzelni.
0: Hogy lehetséges?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez a férfi fölé emelte az ország érdekeit mindenképpen ennek a családi sérelemnek. Egyébként milyen érdekes ez a magyar történelem, és erről hagy, mint egykori történelemtanár, ugye, hagy csak egy nagyon rövid szót, hogy ugye bele vagyunk feledkezve más országok történelmének a nézésébe, olvasásába, a filmjeibe, és közben a magyar történelem ugyanolyan fordulatos, szinte azt lehet mondani, hogy bőven regénybe és filmre kívánkozó, mondjuk úgy mozzanatok vannak benne. Az Árpádháznak a története az ugyanolyan fordulatos és látványos kalandokban bővelkedik, mint mondjuk ugye az angol történelem, amiről ugye állandóan filmet készítenek, megihlett például ugye a Trónok harca című sorozatot, és így tovább. A magyar történelem az ugyanilyen. És erre a legjobb példa,

0: az Árpádháznak a trónöröklése. Ki gondolta volna, hogy egykor ugye Géza királynak a testvérének, bocsánat, az Árpádházon belül, igen, első Gézának a testvérek Mihálynak, aki egy pogány volt, a leszármazottaiból lesz majd, ugye Magyarország egyik legnagyobb uralkodója Szent László. És hogy nem arról van szó, hogy sokan azt gondolják, hogy ez az Árpádház egy egyenes vonalon megy végig, szó nincs erről. Ez egy nagyon rejtelmes történet, tele árulásokkal, győzelmekkel, keserű talprálásokkal, testvérharcokkal, és mégis egy nagyszerű történet bontakozik ki belőle, aminek az egyik ilyen ragyogó szereplője Szent László.
1: De hogyha már itt tartunk, ugye külföldön rendszeresen volt az, hogy testvérek, apák, fiúk megölették egymást, vagy saját kézzel folytották meg, vagy ilyesmi. Az Árpádházban is vannak ilyen véres események, de én úgy tudom, hogy vérét venni már olyan értelemben, hogy megölni uralkodói szintű családtagot, az nem volt szokás.
0: Nem, inkább az uralkodásról alkalmatlanná
1: tették, igen. Amit ugye, ezáltal ugye pont ebben az esetben az a vérvonal vitte tovább a
0: így
1: családot.
0: Van, így van, így van. És milyen érdekes, hogy meg tudtak ezzel alkudni. Tehát, hogy nem az volt, nem hányták egymás szemére a másik vonalnak a származását, hanem pontosan arról volt szó, hogy azért egy vérből valók vagyunk, és az apáik bűnei így tulajdonképpen feledésbe merülnek. És milyen érdekes, ugye itt van, hogy a Szent László esete, hogyha már az emberi nagyságról van szó, hogy neki nem születik fia. És hogy kit támogat? Ugye a bátyának a leszármazottait. Kálmán herceget és Álmos herceget mindenképpen. Először ugye Álmost, ugye, akit még Horváth királya is tesz, de utána ugye Kálmánt is. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ezekben a döntésekben ugye nagyon fontos, hogy a dinasztia tovább menjen, a vér. Ennek a szentségét manapság már nehezen értjük meg, de mindenképpen kell hozzá egy emberi nagyság, hogy fölemelkedjünk a régi sérelmeken, eltekintünk arról, hogy kikinek volt valamikor az ellensége, menjen tovább az uralkodásra termett ág, és ez az ország javát szolgálja mindenképpen.
1: Hát akkor beszéljünk erről, tehát lengyelországi születéssel, aztán hazatér, akkor megint Lengyelországba kerül, és utána végül is csak uralkodóvá válik, bátyja Géza után. Hogy került végül is Szent László a trónra?
0: Ez egy nagyon érdekes történet, és elég bonyolult is. Ugye a legfontosabb forrásunk ebből a képes krónikának a szövege, amit utána persze más krónika alapján tovább finomítottak. Ebben az esetben a trónra kerülése az első körben föl sem merült nyilvánvalóan. Tehát a történet ott kezdődik, amit mindenki jól ismer, ez a legendás eset, hogy amikor első András és a testvére első Béla király, ugye azon egyezkedik, hogy ki legyen a király. És ugye első András megígéri a Bélának, hogyha meghal, igen, akkor ő fogja örökölni a trónt. De közben megszületik ugye a gyermeke, Salamon, és ekkor következik be a magyar történelemben közismert, ugye ezt mindenki ismer ezt a történetet, hogy mondjuk ilyen mai modern szóval, hogy megteszteli első András ugye Bélát, meg behivatja, és kitesznek elé egy koronát és egy kardot, amely jelzik, hogy melyiket választja. És Béla, aki ugye sértve érzi magát, hiszen nem erről volt szó, de egy hűséges szolgája megsúgja neki az utolsó pillanatban, hogyha uram, a kedves az életed, akkor válaszd a kardot, ami ugye a hercegséget jelenti, és ugye ezt választja. És akkor megmenekül a haláltól, András ugye nem öleti meg. Egyébként amit ön mondott, ugye az teljesen jogos. Lehet, hogy egy más uralkodó típus nem is foglalkozott volna ezzel, hanem eleve megölette volna Bélát.
1: Felsetette volna a kérdést,
0: igen.
1: Egyébként nem volt ördögtől való nyilván az, hogy Béla kövesse Andrást, hiszen ugye a korábbi időszakban, az Árpádok korában nem a primagenitúra volt,
0: így
1: ugye
0: van, így van,
1: az mérvadó, tehát a legidősebb uralkodása alkalmas családtag, nem pedig az egyenesági leszármazottság, ugye már Koppány esetében is
0: így van,
1: ez volt
0: felmerült
1: a kérdés,
0: is.
1: És több ilyen volt.
0: Ráadásul Béla bizonyított a harcmezőkön, tehát nem ok nélkül volt az ő neve bajnok, vagy Bölény Béla melléknévként. Tehát ő a harctéren azt bizonyította, hogy meg tudja védeni ezt az országot. Ráadásul ugye Salamonnak ugye kiadott ugye feleséget, a német-római császár. Ugye a felesége jóval idősebb volt Judit, aki egyébként egy nagyon tehetséges asszony volt, ugye a gyermek Salamon helyett sokáig ő kormányzott, és igen sikeresen, csak ez rögtön felvetette a függést a német-római birodalomtól, ami mindig egy hatalmas fenyegető árnyékként ugye magasodott a magyar királyság felé. Többször összemértük vele ugye a fegyvereinket, ennek esetek többségében hála jó Istennek ugye győztesen került ki a Magyar Királyság, de azért nagyon nehéz volt szembenézni ezzel a birodalommal, pláne akkor, hogyha még a bizánci birodalom is bejátszott ebbe a hatalmi erőviszonyokba, ugye kettő birodalommal biztos nem mértünk volna. Tehát itt nagyon ügyesen kellett mérlegelni.
1: És a lényeg az, hogy Béla akkor a kardot választotta.
0: Így van, ő visszavonult, és nyilvánvaló, hogy ezek után azért a harc ugye megindult, hiszen Salamon segítségül hívta az apósát, és ezt jól tudjuk, hogy Béla miközben készüldött erre a hatalmas összecsapásra, akkor a dömösi házában baleset áldozata lett, amit úgy írnak le akkor, hogy ráomlott a trón. Ezt mai napig egyébként a történészek nehezen tudják értelmezni, hogy mit jelent, ezért egyezünk meg abba, hogy ez egy baleset volt. És utána megint mennek.
1: A helyszín kellett. Az ma is látogatható.
0: Így van, így van.
1: Körbe lehet járni.
0: És
1: nem messze a Dunától.
0: Innét ismét menekülés következett, ugye a Bélának három leszármazottja volt, a legidősebb ugye Géza, utána László, és a Lampert a harmadik leszármazott. Ő nem játszik a mi történetünkben, ugye Géza és László volt a fontos szereplő, és őket Salamon hazahívja. Ugye a megbékélés jegyébe ismét ugye a vérszava megszólal. Ugye ezt nyilván az egyház is erősíti, nem kell a háborúsás. Mindenki tudja Szent István halála után, hogy a polgárháború a legrosszabb. Tehát és az már lassan 40 éve dúlja ezt az országot. Tehát akkor mindenki megbékélés.
1: A 11. században
0: járunk. Így van. Ez a lehető legrosszabb egyébként egy ország életére a polgárháború. Az gyilkosabb szinte, mint a külföldiekkel vívott háború. És az indulatok is mások ilyenkor nyilvánvalóan. És hazahozzák, és ez érdekes módon, hogy Salamon választott királyként aránylag jól működik, és a dukátusba beemeli Gézát, ez az ajánlat, és ugye a Gézát segíti Szent László. Így van. És ez a két férfi, mármint a Géza és László segíti is Salamont. Ugye ez nagyon jól megmutatkozik Belgrád 1071-es ostrománál, ahol a három férfi ugye nagyon jól együttműködik, és vissza is veszik a bizánci, akkor bizánci uralmat lévő várat. Nagyon hosszú, nagyon nehéz ostrom volt, ahol mindenki az akkor időknek legmodernebbnek számító harceszközét vetette be. Ez egyébként nekem, mint hadtörténésznek meg is mutatja, hogy a Magyar Királyság korán sem volt ugye a hadviselésben úgy elmaradva, mint szeretjük feltételezni, hogy a, mondjuk így, hogy a Lajtától keletre itt még mindig ilyen nomád hadviselésben élnek.
1: Hát hogyha már eleve a két császárság között képes volt függetlenként és velük egyenlőként tárgyalni, az már önmagában jelent valamit.
0: Én talán az egyenlőt azt egy picit visszavenném, itt ügyességre került sor, nem
1: az önállóságot
0: önállóan tartani. Tehát hatalmi tényezőként.
1: Hát ez számolni kellett is, hát azért az már szinte egyenlőséget jelent.
0: Nagyon szerencsés helyzet volt ugye akkor a Kárpát-medence.
1: Mindkét felé házasodás volt. Úgyhogy.
0: Meg jó katonáink voltak, tehát meg jól ki volt építve a védelem, tehát hogy ez egy nehezen bevehető volt a Kárpát-medence, bármelyik hadnak bármelyik irányba jött. Ezt csak így hozzávetően nagyon nagy büszkeség egy magyar katonának, hogy gyakorlatilag ugye a mongol hadak megjelenéséig itt a központi területeket nem dúlták idegen hadak. Tehát ezeket meg tudtuk állítani a határoktól egy gyakorlatilag egy pár száz kilométer, vagy még annyira sem kellett. Tehát itt mindenki értette a hadviselés csinyát, binyát. És itt ez a körülbelül 8 évig nagyon jól működő, mondjuk így, hogy triumvirátus, vagy inkább páros, mert azért ebben Salamon meg Géza volt a döntő elem, pont Belgrád ostrománál borul fel. És milyen érdekes a korabeli...
1: Gyakorlatilag Bolgárfehérvárnak hívták talán, nem?
0: Igen, és ez volt, hogy állítólag, így írják fel a krónikaírók, milyen érdekes egyébként, hogy a görögök, amikor, ahogy akkor nevezték őket, hogy látták, hogy meg kell adni magukat, Gézának adták meg magukat, mert ő irgalmasabb szívű volt sokkal. A krónikákból is az derül ki, hogy ő lágyabb szívű volt sokkal, mint Salamon. Ugye Salamon nyilván egy ifjú ember volt, eltelve hatalmi gőktől, azért mégiscsak ki volt az apósa, és így tovább, tehát hogy ő volt a király, és hát ez egy súlyos értettséget idézett elő a feleknél, és a zsákmány elosztásnál ez már rögtön jelentkezett. Géza sokkal kevesebbet kapott, bár ugye nagyon keményen harcoltak ugye a vár bevételéért, és ez már elhintette a viszály magvait, ami valószínűleg ott lapultak, csak mindenki visszafojtotta mind az ország, mind a saját érdekében, és ez nyílt kenyértörésre is került. Mindenki igyekezett leszámolni a másikkal. Az első körben, akkor így mondom, a Géza és Salamon mérte össze az erejét, ekkor Szent László ebben a Kemenéi csatában nem vett részt, mert élve a gyanúperrel, hogy itt nagy baj lesz, hiszen tudjuk, hogy Salamonnak ki volt az apus, és milyen segédcsapatokat fog kapni, a későbbi Szent Lászlót elküldte először a Kievirusba, utána pedig a cseh udvarba segédcsapatokért. A Kievirusból dolga végzetlenül tért haza, viszont a cseh király az rokoni kapcsolatba állt Gézával, tehát onnét kapott segédcsapatokat, de az első ütközetet, Keményt, ezt elveszítette. És ott nagyon csúnya dolgokat ír ugye a képes krónika, hogy ott bizony árulás is történt. Nagyon komolyan a saját katonai árulták el, és Géza jobbára csak a leghűségesebb híveinek, akik figyelmeztették erre, hogy meneküljön, és hogy árulás várható, ezért élte túl ezt a csatát. Viszont a következő etap, fázis, az már a másik félnek szólt. És itt jön ez a nagyon híres úgynevezett Mogyoródi csata, amit ugye Kemenettől nyugatra vívnak, ez pontosan, ugye Szent László, bocsánat, mindig Szent Lászlót mondok, de annyira beleívódik az emberbe.
1: Akkor igen, még nem volt Szent.
0: Akkor nem volt, igen, tehát hogy akkor mondjuk így, hogy
1: László Herceg.
0: László Herceg hozta a segédcsapatokat, és amikor látta, hogy mi történt, akkor ő határozta meg már a csatának a lezajlását. És ebben volt egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy úgy tudjuk a leírás alapján, hogy ő remekül felmérte, hogy a résztvevő felek közül ő a legjobb hadvezér. És úgy állította fel a csatarendet Mogyoródnál, hogy ő fegyverzetet és hadijeleket cserélt a testvérével. Mert arra gondolt, és hogyha ez igaz, akkor remek hadvezér is volt, remek taktikus is volt, hogy kire fog rárontani először a győzelmi mámorban úszó Salamon? Hát arra, akit már egyszer megvert. Nyilvánvaló. És úgy állította fel a hadrendet, hogy ő kapja az első támadást, és ez így is történt. Csak amikor Salamon ráébredt arra, hogy kit támadott meg, akkor hirtelen, most már felismerve a Gézát, ő rárontott, megfordította a rohamnak az irányát, viszont ezzel kitette magát egy kétoldalú támadásnak, mert így nekiesett Géza is, nekiesett Szent László is, és gyakorlatilag két tűz közé fogva egy elég gyorsan felmozsolták, és a harmadik, a szárnyat, az pedig ugye a egyébként igen vitéző harcoló csehek felszámolták, tehát totális győzelmet aratott is. Hát ide tartozik az a híres, mondjuk úgy, egy leírás, aminek én úgy gondolom, hogy van alapja, hogy amikor Szent László herceg végigjárta a csatamezőt, akkor roppant elkeseredett, hiszen saját véreit látta holtan. És köztük volt az a Vidispán, aki végig ugye uszította Salamont arra, hogy fegyverkezzen és hadra keljen a rokonai ellen, maga akarta a hercegi trónra felülni, ugye ez a magyar legendákban is szerepel, és ott volt a halottak között Ernye Ispán is, aki viszont az örök békéltető volt. És ez egy mélységes elkeseréléssel töltötte a Szent Lászlót. Látta, ugye, a polgárháború eredményét.
1: Vérzik a nemzet.
0: Vérzik a nemzet, igen. És ennek ő is főszereplője volt. Hiszen úgy mondták, hogy itt az ország haderejének egy igen jelentős része oda is veszett mind a két oldalról. És ugye a csehek is innét megdicsülve egyébként nagyon vitézű harcoltak Géza és László mellett, hatalmas jutalommal ők hazatértek, csak ez előrevetítette azt, hogy a polgárháború az végzetesen képes meggyengíteni az országot. És innét úgy tűnik, hogy Géza is inkább a békülékeny, mondjuk így, hogy útvonalat választotta.
1: És akkor ugye Salamonnak végül is megbocsátottak, később még egy picit még harcoltak, de aztán végül is Salamon már nem tudott visszatérni a trónra, és akkor így
0: ez
1: került.
0: Ez egy erőlködés volt, igen, a részéről.
1: És akkor így került akkor Géza, végül is László herceg bátyja, egy rövid ideig.
0: Egy két évig uralkodott mindössze.
1: Pedig nagyon nagy...
0: Ez én úgy gondolom, egy nagyon nagy formátum ember volt.
1: Magnus volt ugye eleve már.
0: Igen, és azért ne felejtsük, hogy rendkívül jól operált ugye a diplomáciába, a bizánciaktól kért koronát, ügyesen próbált ugye hárítani a német függőséget, nagyon nagy formátum ember lehetett, nem volt akkor a hadvezér, mint László, viszont ugye remekül kiegészítették egymást is. Nagyon érdekes, és ez nekem nagyon megint egy a Lászlónak a emberi nagyságát emeli ki, hogy ha ő nem lett volna egy nagy formát, ő le tudta volna győzni a bátyát. Ez biztos. Sokkal nagyobb hadvezér volt, de nem tette meg.
1: Hát és végül is azért utána be is tudta bizonyítani Géza a rövid uralkodása után, hogy ő mire képes. Kedves hallgatóink, Szent László napján, ünnepén a nagy királyról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Tőll László hadtörténész, és most akkor eljutottunk oda, hogy végül is Szent László bátya halála után trónra kerül, és innen folytatjuk majd a beszélgetést egy kis zene után.

0: Kedves hallgatóink, Szent László napján, ünnepnapján a nagy uralkodóról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Töll László hadtörténész, és akkor eljutottunk oda, hogy szövevényes módon többszöri nehézségek átruházásával, hidalásával ezért Szent László király, az akkori László herceg végül is uralkodó lett, és 1077-től 1095-ig ült Magyarország trónján. Ugye többféle módon is megközelíthetjük őt, ő volt a nagy uralkodó, ő volt a nagy hadvezér, az egyház nagy támogatója, és még sok mindent mondhatunk róla, legendák szólnak róla. De hát akkor nézzük akkor az uralkodását, és ugye hozzá kapcsolódik az országnak a gyarapodása, gyarapítása. Ez is az egyik állandó jelzője.
1: Ez igaz, de itt nagyon mértéktartó lennék. Bár tudom, hogy sokat beszéltünk ugye Salamonról, az uralkodások az első részét azért Salamon személye határozta meg. Azért mégiscsak ott volt egy törvényesen megválasztott király, a mi királyunk pedig a László törvénytisztelő volt, valamit kezdeni kellett ezzel a férfival, aki egyébként ismerjük el, egy nagyon jó katona volt, egy békétlen ember volt, egyébként az egész élet egy kalandfilmbe illene valójában, egyik legkalandosabb életű figurája az Árpádháznak, és csak akkor kapcsolódott be igazán a politikában, amikor megszabadult tőle. És ez úgy volt, ahogy mondtad, szerkesztő úr, 1083-ban a Szent István és Szent Imre szenti avatásakor őt elengedték, és ő el is távozott az országból. És ekkor fordulhatott, amikor már nem volt semmilyen, úgymond még eszmély, vagy egy régebben kanonizált riválisa sem az országban, akkor nyúlhatott ugye az országnak a külpolitikai kormányzásához is László. Először azért térjünk vissza, hogy a belpolitika, mert a külpolitikához mindig erő kell. Ahhoz, hogyha valaki külföldön tudjon nyitni, ahhoz egy belső stabilitás kell. Most mit kapott Szent László? Egy 40 évi polgárháború után lerombolt országot, és ő ezt vast kézzel ugye állította helyre, ebbe elsősorban ugye a gazdaságot. Erről én, mint hadtörténész, hagyd ne beszéljek sokat, mindenki ismeri, hogy mondjuk így, hogy igen, szigorú, mai nap a kegyetlennek titulált törvényekkel állítja helyre a belső rendet, amit a magántulajdonra helyeznek. Ez egy, annyit itt el kell mondani, hogy nem elsősorban csak a mai értelmet magántulajdonunkra van szó, hanem a királyi intézmény és az egyház intézményrendszernek a totális védelméről van szó. Azt értette egyébként ugye, azt védte ugye vaskézzel, hiszen az volt az uralkodásának az alapja. A gazdaságot ugye nagyon szigorúan szabályozta, pénzváltás, pénzveréssel, ugye megnövelte a királyi bevételeket, a só eladásból, ugye azt tudjuk, hogy ugye Magyarországnak egyik legnagyobb bevétele volt, az aranybányászaton kívül például monopolizálta a lueladást. Ez a Kárpát-medencében ugye a kiváló lovak mondták le, ezek tulajdonképpen a hadi anyagnak is számítottak, az csak a királytól lehetett venni. A vásártartásokat nagyon szigorúan leszabályozta, hogy bevételt teremjen belőle. Nagyon érdekes volt, hogy ugye a vásárnap, ugye azt, amíg a Géza vezeti be, ő szintén ezt megerősíti, nem szombatra teszi. Ennek egy nagyon érdekes oka volt, hogy egyébként a kiváló német zsidó kereskedőket próbálta egy kiszorítani, akit egyébként Salamonnak a felesége hozott be az országból, és ugye ennek semmiféle antiszemita jellege nem volt, gazdasági oka volt, viszont ugye megerősített a hétköznapi vásároknak is a jelentőségét. Másrészt pedig ugye az egyházi szervezetet emelte ugye nagyon magas szintre a káptan rendszer kiépítésével. Ez is a saját hatalmát biztosította. És hogyha megkérdezi szerkesztő úr, hogy ezt a hatalmat, amit megteremtett, és azt a hatalmas katonai gyakorlatot, ami benne volt az ő elméjébe és testébe, azt használta igazi külföldi, külpolitikai hódításokra? Valójában nem. Tehát hiába mondjuk, hogy országgyarapító volt, ugye egyetlen egy dolog van, amit ugye föl tudunk neki írni a pozitív számára, ez Horvátország és Szlavóniának, Dalmáciának, de nem teljesen a tenger melléket ő akkor még nem hódította meg, de ezt is nem úgy, hogy bármilyen dinasztikus szándékból vagy országgyarapítási célból tette magáéba, vagy egy nyers terjeszkedés szempontjából, hanem az ő testvére, lánytestvére volt, az akkor éppen elhalálozott horvát királynak a felesége. és ott egy anarchia tört ki, és gyakorlatilag behívták rendet teremteni az országba, és ő, aki nyilvánvaló, hogy nem akart egy békétlenkedő hatalmat a hátában, megtette ezt, és el is foglalta, és nagyon jellemző egyébként, hogy a testvérnek a fiát, Álmos herceget tette meg ott királynak. Ennek egyébként nagy politikai játékokban is benne volt, hiszen nem akarta, hogy egy új hatalmi centrum alakuljon ki, amit nem ő ellenőriz a tenger melléken. Ráadásul neki nagyon fontos volt, hogy legyen tengeri kijárója, hiszen a Német-Római Császárság alul örökös háborúban a Rómába vezető út, az itáli főző lezárultak. Tengeren keresztül kellett egy ilyen út is neki. Ugyanakkor ez a lépés szembe helyezte a római pápasággal is, és itt lavíroznia kellett a nagyhatalmi viszonyok között. És ezt remekül csinálta. Tehát ez a férfi, akit egy szent katonának gondolunk, a valóságban egy nagyon jó képességekkel megállott, mai szóval élve reálpolitikus is volt. Aki nagyon jól látta az erőket, a politikai erőviszonyokat, azoknak a rejtett, mondjuk úgy, hogy mélyben futószálit is, és ezek között minden áron igyekezett Magyarországnak, a Magyar Királyságnak a függetlenségét megtartani, és mondjuk így, hogy közép nagy hatalommá tenni, és ez jobbára sikerült is neki. Érdekes, hogy egyes történészek úgy fogalmazzák meg, hogy az egyetlen maradandó tette ez volt, hogy ugye egészen a horvát és szlavón királyság, ez a miénk, ugye volt egészen 1918.
0: Ugye, minden magyar királynak a címe.
1: A címeri benne van, és békésen, jobbára békésen ugye együtt éltünk. Én azt gondolom, hogy azért Szent Lászlónál sokkal több. Tehát, hogy ő a megtartó király, aki stabilizálta egy esetleg akár egy szétesés útjára léphető birodalmat is. Tehát azért ennél sokkal többet tett. Másrészt, amit hadvezérként minden katonának egy ilyen példakép lehet, hogy az ország védelmében ugye minden megtett. Tehát a legelső csatája, ami fennmaradt, lehet, hogy korábban is voltak egyébként, ugye a híres kerlési ütközet, ahol a ránktűrő besenyőket verik szét, és ebben ugye oroszlánt részt válsz, és innit vannak az első legendái is, igen,
0: a leány
1: mentés, aminek ugye egy szertágazó, csodálatos koszorúja jött létre, amit ön is említett, hogy a templomokban ugye mai napig meg lehet tekinteni ezeknek a leírását. Érdekes egyébként, hogy ez a Szent László legendák között nem szerepel, de a templomokban fönt van.
0: A freskókon.
1: Igen, a freskókon
0: fönt van. És milyen érdekes, hogy ugye a többség az ugye protestáns templomokban, unitárius templomokban.
1: Meghagyták őket,
0: mert hogy ugye amikor ugye volt a reformáció, akkor ezeket lemeszelték a freskókat.
1: És megmaradtak
0: ennyi. Így maradtak meg, amíg a 18-19. Században megtalálták.
1: És nekem ugye, mint fegyvertörténésznek, az egyik legragyogóbb források. Ez hihetetlen, hogy milyen gazdag, ugye egészen az erdélyi fölös, meg a felvidéki templomban megmaradt ábrázolások. Tehát, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a határvédelemben és az országvédelmében is kimagaslóan ugye, szerepel, és jól. Nem tudunk vesztett csatájáról. Lehet, hogy volt, de nem tudunk. Tehát nagyon kevés, egész általános hadtörténelemben nagyon kevés olyan hadvezér van, aki jobbára veretlen. Ugye a magyar hadtörténelemben Szent István, Kinizsi Pál és Szent László is úgy vélem ezek közé tartozik.
0: Ugye Mátyás királyról is, ugye...
1: Mátyás király ezért vesztett, tehát, hogy...
0: De, nagyjából ez, hogy azért
1: igen,
0: nagyjából...
1: Nagyjából, de ha ragaszkodunk a történelmhez, akkor ez a három férfi van, 48-a például még Damjanics, de akkor úgy mondom, hogy ez a különbség, hogy Szent István, mondjuk Kinizsi, vagy Szent László, és az egész életét hadban tölti. Tehát, hogy ehhez, ez is hozzátartozik. Hogy ebben mindig adódik egy vereség. A másrészt például, hogy ugye amikor keletre vonul a halicsi fejedelem ellen, akit ugye azzal vádolnak, hogy ellenünk uszítják, ez már az élete utolsó szakaszában van, a besenyőket, akkor amikor békét kér, akkor pedig biztos, hogy megverhette volna, vagy megölethette volna, békét ad. Ez a férfi nem használta feltétlen a fegyveres erejét arra, hogy mindenkit beletaposson a sárba, a porba, pedig valószínűleg megtehette volna. Tehát az a béke hajlam, ami mondjuk úgy, hogy ritkaság ebben a korban, ez a férfiban megvan. Nem tudom, hogy ez miből ered. A mély vallásos hitből már az kétségtelen, vagy abból, hogy látta, hogy mivel jár a háború, és a háború maga a pokol, és nem kívánta ezt senkinek. És azokat semmisítette meg kíméletlenül, akik az országára törtek. Azt a mondjuk úgy, hogy Krisztus mondta, hogy ne lép túl atyáid földjét, ő ezt tartotta. Csak a legvégső esetben vonult idegenek ellen hadba, és nagyon súlyos indokok kellettek ahhoz, hogy ő valakit úgymond nyílt csatára kényszerítsen.
0: De úgy tűnik, hogy azért az ő képességeit, hadvezéri képességeit, hogy egész Európa szerte ismerték, és hogy ez igaz, hogy a keresztes hadaknak a vezéreként ő indult volna, hogyha ha nem halt volna meg? Oroszlán szívű Richard helyett őt ünnepelném most az egész világ, hogyha...
1: Könnyen lehet. Egyébként
0: ez a megbízás, ez létezett?
1: Nem létezett ebben a formában, mert amikor meghirdették ugye Orbán pápa a keresztes, akkor ő már halott volt. Viszont arról tudunk, hogy egy követjárásnál őt már kapacitálták egy elnézést nem fog eszembe jutni, egy keletre Bizáncba induló őrgróf állt meg a Szent Lászlóval beszélgetni arról, hogy zarándoklatra akarta rávenni. És ő erre hajlandó is volt, és már a cserokon meg is kereste, hogy menjenek együtt. És valószínűleg innét ered ez a dolog, hogy ő hajlandó most a zarándoklatra, és ebből fejlődött ki ez a történészi, mondjuk így, hogy nézet, legenda, amit utólag ugye azért cáfoltak, hogy őt fölkérték az első keresztes hadjárat vezetés, ez nem igaz. De hogyha ő megéri azt a kort, akkor nagy valószínűséggel ismervén a vallásosságot, ő valóban, mondjuk így, hogy elmegy haddal a Szentföldre, és valószínűleg sikeres is lett volna. Tehát megvan ennek a történeti, mondjuk így, hogy alapja, és annyira tisztelt katona is uralkodó volt, hogy ez a kérés, ha fikcióként is, de valós lehetett volna mindenképpen. Annyit még hagyd mondjak el a tiszteletére, hogy ugye a középkori kézitusákról ugye manapság már keveset tudunk, némelyik film jól visszaadja, és ő ezekben részt vett.
0: Tehát ez szokás volt akkor, hogy az ország első számú vezetője az életét kockáztatja bárki ellen, egy közrendbeli ellen, egy csatában, aki szembe jön, egy lovas?
1: Nagyon jó kérdés. Ugye a mai ember teszi fel ezt a kérdést nagyon okosan, mert ugye a vezér meghal, akkor ugye valószínűleg a csata is jelzi. Nem, akkor ez kötelező volt. Ott elő kellett menni. És nagyon kevesen tudják a középkori csatáknak a rettenetét elképzelni. Nagyon kevés film is adja ezt vissza igazán jól. És ez a férfi ebben részt vett, mint király is. Sőt, hogy az egyik legenda szerint, ebben sem kételkedem, hogy igaz, hogy egy ránk törő kun hadseregnek a parancsokát Ákost maga hívta ki, és le is győzte pár viadalaban. Tehát ez a férfi mindent tudott, mind a közelharcról, tehát mind harcosként, mondjuk nyersen kimondva a hasztőri ölésnek a technikájáról, vagy annak a mi voltáról, és a hadvezetésnek is, a taktikáról és a stratégiáról. Tehát egy nagyszerű hadvezér volt. Én úgy gondolom, hogy ezek a felismerések vezették arra, hogy a béke jobb. Mert ő már mestere volt mindegyiknek, és látta, hogy ez mivel jár. Úgyhogy az elismerését, ha még ezzel fokozni, hogy aki ez a férfi a csaták öldöklő tüzében is helytállt, és ugyanakkor nagyszerű államférfi is volt. Ezt nagyon kevesen mondhatják el a történelemben magukról.
0: Kedves hallgatóink, Szent László emléknapján nagy uralkodónkról beszélgetünk, vendégem a stúdióban Tőr László hadtörténész, és egy kis zene után majd a király halálával folytatjuk, hogy és miként halt meg, és majd arról beszélgetünk, hogy milyen az emlékezete, hogy tartja számon a magyar nemzet azóta is Szent Lászlót.

0: Kedves hallgatóink, Szent László napján nagy uralkodónkról beszélgetünk a stúdióban. Vendégem Töll László hadtörténész, és már nagyon sok mindent elmondott Szent Lászlóról nekünk. 1077 és 1095 között uralkodott nagy királyunk, és hogyha még megélte volna, mondja, esetleg akkor ő vezethette volna a keresztes hadat a Szentföldre, az első keresztes hadjáratban. Végül is, hogy és miként halt meg ő?
1: A legendák szerint ő megjósolt és megérezte saját halálát. Egyébként éppen hadba indult volna, ugye fegyelmezni a cseh uralkodót, aki éppen ellene fordult, és a határon érezte meg a saját halálát. És úgy rendelkezett, hogy Nagyváradon temessék el. Vélhetőleg egyébként én azt gondolom, hogy ez is egy olyan büntető hadjárat lett volna, hogyha a cseh király azt mondta volna, hogy rendben van a dolog, és hogy tévedett, akkor semmiféle megtorlásra nem került volna sor. De minden esetre ugye relatíve fiatalon elérte a halál. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen betegség vitte, csak nagy betegségről írnak. Nyilván, hogy a korszak
0: egészségügyi... hogy a Nyitra van megadva színhelyként, nem?
1: Igen, de biztos, hogy a vonuló hadsereg ugye szedte össze, tehát közben érte a halál. Nem tudjuk a halál pontos okát. Ide kapcsolódik ugye a másik híres legendája is, hogy a Nagyváradra rendelkezett, hogy eltemessék, nem oda akarták temetni, és ugye a koporsója az más irányba indult el Nagyvárad felé, és itt is temették el valójában. Emiatt a Nagyvárad többek között az ő városa, így is hívjuk, ugye Szent László városának. Ezer szállal kötődik hozzá. Ugye a bihari püspökséget is, a központját ide helyezi át. A kultusza az már szinte rögtön utána elkezd kialakulni, ugye a harmadik Béla szenté avatja, és utána az Anzsú királyaink, ugye azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag őt tekintik a eszmély példaképük.
0: Nagy Lajos a következő lovak király.
1: Hogyne, hát neki abszolút, így van, pénzen megjelenik, és így tovább. És utána ne felejtsük el Zsigmond királyt, és később német-római császárt is, aki szintén rendkívüli módon vonzódik hozzá, példaképének tekintik, úgy rendelkezik, hogy mellé temessék el, és gyakorlatilag ez az ő nimbuszát a falképeivel együtt, mind az uralkodóosztálynál, mint pedig a legendái és a róla szóló népmesék is, ugye a népkörében is egy olyan szintre emelik, amit valljunk be, hogy gyakorlatilag semmilyen más uralkodó nem közelítette meg.
0: Talán Mátyás király, így van. Hallhatunk a templomból, mert mai napig is,
1: így van. Gyönyörű verses kötetet adott is ki róla ugye a katolikus egyház. Tehát, hogy egy olyan helyet foglal el a történelmi és nemzeti, mondjuk így, kollektív tudatunkban, amit szerintem semmilyen más király nem közelít meg, talán Mátyás király egy bizonyos szinten, és István király a tiszteletben. Ez a tisztelet egyébként gyakorlatilag úgy vélem mai napig, ha nem is töretlenül, de él. A mai szekularizált világunkban is egyébként ugye az emberek többség azért tudja, hogy kiről van szó, és egy-két legendát mindenki tud róla mondani. Egy említette szerkesztő, hogy ez egy legszebb ilyen emlék, ami megmaradt, ami az arcát idézi, legalábbis a hermája, amit Győrben őriznek már 400 éve, és ugye sok kérdés merült fel, hogy valójában kinek az arca lehetett az, mert ugye ez az eredeti herma, ami a koponyáját őrzi, ugye Szent Erekje tartóz, megsemmisült egy tűzben is, Zsigmond király idejében ezt újra, pontos dátumot nem tudunk, de ezt újra alkották. És két nézet van erről, hogy harmadik Bélátnak az arconását őrizheti, hiszen minden király, aki tisztelte, szeretett volna hozzá hasonulni és valamilyen módon megőrizni, vagy pedig magái Zsigmondénak az arcát.
0: Van hiteles más?
1: Nincs, sajnos nincs.
0: Nekem akár az arcáról? Nincs. Egy freskón valahol Erdélyben?
1: Ezek nem hitelesek. Tehát, hogy ezek mind idealizált képek. Ugye valahol még Jézusként is ugye feltűnik, hogy nagyon hasonlít össze, hiszen ő Jézus katonájaként is ugye fennmaradt, mind a katolikus egyház, mind a nemzettudatban. Ez egy nagyon érdekes dolog. Engem például kifejezetten a herma az Zsigmond király késő ábrázolására emlékeztet, aki egy a rendkívül jellegzetes sasor, egyébként egy nagyon szép férfi volt Zsigmond, és egyébként is őt méltatlanul becsüljük alá a királyunk között, de hozzá kell tennem, hogy ő csinálta, illetve, bocsánat, a nagyváradi püspök emeltetett egy gyönyörű lovasszobrot ugye Szent Lászlónak.
0: Ugye ami, Nagyvárad, ez egy aranyszobor
1: így
0: volt.
1: Így van, ugye? Hát, hogy aranyozott szobor.
0: Kolozsvári testvére készítették.
1: Így van, amit még az 1500-as végén még több ember látott, és utána ez megsemmisült a török hódítás során. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy Szent Lászlónak a kultusza, vagy a tisztelete, az töretlenül élt még a reneszánszban, és a barokkban is, a barokk korszakban is. Sajnos ez a szobor megsemmisült. Érdekes, hogy művészettörténészek micsora erőfeszítést tesznek a mai napig, hogy megpróbálják rekonstruálni, hogy nézhetett ki ez a hatalmas lovasszobor. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a kollektív nemzettudatunknak az egyik nagyon fontos összetartó ereje. Az ő szellemisége, hagyatéka. Büszkék lehetünk rá, és ahogy az elején is megfogalmaztam, hogy úgy vélem, hogy valójában magunkat szeretnénk ebbe látni. Hogy minden magyar férfi szeretne egy kicsit Szent László lenni.
0: Létezik az a Lászlóság? Én úgy tudom, hogy Nelson Piquet Forma 1-es versenyző egyébként Magyaródon, a Hungaroringen nagyon sikeresen szerepelt, a gyerekének az egyik nevének választotta, mert hogy azt olvasta róla, hogy hát nem akárki, aki László nevet viseli.
1: Én azt gondolom, hogy ez létezik. Ez létezik, még a régebben is létezett, hogy a név kötelez alapon. Igen, tehát hogy úgy kell viselkedni, ahogy a nagy király tetteiben mondjuk így, hogy előírja nekünk. Ha minden királyunk ilyen lett volna, akkor ugye most kevesebb gondunk lenne.
0: Kedves hallgatóink, Szent László ünnepnapján a nagy uralkodóról beszélgettünk. Vendégem volt a stúdióban Töll László hadtörténész. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És remélem, hogy családja nem haragszik, hogy a neve napján elszólítottuk az asztaltól, de remélem, hogy még azért módja lesz egy kicsit ünnepelni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok Önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszonthallásra!

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Augusztus 1-től drágább lesz taxival utazni Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken módosította a taxi rendeletet. Az alapdíj 1100-ről 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá 800 forintos reptéri díj is lesz. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek, kiemelten a taxisok érdekvédelmi szervezete és a fővárosi taxiegyesület, valamint a budapesti kereskedelmi és iparkamara a személytaxi szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt 3 évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták, olvasható az elfogadott előterjesztésben. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső régebbi építésű templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését. A keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Olvasható Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének felhívásában, amelyet a Magyar Kurír tett közzé. A 3-fokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal, azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV közleményében emlékeztetett az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportáján szinte minden adóügy elintézhető. A 2025-26-os tanév kegyelmeiért és eredményeiért adtak hálát a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények vezetői, pedagógusai, munkatársai és hitoktatói a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban június 23-án. A Te Deum Szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mutatta be. A főpásztor köszöntőjében arra emlékeztetett, az emberi élet egyik legméltóbb magatartása a hálaadás. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a szél mérsékelt marad. A legnagyobb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Ma lenne 77 éves Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas gitáros, jazzzenész, zenetanár. Stílusát a jazz rock és a fúziós zene határozta meg. amelyet diákjainak is továbbadott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában, amelynek nem csak tanára, de a jazz tanszak vezetője is volt. A hangoló mai adásában tőle válogatunk.

0: A hangoló mai adásában Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas gitáros, jazzzenész zenetanárra emlékeztünk, aki ma ünnepelné 77. születésnapját. A hangolót Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: A nyitott templom kapukról, a misszióról, a jelenlétről egy település életében.
4: Nekünk is meg kell újulni időről időre, nekünk is az állandó útkeresésben kell lennünk ahhoz, hogy ne versenyezzünk ugyanezzel a világgal, de valamilyen módon tudjunk benne érdekessé válni, vagy vonzóvá válni.
3: Heiter Robert Gottfried Szepetneki plébánossal beszélgettünk, nevében is. Számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. A Szent Őrző Angyalok plébániának miért fontos, hogy részt vesz minden évben a múzeumok éjszakájának helyi programjaiban?
4: Azért, mert itt élünk, itt vagyunk, és alapvetően nem veszünk részt a múzeumok éjszakájának helyi programjaiban, lévén mi csináljuk a múzeumok éjszakáját. Hála a nagy jó Istennek, hogy a plébániának van egy elnyűhetetlen munkakedvű, elképesztően kreatív és félelmetesen teherbíró segítője, Nyáriné dr. Alexa Magdolna, aki alapvetően, ahogy a plébániához közel került, már nekem a kezdet-kezdetétől folyamatosan mondogatta, hogy hát csináljuk meg. Tehát itt nincs. Miért kell ilyen Kanizsára bemenni? Miért utazzunk be a városba? Hát mi is tudunk, itt is vannak értékek, mi is tudunk valamit mutatni, és valahogy ez már a kezdet-kezdetétől, tehát körülbelül 5 éve csináljuk mi folyamatosan. Azóta a Római Katolikus Plébánia templom epicentrummal szerveződik. Ha az ember egy faluban, pláne egy kis faluban, azért zárójelben megjegyzem, hogy jó sokáig ám ez volt itt a mezőváros, tehát Kanizsa árnyékában a következő rangos település a Szepetnek volt, aminek nem hogy iskolája, de két iskolája, két temploma, orvosa, patikája, mindene volt. Alapvetően mit tud felmutatni? Hát általában a vallásos emlékeit, hiszen templommal mindenhol találkozunk. Várromot vagy kastélyt már lényegesen kevesebb település tud felmutatni, esetleg helytörténeti gyűjteményt, ahol ilyesmivel fáradoztak. A templom az mindig kézenfekvő.
3: 5 évvel szervezik ezeket a programokat. Hogyan lehet megújulni, hogy újra és újra eljöjjenek a helyiek, és körülnézzenek, hogy ne unjanak bele? Mit tud mutatni a templom évről évre?
4: Én azt hiszem, hogy jellegében és módszerében igyekszünk évről évre valami mást, valami újat adni. Magdi nénivel, a már emlegetett Nyáriné dr. Alexa Magdolnával azért rendre már évelején összedugjuk a fejünket, ennek egy sarkallatos pontja mindig a múzeumok éjszakájának a kitűzése, és azonnal felmerül a kérdés, hogy jó, de akkor idén mit csináljunk, ami még nem volt. Hála Istennek emlékszünk rá, hogy mi volt tavaly. Így ehhez képest tudunk változtatni. Az első 3 évben általában a templomból kiindulva, a templomhoz kapcsolódóan feladatokkal kezdődően indult el egy-egy, mondjuk azt, hogy interaktív séta a faluban. Vagy a falu messzelátszó látványos tereptárgyai, mondjuk azt, hogy turisztikai látványosságai, vagy attrakciói, akár a templomkertben álló feszület, a Szent István szobor, a hősi emlékművek, a drótosok emlékműve, a királyi Pál szobor. Tehát azért van hova andalogni, van hova sétálni azért még ebben a faluban is. Még a katolikus templom egy egészen jól bejárható körzetében is. Úgy az utóbbi években egyre inkább a csoport feladatok felé, szinte csoportversenyek felé tolódott el a hangsúly. Játszottunk már a múzeumok éjszakáján az orgona főszereplésével együtt, amikor a kedves testvérek a szokott programra felkészülve besorjáztak a templomba, vagy gyülekeztek a templom előtt, és mindenkinek feltűnt ugyan, hogy az atya nincs sehol. De a kérdésre Magdus néni nem adott választ, hát biztos más dolga van. Valószínűleg a legendás pontosságából adódóan majd hamarosan érkezik, tehát általában valahogy elütötte az élét, és akkor a templomba bemenve a rövid templomplébánia történeti ismertető után áttért az orgonára, az orgona építésre, még nem az ő mondandójába beágyazva, azért megszabott időközönként felbőgött az orgona, mindig valamilyen más jelleget mutatva. Az emberek persze kapkodták a fejüket, hogy egyáltalán kiül az orgonánál, mert hát nem úgy szól, mintha Aranka néni nyomkodná. Majd Magdus néni pimasz vigyorral megköszönte Robi bácsinak az éjszakai programot, és sokan még akkor sem jöttek rá, hogy a plébános ült vaksötétben az orgonánál, egy-egy Pachelbel vagy Bach darabot megszólaltatva. Most az utóbbi években csoportversenyek voltak, tavaly kezdődött ez, és úgy tűnt, hogy akár családok, baráti körök nagyon szívesen neveztek rá, és játszottak együtt. Az idei év tapasztalata az volt, hogy meglepően sok gyerek jött össze, így már rájuk is külön gondolva kell valamilyen szekció jellegű feladatot kitalálni. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem azért, mert kímélni kell őket, sőt, sok-sok ponton, sok tekintetben messze ügyesebbek voltak a felnőtteknél.
3: Igen, az is nagy élmény, hogy elemlámpával a sötét templomban úgy szaladgálunk, ahogy általában nem szoktunk, mert ugye amikor mise van, vagy valamilyen szertartás, akkor csak bent ülünk a padokban, és úgy különösebben nem nézünk körbe, hogy mi vesz minket körül. Itt pedig már maga egy ilyen izgalmas új terepre kerültek.
4: Állandóan hangsúlyozom, hogy a templom az egy-egy közösség atyai háza. Ez elsősorban nem múzeum. Ez alapvetően nem csak egy liturgikus tér. Ez a közösség otthona. Hát gondoljunk bele, hogy akár a zsidóságban a zsinagóga. Az nem csak a liturgia, nem csak a szentírás olvasás és magyarázás szintere. Az egyszerre volt iskola, egyszerre volt piac, egyszerre volt fórum, egyszerre volt egy olyan élettér és találkozási tér a közösség számára, ami annak próbálta minden ilyen jellegű igényét és dimenzióját lefedni. Mi általában súlyos nagy tévedésben vagyunk a templomaink kapcsán. Nyilván, ha bármilyen módon is kötődünk hozzá, akkor az Isten háza, hát persze igaz, is. Netán múzeum, hogyha vallásilag nem kötődünk hozzá, egy kellőképpen kiciszomázott hatalmas pajta, de alapvetően nem úgy gondolunk rá, mint a közösség élő otthonára. Márpedig ez az, ide haza kell jönni. Nem kötelességet teljesíteni járunk ide. Azt úgy hívták a nagyanyáink idejében, hogy dologház. Oda nem örömmel mentek. Ide örömmel kell jönni, mert hazajövünk. Ez mindnyájunk közös otthona, mint ahogy a felelősség is közös a fenntartásában, illetve az élettel való megtöltésében. És persze, hogy jó, amikor másképp vagyunk otthon. Amikor rohangálhatnak a gyerekek, lehet hangosan kacagni, senki nem szól rád, ha fölrúgod a térdeplőt, vagy dübögsz a padban, pedig milyen rém szórakoztató mise alatt rugdosni az előttünk lévő padot. Itt nincsenek következmények, jó, persze, hát azért nem szedjük szét a templomot, de utána rendbe rakjuk. De alapvetően ez pont azt a célt szolgálja, hogy hazajöjjünk, hazataláljunk, itt jól érezzük magunkat, ez ne csak egy szertartásos kötelesség teljesítés terepe legyen. Másrészt én azt hiszem, hogy pláne a múzeumok éjszakája, ami a nevéből a hallhatóan is nem templomok éjszakája, alapvetően nem egy vallásos, semmilyen hitbéli elköteleződést nem megkívánó program, ezért nyilván megszólítja azokat is, akik nem rendszeresen gyakorlók, nem járnak, akik esetleg a plébániáról, mint intézményről. És lássuk be, hogy az ember rémgyarló, mert ettől kezdve a plébánost és egy ilyen intézményes szerepkörben látjuk csak, hirtelen rádöbbennek arra, hogy jé, ez él. Hogy jé, itt egy csomó jó dolog van. Hogy azt a mindenit, ez még érdekes is lehet. Hogy jé, hát ez a pasi, ez egész értelmes, akár még gondolatai is vannak. És ad lehetőséget megszólítani, illetve megszólítottá válni. Ha nagyon szakmaias szeretnék lenni, akkor valahol a misszió terepe is, hogy úgy kóstoljanak belénk, úgy ismerkedjünk egymással, hogy az alapvetően még ne kívánjon elköteleződést senkitől, mert akkor megijedünk, és messze futunk. Így csak az a cél, hogy jól érezzük magunkat. És marha érdekes ám, hogy Szent István királyunk országában a 21. században erről beszélgetünk. Pedig valóban missziós tereppé váltunk. És nem lehet mindenért a kommunizmust okolni. Na, a közönyt. Azt már sokkal inkább, de a kommunizmus nem annyira. És ez egy lehetőség, nekünk is lehetőség arra, hogy tudjunk érdekesnek látszani. Ja, az kevés, hogy mi tudjuk, hogy piszok érdekesek vagyunk. De fontos, hogy mások is észrevegyék. Itt van rá lehetőség.
3: És sikerül? Lehet-e olyan programot szervezni, amiben bemutassák azt, hogy valóban érdekesek vagyunk, valóban érdemes ide bejönni, és nem csak a gyerekeknek érdekes, hanem a felnőtteknek is?
4: A plébánia magja Szepetnek az 5 település közül, ez egy 1500 fős nukleális falu. Ergo mindenki ismer mindenkit. Tehát ha a nyári Magdi megszólít valakit, hogy múzeumok éjszakája lesz, gyertek. Ha a plébános személyesen megszólítgatja a templomból elszállingózó családokat, híveket, hogy gyerek, barát, tehát nem kell azon gondolkodni, hogy kire sózd. A gyereket hozd el, rosszalkodjon nekem. Akkor én azt hiszem, hogy lehet, hogy nagyon is lehet. De valahol ezen a személyességen múlik az egész, én úgy gondolom. Már sok évvel ezelőtt is azt tapasztaltam, még alapvetően a szakmában aktívan jelenlévő tanárként is, hogy egy-egy tábor akkor lesz sikeres, ha megszólítom a címzetteket, hirdetni, kilevelezni, ellenőrzőbe, üzenőfüzetbe, krétára beírni nagyon-nagyon keveset ér. Annak a hatásfoka kimerül abban, hogy esetleg tudunk róla, de azzal a lendülettel el is felejtjük. És amikor később szembesítem vele, hogy tök jó volt, miért nem jöttetek, ó, tényleg, de... Oda kell menni, meg kell szólítani, meg kell rángatni, el kell mondani, hogy jó. Hogy jó volt, és reméljük, ez is jó lesz, reméljük, veled lesz jó. Nem beszélve arról, hogy hála Istennek évről évre a résztvevők viszik a hírét, és ez valahol sokkal nagyobb marketinget jelent, mint amit mi ki tudunk fejteni. A harangzúgásnál sokkal hitelesebb, amikor A apuka meséli el B anyukának, hogy te mekkora hülyék vagytok, hogy nem jöttetek, hát tök jó volt. Amikor gyerekek mesélnek egymásnak róla, hogy te hol voltál a hétvégén, hát a múzeumok éjszakáján az mi? és már azzal megy haza, hogy nyaggatja a szüleit, hogy mi miért nem mentünk, mi is menjünk majd el. Én azt hiszem, hogy ez egyfajta verhetetlen erő, hát pláne egy faluban. Erre azért bőven van lehetőség, azt hiszem, illetve a falusi ember általános hírközlési gyakorlata ezt valahol garantálja is.
3: Említette azt a szót még a beszélgetés során, hogy a közöny az nagyobb rombolást végez, mint amennyikinek kommunizmus vallás ellenessége volt. Ezt a közönyt, ezt hogy lehet felszámolni? Hogy lehet semlegesíteni?
4: Ha ezt tudnám, akkor én azt hiszem, hogy vasárnap 3 misét kellene kizárólag ebben a templomban bemutatnom, kontra jelenleg megvalósuló egyel. Borzasztó nehéz. Egyrészt nagyon szeretünk panaszkodni, lehet, hogy egy kicsit a magyar néplélekbe oltva is van, a folyamatos zsenyegés, vagy az arra való hajlam. Miért rossz nekünk? Miért rosszabb nekünk, mint volt esetleg? Miért kell minket szánni? Ó, de sanyarú a mi életünk. Közben olyan félelmetes túlkínálatban szenvedünk, hogy az valami elképesztő. Egyrészt nagyon mélyen gyökeredzik a probléma, én úgy gondolom, nem tanítottak meg választani. És nem kell ennek semmilyen politikai töltetet tulajdonítani, nemesen egyszerűen nem tudunk választani. Amikor egy paletta feltárul előttünk, nincsenek szempontjaink, nincsenek konkrét elvárásaink, nincs elköteleződésünk. Nem csak, hogy merre illik, vagy merre kell, vagy mit várnak tőlünk, hanem egyáltalán abból adódóan, hogy én ilyen vagyok, ergo engem ez érdekel. És éppen ezért én nagyon gyakran látom, még a jó templomjáróink között is, egy-egy meghirdetett program kapcsán, vagy éppen annak kudarca kapcsán, hogy sokszor az utolsó utáni pillanatig kivárunk, megnézzük, hogy ajánlanak-e még valamit. Megnézzük azt, hogy akár árértékarányban netán, és nem hiszem azt, hogy én kínálom a drágát, mert ebben biztos vagyok, hogy nem. Ellenben én kínálom azt, ami alapvetően elvárásokkal tűzdelt. Tehát viselkedj. Tartsd a rendet, tartsd a nap, a program, az akármi során az időpontokat, mert a többi jól léte a te fegyelmezettségeden is múlik. És miután még azt is, hát a mérleg serpenyőjére tesszük, hogy akár én elvárok dolgokat, viselkedést, normatartást, akármit, addig máshol ő befizeti a részvételdíjat, és ő vár el. És abban a pillanatban, hogy nem teljesül, amiért ő fizetett, akkor ő joggal verheti az asztalt. És nemesen egyszerűen az utolsó utáni pillanatig kivárva szemlézünk, hogy jön-e valami más. Mert itt már voltunk. Mi például tipikusan abban a szerencsétlen helyzetben vergődünk, hogy a Covid idején ezen a környéken az egyetlen működő plébánia szinte mi voltunk. Jó messze láthatóan. Az egyetlen olyan plébánia, amelyik tudott minden előírásnak megfelelve törvényesen programokat szervezni. Ez nem a zsenialitásunkról szólt, hanem arról, hogy akartunk. Mert sokkal kényelmesebb volt nyilván becsukni és sóhajtva hanyatdolni, hogy nem lehet. Majd utána csodálkozni, hogy az emberek nem jönnek vissza. Mert a kényelmeshez piszok hamar hozzá lehet szokni. A Covid alatt minden programunk tele volt. Tehát nem, hogy egy fél busszal kínlódtunk egy zarándoklaton, 2-3 nagy busszal indultunk. Meg még kis buszokkal, meg még személyautókkal. Mert nem volt más. Mert Krisztus vígaszágon volt befutó. Amióta a túlkínálat őrült módon megjelent, És egyszerűen a sokszínűség és a gazdagság bőségében vagyunk zavarban, azóta a sokadik szempont vagyunk csak, minden más mögött. És borzasztó nehéz, nagyon-nagyon nehéz ebből valahogy kimászni, majdhogy nem lehetetlen, ugyan Krisztus is azt kérte az apostolaitól, hogy a világgal vegyék fel a harcot, hát alapvetően ezt csináljuk. Azt nem mondom, hogy néha reménytelennek tűnik, inkább a szeretetünk ügyességét teszi próbára nagyon, hogy a remény új útjait megtaláljuk. Tehát nekünk is meg kell újulni időről időre, nekünk is az állandó útkeresésben kell lennünk ahhoz, hogy ne versenyezzünk ugyanezzel a világgal, de valamilyen módon tudjunk benne érdekessé válni, vagy vonzóvá válni.
3: Azért az elég nagy kihívás. Egyrészt, hogy említette, a választási képtelenség, másrészt az, hogy most aztán tényleg annyi minden ömlik rólunk, minden kütyüből, az online térből meg pláne.
4: Így van, pláne, hogy alkalmasint mi magunk vágjuk magunk alatt a fát. Nagyon-nagyon sok helyen a mai napig látom, hogy a COVID alatt bevezetett, közvetített szentmiség gyakorlata megmaradt. Közben a plébános sóhajtozik, hogy nem jönnek templomba. Hát aranyulam, pláne, hogy nem jönnek, hogyha te házhoz viszed. Ha fotelből meg tudja nézni, hogyha a büdös onoka bekapcsolja neki, és leül a laptop elé, és megnézi. De hát lássuk be, hogy a mai 70-es korosztály már igen kiválóan nyomkodja az okostelefonját, tehát már ő maga is megoldja pillanatok alatt. Nekünk magunknak kell ebben sokkal következetesebbnek lenni, és valami jól meghatározott egyensúlyt fenntartani az online tér és a való világ között. Mert azért a templomban a találkozás élményét egy kamera és egy monitor soha nem fogja visszaadni, bárhogyan is áltatjuk magunkat.
3: Jön a képbe, hogy már visszatérjünk az elejére, akkor már ilyen keretes szerkezet. Itt Szepetneki templomban nem kinyitják a kapukat, és az Istenháza valóban egy olyan térré válik, egy olyan találkozási ponttá, ami nem feltétlenül kell, hogy egy szigorú liturgikus térben valósuljon meg, hanem akár ilyen játékos közegben. Jövőre mit terveznek?
4: Alapvetően nem is ugornék annyira előre, hát nyilván múzeumok éjszakája ugyanúgy lesz jövőre is, és azt már most leszögeztük Magdus nénivel, hogy sokkal nagyobb spektrumban kedvezve a gyerekeknek. Azt látom, hogy a nagyikon, éltesebb korosztályon kívül családok jönnek, családok gyerekekkel, és ez jó. Tehát valami olyat kell még inkább csinálni, ami a gyerekek számára még izgibb, még érdekesebb, és rejtésmódon semmilyen elektromos töltete nincs, és semmilyen kütyű nem kell hozzá. Másrészt, hogy ne ugorjunk térben, időben ennyit előre, csak szeptemberig, majd szeptemberben lesz a nyitott templomok napja, és a Szepetneki plébánia már tudatosan erre készül, hogy az országosan meghirdetett nyitott templomok napján ez az Istenháza is nyitott legyen, és programokkal várja az ideérkezőket.
3: Az elmúlt percekben nyitott templom kapukról, misszióról, jelenlétről beszélgettünk Heiter Robert Gottfried Szepetneki plébánossal. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Ludwig van Beethoven émol Razumovsky vonós négyesének negyedik tételét a Bartók kvartett adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. A hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről, kevesebb mint két hét alatt több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését, kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SZÁP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főként az időseket, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső régebbi építésű templomépületek. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Olvasható Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének felhívásában, amelyet a Magyar Kurír tett közzé. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 34-től a 40. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leo pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leo pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leo pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemét.

0: végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről,

0: a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondotta az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a Szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szentatya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Csík zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban a Csík zenekar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Június 19-től mindössze 48 óra alatt megduplázódott a hűtési üzemmódot használó otthonok aránya a Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim, országos használati adatai szerint. A júniusi hőmérsékleti adatok alapján a nyár nem fokozatosan, hanem szinte egyik napról a másikra érkezett meg a magyar klímahasználók otthonaiba. A hónap elején és közepén mért mintegy 10% körüli szintről, kevesebb mint két hét alatt több mint ötszörösére nőtt a hűtési üzemmód használata, a legnagyobb ugrás pedig mindössze két nap alatt következett be. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretetet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Olvasható Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének felhívásában, amelyet a Magyar Kurír tett közzé. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírás után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton, az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. Emellett a misén megemlékeztek arról is, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá, és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdett 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogyan kerüljenek közelebb a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni egyedül is lehet, de a cél olyan 2-4 fős csapatok kialakítása, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Jelentkezni egy legfeljebb 90 másodperces bemutatkozó videóval lehet, amelyben a jelentkező megosztja az ötletét. A videókat a pályazat@katolikus.hu e-mail címen várják. Végül a várható időjárásról. Szombaton napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, szombattól az ország egész területén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják, melyben a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságban vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
1: Köszöntöm a stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Egri látogatásuk adta az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban. Adódik tehát az első kérdés, hogy milyen élményei vannak Egerrel kapcsolatban, mi köti Egerhez, milyen kapcsolat van Egerrel?
2: Sok nagyszerű ember él itt Egerbe, és ugye hát vannak a fertálymesterek, és hát minden tavasszal elhívnak, hogy imádkozzunk a szöllő ültetvényekért, a szöllész, szöllő munkásokért, és az olyan evangéliumi gondolat, ugye, hogy Jézus is bennünket a szöllőbe hívott, és akkor így eljövünk a gyerekekkel, mindig más városból, más helyről hozunk, tehát jelenleg olyan 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gálos Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy Fráter Kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
1: Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
2: Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
1: És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
2: Igen, meg feltöltik a gyerekek a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, vagy mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldusasszonyhoz, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás. Az ember nem keveri, odaég. Úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
1: És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok mindent.
2: Persze, hogyne. Hogyne.
1: Tavaly történt egy változás. Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
2: Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a dél-erdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia. És akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából, mint nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban adja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt, áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. Hát 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
1: Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
2: Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzem ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek,

0: gyere ide, s ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvérasszony nem láttam. Hát főleg az idős nénik bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen. Tehát, hogy az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy rossz jegy is, meg ilyen-olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
1: És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
0: Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, Szent Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20 év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik. Van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több mint fele érettségizett. De tehát nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családba is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van. Vagy például a Zsombolyai házunk, hát ottan mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, a házába 20 év alatt hát legalább 50 gyerek nőjön fel, és repüljön ki.
1: Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
0: Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazudok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem új biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. Mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugjad. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye, sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. Mondom, menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szembe, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról, meg a másikról mindig rosszat mond, hát az igazából kárinkodik, mert azt mondja ezzel, hogy hát, hogy mennyi, hogyha amikor engem vagy őt teremtetted, akkor meglöktek, vagy spicces voltál, vagy mit tudom, hétvége volt, és aztán 12-t össze kellett csapjad. Ez kárinkodás, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten minden embert tökéletesnek teremt. És hogyha valami gondok vannak, hát az autót is el lehet rontani, hát utána nem eldobjuk, hanem megjavítsuk. És türelemmel, egymásból szeressük ki a jót.
1: Mennyire tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a jó Istenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
0: Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérmálkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagy világnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
1: most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézményt támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csaba testvér?
0: Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatú kritikát, meg a rossz indulatot is, mert hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Péter, hát ő újongott örömében, hát ideig még nem jutottam el, de ahol erre kell mennünk. Én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a pejvát, a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világhisztivel. Tehát van, amikor tiszta ártatlanul feldicsérnek az egekig, máskor tiszta ártatlanul összeszidják az embert. Most én azt gondolom, hogy igen, vannak hibák, azokat az ember próbálja kiavítani. Tehát mint egy ház, hogyha valahol megjelenik egy repedés, vagy valami, hát Szent Ferencnek azt mondta, ugye a Jóisten, hogy hát erősítsd meg a templomot, az egyházamat. Hát mi is ezt csináljuk.
1: És hát nagyon fontos ugye a hitelesség kérdése, ami gyakran, és van, amikor okkal az egyház szemére vetik, hogy a hitelességen kell dolgoznia. Hogyan lehet vajon azon dolgozni, hogy a hitelesség az megerősödjön?
0: Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlést, vagy egy népszavazást ott, na most a Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézust feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hintavonatra nekünk. Kell, hogy végezzük a magunk dolgát. Mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán mástok az a dolga, hogy mindegy hiba kereső, menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle Jóisten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt gondolom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen minden, de amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akar egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor, jó Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, és mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus mellé, mint Szent Péter, vagy mint Saul, meg a többiek, és tényleg, hát építsük Isten országát.

0: A gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk? Van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek valahogy a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
1: Hát most köszönöm ezt a magas labdát. Nagy szeretettel meghívom az Egri Főegyházmegye fiataljait, de hát az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra. Magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén, től egész augusztus másodikáig, mi egy Hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, ott a Vajdahunyadi várban lesz egy szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, aztán onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betleni családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a hölgyet a betlen család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két betlen fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk, Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az aranygriff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye, hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntes, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és hát megvédi, azt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezettel, de akár külön-külön is szeretettel látom.
0: Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
1: Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a gúbjói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevem alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenchez. Neki összejött, hát látta nekünk is összejön.
0: Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni is. Kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
1: Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó, vanna, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki is körülnézni, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással is, hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, hogy a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára. Voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, hogy hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondtam, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden, nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovásza átjárta a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba megyünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, hogy a Krisztus a kereszten nem azt mondja, vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványoknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, még hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Hát ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Hát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világ vége? Nincs itt a világ vége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világ vége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. de mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egyás csúkszemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, hogy ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
0: Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.

0: A lélek szava. Egyházi kis szótár.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú, mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjai pedig Antonia Sazzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis ki tudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogy ha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál itt szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap, 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai a szállításunk munkatársai Bercesi András, Németh Tamás és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.
4: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Társadalmi célú reklám.
8: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
9: Örömhír mindenkinek.
10: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. A média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépő rendelkezés szerint megszűnik a média tanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A törvény módosítás szerint az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. A Hungaromet emlékeztet, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A MÁV és a GyeSáv folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a H5, H6 és H8-9-es hévvonalakon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osszanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Az ország 109 pontján érvényes vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén, Orfű magasabb pontjain nyomáscsökkenés, néha vízhiány tapasztalható, ezért a szolgáltató 4 darab 400 literes utánfutóval oldja meg az ivóvíz pótlását. A honvédség összesen 12 ezer darab tasakos vizet szállít az orfűi, tiszaújvárosi és zalacsányi rendezvények résztvevőinek. A Balaton átlag vízállása 75 cm, egy nap alatt 1 cm-t csökken. A Velencei tó Agárdnál 50 cm, ott a vízszint egy nap alatt 2 cm-t esett. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. A katasztrófa védelem egységei az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra 4 perc. Nyelvédesanyánk. A Magyar Katolikus Rádió anyanyelvápoló műsora következik.
11: Kommunikációt támogató mesék. Interjú. A közelre közelítve. Jegyzet. Játékunk ma betűkirakós. Ez magazinunk mostani kínálata. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Egy lengyel logopédus, beszédfejlődés segítő pedagógus tapasztalatai alapján született meg a Móra kiadó Palkó könyvsorozata. A címben szereplő kíváncsi kisfiú az eddig megjelent két kötet egyikében falun, a másikban pedig a városban él át kalandokat. Teszi ezt úgy, hogy azzal sokat segít a mesék hallgatóinak. Kass Bencét, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának szakértőjét kérdeztem.
12: Az ember szülőként gyakran találkozik a két szélsőséggel, az egyik az, hogy ja Istenem, a gyerek már egy éves és még mindig nem, a másik pedig az, hogy hagyjad nyugodtan, majd az suliban meg az óviban megtanítják.
13: A nyelvi fejlődésben nyilván vannak fontos mérföldköveket. A szakirodalom leírja nagy statisztikai átlagok alapján, hogy azért 10 hónapos kor körül várjuk azt, hogy a gyerekeknél már észrevehető, hogy megértenek nyelvi megnyilatkozásokat, tehát gyakori mondatokat, szavakat. Azt, hogy ők megszólalnak, az általában én egy éves kor körül szokott megtörténni. Mondjuk azt, hogy több szavas megnyilatkozásaik vannak, az valahol így két éves kor körül. Először, és akkor nyilván az a mondatokban való kommunikáció 3 éves kor körül, de az is mostanra már széles körben ismert, hogy nagyon nagy a gyerekek közötti különbség. Tehát vannak olyan gyerekek, akik már 8 hónaposan szavakat mondanak, vannak, akik éppen csak a 2 éves kor előtt kezdenek el beszélni. És ez még mind gyakorlatilag a tipikus fejlődésen belül értelmezhető. Hogyha a cél az, hogy mondjuk észrevegyük időben azt, hogy mikor keletkezik egy olyan elmaradás, ami beavatkozást igényel, akkor az nyilván ebben a nagy változatosságban értelmezhető.
12: Szülők is hasonló változatosságot mutatnak, ezt azért is kérdezem, mert ugye mindenkiben fölmerül, hogy hát miért ne tudnék én mondókákat mondani, vagy mesélni a gyereknek az alapján, ami velem történt annak idején.
13: A korábbi nézetek szerint mi nyelvi képességet viszonylag egyenletes, tehát hogy nem különbözünk e tekintetben, azért ma már tudjuk, hogy még az anyanyelvi képesség tekintetében is elég nagy eltérések vannak, ugyanazon társadalmon belül is, úgyhogy persze a szülők között is jelentős különbségek vannak, szókincsben, kifejezőkészségben, a mondat megértés és szövegértés tekintetében, és ez nem csak az olvasásra, írásra igaz, hanem a hangzó beszéd használatában. Úgyhogy nyilván az is különbözik, hogy egy szülő milyen nyelvi mintát ad.
12: Meg szokták különböztetni, hogy a mai gyermekek, mint hogyha mások lennének, mint a korábbiak, eleve csökkent figyelemmel kérdőjel születnek, de biztos, hogy nem tesz jót, megint csak kérdőjel, a sok képernyő használat meg a mobilozás.
13: arra nem utal semmi egyelőre, hogy úgy születnének, hogy más a figyelmi képességük. Nyilván azt, hogy egy gyereknek milyen az idegrendszere, tehát az emlékezeti működései, észlelése, az ezen a ponton elsősorban genetikusan meghatározott, bár nyilván a magzati fejlődés során is már éri környezeti hatások. De nyilván utána, főleg az első életévekben tapasztalt környezeti ingerek, azok befolyásolhatják ezeknek a működését. És itt valóban egy újonnan, tehát az utóbbi néhány évben, évtizedben megjelent hatás a digitális képernyő média fogyasztás. Erre nézve már vannak adatok, eleve a képernyőzésnek a tradicionálisabb formáira is, így például a televíziózásra, akár háttérben zajlik, akár aktív, hogy ez hogyan befolyásolja a gyerekek fejlődését, de mára-mára kézbefogható okos eszközöknek a használatáról is van. Lehet tudni, hogy hát eléggé elterjedt, arra már magyar kutatások is vannak, a KSH-nak egy munkacsoportja kimutatták, hogy a magyar másfél éves gyerekeknek a többsége rendszeresnek mondható képernyőhasználó, akár olyan mértékben, ami egyébként a nemzetközi gyermekorvosi ajánlásokkal szembe megy. És kutatások igazolják, hogy egy bizonyos mértéket meghaladó, ellenőrizetlen koragyermekkori képernyőhasználat kifejezetten növeli a nyelv fejlődés késésének a kockázatát. Tehát hogy ezeknek a gyerekeknek bizony elmaradása keletkezik. Ennek több oka is lehet. Az egyik nyilvánvaló, hogy a képernyővel való elfoglaltság elveszi az időt a gyerek napjából azoktól az aktív tevékenységektől, amelyek igazoltan gazdagítják az ő környezetét és javítják a fejlődési esélyeit, tehát hogy például a szülőkkel való társalgások, beszélgetések a kortársakkal, szabad levegőn való aktív közös játék, társas helyzetek. Nyilván ezek azok az esetek, ahol a nyelvi fejlődés is ideális közegében tud lezajlani. Most a helyett a gyerek egy képernyőt nézeget, az biztos, hogy elveszi ezt az időt. És akkor ehhez még hozzájárul az, hogyha ott mondjuk olyan tartalmakat fogyaszt, vagy olyan jellegű digitális környezetbe helyeződik, ami az idegrendszerét károsan befolyásolja.
12: Azért valljuk be őszintén, a szülők is mobiloznak, és talán emiatt is kevesebb idő jut a gyerekekre. Meg kell győzni apukákat, anyukákat arról, hogy érdemes ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozni?
13: Mindenképpen, mert onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ez egy kockázati faktor a gyerekeknek a fejlődésében, nyilvánvaló, hogy kell ezzel foglalkozni. Tehát a logopédusok, ugye, akik a nyelvi késést mutató gyerekekkel foglalkoznak, mára a gyakorlatuk részévé tették, hogy amikor felismernek egy gyereknél nyelvfejlődési elmaradást, akkor vizsgálják ezeket a helyzeteket, azokat a környezeti hatásokat, a családban tapasztalható mintákat, amik potenciálisan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyelvi elmaradás kialakuljon, és nyilván ezen akkor dolgozni kell, tehát hogy a nyelvi késés logopédiai ellátásában egy fontos tényező a szülőkkel való folyamatos konzultáció, milyen tevékenységeket preferáljanak az otthoni együtt töltött időben, és milyen tevékenységeket próbáljanak lehetőség szerint kiszorítani, minimalizálni. Tehát nyilván a szülő részéről is fontos, hogy még hogyha a kezébe is tartja az okos eszközét, azért, hogyha a gyereke hozzáfordul, akkor mindenképpen tegye el az eszközt, és inkább a gyerekkel beszélgessen, mert ez is egy fontos magatartási minta is a gyerek számára.
12: Azt talán még sokan belátják, hogy ha elkezd a gyerek olvasni, és sok olyan szóval találkozik egy történetben, amit nem ismer, akkor valószínűleg elmegy tőle a kedve, de hát óvodáskorban mihez kezdjünk, kérdi a szülő.
13: Ez nagyon fontos, mert valóban így van, hogy az írott nyelv az egy differenciáltabb rétege a nyelvnek, kifejezés módja az összetettebb, gazdagabb, komplexebb, hosszabbak a mondatok, a szókincs, sokszínűbb, mint a mindennapi társalgási beszéd. És éppen ezért nagyon fontos előkészítése az olvasás elsajátításának az, hogy a szülő az óvodáskorú, sőt akár bölcsödéskorú, vagy még kisebb gyerekének már felolvas. Tulajdonképpen írott szövegek meghangosítását végezzük el, az olyan, mint egy hangos könyv, csak ennél élőbb, mert a gyerekkel egy közös kommunikációs helyzetben történik. És ebben a szituációban a gyerekeknek van alkalmuk egy gazdagabb, kifejezőbb nyelvi réteget megtapasztalni, tehát megismerik azokat a szavakat, fordulatokat, mesei kifejezéseket, szépirodalmi stílust, amivel utána az olvasás tanulás közben oldatlanul találkoznak. Ez a fajta előkészítés, tehát hogy a hangos meseolvasás kellő mennyiségben megtörténik, akkor a gyerekeknek már nem lesz meglepő, nem szembesülünk váratlan nehézségekkel. Ezt is kutatták rengeteget, ezt a jelenséget, és nagyon nagyok a családok közötti különbségek. A 6 éves kor előtt hallott felolvasás mennyiségében. Vannak olyan gyerekek, akik úgy mennek iskolába, hogy már több ezer óra mese olvasást hallgattak, és vannak olyan gyerekek, akik szinte egyáltalán nem.
12: Nyilván szülőként mindenki megtapasztalta, hogy a gyerek időnként kérdéseket tesz fel, vagy elkalandozik egy kicsit a figyelme, és akkor el kell térnünk az írott szövegtől is valami mással foglalkozni, egy kicsit játszani vele. Egy ilyen böngészős mesekönyv egy kis szamárvezetőt jelent, nem a gyerek, hanem a szülő számára inkább.
13: Igen, ez azért nagyon fontos, tulajdonképpen, amikor egy mesét úgy olvasunk fel a gyereknek, hogy nem elejétől a végéig folyamatosan mondjuk a szöveget, hanem közben megszakítjuk és bizonyos ilyen társalgási stratégiát vezetünk be. Ez egy egyszerűnek látszó eszköz, de tudományosan megalapozott módszer, ami igazoltan fejleszti a gyerekek nyelvi képességeit. Hogy bizonyos kérdésekkel, társalgási fordulatokkal megelevenedik a gyerekek számára a mese, közel tudjuk hozzáhozni a történetet, vagy akár a saját életükből vett jelenetekkel, egy-egy fontosabb szóra, kifejezésre rá tudjuk irányítani a figyelmet. Ez nagyon fontos útja, módja annak, hogy a gyerekek minél többet tudjanak profitálni ebből a hallott szövegből. Lényegében tehát ezekkel a kiadványokkal tényleg nagyon sokat tudunk segíteni, ezt tudományosan ellenőrzött kísérletekben is tudták.
12: Meg ugye a gyerekek számára nagyon fontos az, hogy egy-egy szereplőhöz valamilyen módon tudjanak kötődni, legyen az mondjuk ebből a két kötetből kiindulva akár maga Palkó, vagy éppen Fefe a légy.
13: Ez így van, tehát nyilván a gyerekeknek szóló történetek akkor tudnak jól működni, hogyha a gyerekeknek az ott látott alak, karakter vagy az események az elevenükbe találnak. Nyilván az életkortól erősen függ. Kicsi gyerekeknek mondjuk 2-3 éves elsősorban az működik, hogy olyan történet, ami meg a cselekménye olyan, ami velük is megtörténhetett volna, tehát az ő életükben tipikus jelenetekből áll össze. Aztán nagyobb gyerekeknél is elvonatkozhatunk a konkrét kiadványtól, például a Harry Potter könyveknél esetében ott már a fantázia világ lép be, de annak a korosztálynak már éppen ez lehet a vonzó.
12: Azt gondolom elárulhatjuk a hallgatókat, hogy nem csak elméleti szakember, hanem gyakorlati tapasztalata is voltak óvodákban. Volt-e olyan eset, ahol ön is rádöbbent valamire, vagy felkeltette különösen az érdeklődését?
13: Hát szinte csak ilyen esetek voltak. Minden gyerek más, és tényleg nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan reagálnak, hogyan közelítik meg a nyelvet. Minden gyereknek megvan a maga sajátos erőssége, és a másik oldalon az a fajta problémája, vagy nehézsége, ami ezt akadályozza. Logopédusként nagyon fontos ezeket fölmérni. Így csomó esetben azt látjuk, hogy gyerekek meglepően tudatosan

0: a szülőnek mondjuk fejlesztő pedagógusi szerepben lenni, mert ő mégis elsősorban az édesapja, édesanyja a gyereknek, és nyilván a gyerek számára elsősorban egy bizalmas, szeretettel teli kapcsolat az, amit neki nyújtania kell. Ugyanakkor nagyon fontos, hogyha a gyereknek van egy fejlődési problémája, akkor arra reagálni kell, azzal foglalkozni kell. A nyelvfejlődési elmaradás az egy érdekes terület abból a szempontból, hogy nagyon sok szülő nem ismeri fel. Nyilván, amikor egy gyerek nem szólal meg, tehát nem kezd el beszélni, az egy észrevehető jel, de miért a kisgyerek elkezd valahogyan beszélni, akkor sokan hajlamosak megnyugodni. Jó, hát akkor mégiscsak minden rendben van. De ahogy korábban is mondtam, a nyelvi képességnek van egy fejlődése, életkorilag elvárt szakaszai vannak, és hogyha a gyerek nem tud fölzárkózni az életkori normákhoz, akkor problémákkal fog szembesülni. Tehát lehet, hogy egy gyerek már mondjuk megtanul egyszerű mondatokban beszélni 6 éves korára, de ugye ez egy olyan szint, amit mondjuk 3 éves korban várunk el. Éppen ezért nem lehetünk ezzel elégedettek. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, ő már beszél, akkor ez a probléma megvan oldva, mert az alapvető életkori normáknak nem fog megfelelni, és ez gondot okoz a kortárs kapcsolatokban, illetve az iskolai teljesítményben. Ez a probléma nagyon sokszor úgy jelenik meg, hogy közben semmilyen más fejlődési zavar vagy károsodás nem mutatkozik a gyerekeknél, ezt nyelvfejlődési zavarnak hívják, és erre mai szemmel nézve azt mondom, hogy nehéz rágörcsölni, mert általában inkább a fordítottja a probléma, hogy nem kerül felismerésre, és valahogy félreértelmezik, vagy nem is veszik észre, és a gyerek úgy küzd egy ilyen láthatatlan fogyatékossággal, hogy nagyon kevés segítséget kaphat.
1: Ha jól tudom, ez a gyerekek körülbelül 7%-át érinti.
0: Így van, tehát sokkal gyakoribb annál, mint amit várnánk. Ez a gyakoriság, ez azt jelenti, hogy egy-két gyerek érintett minden egyes óvodai csoportban vagy iskolai osztályban. Tehát ugye olyan gyerekekről van szó, akik a többiek nehézkesebben fejezik ki magukat, alacsony a szókincsük, keresgélik a szavakat, nem is mindig értik a hozzájuk intézett beszédet, hogy van ebben egy ilyen komplexitási korlát, amit fel tudnak dolgozni, és hát ez nyilvánvaló, hogy akár a kortárs kapcsolatokban, akár az iskolai tanulásban nyelvvel van átítatva minden, szóval, hogy verbálisan zajlik a kommunikáció, éppen ezért, akinek ebben vannak sajátos nehézségei, azok nagyon súlyos kudarcokkal szembesülnek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az életnek minden területén, és akkor ez mindenféle mentális egészségbeli problémákhoz tud vezetni, és hát kihat innentől fogva a gyereknek az egész élet.
1: Mennyire nyelvfüggő a nyelvfejlesztés? Ez onnan jutott eszembe, hogy ennek a kékkönyvnek a szerzője lengyelül írta meg a műveit, és hát a magyar egy itt az európai sorból viszonylag kilógó nyelvtípus.
0: Igen, ugye magyarként itt a szláv gyűrűben vagyunk, és az nyilván bizonyos nyelvi fejlesztő módszerek esetében nagyobb probléma. Egy ilyen alapvető kommunikációs támogatást jelentő kiadványnál kevésbé. Tehát, hogyha mondjuk, hogyha a magyar és a lengyelt nézzük, akkor itt elsősorban az azon túlmenően persze, hogy a szavaknak más az alakja. Itt a nyelvtani rendszernek a szerkezetében van a legfőbb differencia, de ezen a szinten ez még nem gond. Tehát, hogy nyilván minden egyes mesében valami fajta kérdések, kommunikációs stratégiák felmerülnek, de ugye ez nem egy logopédiai terápia, hanem egyszerűen egy kommunikációs stratégiák bevezetése a családban, ez a kommunikációs támogatás. Ezen a szinten a nyelvek közötti eltérések nem igazán játszanak szerepet. Tehát nyilván a lengyel anyag alapján meg kellett találni azokat a megfelelő nevet és a gyermekekhez szóló beszédben tipikusan használt formákat, mondatszerkezeteket, fordulatokat, szavakat, amik itt adekváltak lesznek, és ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy ez mondjuk a magyarban esetleg szerkezetileg másképpen néz ki. De mondjuk amikor egy intenzív logopédiai terápia zajlik, akkor mondjuk a hangok ejtését kell kialakítani egy kisgyereknél, vagy amikor már a nyelvtani rendszert kell velük elsajátítatni, tehát hogy a ragozást, mikéntjét olyan gyerekeknél, akik ezt maguktól nem tudják meglépni, akkor ott persze már nagyon sokat számít a nyelvnek a struktúrája, és éppen ezért a lengyel, illetve magyar, illetve más nyelvekre egészen elkülönülő terápiás módszertanok vannak, amelyek tulajdonképpen a gyakorlati stratégiákban lehet, hogy inkább hasonlítanak, viszont a nyelvi anyagnak a felépítésében, annak az időbeli elrendezésében pedig óhatatlanul különböznek.
1: A Palkó sorozathoz az interneten letölthető színezőt, illetve nyomtatható játékokat is találnak a szülők. Néha nem árt megtartani azt a bizonyos 3 lépésnyit. A többit elmondja Hátót Tibor.
2: Közel sem. Nyelvművelőink régóta kifogásolják közelszavunk mértékhatározói, módosítószói használatának túlterjeszkedését. A messze nem, hasonló szerepének helytelenítésével együtt.

0: ám nem sok sikerrel. Az utóbbi időben ismét egyre többször találkozunk a közel nem kívánatos használatával. Íme néhány példa. Idén közel háromszor annyi bérlet kelt el, mint tavaly. A bioburgonyában közel kétszer több flavonoid van. Közel annyi cég alakul, mint amennyi megszűnik. A baloldal közel ugyanazt az eredményt produkálta, mint korábban. Ebben is közel olyan jó volt, mint a testvére. Az aggodalmak közel olyan múltra tekintenek vissza, mint maga a médium. Ezekben az esetekben, tehát a közel annyi, közel olyan, közel úgy szerkezetekben, a közel a majdnem, majdhogy nem, mintegy, csak nem, hozzávetőleg szinte, vagy a nagyjából körülbelül közelítőleg, megközelítőleg helyét bitorolja. Olykor az idestova az alkalmasint, vagy az éppenséggel helyét is elfoglalja. A közel tagadó formái, a közel sincs és a közel sem szintén közkedveltek. Íme, közel sincs még vége a parlagfűallergiások nehéz napjainak. Az évnek még közel sincs vége. A piacon közel sincs már akkora kereslet a táblagépek iránt. Közel sem kiforrott még a Google újabb szolgáltatása. Gazdagnak lenni közel sem olyan jó, mint gondolnánk. Magyarország még közel sem tart itt. Sokkal jobb lenne ezek helyett például a koránt sincs és a koránt sem. Például az évnek még koránt sincs vége. Az egyáltalán nincs egyáltalán nem, a véletlenül sincs véletlenül sem, vagy a meg sem közelíti, remek magyaros kifejezések, ám helyüket ugyancsak elfoglalja a közel sem. Ilyeneket hallhatunk, közel se biztos, hogy ez így is van. Közel sem azt kapta, amiért fizetett. Közel sem olyan veszélyes ő, mint mondják. A hatásfokozó, nyomatékos tagadásnak ezeket az idegenszerű megoldásait feltétlenül kerüljük el. A közel terjedését idegen nyelvi hatások segítették. Vannak régi latin és német mintái is, ma azonban ezek mellé oda kell tennünk az angol nyelv és a gépi fordítás mintáit, mivel ezek jócskán megszaporították a közel újabb előfordulásait. Szinte gondolkodás nélkül fordítják vele az angol nearly, close, middle szavakat, szolgaian követve a fordító program javaslatait. A közel bemutatott használata azzal okoz kárt, hogy stilárisan egysíkúvá, sablonossá és persze pontatlanná elnagyoltá teszi a megnyilatkozást. Ezzel pedig üressé, tartalmatlanná válik közleményünk, és jó magyar kifejezéseket is feláldozunk érte. Némi szójátékkal élve azt tanácsolhatjuk, mivel a közel bemutatott használata távolról sem eszményi megoldás, és közel sem követendő példa, jobb, ha az efféle közeltől távol tartjuk magunkat. Látni fogjuk, próbálkozásunk közel sem oly hiába való.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban egy vers címzettjét kerestük, aki nem más, mint Kányári Sándor. Most Solti Kálmánnak küldünk tárgyutalmat. Az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
2: Mai nyelvi feladványunk anagramma. A lent és a zászlós szavak betűiből egy magyar király nevét rakhatjuk ki. Kire gondoltunk? Megismételjük? A lent és a zászlós szavak betűiből egy magyar király nevét rakhatjuk ki. Kire gondoltunk? Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
3: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Az elmúlt percekben a Margaret Island felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. Az első választás története. Hatodik rész.

Az első őszi kikirics kinyílt a Prixdorfi réteken. Ez a kapuzárás. A fürdő elveszti csoda erejét, az utolsó beteg is hazamegy. A hoteleket, boltokat bezárják, a kútleányok beállanak tavaszig szolgálóknak a közeli városokban, a fák lehaigálják a leveleiket, minden az elmúlásba megy át. Ha valamely kései vendég erőszakkal még ott maradna, azzal kiegyezik a doktor: ne háborgassuk egymást, ne fizesse csak a felét a honoráriumnak, és hagyjon engem elmenni, én is hagyom meggyógyulni. Katánginak egyezkedni sem kellett, szabadon mehetett téli szállásra. De hova menjenek? Eleinte Budapestet gondolták, de csekély pénzök nem engedte. Egy vasmegyei városkát választottak, ahol némi téli keresetre lehet kilátás, kivált, ha a helyi lap nagy betűkkel hozza: Dr. Katángi Menyhért, a híres Prixdorfi orvos, városunkban telepedett le, lakik a Templom utcán, átellenben özvegy Sírjai Ferencné a Kis Pityerhez címzett kocsmájával. S tényleg akadt mindjárt kezdetben egy betege, mégpedig előkelő úr, Montvics Károly János Mária herceg, huszárhadnagy az ottani ezredben. Hogy mi baja lehetett a pirosposgás kinézésű tömzsi hadnagynak, azt a jó Isten tudja, hiszen annyi mindenféle belső betegség van. De az bizonyos, hogy néha kétszer is elment napjában a doktorhoz. És ilyenkor ott trécselt vagy a doktorral, vagy a doktornéval órák hosszáig. Hogy jó doktor lehetett Katángi, az onnan világlik ki, hogy a herceg a következő nyáron szabadságot vett, és Prixdorfban töltötte azt, hogy tovább is a Katángi kezelése alatt lehessen. Hogy pedig Montvics hercege jó páciens volt, az abból következtethető, mert a jövő ősszel, midőn a herceget Nagyváradra helyezték el, Katángi doktor is Nagyváradon telepedett le télire. A harmadik télen azonban, miután az ezred átvándorolt Budapestre, végre Katángiék is felkerültek a fővárosba. Károly János Mária herceg most is minden nap ellátogatott az orvoshoz. Mégis nagyon makacs lehetett a betegsége. Szombathelyen, Váradon sokat fecsegtek erről a kávénénikék, ha rákerült a sor. Szép orvosné, hercegi hadnagy, szegény férj, könnyű a diagnózist eltalálni. De a rossz világ nyelve sohasem volt egy gentleman emberre irányadó. Varga Mihály szerint, aki erre a pontra nézve okvetlenül tudhatna valamit, Katángi és Katánginé olyan szép egyetértésben éltek, mint két gerlice. Azon felül Katángi nem is volt már olyan szegény. A praxisa megindult egy kicsit, úgyhogy élni tudott, csinos lakást tartott, nejét szépen járatta. Azon felül nem minden hadnagy céda. Vannak becsületes jámbor hadnagyok is. Azon felül nem minden asszony... Azaz, hogy ezt már nem merem állítani. Hanem azt merem állítani, hogy ha volt is valami bibi, Menyhért nem tudott arról. Minden dolognak van határa, még a leleplezésnek is. Menyhértre az igaz haragszunk, mert svihák és tréber, de csak is eddig van. Menyhért máskülönben gentleman. A herceghez ragaszkodott, talán mert imponált neki a herceg barátsága, és mert a pozícióját is emelte, esetleg előkelő klienseket hozhatott. De többet feltételezni sem szabad.

0: télen át, kivált a későbbi években, ha János király, Katángi feleségének nagybátyja, a fővárosba jött, többnyire meglátogatta Katángiékat, rendesen megbíztatván Menyhértet.
1: Ha addig élek is, kinézek neked jövőre egy választókerületet, ne félj semmit!
0: Egy farsang alkalmával vidám arccal toppant be.
1: Meg lesz a kerület, öcsém, sőt, már meg is van, kigondoltam.
0: Katángi hitetlenül rázta a fejét.
1: Lehet is kerületet kigondolni.
0: Hogy hívják? Kérdé inkább udvariasságból, mint kíváncsian.
1: Barontó!
0: Hol van az?
1: Ugyanabban a megyében, ahol Szent András városa, ahol én vagyok a polgármester.
0: Pénz kellene ahhoz, kedves bátyám.
1: Dehogy kell! Egy fia se kell!
0: Olyan nagy befolyása van ott?
1: Nincs nekem annyi se, mint a körmön feketéje.
0: Hát mivel leszek meg akkor? János úr fölénnyel petyegette az ujjait.
1: Praktikával?
0: Nincsenek már csodák, János bácsi.
1: Vagy igen?
0: Szólt ő meggyőződéssel. Ez akkor annyiban maradt. De amint a választások közelektek, János király is többször jött az utolsó télen Pestre, s egyre nógatta Katángit, hogy már ideje volna akcióba lépni a borontói kerületre nézve. Menyus föl se vette, úgyis hiába való. Kár arra egy lépést vesztegetni, ami lehetetlen, az lehetetlen. De az asszony akarta. S amit az asszony akart, annak körülbelül meg kellett történnie. Majd meglátott, Klári, hogy csak nevetségessé teszem magamat.
2: Próba, szerencse, egy szót se többet föl kell lépned, képviselőné akarok lenni.
0: Menyus még vergődött egy darabig mindenféle kifogásokkal. Könnyű mondani, hogy lépjek fel, de hogy lépjek, melyik lábammal, mit kell tennem, hol kell kezdeni? De semmit se használtak a kifogások. János király kifundálta neki egy családi vacsora alkalmával az egész plánumot.
1: Egyszerűen beíratod magad a Szabad Elvű Klubba, aztán elkéred a végrehajtó bizottságtól a borontói kerületet, illetőleg jó eleve bejelented a miniszterelnöknek, hogy ottó hajtasz föllépni.
0: Hát, ha nem adják ide?
1: A kerületet? Dehogy nem. Megörülnek neki. Podmanicki a nyakadba borul. Édes barátom, csak menjen, menjen. Mert az nehéz kerület, amelyikben most is egy ellenzéki ember ül. A nehéz kerületeket pedig olyan közömbösen osztogatják a pártban, mintha egy-egy csillagot kérne el a mennyboltról tőlük az ember. Azt mondják, jól van, legyen a tied.
0: Ijesztgetni fognak, sőt, a szemedbe is nevetnek.
1: De te rájuk se hederíts. Mindig csak azt mond, nekem az a kerület kell. A macska fél, de én nem. Ott fogok föllépni.
0: Ki ott a főispán?
1: Báró Belendi Péter, derékember.
3: Iskolatársam volt Kassán, ösmerem.
1: Annál jobb,
0: felelte János király.
3: Annál rosszabb, felelte Katángi, mert ő is ösmer engem.
1: Mindegy. Amit mondtam, mondtam. Úgy kell eljárnod.
3: Hiszen ha csak egy csöpp valószínűséget látnék benne, sóhajtott fel Katángi.
0: Azonban mégis engedelmeskedett. Maradhatott volna-e meg nyugton a feleségétől? Belépett a Szabad Elvű Klubba, s egy nap bejelentette az illetékes személyeknek, hogy borontón akar föllépni a közelgő választásokon. Mire február végén megint előjött János király, már akkorra rendben volt a dolog idevaló része. A szabad elvű korifeusok vállat vontak rá.
3: Jól van. Legyen az öné a kerület, de most aztán lásson hozzá, hogy ott gyökeret verjen.
0: János király meg volt elégedve az eredménnyel.
1: Hát, a levél megvan-e a főispánhoz?
0: Az itt van a zsebemben.
1: Igen, helyes. Most már lássunk a dolog vastagabb végéhez. Jól ide figyelj, Menyhért öcsém. Te meg ne szólj minduntalan közbe, Klára.
0: Figyelek, János bácsi.
1: Március 12-én lesz Gergely napja.
3: Írd fel magadnak a dátumot. Ekkor Borontón nagy névnap van, a vármegye nábobja Fekete Gergely uramnál. Ott lesz a választókerület minden számba vehető embere. Érted-e jól?
2: Hogy ne érteném?
3: Te már 11-én megérkezel Szent Andrásra. De nem hozzám szállsz, hanem a vendéglőbe.
2: Igenis.
3: Jelentkezel a főispánnál. Átadod neki a levelet, az ki fog nevetni, hogy te Borontón akarsz föllépni. De te megmaradsz makacsul a szándékodnál, és csak azt kívánod tőle, hogy vigyen el másnap a borontói névnapra.
2: Jól van, a főispán elvisz a névnapra. Ott leszel, eszel, iszol, de a szándékodról se szóval, se viselkedéssel semmit el nem árulsz. Ha fecsegni kell, majd ott leszek én. Bíz mindent én rám.
0: Ön ott lesz?
3: Természetesen. De neked nem szabad engem ösmerned. Ha szóba hoznak is előtted, beszélj felőlem fumigatíve, lenézően.
0: Ó, azt a világért se teszem.
2: János király fölfortyant, ravasz szemei háromféle színt játszottak.
1: Csak tedd azt,
2: mondá fensőséggel.
3: Amit én megállapítok, mert annak úgy kell történni. A plánum jó, de be kell tartani minden nüanszát, és akkor nyugodt lehetsz. Mert jegyezd meg magadnak, hogyha egyszer a macska beledugja a fejét a köcsögbe, akkor fel is nyalja a benne levő tejfölt.

0: Minden úgy történt, amint kitervezték. Március 10-én Katanginé beküldte a keleti gyöngy sorát a nagy zálogházba, és az érte kapott 150 forintot menyus markába nyomta úti költségnek. Az átellenben lakó Zinger Jakab szabó üzletéből kibéreltek egy bundát. Minden napra 1 forint bér. És ezzel menyus összecsókolván nejét és apró porontjait, mert már volt vagy 3, megindult a délutáni vonattal Csaba népének országába. Március 11-én a program szerint szerencsésen odaért Szent Andrásra. Beszállt a Turul Madárhoz címzett vendéglőbe. Átöltözött, és megkereste a megyeházán a főispánt, báró Belendi Pétert. De hiszen nagy eszű ember János király. Tudott az előre mindent. Ösmerte a főispán veséjét is. Ő méltósága nagyon megörült, mikor megösmerte régi diáktársát, Katángi menyust. De mikor a végrehajtó bizottság levelét elolvasta, amelyben meg volt ékesen írva, hogy a borontói kerületben tisztelt elvtársunk fog föllépni, csodálkozással förmett rá. Hát megbolondultál? Azt még nem tettem. Vagy talán aranybányát fedeztél fel valahol? Azt még kevésbé cselekedtem. Akkor mit akarsz? Próbálkozni. És csak azt kérem tőled, méltóságos uram, egyelőre kegyeskedj engem holnap magaddal vinni a borontói Gergely napra, ahol meg akarok a választókkal egy kicsit ösmerkedni. A méltóságos báró vállat vont.
1: Hiszen elvinni szívesen elviszlek, de ami a többit illeti, roppant fába vágtad a fejszédet, még ha aranyból van is a fejszéd.
0: Bár csak ezüstből volna.
1: Ha Székely, barátom, nem szívesen választ idegent, ha csak nem valami országos nagyság. Azaz, hogy szívesen még akkor se teszi. S kivált a borontói kerület. Ez a legnehezebb. A mostani képviselő ugyan népszerűtlen lett, mert itt 3 év alatt ráunnának Kossuth Lajosra is. De támad a helyett 10, mindenféle árnyalatú. Úgy fognak kiugrálni pár hét múlva, mint a békák a mocsárból. Ami a pártunkat illeti, félfüllel hallom, az öreg gróf Tenki Albert akar föllépni. Az pedig olyan dinaszta itt, hogy nyikkanni se lehet ellenében. Hova gondolsz, kedves barátom, pláne ezzel a sárosi dialektussal?
0: Mindegy, ha már itt vagyok, legalább magam győződöm meg a viszonyokról.
1: Igen, helyes, hiszen semmi kifogásom, ha eljössz. Én csak a véleményemet mondom, proféta nem vagyok. Próbáljuk meg. Végre csodák is történhetnek. Az igaz, hogy én még nem láttam. Lesz a nábobnál ösmerősöd?
0: Király János.
1: A polgármester? No, azzal ne nagyon dicsekedj!
0: Másnap uzsonna táján befogatott a főispán. Megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve. A házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendég hívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere, a viharos hideg szél is fújdogált derekasan. Utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. A kapaszkodót elhagyva megszólalt a főispán.
1: Ugyan kérlek, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni?
0: Orvos vagyok, válaszolta Katangi.
1: Az nagy baj.
0: Miért?
1: Orvosból a Székely nem csinál képviselőt? Kicsire nézi a doktort?
2: Hát akkor ne mondj doktornak.
1: Minek mondjalak?
2: Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe.
1: Írónak fogom magam mondani. Ezt senki se tartja számon.
0: Megérkeztek a nábobhoz.
1: Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus. Csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán állt meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva.
2: Itt valami költözködés van, jegyzé meg a doktor.
1: Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek.
2: Annyian vannak?
1: Majd meglátod. A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai. Őt mindenki szereti.
2: Deni, itt is van.
0: Valóban künn állt hajadon fővel egy hatalmas termetű ember, de olyan szelíd arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, s ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé.
1: Katángi Menyhért barátom, Budapestről,
0: mutatta be röviden a főispán.
1: Isten hozott,
0: mondta a nábob egyszerűen, s kezeit a katángiéba fűzte kordiálisan, előleresztvén a főispánt. Maga vezette be a tornácról nyíló első szobába, mely tele volt szürkeposztós farkasbundákkal. Egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjökét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember-ember mellett szorongott, egy almát sem lehetett volna lehajítani, a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellette egy másik ócska formájú kopott bekecsben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos vicispán, kanonok, zsidó árendás, a becsületes góbék, a székely nemesi osztályok szépen megfértek együtt. Örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. A kályha tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve imit amot bemutatta hősünket részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant Menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni, már száján is volt az atyafiságos kiáltás, de egy tiltakozó, mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, s szúrós szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse, e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán, gyere, nézzük meg a harmadik szobát is! A harmadik és egyszer mint utolsó szobában 5-6 asztalnál kártyáztak. Ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek. Ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, és valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál. Aztán megint végig viaskodta magát visszafelé Katángiig.
1: Akarsz-e ferblizni?
2: Nem éppen.
1: Tehát akkor mit csinálsz itt egész éjjel?
2: Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem.
1: Lefekszel? Hol?
2: Nagy szemeket meresztett Katángira. Hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron.
1: Hát a többiek se fekszenek le?
2: Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggasztyánon.
1: Egész főispánságom alatt elő nem fordult eféle lefekvés névnapon.
2: Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvókamara?
1: Télen nincs,
2: de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni.
1: No, a nábobotoknál nincs valami nagy komfort.
2: Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltak éppen a nábobsága. A főispán sértődött képet vágott.
1: A székely ember nem vigyezti ki léha cifraságokban, amie van. Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is.
2: Hát csak ugyanolyan gazdag? És miben van a vagyona?
1: A földjeiben. Mint prima földek.
2: Sok földje van?
1: Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket. Van annak talán 200 holdja is.
2: Csak.
1: Jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, egy cipó birtokában gazdagabb lennél Rothschildnál.
2: Bíz az igaz lehet.
1: Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra, s a vacsora éjfél után lesz. Az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál.
2: Kik játszanak ott?
1: A főispán rendre elmondta a játékosokat. Nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta. Ez hát a vetélytársa. Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. partner csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza. Hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal? Mindössze 10 bankó volt a zsebében.
2: Nem, nem, dadogta röstelkedve.
1: Meg kell lenni! Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond, sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom!
2: Megfogta a gallériát, s vitte. Menyus homlokán zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el.
1: Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik. Gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követ választások. Éjfél felé bejött a házi úr, stentori hangon kihirdetni.
3: Az asztalokra és székekre szükség van, urak!
2: Abba hagyták a játékot, besöpörtik a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert. Mire aztán néhány perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, és kezdődött a vacsora.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi G-dur cselló koncertójának harmadik tétele. Cellón játszott Rafael Valfis.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. Emellett a misén megemlékeztek arról is, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított 10 egyházmegye egyike volt, amely megalakulásakor az északi, északnyugati határterületeket kapta. A hatalmas területű egyházmegyét 1776-ban Mária Terézia királyi rendeletével felosztotta, új római katolikus püspökségeket állított fel Besztercebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Erdő Péter köszöntőjében a Szepesi egyházmegye híveitől két dolgot kért. Az egyik, hogy a világegyházon belül valódi közösségként éljenek, a másik, hogy legyenek a környező egyházmegyékkel valódi lelkipásztori és spirituális kapcsolatban. František Trišinský, a Szepesi egyházmegye püspöke, a mise fő celebrása homiliájában kiemelte, zarándokokként érkeztek Esztergomba. Nem azért jöttek, hogy a múltat csodálják, hanem hogy hálát adjanak a gyökereikért. Azt is mondta, az egyház mindig ott növekedett, ahol az emberek nem csak egymás mellett éltek, hanem valóban testvérekké váltak. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kár enyhítő támogatást a kisebb független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltás nem teszi meg nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyag árstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzin áraktól. Ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében. Idézzük, igyekszik elsunnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Budapesten rendezvények miatt lezárásra kell készülni az Andrássy úton és a Hősök tere környékén is. Már lezárták az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között. Holnap hajnalig lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körút egy szakaszát, a Hősök terét körben és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városligetbe vezető sávját. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma délután 3 órától fél 6-ig a Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Továbbá fél 5-től fél 8-ig a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon is. Szép Csilla, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Kvaterka. Liszt Ferenc online. Zenés tudósítás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár sajtótájékoztatójáról. Magyar Kornél összeállítása.

Wagner Tristán és Izolda című zenedrámája részletével, Izolda szerelmi halálának csodálatos Liszt átiratával köszöntöm hallgatóinkat. Miként e hét elején, június 22-én a Zeneakadémia rektori tanástermében egybegyűlt alkotókat és érdeklődőket a második évfolyamos hallgató Rozsonics Ildikó, Németi Attila és Farkas Gábor növendéke. Zongorajátéka vezette be azt a tájékoztatót, amelyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal közösen ismertette a világ hírhetett zenésze életét bemutató több mint 800 levél és 3 napló digitalizált változatát szabadon hozzáférhetővé vált a Nemzeti Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. A bemutatón részt vett dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, dr. Farkas Gábor a Zeneakadémia rektora, Rózsa Dávid az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Cselényi Máté a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, és dr. Laskai Anna az Országos Széchenyi Könyvtár színház történeti és zeneműtárának osztályvezetője. A házigazda szerepét betöltő Cselényi Máté a Rozsonics Ildikó előadta Liszt átirat az Izolda szerelmi halála után köszöntötte az egybegyülteket.

0: Most pedig szeretném megkérni dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár urat, hogy tartsa meg beszédét.
1: Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt rektor úr, főigazgató úr, kedves kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt a Zeneakadémia falai között köszönhetem Önöket ezen a valóban különleges alkalmon. Ma nem csupán egy sikeres tudományos és kulturális projektet ünneplünk, ennél sokkal többről van szó. Arról, hogy közös erővel sikerült közelebb hoznunk a jelenhez Magyarország egyik legnagyobb alkotójának szellemi örökségét. Liszt Ferenc neve a világ szinte minden pontján ismert. Zseniális zeneszerző, előadó művész, újító gondolkodó és kivételes ember. Olyan alkotó, aki egyszerre volt európai és magyar. Bár életének jelentős részét külföldön töltötte, identitásában, szívében mindig is magyarnak vallotta magát. Liszt nem csupán zeneműveket hagyott ránk, gondolatokat, kapcsolatokat, emberi történeteket is örökül hagyott. Levelei révén bepillantást nyerhetünk egy rendkívül élet mindennapjaiba, művészi küzdelmeibe, barátságaiba, valamint abba a szellemi hálózatba, amely 19. századi Európa kulturális életét is formálta. Ezért is kiemelkedően fontos az a munka, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársai közösen végeztek el. A most lezárult projekt példaértékű összefogás eredménye. Megmutatja, hogy amikor a közgyűjtemények, a tudományos műhelyek, a kulturális intézmények együtt dolgoznak, akkor olyan értékeket tudnak létrehozni, amelyek hosszú évtizedekre szolgálják a magyar és egyetemes kultúrát. Különösen fontosnak tartom, hogy ezek a dokumentumok mostantól digitális formában hozzáférhetővé válnak. A kultúra megérzése ma már nem kizárólag őrzést jelent. A hozzáférhető vététel is az, amely azt segíti, hogy a kutatók, a diákok, a zenészek, de valamennyi érdeklődő bárhonnan elérhesse közös örökségünk kincseit. A digitalizáció nem helyettesíti az eredeti dokumentumokat. Éppen ellenkezőleg segít megőrizni őket a jövő számára, miközben új életet is ad nekik. A kulturális örökség olyan, mint a kollektív emlékezetünk. Ha elveszítjük az emlékeinket, elveszítjük önmagunk egy részét is. Ezért különösen fontos számunkra, hogy a magyar kultúra nagy alakjainak hagyatékát ne csupán megérizzük, hanem újra és újra megszólaltassuk a jelen számára. Ebben a munkában a közgyűjtemények pótolhatatlan szerepet töltenek be. Ők azok, akik generációkon átívelően őrzik nemzeti emlékezetünk darabjait. Ők azok,

0: Az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársait, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szakembereit, kutatókat, a digitalizást végző kollégákat és minden közreműködőt. Munkájuk eredményeként ma egy olyan kulturális örökség vált széles körben hozzáférhetővé, amely nem csak a jelen, hanem a jövő generáció számára is felbecsülhetetlen értéket képvisel. Engedjék meg, hogy zárásként Liszt Ferenc egy gondolatát idézzem. Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon jó akaratú, buzgó szolgája legyek. Azt kívánom, hogy ez a szellemiség vezesse mindazokat, akik kulturális örökségünk megőrzésén, kutatásán és továbbadásán dolgoznak. Őrizzék emlékeinket, dokumentumainkat, történeteinket és kulturális örökségünket, mert ezek adják azt a szellemi alapot, amelyre a jövőt építhetjük. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
1: Dr. Sári Zsolt államtitkár beszédét követően, valamint a többi megszólaló elválasztására Liszt konzolációnyaiból játszik napjaink egyik legkiválóbb ifjú zongoraművésze, Ránki Fülöp 2025 tavaszán a Hungaroton gondozásában megjelent Liszt albumán.

0: Szeretném felkérni dr. Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát, hogy köszöntse az egybegyűlteket.
1: Köszönöm. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, kedves kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ma egy olyan munkaeredményét ünnepelhetjük együtt, amely két nagymúltú intézmény közös elhatározásából született. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia összefogásával feldolgoztuk és online közzétettük az OSK-ban őrzött lisztanyagot, leveleket és naplókat, azokat a kéziratos forrásokat, amelyekben nem a zeneszerző vagy az ünnepelt művész, hanem a gondolkodó, a levelező, a hétköznapi ember szólal meg. Egy levél vagy egy naplóbejegyzés különös dolog. Liszt keze nyomát, töprengéseit, kételyét és terveit őrzi. Amikor a kutató munkája nyomán hozzáférhetővé válik, az életmű új rétegei tárulnak fel. Ez a közös projekt pontosan ezt teszi, az ismeretlenből, a magámból közkincset formál. És hogy miért különösen fontos ez nekünk? Mert ezt az intézményt maga Liszt Ferenc alapította. Amikor az ő leveleit és naplóit gondozzuk, nem egy távoli klasszikus hagyatékát rendezzük, a saját alapítónk és névadónk szellemi örökségéről beszélünk. Ez nem pusztán szakmai feladat, hanem felelősség kérdése is. A Zeneakadémia ugyanis nem csak az oktatás vagy a koncertpódium intézménye. A kutatás éppen olyan szilárd lába a működésünknek, mint az előbbiek. És ez a kutatás nem áll meg a határainknál. A magyar zenetudomány nemzetközi mércével is jelentőset alkotott és alkot. Ezt ismeri el a QS előadó művészet világrangsora is, amelyben intézményünk évek óta a világ legjobbjai között szerepel. Egy ilyen pozíció nem csupán elismerés, kötelez is. Arra kötelez, hogy a ránk bízott magyar forrásanyagot és örökséget a legmagasabb tudományos színvonalon, a nemzetközi kutatás vérkeringésébe kapcsoljuk és tárjuk föl. Ezt a gondolatot maga Liszt fogalmazta meg szinte jelmondatként,

A régi arisztokrácia jelszava noblesse oblige, a név kötelez volt. Liszt ezt a tehetségre és a szellemre fordította át, génie oblige, a tehetség kötelez. Ma, amikor kéziratos örökségét visszaadjuk a tudománynak és a közönségnek, éppen ezt a kötelezettséget teljesítjük. Az örökség, amelyet ránk hagytak, arra kötelez, hogy gondozzuk, kutassuk és továbbadjuk. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik ezt a munkát lehetővé tették, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia kutatóinak és munkatársainak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!

0: És most szeretném felkérni Rózsa Dávidot, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját, hogy ossza meg gondolatait velünk.
1: Tisztelt államtitkár úr, rektor úr, osztályvezető asszony, igazgató úr, kedves megjelentek! Amikor a Zeneakadémia soraiban ülök, akkor gyakran eszembe jut, hogy mekkora felelősség és egyben micsoda privilégium az, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban számos itt megszólaló zseninek a kézzelfogható hagyatékát, gondolatai első rezdülését őrizhetjük. A mai nap különösen alkalmas arra, hogy erről a felelősségről beszéljünk. Egy olyan zeneszerző óriás előtt tisztelgünk, aki nem csak a magyar zenetörténetnek, de az egyetemes európai kultúrának is az egyik legfényesebb csillaga. Liszt Ferenc a hazai zeneirodalom és zenei identitásunk egyik legkiemelkedőbb korszakalkotó alakja. Olyan művész, aki zongoraművészként és zeneszerzőként is forradalmasította a zenei gondolkodást, miközben végig büszkén vallotta magát magyarnak. Munkássága a hazai zenei irodalom szilárd alapköve, neve elválaszthatatlan a hazai zenei intézményrendszer megalapításától. Liszt Ferenc 140 évvel ezelőtt hagyta itt a földi világot, de zsenialitása nem kopott meg az évszázadok folyamán. Ahhoz, hogy ma is pontosan értsük az ő emberi és művészi nagyságát, ismernünk kell mindennapjait, személyes kapcsolatrendszerét, vívódásait és zenei gondolkodásának gyökereit. Éppen ezért tölt el mérhetetlen büszkeséggel, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem stratégiai együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. Meggyőződésem, hogy a 21. században egyetlen kulturális intézmény sem működhet elszigetelten. Az önálló kutató munka és eredmények, az önálló kulturális brand megtartása mellett fontosak és előremutatók a közös kezdeményezések. Ebben a projektben az OSK Színház Történeti és Zeneműtárának, valamint kézirattárának szakemberei a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kutatóival válvetve végeztek elmélyült, precíz feldolgozó munkát. Ez a projekt messze túlmutat a szigorúan vett zenetudományi kutatásokon. A dokumentumokat kivittük a kutatószobák falai közül, hogy betérhessenek az iskolákba, az egyetemi katedrákra, az otthonokba. Mostantól nem kell Budapestre utaznia egy külföldi zenetörténésznek, vagy egy vidéki magyar pedagógusnak ahhoz, hogy eredeti Liszt forrásokat mutasson a diákjainak. Hiszen ezek a dokumentumok bárhonnan, bármikor elérhetők Magyarország legnagyobb digitális kézirat gyűjteményében, a kópiában. Köszönöm kollégáim fáradhatatlan munkáját és a Zeneakadémia partnerségét. A feldolgozó munka két vezetője, Laskai Anna, színháztörténeti és zeneműtárunk osztályvezetője, és Cselényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója. Nagyon köszönöm nekik és kollégáiknak, az OSK részéről Kéri Nagy Petrának és Hanvai Hajnalkának, hogy a feldolgozó munkát elvégezték az elmúlt hónapokban. A kézirattár részéről Bakos József és Janzsó Miklós segítette munkájukat. A fotózást Pohánka Xenia és kollégái végezték. Az állományvédelmi munkálatokat Horváth Diana és kollégái. A fejlesztési feladatokat Gyetvai Gerge és Uri Kovács József. És nagyon köszönöm a projekt koordinálásában részt vett vezető kollégáim munkáját, Tamásné Kovács Adrián, Kukár Barnabás Manó, Klinger Gábor és Bokodi Olág Gergely munkáját. Liszt Ferenc emlékéhez méltón a modern kor eszközeivel adjuk át a nemzetnek azt, ami a nemzeté. Használják, kutassák és szeressék ezeket a dokumentumokat olyan rajongással, amellyel egykor alkotója ajándékozta a zenét nekünk. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Szeretném felkérni dr. Laskai Annát, az USK Színház Történeti és Zeneműtárának osztályvezetőjét, hogy ismertesse az USK részéről a projektet.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek! Fél évvel ezelőtt, 2025. decemberében itt az akkor fennállásának 150. évfordulóját ünneplő Zeneakadémia tanástermében került sor a két intézmény első szakmai együttműködésének nyitányára. Akkor a Nemzeti Könyvtár zenei gyűjteményében őrzött valamennyi Liszt fénykép és 53 Liszt autográf partitúra publikációját jelentettük be. Ma az azóta eltelt fél év eredményeiről számolunk be. A két intézmény kutatói és könyvtárosai összesen 808 levelet és 3 naplót dolgoztak fel a kézirattár és a színház történeti és zeneműtár gyűjteményéből. Ezek között 650 Liszt autográf levél és mintegy 30 más, elsősorban Liszt köréhez kapcsolódó személytől származó dokumentum vált hozzáférhetővé, köztük a zenei és politikai mindennapok képviselőinek, August Antalnak, Ábrányi Kornélnak, Reményi Edének, Trefort Ágostonnak és Andrássy Gyulának küldeményei. A most közzétett korpusz, vagyis a Nemzeti Könyvtár valamennyi írásos Liszt emlékét tekintve összesen 230 különböző személynek címezték a szóban forgó leveleket. Az Országos Széchenyi Könyvtárban található Liszt dokumentumok alapvetően két beszerzés következményeként kerültek a Nemzeti Könyvtárba. 1899. május 8-án a magyar kormány a Bonnie Cohen antikváriumtól megvásárolta a Posonyi Sándor magyar származású, bécsi gyűjtő, magyar vonatkozású kézirat gyűjteményét, amelyben jelentős számú Liszt levél és Liszt autográf szerepelt. A Nemzeti Könyvtár részére átadott tételek közül a levelek a kézirattárban, a Potta kéziratok és a Liszt leveleit tartalmazó leveles könyv pedig a zenei gyűjteményben kapott helyet. Fél évszázaddal később, 1954-ben Eduard Liszt, vagyis Liszt Ferenc unokaöcsének közvetítésével életjáradék fejében a magyar állam tulajdonába került a bécsi Liszt hagyaték, amelynek dokumentumait a Nemzeti Könyvtár zenei gyűjteményében és a Zeneakadémián helyeztek el. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a két intézmény között 1978-ban egy állománycsere történt. A főiskolai könyvtár Goldmar Károly hagyatékát a Nemzeti Könyvtárnak adományozta, és az LI Római Egyes jelzetű dokumentumcsoportra cserélte el a Liszt Múzeum javára. A Nemzeti Könyvtár írásos Liszt dokumentumai, vagyis a most hozzáférhetővé vált anyag a kópia tartalomszolgáltatási felületein két dokumentumtípus szerinti gyűjteményt gazdagít, a leveleket és a naplókat. A levelek alatt részgyűjtemények segítik az eligazodást, ahol a dokumentum jellege és a címzettek szerint tanulmányozhatóak a Liszt és a Liszt köréhez kapcsolódó személyek nevei. Itt található az a most közzétett anyagrész talán legkülönlegesebb tétele, a leveles könyv is, amelyet Liszt 1877 és 1878 között vezetett, és amelyben több mint 300 levél fogalmazványát olvashatjuk. Amellett, hogy a kötetet teljes egészében lapozgathatjuk, a levelek egyesével is kattinthatóak a felületen. Hozzáteszem, a rendkívül nehezen olvasható dokumentum feldolgozása, a levelek elolvasása, a szerzők beazonosítása már önmagában is óriási feladatnak bizonyult, még a Liszt kézírását jól ismerők számára is, de erről hamarosan többet megtudhatunk Cselényi Máté igazgató beszámolójából. A naplók aloldal alatt 3 a kutatás számára még ismeretlen notesz tanulmányozható. 2 Liszt autográf bejegyzései tartalmazó kalendárium, valamint Zafiri Helena határidő naplója. Ez utóbbi tehát egy Liszthez kapcsolódó, de nem Liszt kezétől származó kuriózum dokumentum, amely tavaly évvégén került elő raktárrendezés során. A határidő napló, amelyet a Liszt tanítvány Zafiri Helena 1878-ban vezetett, főként Liszttel kapcsolatos emlékeit tartalmazza. Ebből derül ki például, hogy Zafiri 1878. január 9-én játszott először Liszt előtt, majd február 4-én a következőket olvashatjuk, idézem, a mester elmesélte, mikor Párizsban felsült a Beethoven szonátával, és másodszor hogyan sikerült neki, idézet vége. Zafiri Helena az 1870-es évek végén az egyik legnagyobb zongorista tehetségnek számított, férje Gárdonyi Nagy Géza pedig a Nemzeti Múzeum régiségtárának az igazgatója volt. Helena 16 éves volt, amikor egy vizsgahangversenyen Zichy Géza gróf később híressé vált egykezes darabját játszotta. Az előadáson jelen volt Liszt Ferenc is, ettől kezdve lett a mester tanítványa 1878 és 1880 között, ám kapcsolatuk később is szoros maradt. Érdekesség, hogy Zafiri naplójáról 1933-ban a Budapesti Hírlap riportot készített, és rövid részleteket is megosztott az olvasóközösséggel. Ezt a különleges kordokumentumot, amely ráadásul jelentős adalékukkal szolgálhat a Liszt tanítványok visszaemlékezéseihez is, most csaknem 100 évnyi lappangás után immár néhány kattintással behatóan tanulmányozhatjuk. Bízom benne, hogy a mostani együttműködés eredményei nem csupán a hazai, de a nemzetközi Liszt kutatás számára is elsődleges forrásként szolgálhatnak, és az eddig kialakult Liszt képünket is formálhatják majd. Köszönöm a figyelmet!

0: Végezetül Cserényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója emelkedett szólásra, és ismertette, hogy a több mint 800 levél és napló részletek miként válnak nyilvánossá és hozzáférhetővé, nem csak a szigorúan vett szakma, hanem a laikus zenekedelők széles rétegei számára az Országos Széchenyi Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. Jelentősen gazdagítva ezzel a már eddig is felbecsülhetetlen dokumentumgyűjteményt Liszt életművéről, fűzi hozzá most már az egykor maga is zongoraszakon végzett zenei szerkesztő.
1: A következő néhány percben az egyik legjelentősebb, már említett dokumentumról, az 1877-78 közötti német és francia nyelvű leveles kötetről szeretnék beszélni. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi az a leveles könyv. Képzeljünk el egy világot, amiben még nincs e-mail. Egy olyan világot, ahol a leveleket nem lehet egyetlen kattintással elmenteni, az elküldötteket nem lehet visszakeresni, kereső funkcióról pedig ne is álmodjunk. Lisztről tudjuk, hogy hetente átlagosan 1870-es években 50 különböző hosszúságú levelet kapott. Mivel ennyit lehetetlen fejben tartani, leveles könyvet vezetett. Ebbe másolta be egy-egy időszak megírt leveleit, illetve ide jegyezte fel a tervezeteket is, ezért használja a szakirodalom az ilyen kötetekre a német Brief Concept Buch kifejezést. Ebből születnek aztán az olyan kaotikus oldalak, mint amilyenek most például a kivetítőn látunk. Az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kötet az 1877. január 1 és 78. májusa közötti időszak leveleit tartalmazza, természetesen nem mindet. Már önmagában persze az is érdekes, ha egy elküldött általunk ismert levélnek éppen nem található meg a másolata ebben a leveles könyvben. A kutatás számára azonban három jelenség különösen érdekes. Egyrészt vannak levelek, amelyeket kizárólag e kötetnek köszönhetően ismerünk, mert az elküldött, végleges változat máig lappang. Másrészt vannak levelek, amelyek jól látszik, mennyit alakított rajtuk Liszt, szavakat, mondatokat cserélt vagy törölt. Végül vannak olyanok is, amelyeket a kiadások csak csonkán közöltek, például a túlságosan személyes mondatokat elhagyták. Ez a probléma különösen a 20. század elejé Liszt levélkiadásokat jellemzi, ugyanakkor a leveles kötet segítségével az eredeti leveleket megismerhetjük. A levelezés egy másik, izgalmas feladatot is rejt a kutatónak, amelyet egy-két példán mutatnék be, a rövidítéseket. Mint hogy Liszt a kötetet saját használatra vezette, tele van rövidítéssel. Megfejtésük időnként valóságos nyomozás. Akárcsak Poirotnak nekünk is az apró részletekből kellett összerakni a képet, segítségül hívva a szürke állományt. És a szerencsénk volt, nem Hastings kapitány módjára indultunk rossz irányba, hanem egyszer csak bevillant a megoldás. Sokszor egyetlen megszólítás vagy néhány monogram árulkodik a címzet kilétéről. Vajon kirejtőzik O vagy W mögött? Olga von Mayendorf Liszt Weimari bizalmasa, ezért volt a W. Vagy a C és R betű Liszt élettársát, a Rómában élő Caroline Sein-Wittgenstein hercegnőre utal. Vagy az MH Marie Hohenlohe-t jelöli, Caroline hercegnő lányát, akinek férje Ferenc József jobbkeze Konstantin Hohenlohe volt. Vagy az MCHF Mascher fille Liszt lányának, Kozimának, Richard Wagnernek feleségének írt levelekben tűnik föl. A legkülönlegesebb rövidítés mégis a 4B betű, a BBB. Bizonyos esetekben Liszt azt írta, hogy bon beszon. Ez Liszt aláírásaként áll, jóformán mindig az élettársának írt levelek végén. Ez egy többnyelvű, kettejük számára ismert közös titok volt. A megfejtése az bon bogé, béni bon beszon, tehát ami azt jelenti, hogy a jó Isten megáldja a jobb latort. Liszt ezt használta aláírásként. Végezetül, milyen leveleket is rejt a több mint 350 oldalas kötet? A teljesség igénye nélkül csak néhány pillanatképet engedjenek meg. Ebben a kötetben található az a Wagnernek írt levél, amelyben Liszt a frissen kézhez kapott Parsifalról lelkendezik. Ez eddig ismeretlen volt. Itt található a Trefort miniszternek küldött válasza, amelyben elvállalja a zsűrizést az 1878-as párizsi világkiállításon, ahol egyébként a ma New Yorkban álló szabadságszobor egy részletét maga Liszt is láthatta. Ebben a kötetben található a Karolin hercegnővel folytatott levelezés is, amely kiadatlan darabokat is tartalmaz, és amelynek egyik fontos témája Liszt Chopin könyvének második kiadása. Vagy találunk levelet Charles Gounod-nak írt levelet, amelyben Liszt egy új művéhez gratulál, vagy Camille Saint-Saënshoz címzett levelet, amelyben a fiatal Hubay Jenőt ajánlja a figyelmébe. Ezeknek a leveleknek köszönhetően jutott el Hubay Párizsba, hogy utóbb a Magyar Hegedűiskola megteremtőjévé váljon, majd hazatérve a Zeneakadémia rektorának nevezzék ki. S talán nem mellékes itt megemlíteni, hogy éppen ő alapította meg 1925-ben a Zeneakadémia fennállásának 50. évfordulóján a Liszt Múzeumot, és az intézmény is ekkor vette fel az alapító elnök nevét. Már ez a néhány levél is éreztetheti, milyen gazdag anyaggal van dolguk. Mindezeket ezer szállal szövi át a magyar és az európai kultúrtörténet, a kor legismertebb zeneszerzői, zenészei, politikusai és nemesei sorakoznak a címzettek között. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint a Zeneakadémia Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontja közös projektjének bemutatóját természetesen Liszt virtuóz zongoraműve, a Velencei Snápoly ciklus harmadik darabja, a Tarantella zárta Rozsonics Ildikó előadásában.

A Quaterka Liszt Ferenc tarantellájával véget ért. Magyar Kornél zenés tudósítását hallották a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár közös projektjében a szerző digitálisan közreadott levelezéséről és naplóiról. Felszólalt Sári Zsolt, közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Cselényi Máté, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, és Laskai Anna, az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti és zenemű tárának osztályvezetője. A bemutatón elhangzott Liszt műveket Rozsonics Ildikó zongoraszakos hallgató játszotta, továbbá Liszt konszolációnjai Ránki Fülöp közelmúltban megjelent lemez felvételéről szóltak.

0: Liszt Mit se szánd című kórusát a Szent Efrém férfikar énekelte Bubnó Tamás vezetésével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A rendvédelmi dolgozók fizetésének, felszerelésének, létszám hiányának rendezését, új életpályát ígért Magyar Péter miniszterelnök a Ludovikán, a rendvédelmi tisztek avatásán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt szombaton, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. Az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetősége jelenlétében. Magyar Péter úgy vélte, idézzük, csak most tanulja az ország, mi a szabadság, a rend, a becsület. A tisztavatást megelőzően a kihelyezett kormányülésről posztolt a kormányfő, a büntetés végrehajtási szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központjából Pilisszentkeresztről, ahol péntektől szombatig kormányülést tartanak a Tisza párt frakció vezetői jelenlétében. Ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. Videót is közzétettek a történtekről. A vármegyés akciócsoport a lobogókat összegyűjtötte, majd veszélyes hulladékként átadta azokat a városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózatához kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn, de idézzük, a lobbisták és háttérben ügyködő háttértevékenységet végző szervezeteik megpróbálnak majd eljárásokat indítani ellenünk is. A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ stratégiájának célkitűzéseit. Hadja Labib Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalt, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Posfai Gábor belügyminiszter is fogadta. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. A Hungaromet emlékeztetett, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. Végül az időjárásokról. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Johann Sebastian Bach néhány rövid misét is írt, aminek csak Kyrie és Glória tétele van, mivel az evangélikus liturgiában csak ez a kettő szerepel. Mostani műsorunkban hallgassuk meg a nagy barokk zeneszerző F-dur miséjét. Közreműködik Tóth Zsuzsi szoprán, Elsbeth Gerritsen alt, Matthew Brook basszus, énekel a Netherlands Bach Society. Vezényel Hans Christoph Rademann.

Elhangzott Johann Sebastian Bach F-dur miséje. Közreműködtek Tóth Zsuzsi szoprán, Elsbeth Gerritsen alt és Matthew Brook basszus. Énekelt a Netherlands Bach Society. Vezényelt Hans Christoph Rademann. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezettel. Vers összeállításunkban Arany János balladáit hallják Sinkovics Imre előadásában.
3: Szent László. Monda Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely. A tatárra veled menjem 10 000-nyi lófőszékely. Kél Budáról Lacfi Endre, veszi útját Nagyváradnak, köles termőkunság földén, jó csatlósi áthaladnak. Várad kövecses utcáin, lovuk acélkörme csattog, messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett. Visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet, koporsója kőfedelét nyomja szinte 300. Ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Félre billent koronáját, halántékin igazítja, éjfél tájban lehetett már, a vasajtót feltaszítja. És megindul ki a térre, és irányát vészi jobbra, hol magasan felsötétlik ércből öntött lovakszobra. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, s érclovagját földre dönti. Harci vágytól féke habzik, kapál, nyihog, lángot fúval. László a nyerekbe zörrem, s jelt ad éles sarkantyúval. Messze a magas talapról, a kőlábról messze szöktet, hegyen, völgyön viszi a ló a már rég elköltözöttet. Egy ugrás a kálvária, és 9 a királyhágó. Hallja körme csattogását, a vadszékely és a csángó, ám a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. Csodálatos, de csodákat szül az Isten akaratja. 3 teljes álló napig vívott a pogánnyal Lacfi. Nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi, míg a tatár több, mint polyva, vagy mint a puszták fövénye, sivalkodik, nyilát szórja, besötétül a napfénye. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László, mint oroszlán víj a székely, megszorítva, nem megtörve, most a bércen láthatatlan csattog a nagy ércló körme. Ide-ide, jó vitézek, gyűjti népét Lacfi Endre. Hát egyszer csak vadfutással bomlik a pogányság rende. Nagy tolongásnak miatta szinte már a föld is rendül. Sok megállván, mint egy bálvány, leragad a félelemtől. Sokat elüt gyors futtában a repülő kurta csákány, sok ki nem mozdul helyéből, maga rab lesz, lova zsákmány. Fogjul esett a vezér is, Atlamosz, de gyalázatja nehézsebben vére elfoly, életét meg nem válthatja. Fel, Budára, Lacfi Endre számos hadifoglyot indít. Annyi préda, annyi zászló ritka helyen esik, mint itt. Rabkötélen a tatárság, félelemtől még mind reszked, és vezeklik, és ohajtja fölvenni a szent keresztet. Hogy elértek Nagyváraddá, vala éppen László napja. Keresztvízre áll a vadfaj, Lacfi lévén keresztapja. Összegyűl a tenger néző, hinni a csodába, melyet egy elaggott, sírba hajlott, őszt tatárnak nyelve hirdet. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, adj győzött le minket harcon. A hívása ő jelent meg, vállal magas mindeneknél. Sem azelőtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő, felséges, korona volt a fejében, sár aranyból, kővel ékes, jobb kezében, mint a villám forgolódott csatabárgya. Nincs halandó, földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek. Feje fölött szűz alakja látszott ékes nőszemélynek. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép. Az Szent László, és a szűz a boldogságos. S az öreg tatár beszédét, noha kétség nincs felőle, bizonyítá a templomnak egy nem szavajátszó őre, hogy 3 nap a sírboltban Lászlót hiába kereste, 4. napra átizzadva találtatott boldog teste.

Zács Klára. Királyasszony kertje kivirult hajnalra. Fehér rózsa, piros rózsa, szőke leány, barna. Királyasszony néném, az egekre kérném, azt a rózsát, piros rózsát, haj, beszeretném én. Beteg vagyok érte, szívdobogást érzek, ha meghalok, egy virágnak a halottja lészek. Jaj, öcsém Kázmér, azt nem adom százér. Menj, haragszom, nem szégyelled? Félek, bizony gyász ér. Sietős az útam reggeli templomra, ha beteg vagy, hát feküdj le, bársony pamlagomra. Megyen a királyné, megyen a templomba, szép virágok, deli szűzek, mind követik nyomba. Könyörögne, nem tud. Nem tud imádkozni. Olvasóját hon feledé. Ki megyen elhozni? Eredj, fiam Klára, hamar édes hiányom. Megtalálod a térdeplőn, ha nem, a díványon. Keresi a Klára, mégsem akad rája. Királyasszony a templomban oly nehezen várja. Keresi a Klára, teljes egy órája. Királyasszony a templomban, de hiába várja. Vissza sem egy többé deli szüzek közzé, inkább menne temetőbe a halottak közzé. Inkább temetőbe, a fekete földbe, mint a ma nagy palotába, ősz atya elébe. Hely, lányom, lányom, mi bajodat látom? Jössz, te borulj az ölemre, mondd meg, édes jányom. Jaj, atyám, nem, nem. Jaj, hova kell lennem, hadd ölelem lábad porát, tapos agyon engem. Harangoznak délre, udvari ebédre. Akkor mene Felicián a király elébe. A király elébe, de nem az ebédre, rettenetes bosszúálló kardja volt kezébe. Életed a jányért, Erzsébet királyné! Jó szerencse, hogy megváltja gyönge négy ujjáért. Gyermekemért gyermek, Lajos Endre, hajj meg! Jó szerencse, hogy Gyulafi rohan a fegyvernek. Hamar a gazembert, fiaim, Cselényi! Ott levágák Feliciánt, a király cselédi. Véres az ujjad, nem vérzik hiába, mit kívánsz most királyi nőm fájdalom díjába? Mutató ujjamért szép hajadon lányát, nagy ujjamért legény fia borzasztó halálát, a más kettőért veje lánya végét, piros vélem hullásaért minden nemzetségét. Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak. Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat. Szondi két apródja. Felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rá visszasüt a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjút érdel, kezükben a lant, a kopja tövén, mint ha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, Ali győzelem ünnepet ület. Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra, hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, odaillőt egy húri nyakra. Ott zölden az ormó, fenn zöldel a hant zászlós kopiával, a gyaur basa sírján. Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant és pengeti-pengeti sírván. S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, kevély üzenettel a bősz aliküldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. Szép úrfiak,
Immáre puszta halom e kopja tövén, nincs mérzengeni többet. Jertek velem, ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézizű sörbet. Mondjad neki, Márton, én ezt felelem. Kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalma, jó illatú fűszer és drága kenőcs, ali győzelem ünnepe van ma. Hadd zúgjon az ágyú, pogány Ali mond, és pattog a bomba, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri Drégel sziklai várát. Szép úr fiak, a nap nyugovóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szél zendül az erdőn, ott leskel a hold, idekin hideg éjszi szegasztán. A vár piacára ezüstöt aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordat, harcos paripái nyihognak alamt, szügyeikben tört keze forgat. Aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopiával hős Ali temette. Itt nyugszik a halmon, rövid az eset. Zengétek Alit ma helyette. Két dalnoka is volt, két árva fiú. Öltözteti cifrán, bársonyba, puhába, nem hagyta cselédit, ezért öli bú, vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lányarcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok, a széltül is ó, fiaim, hozzá köt a hála. Hogy vitt ezerekkel, hogy vitt egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a had rendre ledül, kelevézer ragyogva a baján. Rusztem, maga volt ő, s hogy harcol a még bár áldjugójótul megtört ina térde, én láttam-e harcot? Azonban elég, Ali majd haragudni fog érte. Mint hulla a hulla, veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmosta fokán, diadallal várta be végét. Vége mikor lesz? Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyahúrnak? Ebb a hite kölykei vesszeje vár, és börtöne kész Ali úrnak. Apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejezte. Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn, így kora veszte.

Ötödik László. Sűrű, sötét az éj, dühöng a déli szél, jó Budavár magas tornyán az érc kakas csikorog élesen. Ki az? Mi az? Vagy úgy? Fordulj be, és aludj, uram László király, a zápor majd eláll, az veri ablakod. A felhő megszakad, nyílás a tűz, patak zúgó, sebes özönt a részcsatorna önt Budának tornyiról. Miért zúg a tömeg, kívánja eskümet? A nép, uram király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehull, gazdája nincs. Buda falán arab, egy-egy felhő darab ereszkedik alá. Ó, láncát tépi a Hunyadi két fia! Uram, uram, ne félj! László, tudod, nem él, s a gyermek az fogoly. Mélyen a vár alatt vonul egy kis csapat, olyan rettegve lép, most lopja életét, Kanizsa, Rozgonyi. Kettőzni kell az őrt, kivált Mátyás előtt. Mátyás az itt maradt, hanem a többi rab nincsen, uram, sehol. A felhő kimerült, a szélvihar elült. Lágyan zsongó habok ezer kis csillagot rengetnek a Dunán. El, míg lehet, szabad, Csehföldön biztosabb. Miért te félelem? Hallgat minden elem ég s föld határa közt. Az alvó aluszik, a bujdosó buvik. Ha zörren egy levél, poroszlót jőni vél, Kanizsa, Rozgonyi. Messze még a határ, minden perc egy halál. Legitten átkelünk, ne félj, uram, velünk a gyermek, a fogoly. Az alvó felvirad, a bujdosó riad. Szellő sincsen, de zúg, felhő sincsen, de búg, s villámlik messziről. Adj nekem hűs cseppet, hű csehem, itt a kehely. Így áll, uram László király, enyhít, miképp a sír. Állj meg, bosszú, megállj. Csehföldön ül a rab, Csehföldben a király. Mindig is ott marad, de visszajő a rab.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Arany János balladáit hallották Sinkovics Imre előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Mendelssohn Szent Ivániyi álom című művéből a szkercót a Bajor Rádió szimfonikus zenekara adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. Emellett a misén megemlékeztek arról is, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított 10 egyházmegye egyike volt, amely megalakulásakor az északi, északnyugati határterületeket kapta. A hatalmas területű egyházmegyét 1776-ban Mária Terézia királyi rendeletével felosztotta, új római katolikus püspökségeket állított fel Besztercebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. Videót is közzétettek a történtekről. A vármegyés akciócsoport a lobogókat összegyűjtötte, majd veszélyes hulladékként átadta azokat a városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózathoz kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, idézzük, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn, de a lobbisták és háttérben ügyködő háttértevékenységet végző szervezeteik megpróbálnak majd eljárásokat indítani ellenük is. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Emlékeztetett, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Utalt rá, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint a házi kedvenceinkre. Dél-Amerika északnyugati partjaitól nagyjából Indonéziáig húzódik az a régió, amely az úgynevezett ENSO jelenségen, az El Niño dél-oszcilláció ingadozás jelenségén keresztül az egész bolygó időjárását komolyan befolyásolja. A csendes óceán trópusi övezetének természetes éghajlati jelensége a tengervíz áramlásaival áll összefüggésben. Közlekedési hírek következnek. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljunk. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. A hármas főúton Bükk Ábrány északi határában két személy autó ütközött össze. A 154-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki teheti, Csincse felé kerülhet. A 64-es, a 62-es főúton Perkáta elkerülő szakaszán egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. A 13-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni, ezért a Székesfehérvár felül érkezőket Perkáta felé tereli a rendőrség. Végül az időjárásról. Késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap derült napos, száraz időre számíthatunk. Napközben 35-40 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában.
4: Hölgyeim és uraim, Bökös Herrietta, Fülöp Csaba, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétlő műsort hallunk, mai összeállításunkban először Baráti Kristóffal találkozunk 2018. május 6-án.
5: Szólóhegedűvel, hát bármelyik versenyműből részletet mutatsz, a hallgatók velem együtt fognak örülni.
6: Hú, na az izgalmasabb, az izgalmasabb.
5: Például a Beethoven hegedű versenyt, aztán vezényelted is, és úgy szólaltattad meg.
6: Jó, legyen akkor a Beethoven hegedű versenyből egy
5: részletet.

0: Hát oda képzeltük elég, a zenekart.
1: Elég rendhagyó így.
0: Igen, de nagyon érdekes dolog az, amit itt most ki tudunk emelni. Van az a félhangos felcsúszás, tudod melyikre persze. gondolok, amikor kisfiú voltam, azt hittem, hogy hamisan játszanak. És aztán, amikor már kezdtem zenével mélyebben
1: még az is lehet.
0: Igen, igen, igen. Kiderült, hogy ez így van, és aztán nagyon kíváncsi voltam, amikor ennek a zongora változatával találkoztam, mert Beethoven átírt a zongorára is, egyébként borzasztó úgy.
1: És én úgy tudom, hogy ez eredetileg egy zongora verseny.
0: Megoszlanak a vélemények. Egyébként nekem nem tetszett. Nem tetszett a zongora átirata, de direkt figyeltem, hogy ezt a bizonyos félhangos játékot hogyan oldják meg zongorán. Hát katasztrófa. Szóval hegedűn így rá lehet csúszni. Én meg ha tudom, hogy Beethoven így írta, jó Isten tudja, hogy miért így írta, de legyen ez az ő dolga. Egyébként azért is örülök, hogy ezt most kiemeltük, mert egyrészt lehet arról az ambícióról is beszélni, hogy te orran muzsikus vagy, tehát nem csak idézően hegedülsz, hanem ha kell, vezényelsz. Másrészt pedig, ami nagyon szimpatikus, hogy nagyon tág a repertoárod. Tehát nem azt a 30 vagy 40 standard hegedű darabot vagy versenyművet játszod, hanem ha kell, akkor Barber fele, ha kell, akkor más fele nyitsz.
1: Ez azt hiszem, hogy egy kicsit a repertoár mennyiségéből is fakad ez a nyitottság, ugyanis én úgy érzem, hogy a hegedű repertoár azért nem végtelenül nagy.
0: Végigjátszottál összes Beethoven szonátát, összes Brahms szonátát.
1: Na jó, de hát Green, ugye zongora hegedű szonátája Beethovennek 10 van, zongora szonátája meg talán 32, ha jól emlékszem. Szóval ez azért óriási különbség. Most képzeljük el, hogyha egy zongorista arra adja a fejét, hogy az összes Beethoven szonátát eljátsza, szóval az egy gigantikus
0: hát vagy Bachnál maradva a teljes Voltemperit.
1: Akár. És akkor még ott vannak a szvittek, és akkor ott vannak még a szvittek, meg hát ott van a Goldberg variáció, és még lehetne sorolni a végtelenség is. Ugyanez jellemző azért valamelyest a többi szerzőre is. Tehát Beethoven hegedű versenyből egy van, zongora versenyből öt.
0: Hát igen. Ugye? Hát mondjuk hármas verseny van, hogyha akarunk zongorázni is, meg hegedű is.
1: De az már egy plusz a zongorának is.
0: Persze.
1: Szóval a kérdésre válaszolva, én úgy érzem, hogy az a repertoár, ami elérhető is, amit érdemes játszani hegedűn, azt hiszem, hogy körbejárható. És én azt szeretem is körbejárni, amennyire csak lehet. Olyannyira, hogy most már talán kicsit túllőttem a célon, és egy szezonon belül néha azon veszem magam, hogy rettentően sok féle dolgot kell csinálni, és ez nem annyira...
0: Hát ez a kell, ez a te beleegyezéseddel van.
1: Részben igen, azért azt hozzáteszem, hogy a karriernek egy bizonyos szakaszában az ember hajlamos arra, hogy bizonyos felkéréseknek úgy tegyen eleget, ahogy azt az adott zenekar, vagy az adott fesztivál szeretné azzal a repertoára, és ez, hogyha az ember gesztusokat szeretne tenni, akkor ezt úgy is vállalja el, de most már talán elkezdtem sikerrel azt az átalakulást, hogy megpróbálom egy-egy szezonon belül leszűkíteni és összehangolni a repertoárt a különböző felkérések között.
0: Szóval magyarul, hát ezt te nem mondhatod talán ki, hogy ezen a fokon már válogathatsz, szűrhetsz.
1: Pontosan. És hát azt hiszem, hogy ez nem csak egy kényelmi szempont. Egyrészt ugye, hogyha az ember túl van terhelve, akár repertoárban, akár koncertmennyiséggel, akkor nem tudja ugyanazt az odaadást produkálni minden alkalommal, vagy nem tudja ugyanazt a felkészülést produkálni, vagy adott esetben csak nem annyira örül egy-egy fellépésnek, amennyire örülhetne.
0: Ez nagyon-nagyon fontos, amit most mondtál. Tehát, hogy megőrizni a érintetlenségünket, az őszinte örömet, az őszinte rácsodálkozást arra a műre, még hogyha 20-szor játszott akkor.
1: Igen, és én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember 20-szorra is, vagy akár sokkal, sokkal többetszerre is elő tudja úgy venni ezt a darabot, hogy valamit mondjon is vele, és ne csak egy szokványos sémát valósítson meg, ami szerintem egyébként az előadó művészet halála, akkor muszáj, hogy legyen reflexióra idő, muszáj, hogy legyen egy inspirációs időszak, muszáj, hogy éhes legyen a színpadra az előadó művész, és én azt hiszem, hogy ez kizárólag akkor érhető el, hogyha az ember néha egy picit vissza tud vonulni.
0: Ugyanez kerül szóba múltkor Lukács Gyöngyivel, aki ragyogó operaénekes, és ugye Metropolitan, Scala, stb., ahol ő sokszor szerepelt, és teljesen véletlenül rá terelődött a szó a Toszkára. És úgy kérdeztem, hogy hányszor énekelted, hogy 30-40, mondta, hogy 300. De úgy elképzelni is iszonyú. Igaz, hogy most ünnepelték a 30. jubileumát operaházi tagságának, de akkor is azért 300. Van olyan hegedű darab, amit nyilvánosan 300-szor játszottál?
1: Én azt hiszem, hogy nem. Nincs. Legalábbis nagyon remélem, hogy nincs. Nem, az az igazság, hogy tényleg próbáltam az eddigiek során annyira szélesre tárni a repertoáromat, hogy erre még nem került sor. Olyan biztosan volt, amit már 30-szor, 40-szer, 50-szer eljátszottam, de nem tűnik fel, tehát nem ezekre a művekre például csak egyet mondok, nem is tudom, Beethoven tavaszi szonáta, nem érzem azt, hogy hú, ezt már ennyiszer játszottam, és akkor most, hogyha el kéne játszani, akkor azt mondanám, hogy magamban persze, hogy hát ehhez most nincs kedvem. Szóval ezek azért tudnak olyan frissek maradni, és tudnak annyira élők maradni bennem, hogy ez az érzés, hogy elméletileg nagyon sokszor játszottam, ez nem jön elő.
0: Mennyit kell gyakorolnod úgy átlagban neked, a te szinteden?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én hajlamos, tehát annak idején Tátrai Vili bácsi mondta, hogy egyik-másik növendéke, akik nem nagyon gyakoroltak, ők fel akarták találni a gyakorlás nélküli hegedülést. Hát ez volt az ő szava járása, és ugye mondta, hogy ilyen nincs, és hát kár, hogy Vili bácsi nem ilyen, mert néha felhívnám, hogy Vili bácsi, én azt hiszem, hogy elég közel járok ehhez az állapothoz.
0: Természetesen
1: félig meddig vicces, félig meddig meg tényleg vannak olyan pillanatok, vagy olyan fellépések, amikre éppen, hogy a próba előtt van valamennyi idő, hogy készüljek, vagy a próba után átnézem azt, mert éppen ott vagyok egy öltözőben, és ott van a kezemben
0: a hangszer. Jó, de hát emlékezetből játszol az esetek többségében.
1: Na, ez az, ami szerintem nem egy jó dolog. Én próbálok, természetesen van a hegedülésnek, illetve a hangszeres játéknak vannak bizonyos mesterségbeli részei, technikai részei.
0: Persze, hogy az újat visz tovább.
1: Honnan, hova kell fekvést váltani. Na de a dolog szerintem akkor izgalmas, hogyha az ember mondjuk úgy, hogy megtanult hegedülni, most ezt egy kicsit nagyképűen mondom, de hogy mit akar azzal a hegedüléssel kezdeni, na az ad rengeteg mindenre teret és lehetőséget, és ez a része az, ami szerintem frissen tudja tartani az embert is, meg az előadást is, az adott műnek a koncepcióját is adott esetben újra tudja fésülni, és nem annyira a hangszeres játék. Persze minden darabban van, hasamra ütök, 5, vagy 10, vagy 8, vagy 3 olyan rész, amit muszáj átgyakorolni, mert az nagyon kényelmetlen, hangszerszerűtlen, vagy egyszerűen csak elfelejti az ember, de hogy mit csinál az ember a darabbal magával, azon akár a repülőn is lehet gondolkodni, vagy lefekvés előtt a szállodai szobában.
0: Mennyire így van, nekem osztálytársam volt a Toldiban a Szabó István, az Oscar-díjas filmrendező, és ő mesélte el egyszer kamerába, hogy együtt repült Európából, Amerikába Yehudi Menuhinnal, és Menuhin hegedű nélkül. És akkor beszédbe elegyedtek, és a Menuhin pontosan ezt mondta, amit te, hogy átélte az előadást anélkül, hogy fizikailag megvalósította volna. És tökéletesen elhiszem. mert azon a szinten, a ti szinteteken, ott már, hogy mondjam, a

0: és hogy bővítse a saját repertoárját, átírták a Vivaldi két hegedűs versenyeket, Fuvola hegedűre, és a Jean-Pierre Rampallal megoldotta, ő volt a másik szólista, és a Liszt Ferenc kamarazenekar működött közre. Ott voltam a próbán, a hanglemez felvétel próbáján. Életem egyik legnagyobb élménye, mert kiderült, hogy hát megkockáztatom, nem igazán nézte meg előtte a kottát. Mert nyilván kézben van, nyilván játszotta. Tehát először majdnem, hogy azt mondanám, hát ezek nem voltak azért, Vivaldi nem olyan nagyon nehéz, először majdnem, hogy bogarázta. De amikor másodszor, vagy pláne harmadszor, az teljesen olyan volt, mint a 20 éve az ővé lenne a mű. Tehát egy nagy művész, akinek a minden tulajdonképpen kézben, fejben, lélekben, szívben ott van, az talán ezt megengedheti magának.
1: Igen, ugyanakkor egyre inkább érzem azt, hogy egészen más belső utat jár be az ember akkor, hogyha mondjuk legalább egy-két-három nappal többet tudna foglalkozni a darabbal, és mondjuk az a 2-3 nap az mondjuk ne azzal teljen, hogy az ember éppen kiheveri a tengertúli útját, utána az ügyes-bajos dolgait intézi, amikor ugye itthon van, azt gondolja az ember, hogy jaj, hazamész, akkor most pihenhetsz, hát ilyenkor jön az összes ügyes-bajos dolog, és akkor adott esetben így esik be egy próbára, hogy Isaac Stern.
0: Hát igen. Mert azért ő is csinált mellette egy-két dolgot, többek között ugye a Carnegie Hallnak a megmentése neki köszönhető, amikor kitalálták, hogy az egy ronda, csúnya épület ott Manhattanben, és inkább teszünk oda egy nagy felhőkarcolót, és ő volt az, aki addig harcolt, és jó, hogy harcolt. Tehát ő is teljes életet élt egyébként. Azt hiszem, ez a teljes élet, ez nagyon fontos. Tehát nem csak irodakukacok vagyunk, nem csak egész nap 10-12-14 órát húzzuk, nyúzzuk azt a szegény hangszert, hanem mellette elengedhetetlenek az élmények, a benyomások, a teljes élet, amiben a repülés beletartozik, a család beletartozik, a szenvedélyek, a hobbik beletartoznak. Tényleg milyen más hobbi van még nálad?
1: Hát én imádom a fényképezést, én alapvetően
0: igen,
1: vizuális.
0: Igen, azt említette, szóval profi módon?
1: Hát én nem tudom, ez mit akar. Ugye manapság a digitális fényképezés korszakában mindenki profi lett, és hát az ember felnéz bármelyik fénykép megosztó nagyobb portára, akkor nem, talán nem tudok azt, hogy millió számra vannak jobbnál jobb képek is, mint legtöbbet olyanok csinálják, akik úgymond hobbiból fotóznak, tehát valószínűleg nem ebből élnek. Szóval ilyen formában, hát én azt gondolom, hogy amilyen fotókat készítek, az a magam szempontjából, a magam szórakoztatására szolgálnak elsősorban.
0: Emlékmegőrzés, gondolom.
1: Is, de nem is annyira ez a fajta családi fotózás, hanem ahol járók kelek, ott adott esetben megfog egy látvány, egy hangulat, vagy valami, és egyébként manapság egy mobiltelefonnal is remek fotókat lehet csinálni, úgyhogy egyre inkább leszoktam arról, hogy vigyem magammal a kis fényképezőgépemet, ami egyébként egy kifejezetten utazó kis fényképezőgép. Praktikus dolog. A telefonban meg tudom bütykölni, hogyha valamit kell rajta még utómunkát csinálni, és onnantól kezdve kész a fénykép.
0: És adott esetben, hogyha valamit fel akarsz jegyezni, jaj, nehogy elfelejtsem, akkor azt effektíve felírod, vagy beütöd a kis telefonba.
1: Hát általában most már az e-mail, az elektronikus naptár, az összes ilyen dolog, minden a telefonban.
0: Szóval ezzel maximálisan.
1: Van egyébként papír naptáram is, de egyszerűen nem praktikus, mindent rá kéne, át kéne úgymond másolnom rá. Online, amit az ügynökségem Londonban, vagy a Körner Tamás itthon fölír a naptáramba, az gyakorlatilag bekerül ebbe az online naptárba, és bármilyen változásról, bármilyen új dologról rögtön én is értesülök. Tehát azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez rettentő praktikus. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amennyire szeretem az LP-t például, nagyon szeretem azt a fajta analóg hangzást, amit az LP-k adnak, annyira azt hiszem, hogy a digitális világ pedig ezt a szervezés részt átvette.
0: Hát persze, mert a te hangszer

0: is olyan, hogy sőt, ilyen szempontból azt hiszem, a Stradivárinak még az a veszélye is megvan, hogy nem enged. Tehát bizonyos szint alatt nem enged muzsikálni.
1: Hát én azt hiszem, hogy tovább mennék ezzel kapcsolatban. Azt gondolja az ember, most már ez a hangszer több mint 15 éve nálam van, nálam lehet. Én azt gondoltam egy ponton túl, hogy most már ismerem ezt a hangszert, most már teljesen összebarátkoztam vele, és ez tulajdonképpen így is van.
0: Hölgy a hangszer, lady.
1: Elméletileg igen.
0: Gyakorlatilag nem.
1: Gyakorlatilag, hát én azt hiszem, hogy a hegedű, mint olyan, mint a hangszerek palettájában mindenképpen egy hölgy. Úgyhogy ilyen szempontból, meg hát ugye a formája.
0: Egy gyönyörű hölgy.
1: Igen. Is. De ami izgalmas az az, hogy még ennyi idő távlatában is tud elsősorban pozitív meglepetéseket okozni, pozitív ingereket, inspirációt, adott esetben egy előadásba bele tud nyúlni az, hogy ma éppen milyen hangzás állapotban ébredt a hangszer. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez nem, most nem a misztikus részéről vagy oldaláról mondom ezt, hanem ugye ez azért egy élő anyag, ennek a ragasztásától kezdve, hogy ami vízalapú, enyvalapú, minden rezdülése az időjárásnak befolyásol, nem beszélve arról, hogy mondjuk egy repülőgépen iszonyú száraz a levegő, tehát mondjuk egy tengeren túli utazás után mindig kibontom a hangszert is, megnézem, hogy minden rendben van-e, húzok pár hangot, hogy na azért, hogy vészelte át a hangszer is ezt az utat, és hát az esetek többségében szerencsére nincs vele probléma, de mindig lehet érzékelni azt, hogy a hangszer máshogy viselkedik gyakorlatilag minden nap.
0: Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy jól egymásra találtatok, mert hangszer is jól érezheti magát, de szintén, mert ezért nem az értékéről beszélek, hanem a csodájáról, ami több, mint az értéke. Mit tudnánk Mozartot mutatni? Amiket
1: Mozartot, tehát Mozart sem ért szólóra.
0: Tudom, ezért kérdeztem. Valamelyik hegedű versenyből? Lehet.
1: Hát mondjuk az Ádúr. Talán az sikerült a legjobban.

0: És milyen
1: hát izgalmas ez a hegedű verseny, hogy egyrészt van egy ilyen a zenekari bevezetőn kívüli szóló bevezető része, amit nem is tudom, hogy találunk-e hasonlót a hegedű irodalomban, nekem most nem ugrik be ilyen. És a másik érdekesség, hogy ugye ezután elkezdődik a, mondjuk úgy, a fő témája, a fő motivuma ennek a tételnek, amit úgy vezet be a zenekari bevezetőben, hogy nincs téma, hogy csak a kíséret önmagában, hát most ha lenne felvételünk, akkor be lehetne játszani, képes úgy bevezetni egy zenekari tuttit, egy versenymű tételt, hogy nincs dallam. Csak a kíséret önmagában is annyira jó, hogy megél, és amikor ugye lezajlik ez a kis bevezető, és a szóló elkezdi a gyors részt, akkor bemutatja, hogy igen, egyébként ez a téma.
0: Ez. Hát egyébként Mozart tele van csodákkal, hát van egy olyan zongora versenye, amelyiknek a lassú tétele C-dur, és ugye C-dur mindenki azt hiszi, hogy ez ilyen fényes, meg ünnepés. Milyen? És a világ legszomorúbb zenéje, ez a G-dur zongora versenynek a lassúja, és tele fájdalommal, tele gyötrelemmel, C-dur. Tehát Mozart azzal szerint egy külön beszélgetést megérdemelne, viszont amit így ebből a 55 perces beszélgetésből el lehet szűrnünk, az, hogy azt hiszem, te olyan szempontból nagyon szerencsés alkat vagy, hogy semmi görcs nincs, semmi erőlködés nincs, semmi musz nincs, semmi préselés nincs. Tehát valahol te nagyon kiegyensúlyozott életet élhetsz, meg azt hiszem, hogy a hangszernek, a hivatásnak, a életednek az összhangja ehhez írtó jó támaszt ad, alapot ad. Jól látom?
1: Én azt hiszem, hogy igen, néha hajlamos vagyok azt gondolni, hogy valahogy a zene vezérli a gondolkodásomat, akár a mindennapokban, vagy hogyha arra gondolok, hogy milyen prioritások léteznek az életben, akkor ha jön egy telefonhívás, hogy most ide vagy oda, most azonnal menni kell, játszani kell, vagy felmerül valami, akkor nyilvánvalóan hivatástudatomnál fogva ezek azonnal valamilyen reakciót, tehát a pozitív reakciót váltanak ki belőlem, de azt hiszem, hogy nagyon fontos az életben, nagyon fontos az, hogy az ember akármennyire is a hivatásának él, muszáj, hogy tere maradjon a családnak, a magánéletnek, barátoknak, és azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatokból lehet a legtöbb erőt meríteni, még akkor is, hogyha egyébként a zene is nagyon sok energiát ad.
0: És még nem beszéltünk a társművészetekről, hiszen a feleséged is társművészettel foglalkozott annak idején, tehát az, hogy tulajdonképpen valaki restaurátor volt, meg ilyen, tehát nem lehet kikerülni a társművészeteket, biztos moziba is jársz, biztos nagyon sokat olvasol, és nem azért, mert most a Katolikus Rádióban beszélgetünk, de egészen biztos, hogy az életnek, idézőjelben mondom, az úgynevezett nagy kérdései is foglalkoztatnak.
1: Abszolút. Hát én azt hiszem, hogy a művészet általánosan egy olyan lelki, nem csak táplálék, én azt hiszem, hogy az ember szempontjából egy nevelő hatással bíró jelenség, amit nagyon sokszor nem értünk meg. Sőt, én azt gondolom, hogy a művészetet nem feltétlenül érteni kell minden tekintetben, hanem érezni kell, meg kell talán azt a pontját fogni, ami hatással van ránk, és én azt hiszem, hogy az előadó művészet ilyen szempontból talán a legközelebb, mint a zene, a zenei előadó művész, talán a zene az, ami a legközvetlenebbül hat az emberi lélekre.
0: Tekintsük végszónak, addig, ameddig gondolkodol, hogy milyen eredeti szóló művel zárjuk néhány perces darabbal ezt a beszélgetést. Elmondom, hogy ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Munkatársaim Bőgös Henrietta, Liszkai Károly és a magam nevében hölgyeim, uraim, köszönjük a figyelmüket. Baráti Kristóf volt a vendégünk, és mit hallunk?
1: Izáj, Özsen Izáj második szólószonátájából az első tételt, aminek az alcíme Obsession.

Baráti Kristóf műsorának részletei után a továbbiakban 2018. május 27-i felvételünkből idézünk, vendégünk volt az Infusion Trio.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket. Ez itt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, vendégünk pedig az Infusion Trio. Mindjárt megismerkedünk velük és érdekes hangszereikkel. Sajnálom, hogy nem látják, mert most olyan jó képet mutat itt a Katolikus Rádiónak a zenei stúdiója, hogy nem ismernének rá. Azért nem, mert tele vagyunk húzalokkal, tele vagyunk ilyen elektromos kütyükkel, de nem sorolom, mert nem ez a lényeg, hanem a muzsikálás. Egészen biztos, hogy ráismertek, hogy mit hallottunk. Hadd vegyek először Misihez, légyen kedves egyrészt bemutatni a társaságot, majd utána kiderül.
1: Ó, részemről a megtiszteltetés. Hegedűn Farkas Izsák kollégám játszik.
0: Nem csak játszik, hanem itt pózolt is, mert van itt egy kamera is beszerelve, és direkt élveztem, hogy milyen jó trükköket mutatod be, hogy nagy átélés, meg minden, úgyhogy igazi művészet.
1: Ő igazából szó szerint veszi a hangszeres játékot, mert ez a játék sosem ér véget. Egyébként mind a hármunk szerintem ebben a filozófiában alkot. Másik tagunk Weiss Nándor, aki a dobokat és a emberi hangot kezeli. A zenekarban. Én jó magam pedig Simkó Várnagy Mihály, aki csellón és basszusgitáron működök.
0: Na most ez nem olyan cselló.
1: A basszusgitár az olyan.
0: Az olyan.
1: A cselló az más. Mind a hárman elektromos hangszereket használunk, ami használatban, tehát funkcionalitásban nem nagyon tér el az eredetitől, viszont a hangképzése az teljesen más. Tehát ez elektronikusan egy piezo pickupon keresztül adja le a rezgést az elektronikának, és nem egy rezgőtest, mint a normál klasszikus hangszernél, hanem egy elektronikus átvitellel jön létre. Ezzel egyrészt cselló hangot is elő tud állítani, de nyilván, hogyha gyönyörű szép cselló hangot szeretnénk, akkor használjuk akusztikus hangszert. Az elektromos arra jó, hogy gyakorlatilag a felismerhetetlenségig tudjuk torzítani a hangját. Oktáverrel, ide-oda, hegedű felfekvésbe, bőgőbe, torzítóval, bármivel gyakorlatilag, ami innentől elénk kerül, azt bármit használhatunk rajta.
0: És ha most be kellene ülni egy szimfonikus zenekarba, és pontosan Beethoven 7. szimfóniája második tételét kellene játszani, igazi csellón,
1: az mindenképpen igazi csellón tenném, tehát az arra semmiképpen nem használnám a műanyag megfelelőjét.
0: Nem okozna problémát az átállás? A hangok ugyanazok?
1: A hangok ugyanazok, kezelése ugyanaz, a húrok ugyanazok, a fogólap ugyanaz, az érzet maga ugyanaz, de mégis egy kicsit azért más. A hangképzés igazából az, ami itt a nagy különbség.
0: Ezen az elektromos hangszeren lehet ugyanolyan agogikát, ugyanolyan dinamikát előidézni?
1: Igen, sajnos nem annyira szélsőséges a kezelhetőség, pláne akkor, amikor effektezzük a dolgokat. Egy elektronikus effekt nyilván megkíván egy folyamatos hangképet, tehát nyilván másképp reagál egy elektronikus torzító, hogyha fortissimon játszik az ember, mint hogyha egy pianissimon. Van rá lehetőség, de azért beszabályozottabb, mint az akusztikusnál.
0: Mivel folytatjuk?
1: Nándor, mivel folytatjuk?
2: Arra gondoltunk, hogy rögtön másodikként eljátszanánk legújabban frissen megjelent, április 1-én megjelent albumunknak címadó dalát. Stardust névre hallgat ez a zeneszám, és a szövegét Mészáros Dániel barátunknak köszönhetjük, aki egyébként a Loop Me Up című első albumunkra az összes dalszöveget írta, és feltétlen szerettünk volna ezen az albumon is vele együtt dolgozni, úgyhogy arra kértük, hogy írjon nekünk egy dalszöveget, ami szerintünk elég jól sikerült, olyannyira, hogy ez lett az album címadó dala, tehát Infusion Trio Stardust.

0: Ha ez televízióban lenne, akkor azt hiszem már a minket hallgató és néző hölgyek és urak táncra perdültek volna, mert pontosan nem lehet, én is közben felálltam, mert nem lehet ülve hallgatni ezt a zenét, muszáj mozogni. És ebben a mozgásban a főmester Izsák.
1: Hát igen, ez mondjuk annak is köszönhető, hogy én állok, szóval a másik két kolléga székhez van kötve.
0: Ugye? De hát billentyűs van, de lehet állva billentyűzni.
1: Állva lehet billentyűzni, sőt, hegedülni is, és hát én nekem így, én is szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem így megadatik azt, hogy én tényleg tudok mozogni, de hogyha itt lenne a kedves közönség, akkor észrevenni azt, hogy a Mihály, a csellista mindkét lába úgy jár, mint a legnagyobb step táncosok.
0: És a Nándoré, mert azt is figyeltem közben.
1: Igen, szóval amikor az ő lába mozog, annak dobhangja van. Ugye a Miskának csak egy dobogás van, ugye, mert a Nándor dobos, de a Miska pedig csak steppel.
0: Nagyon érdekes tulajdonképpen, hogy ez a produkció úgy látvánnyal élne igazán, de hogyha nem nézzük, hanem mondjuk most kapcsolja be valaki a rádiót, akkor azt mondaná, hogy hallottam én hasonló zenét, úgy hol, kiknél, vajon Pink Floyd, vagy azon a környéken, bocsánat, hogy összehasonlításokat mondom.
1: Nem, ez nagyon jól teszed. Hogyha ezt meghallgatja egy ember, aki nem ismeri a zenekart, akkor
0: semmit nem tud róla. Mondjuk.
1: Semmit nem tud róla, ebből indulunk ki, akkor ő egy nagyon fura hangzást hallgat, hiszen amiket használunk hangszerek, ezek különleges hangszerek, ezeket nem hallgatja minden nap a kedves közönség a rádiókban, elektromos hegedű, cselló és elektromos dob, úgyhogy egy nagyon fura hangzást hallgat, és inkább ezért ő arra hasonlítja, amit már ismer. És hogyha mondjuk Pink Floydhoz, akkor Pink Floydhoz, vagy például...
0: Soha
1: vagy így van. Vagy hogyha a hangszerekhez akarja hasonlítani, akkor inkább hasonlítja szintetizátorhoz, vagy torzított gitárhoz az elhangzottakat, és amikor élőben látja, akkor leesik az álló, hogy hoppá, ez nem azzal ez a hangszerrel csinálták meg ezt a hangot, mint ahogy ő azt elképzelte.
0: Tudunk olyat játszani, hogy bemutatjuk a hangszereket? Csak egy-egy motivum erejéig. Akkor hadd kérem már is az első hangszert. Hát ez úgy néz ki, mint egy hegedű.
1: Mondjuk ez egy hegedű volt, de hogyha erre torzított teszek rá, akkor... Ez például egy gitár volt.
0: Érezhető volt.
1: Így van, érezhető a különbség, és mind a kettőt ugye...
0: Billentyű az billentyű.
1: Hát a billentyű, ott ugye olyan hangot olyan állítunk be, amit akarunk, ez egy szintetizátor, úgyhogy ha kell, akkor ilyen zongora, hát ilyen rócz, hogyha kell, akkor pedig...
0: És látom, mindez csak két oktáv.
1: Így van, és hogyha kell, akkor még marimbázni is tudok.
0: Nándi ide intett, hogy hát ez jó.
1: Ő a tanárom és mentorom is egyben.
0: Következő produkcióban fel lehet használni.
1: Így van. Úgyhogy a szintetizátor az lényegében ez, az bármit meg lehet csinálni, és ugye mindannyiunk előtt van egy úgynevezett looper pedál, amivel meg sokszorosítjuk magunkat.
0: Most tőlem megkérdezték, amikor mondtam valakinek, hogy itt érdekes hangszerek lesznek, hogy mi ez a looper? Hogyan magyaráznád meg annak, akinek fukal?
1: Igen. Az nem egy személy, minden esetre leszögezném, hogy ez nem egy vendégművész a zenekarban a looper. Hanem a looper az ugyanolyan pedál, mint bármelyik effekt pedál, amivel megváltoztatjuk a hangot, csak a loopernek egy speciális feladata van, az a feladata, hogy a bejövő hangot ő fölvegye, olyan, mint hogyha magunkkal hordoznánk egy stúdiót, csak ezt fölvisszük a színpadra, fölvesszük magunkat, fölveszünk egy zenei periódust, amit mi határozzuk meg, hogy ez a periódus milyen hosszú, és miután ezt fölvettük, a looper elkezdi ezt lejátszani egymás után, megy körbe.
0: Mutassuk ezt be, ha szabad javasolni. Akár az előbbi Beethoven-en be tudjuk mutatni, mert ott pontosan mindenki ismeri az eredetit, tudjuk a periódust, és akkor megszólalhat. Igen.
2: Viszont szerintem egyszerre mutassuk be, és te add be a takjelet, és add be a tempót, hogy lássák, hogy ott van egy tempó.
0: De akkor maradjunk a 7. szimfónia második tételénél. Különböző beállítások mennek itt közben.
3: Most be fogunk mutatni, bejátszik a Miska mondjuk egy ilyen sima basszus kíséretet, csak pengetve, utána rájátszik majd csellón, utána én játszok rá dobon, és így építkezik majd az.
0: Még a hegedű is megszuralhat. No, akkor lépésről lépésre.
2: Tehát akkor mondjuk egy cselló hangszínen elkezdek játszani valami középtempót.
1: Ezt a
0: Most már senki nem játszik, csak szól a looper.
2: Igen, most már nem, egy másik sávot is rá tudunk tenni.
0: Ja, így könnyű. Nem kell annyi muzsikus foglalkoztatni.
2: Ilyenkor váltunk egy effektet, és basszus gitára megyünk át a dologgal, és ez lesz belőle.

0: az igazit nem adott hozzá?
1: Természetesen ez is le, addig valaki más, amíg én hangszert váltam.
0: Rendben.
2: Addig mondjuk én azt mondom, hogy erre kitalálok egy groove-ot. Itt hallgatjuk le.
0: Itt közben halkítunk, és egymásra mutogattak a muzsikusok, hogy kinek kell halkítani. Hát itt közben Izsák is.
2: Itt mi, aztán mondjuk én ennél az elektromos dobnál azt mondom, hogy erre kitalálok valamilyen ütős hangszerrel, mondjuk egy darbukával egy groove-ot, amit ezen a vidramon fog bejátszani.

0: amit ideig felvettem, utána pedig hozzáadok mondjuk egy dobfelszerelés groove-ot, és nem akusztikus dobfelszerelés groove-ot, mert elektronikus zenét játszom, hanem valamilyen elektronikus hangszín. Vannak gumipadok előttem, ki vannak oszva a gumipadokra, ha egyet megütök lábcintányért, egyet megütök kis dob, másikat megütöm nagy dob. És hogyha ezeket használom, akkor rájátszok egy
1: üsdob.
0: Üsdob most nincs ráprogramozva, de azt is lehetne, bármit, szintetizátor hangot is ráprogramozhatok, amit akarok. És bejátszom, hogy... ez meg, és ezt kibe tudom kapcsolgatni. Most megnyomom a gombot, amit eddig feljátszottam, nem fog szólni, csak a darbuka, valamint azt is meg tudom csinálni, hogy megeffektezem. Amit feljátszottam, adok rá egy kis visszhangot és egy kis effektet, és a következő történik.
2: Hallható a különbség, abszolút.
0: Így van, valamint ezt a kis káoszpadot arra is tudom használni, hogy szintetizátor hanggal hozzá improvizálok érintéssel, tehát. És így tovább. És
3: köszönöm szépen, köszönöm szépen, és akkor jöhet a hegedű.
4: És feljátszok valamit.
3: És az nem okoz gondot, hogy itt most délután a Katolikus Rádió stúdiójában bemutatod a hangszert, ezeket a hangszereket, és este be kell ülni a Nemzeti Filharmonikusokhoz?
0: Ez nekem abszolút összefér a kettő, mert tökéletesen kiegészítik egymást, tehát hogyha csak a filharmonikus zenekarba kellene doboljak, én szerintem beleőrülnék, mert nekem nagyon sokfajta dolgot kell egyszerre csinálni.
3: Sok mindent.
0: Igen, minden csinálni kell, hogy ne unjak rá, Ezért van az, hogy van ez a zenekar, amiben teljesen kiélhetem magam, és természetesen este beülök a filharmonikusokhoz, és teljes koncentrációval bármilyen komoly zenei, klasszikus.
3: És senkinek fogalma nincs, hogy te másik életedben, na?
0: Mindenki tudja már nálunk, mert azért elég nagy hírverés volt mostanában a lemezbemutató koncert miatt, tehát tudnak róla, de úgy állnak hozzá a zenekarban, hogy abból indulnak ki, hogy van egy bizonyos zenei igényességnek kell lenni ahhoz, hogy ebbe a zenekarba játszunk, és hogyha ez megvan, akkor bíznak abban, hogy más időtöltésben is, amit én csinálok, az valószínűleg szintén igényes lesz egy dolog, hogy nem klasszikus zene, de bíznak ebben, és ezért békén hagynak, és sőt, azt mondom, hogy szerintem még büszkék is erre, hogy másfele kitekintgetünk, mert azért viszem a filharmonikusok hírét mindenhova magammal.
3: Mit hallunk?
0: A következőkben egy nagyon érdekes művet fogunk előadni, érkezett egy felkérés, Arany év van ugyanis, és Arany János egyik költeményét öntöttük dalba.
3: Melyiket?
0: Ennyi volt a feladat, hogy válasszunk, és én nem szerettem volna egy olyan verset választani, amit mindenki ismer és elcsépelt, hanem elkezdtem olvasgatni, elkezdtem keresgélni, és találtam egy Poétai recept című költeményét. Ami...
3: Elolvasnád először csak prózában?
0: Nagyon szívesen, bár a koncertünkön ezt egy profi színész tette meg, de felolvasom. Tehát Arany János, Poétai recept. Gyöngy, harmat, lilium, szellő, sugár, villám, hajnal, korom, szélvész, hattyú, rózsa, hullám. Déli báb, menj, pokol. Ha mind egybevészed, recipe. És megvan a magyar költészet. Adj hozzá, ha tetszik, mint egy fölöslegül holtsugárt, amelynek illatja hegedül a remény húrjából ezüst szakállakat, és fond lángostorrá, mint esőszálakat. A kétségbeesést álomhabnak véjed, takarja be a nap a sötétlő éjet, rózsát szeme légyen a roppant égboltja, melyből egy meteor a tengert kioltja. S ha mindez nem elég, bundára hasalván, pislancs a leányra egy laposat, csalfán, fújjad a tilinkót, szettevettés szájjal, s kenje meg Apolló fürteidet.
3: Hát akkor fújjátok meg a tilinkót. Köszönöm. Tessék!

0: Bach harmadik E-dur hegedű partitájának részletét Baráti Kristóf szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye megalapításáért. Emellett a misén megemlékeztek arról is, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított 10 egyházmegye egyike volt, amely megalakulásakor az északi, északnyugati határ területeket kapta. A hatalmas területű egyházmegyét 1776-ban Mária Terézia királyi rendeletével felosztotta, új római katolikus püspökségeket állított fel Besztercebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. Videót is közzétettek a történtekről. A vármegyés akciócsoport a lobogókat összegyűjtötte, majd veszélyes hulladékként átadta azokat a városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózatához kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn, de idézzük, a lobbisták és háttérben ügyködő háttértevékenységet végző szervezeteik megpróbálnak majd eljárásokat indítani ellenük is. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak, közölte a kormányzat közösségi oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Emlékeztetett, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint a házi kedvenceinkre. Végül az időjárásról. Késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók, csapadék nem valószínű, a légmozgás mérsékelt marad, hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Tizennyolc óra 4 perc. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy szemléletformáló futóversenyről, a múzeumok éjszakájáról és néhány tanévvégi követendő jó gyakorlatról számolunk be önöknek. Idén 21. alkalommal hirdették meg az Olvas El elnevezésű vetélkedőt. Ebben az évben a nyomozás volt a téma, a Harry Potter és a bölcsek köve, a gyerekrablás a Palánk utcában és a Banyavész című regények alapján. Az ötletgazda Hevérné Kanyu Andrea.
4: Az Olvas El-t azért hoztam annak idején létre, mert nagyon szeretek olvasni, és tanítóként a célom, hogy akiket tanítok, azok is szeressenek olvasni. De nyilván még nagyobb cél, hogy mindenkit elérjen az ember. A verseny 4.-5.-eseknek jött létre, azért, mert ők már kimennek az alsó tagozatról, de még nem felsősök. Ugye egy kicsit úgy átmenet. És abból indultam ki, hogy nem mindenki tud egyformán jól olvasni, akkor legyen olyan is köztük, aki jól rajzol. Van, aki nagyon jól beszél, tehát hogy egy ilyen komplex versenyt szerettem volna létrehozni. Nagyon gyorsan kellett segítő embereket találni, mert hát kinőtte magát a verseny. Először megtaláltam az olvasástársaságot, a Magyar Olvasástársaságot, aztán pedig a Matek könyvtárának a dolgozóit, akik azóta is teljes messzélessége mellettem vannak és támogatnak.
3: Az országos versenyre több mint 65 csapat nevezett, a fináléba pedig 6 jutott be. Homokszentgyörgyről, Dombóvárról, Felcsútról, Balatonfűzfőről, Szennáról és Esztergomból.
5: Krausz Veronika vagyok Esztergomból, az Esztergomi József Attila általános iskolából érkeztünk. Nekem ez most már talán a 3. versenyem, amin csapattal indulok, úgyhogy ismerős volt a maga a versenynek a szemlélet is, meg a feladatok is nagyjából, sőt ez a csapat, ez félig meddig a tavalyiból tevődött össze, mert ugye már ők 5.-esek, tavaly 4.-esek voltak. Mivel én ugye alsó tagozaton tanítok, és már nem ők az én osztályom, ezért elég nehéz volt összehozni a versenyre felkészülést, mert nincsenek közös óráink, de megoldottuk plusz időkben. Sok időt igényelt, de nagyon élveztük a feladatokat, mert nagyon kreatívak, nagyon játékosak, úgyhogy a gyerekeknek ez teljesen belevág abba az elképzelésbe, amit ők mondjuk egy olvasási versenyről gondolnak.
3: A döntő résztvevőit a Magyar Olvasástársaság alelnöke dr. Gombos Péter köszöntötte.
6: A mai nap győztesei ti vagytok, mind, akik itt vagytok a döntőben. Mindannyian nyertesek vagytok, mert ti azok közé tartoztok, akik olvasnak könyveket, méghozzá nem is keveset. Azért vagytok itt, mert olvastatok szívből, lélekből, talán még élveztétek is, nagyon remélem. És ez nagyon fontos dolog, kérdeztem most egy újságíró, hogy miért fontos egy ennyi idős gyereknek, hogy olvasson. Azért fontos, mert enélkül nem teljes az életünk, és ezért fontos, mert szeretünk olvasni. Ilyen furák vagyunk, hogy könyvekkel érezzük jól magunkat. Lehet, hogy 10-20 év múlva mi leszünk kisebbségben, mi leszünk azok, akik olyan furán néznek, akik nem olvasnak könyveket, de szerintem mi választottunk jól. És nekünk van igazunk, mert hogy olyan dologgal töltjük az időnket, amitől többek és teljesebbek leszünk. Én bátran merem azt mondani, nem tud teljes lenni az élete annak, akinek nincsenek a közelében könyvek, aki nem tud könyveket olvasni. Egy kedves irodalmár barátom, Fűszó Balázs szokta mondani, hogy irodalom nélkül is lehet élni, csak minek.
3: A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában pedig a Kazinci szép kiejtési verseny vármegyei döntőjét rendezték meg. Az intézményi fordulókat követően 2 korcsoportban több mint 30 diák jutott be a fináléba. Tudtuk meg Richterné Somjai Mónikától.
7: A verseny közel 20 évre tekint vissza. Alsós gyerekeknek hirdetjük meg, 3. és 4. osztályosok indulhatnak. A házi versenyeken dől el, hogy ki jut tovább erre a vármegyei versenyre. Célunk az, hogy minél több gyerek tudjon szépen magyarul, szép kiejtéssel olvasni. Ezzel is őrizzük meg a magyar nyelvnek a kultúráját és a szépségét. Az idei évben 18 negyedik osztályos tanuló és 14 harmadik osztályos tanuló vesz részt a versenyünkön.
3: A házigazda intézménynek több szempontból is kiemelten fontos ez a vetélkedő, mondta az igazgató Fenyőné Antal Judit.
8: Azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés és öröm az számunkra, hogy mi rendezhetjük meg már hosszú idő óta ezt a versenyt. A diákjaink örömmel készülnek rá, nyilván többlet feladatot jelent nekik a millió más elfoglaltságuk mellett, de azt gondolom, hogy lelkes kollégák megértetik velük azt, hogy az anyanyelvünk ápolása, a szép magyar beszéd az alapkövetelmény, és szívesen indulnak ezen a versenyen. Mi pedig, mint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának képzéséért felelős általános iskola, külön örülünk neki, hiszen azt gondolom, hogy épp úgy a hallgatóknak, mint a tanároknak, diákoknak egy fontos feladat a diákok versenyre felkészítése, versenyeztetése.
3: Hasonló véleményt fogalmazott meg egy felkészítő tanár, Tótné Cvik Leóna is.
9: Én úgy gondolom, hogy mindig megfogja őket. A szép beszéd, a szép irodalmi alkotások mindig megfogják őket. Szeretik, tulajdonképpen ahogy megtanulnak olvasni, hogyha ezt jól közelítjük meg, akkor a gyerekek ezt szeretni fogják. És ez az iskolai verseny itt nálunk a 3.-4. osztályos évfolyamot érinti. Az iskolai fordulón tulajdonképpen már észrevehető volt, hogy nagyon szívesen vettek részt a gyerekek rajta. Az én évfolyamom a 3. évfolyam volt, és a kis tanítványom nyerte meg. A mi felkészülésünket az jellemezte, hogy nagyon szívesen olvasott, nagyon szívesen adott elő, szívesen olvasott az osztályának, és nagyon remélem, hogy majd a versenyen is megmutatkozik.
3: Hangszereket adtak a hátrányos helyzetű gyerekek kezébe a Napkerék Egyesület hangya tanodájában. A fiatalokat purujázni, dobolni és gitározni tanították. A szervezet elnöke Bogdán Imre összegez.
10: Megpróbáltuk szeptembert behozni a zene, mindenki szíve van jeligére egy purujás és gitáros hangszeres próbákat. Kisebb-nagyobb sikerrel, de azt gondolom, a lényeg az, hogy a gyerekek, amit teljesen az elején kezdték, alapnál kezdték, és próbáltunk velük valami sikereket elérni. Remélem, hogy sikerül, már egyszer bemutatkoztak, az karácsonykor volt, és most lenne záró vizsgáljuk a gyerekeknek, de ebben a 2 hetes nyári táborban szeretnénk ezt megvalósítani, és mai nappal kezdenénk. Az igazság az, hogy a maga próbákat nagyon ügyesen vették, és akartak is próbálni, csak aztán a nyár kezdetével úgy elillant ez a kedv, és megpróbáltunk valamit még valami serkent a gyereket, de nem tudtuk, mert nagyon sokan hiányoztak, de végül is, akik itt maradtak, bemaradtak, azok tényleg szívelékkel végeztek ezt a fajta zenei tanulást.
3: A zenélés közösségi élménye nem csak jó hatással van a gyerekekre, de számos készségüket is fejleszti, mondja a Zenekedvelő Kórusának karvezetője Kerekesné Pitel Anna.
11: Ez egy nagyon érdekes program, amire engem fölkértek, mert több helyen is tanítok én furulját Nagybajomba és Igalba, a Lóránt iskolába, és hát igazából ugye a 40 éves kodáim hagyományokat próbálom itt módszertanilag felhasználni, mert nagyon megszeretik a furulját a gyerekek. És azért különleges ez a tanodai program, mert ez egy pályázati programma van bent, és a gyerekek végül is egész nap iskolában vannak, és mikor délután ide jönnek, tanulnak. Én amikor ide jövök, akkor meg egy kicsit a szabad idejüket próbálom egy más stílusba folytatni, hogy játékos is legyen, meg így tanuljanak is vele. Hát először meglepődtek, hogy amikor a furulyát a szájukba vették, és hát ugye a zsipsuppal, meg az én kis kettő, meg kezdtük, de karácsonykor azért már énekeltünk hullapelyes fehér volt is, vagy játszottunk furulyán. Hát ugye itt azt kell tudni, hogy ezek a gyerekek, ezek nem minden nap járnak. Tehát van, amikor 3 gyerekkel furulyázok, van, amikor 4-el, van, amikor 2-vel, de most ez a mai nap, ez is arról szól, hogy mi az, amit még pluszba lehet tenni a gyerekekkel, és van közöttük olyan, aki kimondottan tehetséges, és nagyon örülök neki, mert azért mondhatnám azt, hogy fáradtak, de mégis szívesen csinálják.
3: Országszerte különleges programok tucatjai várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. A kaposvári Riprónai Múzeumban is látványos bemutatók, rendhagyó tárlatvezetések és ismeretterjesztő előadások közül lehetett választani. Az egyik főszervezőt, Őszi Zoltánt hallják.
12: Igazából a családokat célozzuk meg, aki szórakozni akarnak, meg azokat is megcélozzuk, aki valamit meg akarnak tudni a múzeumról. Tehát vannak olyan tárlatvezetések, amik bemutatják a múzeum kiállításukat. A kollégáink elpakolnak olyan tárgyakat, amit amúgy csak a raktárban lehet látni. Most beszélnek róluk, preparátumok, lemosott csontok, ilyeneket. Vannak népszerű előadások, amikor speciál most arról beszélünk, hogy a kisbagoly húg a Riprónai Parkban, akkor azt menteni kell, vagy nem kell menteni. Most fog bontani sajnos az a páncélkiállítás, amiben Séta Attila az utolsó tárlatvezetést tartja. Mögöttünk megy Vitéz László báb előadása, amire látszik, hogy pici gyerekeket vonzottak be. Az érem kiállításban szintén Varga Máté régészünk vezet. Tehát még egyszer mondom, tudományos programot is próbálunk nyújtani, illetve szórakoztatni is próbálunk a gyerekek, a családok részére.
3: A somogyi családok népszerű kirándulóhelye, a Deseda és az ottani Fekete István látogatóközpont is kitárta kapuit. A kiállítóhelyi koordinátor Lehocki József.
13: Ma tartjuk ugye a múzeumok éjszakáját itt a Fekete István látogatóközpontban, illetve a Riprónai Múzeum többi kiállítóhelyén is. Egységes karszalaggal látogatható most az összes. Az év ezen napján ugye az esti naplementében is hajókázhatnak a Desedára kilátogatók, illetve a Kaposbaranta Egyesület látható itt mögöttem éppen szabjavívással, illetve karikásostoros bemutatóval, de lesz előadás az ehetővadnövényekkel kapcsolatban, illetve az új időszaki kiállításunk az Extrém Élővilág címet viseli. Ez a földünknek az élőhelyeit mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig. Gyakorlatilag éppen tart egy tárlatvezetés az épületben, az éjszaka folyamán még lesz ilyen zseblámpás túra itt a Árnyak és hangok az éjszakában címmel, illetve ugye a hajókánk az esti sötétedés után is ugye éjfélig még látogatható, pár hely még maradt.
3: A Kapostüskevári Vasúti Múzeum is kinyitott a múzeumok éjszakáján.
14: Kemencei Róbert, a Verebély László Vasút Történeti Egyesület elnöke. Szeretjük a vasutat, szeretjük megmutatni az embereknek a vasút szép oldalát, ez pedig a története, és szeretnénk megmutatni, hogy régen milyen eszközöket, tárgyokat használtak a vasutasok, illetve milyen vonatok mentek, amiket itt kicsibe a terepasztalon meg lehet tekinteni, ugye az 1800-as évektől napjainkig. Készültünk a mai napon gyerekeknek is, vannak különböző mozdonyokról készült színezőink, a Magyarországon közlekedő Szergely, Csörgő, Bézé típusú és egyéb más vonatokat ki lehet ízlés szerint színezni, van kirakó, amiből komplett mozdonyt lehet összerakni, illetve van egy terepasztal is kint, amin a gyerekek most éppen megy kint egy gőzmozdony, azt irányíthatják, de hoznak saját vonatot, akkor azt is ki lehet próbálni, illetve itt a benti termekben pedig a három darab terepasztalon közlekedő modellvonatok sokasságát lehet megnézni.
3: Maga a vasúti megálló is tartogatott érdekességeket, az oda befutó vagy csak áthaladó szerelvényekről, ugyanis szintén sok érdekességet tudnak mesélni az egyesület tagjai, például a Bizmut motorvonatról is.
15: Broli Péter vagyok, a Verebély László Vasút Történeti Egyesület titkára. Ez a vonat, ami most itt elment, lényegében a MÁV-nak, illetve a Magyar Vasútnak a csótánya, egyszerűen szinte elpusztíthatatlan és felbecsületlenül nagy szerepet töltött be Magyarországon az elmúlt 30-40 évben a mellékvonalakon az utasok szállításában. És hát az lényegében ez Csehországból, ugye eredetileg szoktam mondani a Studenka vagonka, vagy a Studenka mivel ment, és Studenkával mentem, Piroskával mentem, a piros villámmal mentem. Ugye viccesen még ugye a Kaposvár-Siófok vasútvonalon is ez jár, és ugye viccesen szokták rá mondani, hogy ez a nem a japán vonal a Shinkansen, hanem az a, mivel Siófokra megy, ezért Shionkansen.

0: Hogy az emberek számára, nem csak a somogyi emberek, mert hiszen sokkal távolabbról is jönnek, fontos az, hogy az erdőben legyenek, és az erdőben sportoljanak, ez számunkra is nagyon fontos, hiszen ennek a versenynek, ennek a rendezvénynek nem csak az a célja, hogy sportolásra, mozgásra hívjuk az embereket, hanem az is, hogy bemutassuk azt, hogy milyen fontos az erdő és a természet szeretete, és az erdő és a természet védelme is. Tehát egyfajta közjóléti szemléletformáló szerepe is van ennek a rendezvénynek.
1: Az erőpróbán sok olyan sportoló is akadt, aki most először állt rajthoz ezen a zselici viadalon.
2: Toldi Tímá vagyok, Solymáról jöttünk egy lelkes csapattal, most vagyunk itt először ezen a versenyen. Barátoktól hallottunk róla, és ezért úgy gondoltuk, hogy izgalmas, és eljövünk. Rendszeresen futunk terepen, saját futó versenyeket is rendezünk Solymáron, ahonnan jöttünk. És igazából imádjuk mindent, ami a természet és a futás. Most a rövid távon jöttünk a csapattal, mert úgy gondoltuk, hogy legyen egy élményfutás. Egyébként meg egészen a félmaratoni, maratoni távokat is már futottuk, úgyhogy de most ez csak kizárólag egy élményfutás lesz.
3: Simon Ákos vagyok, Pápáról érkeztem, de most egy ide már itt Pécsen dolgozok. És cégen keresztül jelentkeztem itt a futóversenyre. Igazából most vagyok először, így versenyszerűen. A 10 kilométeres távra jelentkeztem, most az elmúlt 3 hónapban egész sokat készültem is rá, hogy ezt le tudjam futni, ami miatt úgy érzem, hogy ez egy kihívás lesz, hogy lesz benne egész sok szintkülönbség, tehát az elején egy nagyobb szintemelkedéssel kezdünk, ott majd jól be kell osztanom az energiámat, és aztán pedig majd a végén mindent beleadok, aztán igyekszem minél jobb időt futni.
1: A Somogyi Erdőgazdaság zselici erdészetének igazgatója Pintér Otto szerint az ilyen rendezvények egyszerre szólnak a mozgásról, a természetvédelemről, a közösségépítésről és az erdészek vadászok munkájának bemutatásáról.
4: Gyakorlatilag a SEFOG ZRT, illetve a jogelődjei már 75 évvel ezelőtt óta kezelik az állami erdőterületeket, és maga a sportesemény, a félmaraton, a középtáv és a rövidtáv is csak és kizárólag állami erdőterületen történik, tehát itt futnak a futók. Úgy van kialakítva a pálya, hogy igazából a zselicre jellemző legyen. A zselicre jellemzőek a széles hátak, meredek letörések. Hát ebbe bőven lesz alkalmuk kipróbálni ezeket a meredek lejtőket a futóknak. Illetve, hogy földobjuk egy kicsit a napot, egyéb mellékprogramokat is szerveztünk. Hát az első talán a kulináris élvezet, vadpörköltel várjuk az előnevező futókat. Lesz modellhajó bemutató, hiszen itt Ropolyban található egy záportáró, is, ami erre kiválóan alkalmas. Itt ki is lehet próbálni a hajókat. Aztán vendégül látjuk társszervezőként a Somogy megyéből ugye az értéktárat, tehát ott is többféle látnivaló lesz. Aztán langallót lehet kóstolni még, illetve ásványvízzel készültünk, ugye befutó csomagokat fogunk átadni a versenyzőknek, és a pályán én azt gondolom, hogy fontos megemlíteni, hogy rengeteg apró kincs van az erdőbe, amit megtekinthetnek a futók futás közben is, de utána szeretettel várunk bárkit ide-vissza. Ezeket a közjóléti létesítményeket, beruházásokat mind-mind a SEFAG ZRT hozta létre és tartja fönn most már évtizedek óta. Elsősorban a gyerekeket várjuk a SEFAG ZRT standjára, ahol két kolléganő játékos formába próbálja átadni azokat az ismereteket, amit az erdész végez a mindennapi munkája során, és így próbáljuk a szülőket és a gyerekeket kicsit közelebb hozni az erdőgazdálkodáshoz és az erdőhöz. Mert nagyon fontos megjegyezni, itt ugye összekötjük a sporteseményt, tehát aki már rajthozáll, az is rengeteget tett az egészségéért, de azt kell tudomásul venni, hogy egészséges emberi élet, egészséges, állékony, stabil erdők nélkül nincsen, és az erdészek ezt biztosítják hosszú évtizedek óta.
1: Az imént említett hajómodellező társaság Gyoma Endrődről érkezett Ropolyba Blaskó János vezetésével.
5: Ez egy tengeri jakt, angol tengeri jakt. Ez eredetiben 19 méter, úgyhogy ez egy versenymodell, tehát amiket itt látunk, ezek modellek, tehát nem makettek, ugye sokan keverik a dolgot, tehát tulajdonképpen abban különbözik, hogy ezek működő dolgok. Ebből verseny van minden évben, általában 8-10 verseny van egy évben, ez ilyen versenysorozat. Mi Gyoma Endrődről vagyunk, Gyoma Endrődi Modellezőklubból. Mi 1977-ben kezdtük ezt a tevékenységet, mai napig így folytatgatjuk. Ezek

0: Életű hajó modellezek, tehát ami annyit jelent, hogy tervrajz alapján, tehát létező vagy létezett hajók modelljei, tehát tervrajz alapján kell elkészíteni őket, ugye ezt értékelik, akkor mennyire részletes, mi a nehézségi foka, tehát ilyen pontok vannak, ebből összejön 100 pont, és van egy háromszögletű pálya, ami ugye itt nincs most felállítva, ott kapuk között kell végigmenni, ott maximum 100 pont van, tehát van ilyen tolatási manőver, kikötési manőver, és ez megint 100 pont lehet maximum. És ebből a két eredményből jön össze a bajnoki eredmény tulajdonképpen.
1: A vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Mike Oldfield muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Június 27-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Barátság és kiengesztelődés, 4000 szlovák zarándokot köszöntött Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában. Keretmegállapodást írt alá Izrael és Libanon a tartós békéről és biztonságot célzó törekvésekről Washingtonban. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Húsz évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyház megye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. A misén arról is megemlékeztek, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Az esztergomi egyházmegye a Szent István által alapított 10 egyházmegye egyike volt. Az egyházmegyét 1776-ban Mária Terézia királyi rendeletével felosztotta. Új római katolikus püspökségeket állított fel Besztercebányán, a Szepességben és Rozsnyón. Erdő Péter köszöntőjében a Szepesi Egyházmegye híveitől két dolgot kért. Az egyik, hogy a világ egyházon belül valódi közösségként éljenek, a másik, hogy legyenek a környező egyházmegyékkel valódi lelkipásztori és spirituális kapcsolatban. František Tőstenszky, a Szepesi Egyházmegye püspöke, a mise főcelebránsa homiliájában kiemelte, zarándokként érkeztek Esztergomba, azért jöttek, hogy hálát adjanak a gyökereikért. A francia elnöki szék elnyerésére jelenleg legesélyesebbnek tűnő Jordan Bardella nem Franciaország kiléptetésére, hanem az Európai Unió működésének mélyreható átalakítására készül, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A francia elnökválasztás jelenlegi legnagyobb esélyese szerint Brüsszel gazdasági és migrációs modellje elavult, Franciaország uniós befizetései pedig elfogadhatatlan mértékben növekedtek. A nemzeti tömörülés elnöke ezért felére csökkenteni országa hozzájárulását az uniós költségvetéshez, és patrióta kormányok szövetségével kényszerítené ki az európai erőviszonyok átrendeződését. Jordan Bardella világos üzenetet küldött Brüsszelnek, ha a franciák 2027-ben hatalomra juttatják a nemzeti tömörülést, az Európai Unió többé nem számíthat arra, hogy Párizs automatikusan elfogadja a központból érkező döntéseket. A Politikónak adott exkluzív interjújában a francia politikus kijelentette, hogy mindaz, amit az Európai Unió jelenlegi formájában képvisel, a globalizációba vetett feltétlenét, a piac mindenhatósága, az ellenőrizetlen bevándorlás, a gazdasági hanyatlás és az ipart sújtott túlzott szabályozás mára mélyen elavultá és idejét múltá vált. A politikus ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem kívánja kivezetni Franciaországot az Unióból. Programja nem egy újabb Brexit előkészítéséről, hanem a hatalmi viszonyok átalakításáról szól. Álláspontja szerint a következő francia kormánynak bárki is vezesse azt, beleszólást kell kapnia a költségvetésbe, hiszen annak számai hosszú évekre meghatározzák a francia állam és az adófizetők lehetőségeit. Bardella ezért hatalomra kerülése után azonnal azonnal kezdeményezni, hogy Franciaország uniós befizetését a felére csökkentsék. Bardella lengyelországi útja is annak a szélesebb politikai építkezésnek a része, amelyben a francia patrióta jobboldal a hasonló gondolkodású európai pártokkal és kormányokkal keres együttműködést. Bardella Varsóban a jog és igazságosság politikusaival tárgyalt, miközben nyíltan, elismerően beszélt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről. Friedrich Merz német kancellárral pedig a bevándorlás visszaszorítása és az európai gazdaságot folytogató szabályozások leépítése területén lát közös pontokat.
0: Orosz drón talált el egy benzinkutat Harkivban, súlyos tüzet okozva. Zelenszky azonnali lépéseket követel a nyugati partnerektől a Fekete-tengeri kikötők védelmében. Nyíri Kata jelenti.
4: Harkiv városának egyik sűrűn lakott negyedét érte brutális orosz dróncsapás az éjszakai órákban, amelynek során egy pilóta nélkül jelenséges eszköz közvetlenül egy működő üzemanyagtöltő állomásba csapódott. A robbanás ereje miatt azonnal hatalmas erejű tűz ütött ki a benzinkút területén. A lángok pedig gyorsan átterjedtek a környező épületekre és a parkoló gépjárművekre is. A helyi katasztrófa védelem és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, és csak órákig tartó megfeszített munkával sikerült megfékezniük a tűzvész tovább terjedését a lakóházak felé. A hatóságok közlése szerint a támadás idején több civil is a helyszínen tartózkodott. A sérültek pontos számát és a károk mértékét jelenleg is vizsgálják. Harkiv polgármestere elmondta, hogy az orosz erők szándékosan célozzák a város civil és energetikai infrastruktúráját, hogy folyamatosan rettegésben tartsák a lakosságot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legfrissebb beszédében éles hangon követelte a nyugati szövetségesektől, hogy haladéktalanul bocsássanak Ukrajna rendelkezésére további modern légvédelmi rendszereket, kifejezetten az odesszai és a mikolaivi kikötői infrastruktúra védelmére. Az államfő rámutatott, hogy az orosz haditengerészet és a légierő szisztematikusan rombolja az ukrán gabona export utolsó megmaradt tengeri kapuit, ami nem csak Ukrajna gazdaságát, hanem a globális élelmiszerbiztonságot is közvetlenül fenyegeti. Zelenszky hangsúlyozta, hogy a partnerek részéről érkező politikai nyilatkozatok és az elhúzódó beszerzési eljárások nem elegendőek a rakétacsapások elhárítására. A harctéren azonnali fizikai segítségre van szükség. Kijev szerint a kikötők megerősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország fenntarthassa gazdasági függetlenségét és folyamatosan biztosíthassa a nemzetközi humanitárius szállítások folytonosságát a Fekete-tengeren.
0: Romániában ugyan új megbízott miniszterelnök még nincs, de két miniszterelnök javaslat már. Zikrid Muresán jelölését az RMDSZ is támogatja. Gáspár Sándor tudósít.
5: A szociáldemokraták elnöke vállalná a miniszterelnökséget, de most már riválisa is akadt Zikrid Muresán, Európa parlamenti képviselő, a Néppárt egyik alelnöke, liberális politikus különben. A romániai liberálisok, az USR és az RMDS közös jelöltjeként lép föl, felborítva az eddigi számításokat, amelyek inkább szociáldemokrata kormányt jeleztek. Nikos Ordán államfő ugyan péntekre ígérte az új kormányfő nevesítését, viszont a hárompárti ajánlat láttán péntek estére újabb tanácskozást kezdeményezett, utána a jelenlegi helyzet miatt Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt tette felelőssé. Miniszterelnök jelöltet viszont nem nevesített. A PSD pénteki közleménye a három jobboldali párt, köztük az RMDS közös bejelentését olyan kísérletnek tekinti, amely arra szolgál, hogy ellehetetlenítsék egy teljes jogkörű kormány megalakulását. Pedig ők a kormány rekordszámú szavazattal történő megbuktatása után végig a politikai válság gyors megoldását rendezését szorgalmazták. A PSD szerint a jobboldali pártok fenn akarják tartani a politikai válságot. Ellenfeleik szerint viszont a PSD arra törekszik, hogy az AUR-t emelje hatalomba. Hasonló vádak most már Nikos Ordán irányába is elhangzanak. Zikrid Muresán politikai pályáján mindvégig Brüsszelben dolgozott, a román parlamentnek eddig nem volt tagja. Kormánytisztséget sem viselt. Az új miniszterelnöki megbízás bejelentésére bármelyik pillanatban sor kerülhet, de nem tudni mikor, mert a jelenlegi merev álláspontok egyelőre kizárják stabil kormány létrehozásának a lehetőségét. Marad az újabb háttéralkuk lehetősége, vagy az előrehozott választás. Bár ezt egyelőre csak az AUR akarja, sem a többi párt, sem az államelnök.
0: Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Miután az Egyesült Államok Irán egyetértési megállapodása múlt héten majdnem kisiklatta a tárgyalásokat, Izrael beleegyezett, hogy kivonul a dél-libanoni ütközőzónán túli két területről. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keret megállapodás dokumentumát mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá. A megállapodás értelmében az izraeli védelmi erők megkezdik a kivonulást Dél-Libanon egyes területeiről, a zsidó állam és az Irán által támogatott Hezbollah terrorszervezet között zajló folyamatos harcok ellenére. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahrájnt szombaton, miközben néhány nap után egy újabb hajót ért támadás a Hormuzi szorosban valószínűleg Teherán válaszaként az Egyesült Államok pénteki légi csapásaira. Csütörtökön egy Irán felől indított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Erre válaszul támadott az amerikai légierő pénteken iráni célpontokat, és Teherán szerint ez adott okot arra, hogy amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadjanak szombaton.
0: Újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait szombaton hajnalban, miután néhány napja két erős földrengés következtében több mint 900-an meghaltak. Az IMSZ Földrengés Megfigyelő Intézet szerint a 4,9-es hajnali rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. A venezuelai egyház megkezdte a súlyos károk felmérését. A Magyar Katolikus Karitász humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdetett. 14. Leó pápa rendkívüli konzisztóriumot nyitott meg. A 6. Pál pápa termében rendezett konzisztórium szombat estig tartott az Egyház evangélium hirdető hivatásáról, a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának következményeiről, az egyház emberiség közjójához történő hozzájárulásáról, a szinodalitás folyamatos végrehajtásáról. Péntek este a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyar Péter 7 új főispánt is kinevezett, ők vezetik tovább a kormányhivatalokat. Habár a kormányfő korábban arról beszélt, hogy a főispáni rendszert megszüntetik, a kormányhivatalokat pedig átszabják. A rendvédelmi dolgozók fizetésének, felszerelésének, létszám hiányának rendezését, új életpályát ígért Magyar Péter miniszterelnök a Ludovikán a rendvédelmi tisztek avatásán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt szombaton a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. A tisztavatást megelőzően a büntetés végrehajtási szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központjából Pilisszentkeresztről posztolt a kormányfő, ahol péntektől szombatig kormányülést tartottak a Tisza párt frakció vezetői jelenlétében. Szombaton ismét leszették a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták a városházán. Amint a 64 vármegye ifjúsági mozgalom hálózatához kapcsolódó szervezet kifejtette, a zászlókat egy kukászsákban összegyűjtve dobták be a városháza kapuján, a rudakat a helyszínen hagyták. A szervezet úgy fogalmazott, így sem rongálás, sem lopás nem áll fenn. Közben rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőr főkapitányság, az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az ötödik kerületi rendőrkapitányság indította ellenük. A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. A Budapest Pride felvonulás előtt közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa. A főpolgármester a szexuális kisebbségeket érintő magyar jogszabályok módosítását sürgette, míg az uniós biztos a Pride-on való részvételt alapvető jognak nevezte, és ismertette az Európai Unió LMBTQ stratégiájának célkitűzéseit. Hadja Labib Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel is tárgyalt, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter mellett Orbán Anita külügyminiszter és Pósfai Gábor belügyminiszter is fogadta. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. A média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépett rendelkezés szerint megszűnt a média tanács elnöke Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője Altorjai Anita. Továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezetői tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Az El Niño a csendes óceán trópusi övezetének természetes éghajlati jelensége, amely a tengervíz áramlásaival áll összefüggésben. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon szombaton. A BRFK arra figyelmeztet, hogy sem gyereket, sem házi állatot ne hagyjunk álló autóban. Sportolni a reggeli vagy az esti órákban tanácsos, és gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom érvényes. Június 27-e Szent László király emléknapja. Tiszteletére délelőtt ünnepi szentmisét tartottak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezt követően fogadalmi körmenet indult a Szent László hermával a Káptalan dombon. A lovak király kultuszáról Kis Tamás, a győri egyházmegyei gyűjteményi központ részlegvezetője beszélt Reggeli Riport című műsorunkban. Fülöp Andrea összeállítása.
6: 1607 óta van a városban, több mint 400 évvel ezelőtt került ide. A kultusza jelentős volt már a megérkezése után is. Vannak leírások, amelyek beszámolnak arról, hogy június 27-én Szent László ünnepén elővették az erekjét, és a hívek csókkal illethették a koponyát. Az igazán nagy tisztelete Szent Lászlónak a 18. században mutatkozott ki Győrben, mégpedig annak következtében, hogy 1763-ban egy nagy földrengés volt Komáromi epicentrummal, de Győrt is viszonylag nagy mértékben érintette, és ekkor rendelte Zichy Ferenc püspök, hogy az oltári szentséggel és a hermával tartsanak körmenetet, hogy a szent megvédje a várost a nagyobb pusztulástól. Meg is tartották, és a nagyobb pusztulás valóban elkerülte a várost, így elrendelte a püspök, hogy minden év június 27-én Szent László napján ezt a körmenetet tartsák meg. Egyfajta fogadalomtétel volt ez, és azt lehet mondani, hogy ezt meg is tartották a győriek, még a 1919-es diktatúra alatt is, vagy pedig az előző rendszerben is meg volt a körmenet. Talán kisebb keretek között volt, hogy csak bent a templomon belül tarthatták meg, de 1989 óta már ismét az egész városnak az ünnepe.
7: Kárpát-medencei lapszemle. A nyugat-szlovákiai vízművek arra figyelmeztet, hogy egyes térségekben korlátozhatják az ivóvízellátást, amennyiben az ivóvízbázisok hozama kritikus szintre csökken. A társaság szerint a következő hetekben várható hőség tovább ronthatja a helyzetet. Az esetleges intézkedésekről előzetesen tájékoztatják a lakosságot, olvasható a Pozsonyi Újszó cikkében. A vízművek egyúttal arra kérik a fogyasztókat, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag ivási és higiéniai célokra használják, nem javasolják a víz felhasználását kertek, gyepfelületek, sportpályák és közterületek öntözésére, valamint gépjárművek mosására. A társaság emlékeztetett arra is, hogy a medencék feltöltése szabályozott módon tartálykocsis vízszállítással is megoldható. A felelős vízhasználat hozzájárulhat ahhoz, hogy a megnövekedett nyári fogyasztás idején is folyamatos maradjon az ivóvízellátás valamennyi fogyasztó számára. A társaság tájékoztatása szerint Nyugat-Szlovákia 11 járásában csaknem 800 ezer lakost lát el ivóvízzel. Az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb jelentése szerint idén áprilisban jelentősen nőtt a juh, a kecske és a baromfi hús termelés Romániában, a tavalyi év azonos időszakához képest, írta meg a Hargita Népe. A vágóhidak megnövekedett forgalmát a húsvéti kereslet generálta, átmenetileg módosítva a hazai hústermelés szerkezetét. Ugyanakkor az adatokból az is kiderül, hogy a marhahús iránti kereslet némileg visszaesett. Az intézet adatai szerint a legnagyobb mértékű bővülést a juh és a kecske ágazat könyvelhette el. A statisztikák szerint a kiskérődzők húsvéti vágásának jelentős része közvetlenül a lakossági gazdaságokban történt, nem pedig a nagyüzemi vágóhidakon. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Végül az időjárásról. Akár 40 Celsius fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban. Késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók. Hajnalra 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap derült, napos, száraz időre számíthatunk. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. Barátság és kiengesztelődés, 4000 szlovák zarándokot köszöntött Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában. Keret megállapodást írt alá Izrael és Libanon a tartós békéről és biztonságot célzó törekvésekről Washingtonban. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
8: 2026. június 27-e szombat van. Isten éltesse a ma ünneplő Ulászló keresztnevű hallgatóinkat. Az Ulászló latin szláv eredetű név, a szláv Vladislav magyarítása, jelentése dicsőséges szabály. Egyházunkban ma Szent László ünnepe van. László árpádházi magyar király, első Béla fia, 1077. április 25-én lépett trónra. Először 1077-ben, másodszor 1081-ben koronázták meg. Egyik gyermeke Piroska volt, aki később bizánci császárné lett. A hagyományok szerint még két leánya született. Uralkodása alatt élte első virágkorát a korai feudális magyar királyság, amelynek megszilárdította belső rendjét. Az elnökletével megtartott 1092 évi szabolcsi zsinaton keletkezett törvénykönyve ugyan egyházi jellegű, de az élet szinte minden területét felölelte. Királysága idején megszüntette a dukátust, és hatalmát kiterjesztette a Kárpát-medence peremvidékeire is. Egyház politikája is az ország szuverenitását szolgálta, az egyházat nagy adományokban részesítette, de intézkedéseihez sohasem kérte a pápa hozzájárulását. Külpolitikája igen aktív volt. Történeti érdeme a Magyar Királyság független, önálló állami létének biztosítása. Ennek érdekében egész életében hadakozott. 1095 nyarán a cseh fejedelem megsegítésére indult hadjáratba, de a határon megbetegedett és meghalt. Először a Somogyvári Szent Egyed kolostorban temették el, majd 1106-ban átvitték holttestét Váradra, a mai Nagyváradra, ahol az általa alapított székesegyházban helyezték végső nyugalomra. 834 évvel ezelőtt, 1192-ben pápai jóváhagyással harmadik Béla szentté avatta. Ez nagyban hozzájárult a lovak király kultuszának elterjedéséhez. A magyar polgárőr törvény szerint 2012-től június 27-e a helyi közbiztonságot erősítő polgárőrök napja. Szent László a polgárőrök védőszentje. Szent László napján ünneplik továbbá a magyarországi lengyelek napját is. 29 éve, hogy meghalt Fodor András, Kossuth-díjas költő, esszéíró, könyvtáros. Kaposváron még gimnazista volt, amikor első verse megjelent a Pécsi Sorsunk című folyóiratban. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta a tanulmányait, az Ötvös Kollégium tagja lett, ahol Fülöp Lajos tanítványa volt. Egyetemi évei alatt váltak ismerté versei az I. és Gyula által szerkesztett Válasz című folyóiratban. 1951-ben kapott könyvtáros és orosz szakos diplomát. 1949-ben a Választ, 1950-ben az Ötvös Kollégiumot is betiltotta a kommunista hatalom. Fodor András 1949 és 54 között műfordításai révén maradt kapcsolatban az irodalommal. Versei csak 1954-től jelentek meg újra a Csillag című folyóiratban. 1959-től az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának főmunkatársa, az Új Könyvek című időszaki kiadvány alapító szerkesztője. 73-tól a Kaposvári Somogy című folyóirat rovatvezetője, 1983-tól a Kortárs szerkesztője. Fodor András 1981 és 86 között a Magyar Írószövetség alelnöke volt. 25 éve, hogy elment Jack Lemmon, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század második felének egyik legnépszerűbb komikusa. 141 éve jött a világra Harmat Artúr, katolikus egyházi zeneszerző, a Zeneakadémia tanára, karnagy, az Országos Magyar Cecília Egyesület alelnöke. Eredeti nevén 1903-ig Hubacsek. Harmat Artúr sok misét és kórusművet komponált. A Szent vagy Uram című katolikus énektárnak az énekes részét, Sík Sándor pedig a szövegét szerkesztette.
0: A múlt idézőt Tóth János András készítette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Aquinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
9: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
9: Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk hazánkért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, gyűjt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk a természeti csapások megpróbáltatásait átélőkért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Eket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk családjainkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk a fertőző betegségek elleni hatásos gyógyszerek kifejlesztéséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. A misén arról is megemlékeztek, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá. A washingtoni eseményt követően Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak, valamint Irán által elszenvedett vereségként értékelte az izraeli-libanoni megállapodást. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízi rendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Matkovics Lili Sára bronzérmet nyert hosszú távon szombaton a romániai Pitestiben zajló maraton Európa-bajnokságban. Közben több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették szombaton a feladatot. A nap abszolút legjobb idejét a Hullám Törők Kajakos Egység Hoffer Benedek, Mikola Gábor, Urbán Zsombor érte el. A csapat 33 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot. Végül az időjárásról. Késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók, hajnalra 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap derült, napos, száraz időre számíthatunk. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A fő csillagjós. Ciprusi török mese.

0: Mi ment át, mi esett le az égből, rostán ment át, liszt lett a tevéből. Kezdjük ezzel a mesét. Volt egyszer egy szegény ember. Igaz, hogy szegények vagyunk, és nincs semmire pénzünk, de annyira szeretnék egyszer fürdőbe menni. Inkább ne vásárolj ma ennivalót, majd eszünk száraz kenyeret meg olívabogyót, de vegyél egy szappant nekem, mondta egy nap a felesége. Nem járunk sehová. Száraz darán élünk, a zsírtalant a zsír nélkülivel esszük, de azért hozok neked a vásárból szappant. Hadd legyen meg az örömöd, mondta az úr. Azzal felkantározta a szamaracskáját, felült rá, s ment a vásárba. Végigjárta a szappanárusokat, kiválasztotta a legillatosabbat, aztán hazaindult. Tessék, asszonykám, itt a szappanod, vette elő a zsebkendőjébe csavart szappant. Az asszony boldogan készítette össze a fürdéshez a batyuját, belerakta a szappant, a szivacsot, lavorkáját és fésűjét. Jól összekötötte a batyut, hóna alá csapta, és szinte repült a fürdőig. Befizette a pénzt, és ment befelé. Levetkőzött, elővette a szivacsot, lavorkáját és fésűjét. Boldogan lépett be a forró fürdőhelyiségbe. Fogta a kis lavort, és oda ment az egyik mosdó medencéhez, de alig merítette bele, rákiáltottak. Megállj te! Az a medence a főcsillag Jós feleségéjé, nehogy vizet meríts belőle! Az asszony arrébb ment, hogy egy másik medencéből merítsen vizet magának, de alig, hogy megmerítette a lavorját, megint hangot hallott. Mit csinálsz, hé? Nem tudod, kinek a medencéje az?
1: Ki?
0: A doktorok fejének feleségéjé. Az ugyan meg nem engedi, hogy onnan vegyél vizet?
1: Az asszony megint továbbállt, de még meg sem merítette lavorját a következő medencében, amikor újra meghallotta a hangot.
0: Bolond vagy te! Hogy képzeled, hogy a százados feleségének medencéjéből vizet vehetsz?
1: A szegény asszony nem tudta, mihez kezdjen. Végül csak kinézett megint magának egy medencét, de még mielőtt kinyújtotta volna, lefogták a kezét.
0: A kádi úr feleségének medencéjéből akarsz vizet venni, te! Az asszony reményét vesztve indult az utolsó medence felé. Remélte, hogy csak vehet egy lavornyi vizet, de egy dörgő hang ráripakodott. Ki látott már olyat, hogy valaki a mufti feleségének medencéjéből vegyen vizet? Megbolondultál?
1: Szegény asszony azt se tudta, mihez kezdjen.
0: Még annyi vizet se tudott venni, amennyit a fejére önthetett volna. Tanástalanul járkált a fürdőben. Végül belátta, hogy nincs mit tennie, fogta a batyuját, felöltözött, eltette a szivacsot, a szappant, a lavorkát meg a fésűt, és bánatosan hazament. Alig, hogy belépett az ajtón, a férjével találta magát szemben.
1: Isten hozott, asszonykám! Jól esett a fürdés! Kérdezte mosolyogva.
0: Fürdés? Még annyi vizet se találtam, amennyit a fejemre önthettem volna. Az embert nagyon bántotta, ami a feleségével történt. Törték a fejüket, hogy mit tehetnének. Végül az asszony talált megoldást. Eszébe jutottak a gyerekek régi rongyai. Összeszedte valamennyit, tűt, cérnát vett a kezébe, és egy szép köpenyt vart a férjének. A maradék anyaggal bevonta a fezét. Eredj a boltoshoz, és vegyél egy vastag füzetet. Az ember megvette a füzetet, fölvette a köpönyeget meg a feszt. Valóságos csillagjós lett így belőle, mégis aggodalmasan járt fels alá a szobában.
1: Azt hiszed, csillagjóst csináltál belőlem? Hiszen még írni, olvasni se tudok.
0: Azt akarod, hogy a szultán megölessen?
1: Az asszony szívében azonban nem volt semmi kétség.
0: Te most csillagjós vagy. Menj, ülj le a kávézó előtt.

0: A szegény ember úgy tett, ahogy a felesége mondta. Hóna alá csapta a füzetet meg a tollat, elment a főtérre, és leült a kávézó ajtaja elé. Aki csak látta, megkérdezte, hogy mivel foglalkozik.
1: Csillagjós vagyok, válaszolta ő a kérdezőknek.
0: Milyen a véletlen? Éppen azon a napon eltűnt egy teve azok közül, amelyek aranyat hoztak a szultán kincstárába. A vezírek meg a szultán szolgái mind az eltűnt tevét keresték.
2: Hová lehettek?
3: Megtalálják vajon?
2: Mit tegyünk, hogy megtaláljuk?
3: Rablók vitték el? Kérdezgették az emberek.
0: Olyan is akadt, aki azt állította, hogy a 40 rabló vitte el. De akármit mondtak is, nem jutottak közelebb a megoldáshoz, csak vitatkoztak, találgattak tovább. Közben a palotába rendelték, és kikérdezték azokat, akik a tevéket útnak indították.
4: Mi rendben megraktuk, és útnak indítottuk a tevéket, esküdöztek.
0: Meghallgatták a kincstáriakat is, ők is megesküdtek.
5: Folyjon ki a szemünk, ha hazudunk, a kelleténél egyel kevesebb teverakományt vettünk át.
0: A vezérek végül kikiáltókat fogadtak. A kikiáltók nagyokat ütöttek dobjukra a dobverővel, és torkuk szakadtából kiabáltak.
6: Hatalmas szultánunk egyik arannyal megrakott tevéje elveszett. A megtaláló vagy a nyomra vezető jutalmat kap. Ne mondjátok, hogy nem hallottátok!
0: A kikiáltók végigjárták a város minden utcáját. Az egyik utcából egy ember lélek szakadva a palotába futott. Addig nyitogatta az ajtókat, amíg a vezérek elé nem került. Miután azok elvezették a szultán elé, megcsókolta a szultán ruhájának szegélyét, aztán 3 lépést hátrált.
7: Tessék, mit akarsz mondani?
2: Hatalmas szultánom, a főtér kávézójához új csillagjós érkezett. Ha valaki meg tudja találni az elveszett tevét, az csak is ő lehet, mondta,
0: majd miután elkapta a feléje dobott zacskó aranyat, kihátrált a palotából. A szultán hívatta a vezíreket.
7: Azonnal küldjetek futárokat a kávézóhoz, hozzák ide azt a csillagjóst.
0: A futárok 4 irányból körbefogták a főteret, megfogták és a palotába vitték a csillagjóst. A vezírek a szultán elé járultak.
7: Hatalmas szultánunk, elhoztuk a csillagjóst. Nagy könyve a kezében, majd abból kinézi, hogy hol van a teve.
0: Közben a csillagjós úgy remegett, mint a nyárfa levél. Térdeiből kiszállt az erő, kiverte a hideg veríték is.
8: Uram, teremtőm, mi lesz most velem? Mit mondjak? Ha valami rosszat mondok, lecsapják a fejem, morogta maga elé.
0: Miközben így gondolkodott, megragadták és a szultán elé vezették. Tisztelettel meghajolt, megcsókolta a szultán kezét és kaftánja szegélyét, aztán 3 lépést hátrált.
8: Térdre vetette magát, a fejét elfordította, szégyenében lesütött szemmel hallgatott.
7: Elveszett egy tevém, amely aranyakat hozott a kincstáramba. Azt hallottam, hogy csillagjós vagy. Nyisd ki a könyved, nézd meg a csillagokat, a napállását, csinálj, amit akarsz, csak találd meg az aranyaimat. Ha megtalálod, jutalmat kapsz.
0: A szultán parancsoló hangjának hallatán a csillagjós szája is kiszáradt.
8: Hallgattam az asszonyra, aztán most itt vagyok a bajban, gondolta.
0: Aztán lopva oda lesett a körben állókra, hogy nem olvasnak-e a gondolataiban. Törte a fejét.
8: Leghatalmasabb szultán, tudod, hogy ez nem könnyű feladat. Mennyi időt adsz nekem?
7: 15 napot. Számolj, rajzolj, tegyél, amit akarsz. Az a fontos, hogy megtaláld, mert ha nem...
8: Igenis, szultánom.
0: Ennyit is csak nehezen nyögött ki a csillagjós. A szultán intett, hogy távozhatnak. A jelenlevők kihátráltak a teremből, aztán mindenki ment a maga útjára. A csillagjós alig állt a lábán. Nehezen vette a levegőt. Kicsit kifújta magát, aztán hazafelé indult.
8: Írni, olvasni nem tudok. Talán még a 15 napot se tudom kiszámítani, gondolta.
0: Körülnézett. Az út szélén színes kavicsokon akadt meg a pillantása. 15 darabot zsebre vágott. Kimerülten ért haza. A küszöbön is nehezen tudott átlépni. Látod, asszony, mibe sodortál? Ne búsulj! Ha az Isten bajt teremt, gyógyírt is teremt hozzá. Erről az útról már nincs visszatérés. De most egyél, aztán aludjál. Holnapra más színben látod a világot, mondta a felesége. Lefeküdtek mind a ketten, a szomorúságtól semmi sem moccant a házban, még szél se lebbent. Reggel az asszony felkelt, vizet öntött az estéről maradt piláfra, megmelegítette és elkészítette belőle a reggeli levest. Kelj fel, uracskám, kész a leves! Egyél, amíg meleg! Az ura egész éjjel forgolódott, egyik oldaláról a másikra fordult. Ha elaludt is rövid időre, ijesztő álmokat látott. Felkelni se nagyon volt kedve, mert nemhogy pihent volna, fáradtabb volt, mint valaha. De nem várta meg, hogy az asszony még egyszer szólítsa. Lassan fölegyenesedett az ágyában. Felkelt, megmosdott, fogta a kanalat, és leült az asztalhoz. A leves nem akart lemenni a torkán. Minden kanál után 2 korty vizet kellett innia. Végül felkelt az asztaltól. Akárhogy van is, menj, ülj a kávézó elé, mondta a felesége. Az ura nem szólt semmit. Belátta, hogy nincs mit tenni, elindult otthonról, de a lábai sem szívesen vitték a kávézóhoz. Bánatában elővett egy kavicsot a zsebéből, és elkezdett vele játszani.

0: A tolvajok heten voltak. Az egyik eljött a kávézóba, hogy szemmel tartsa a csillagjóst. Lopva figyelte. A csillagjós egész nap a kavicssal játszott. Amikor felállt, tekintete összetalálkozott a rablóéval. Elindult haza. Útközben eldobta a kavicsot. Na, ennek a napnak is vége, morogta. A tolvaj követte a csillagjóst, hegyezte a fülét, hogy mit mond, de úgy értette, mintha azt mondta volna, hogy ennek a tolvajnak is vége. Ajjaj, nekünk végünk? Csillagjós rám ismert. A végén egyenként mindannyiunkat meg fog találni, gondolta kétségbe esetten. A csillagjós hazament. A felesége mosolygó arccal, étellel fogadta. Ettől egy kicsit megnyugodva evett, aztán lefeküdt. Reggel nem nagyon akaródzott a kávézóhoz mennie. Az esze ugyan azt mondta, hogy menj, a lába viszont azt, hogy maradj ott ülve, ahol vagy. Végül csak elment, leült a kávézó ajtajában, és nézegette a jövő menő embereket. Este felé megint elővett egy kavicsot a zsebéből, játszadozott vele, aztán, amikor ráunt, elindult haza. Forgatta kezében a kavicsot, aztán elhajította. Épp akkor ment el mellette a második tolvaj, amikor a kavics a földre koppant. Egyenként mindegyikünket meg fog találni, gondolta rémülten, ezért gyorsan megkereste a társait. Holnap én megyek a kávézóba. Meglátjuk, engem is megismere, mondta a bandavezér. Közben hazament a csillagjós, de ahogy a napok múlására gondolt, egyre jobban elszorult a szíve. A felesége mindent megtett, hogy felderítse, mégsem tudta az urát felvidítani. Nem is evett a csillagjós semmit, lefekvés után pedig képtelen volt elaludni. Felkelt alig, hogy a kakasok kukorékoltak, s ment a kávézóba. Leült a szokott helyére, és estig nézegette a jövő menőket. Közben megint kivett a zsebéből egy kavicsot, és azzal játszott. A banda vezér figyelte, mit csinál. Amikor leszállt az este, a csillagjós hazaindult. Messzire hajította a kavicsot, és mit tesz a véletlen? Az épp a banda vezér lába elé esett. A tolvajok vezére megrettent. Miközben a csillagjós hazafelé, ő a társaihoz indult. Nagy ember ez a csillagjós, mondta az összegyűlt tolvajoknak. Egyenként ránk talál, mindegyikünk lába elé egy kavicsot dob. Ha beárul minket a szultánnak, akkor nekünk végünk. Inkább menjünk mi oda hozzá. A többiek egyetértettek vele. Mentek egyenesen a csillagjós házába. Kérünk, ne árulj el minket a szultánnak. Könyörögtek, amikor a kopogtatásra a csillagjós kinyitotta az ajtót, s elmondták, hogy az aranyak melyik hegy barlangjában vannak. Rendben, válaszolta a csillagjós. Majd azt mondom, hogy a könyvemből olvastam ki. A tolvajok elmentek, a csillagjós pedig lefeküdt. Másnap, ahogy pirkadt, kipattant az ágyból, és sietős lépésekkel a palota felé indult. Futott akkor is, amikor a lejtők megállt parancsoltak volna a lábainak, így aztán gyorsan oda is ért. A szultán színe elé járulva megcsókolta a kaftánja szegélyét. Hatalmas szultánom, megtaláltam az aranyakat. Adj mellém katonákat, hogy hazahozzam a kincseket. Hogy rövidre fogjam, a csillagjós a katonákkal elment a mondott helyre. Meg is találták a barlangot, az aranyakat összvérekre rakva vitték a palotába, majd az udvaron hegyekbe halmozták. A szultán nagyon boldog volt, arannyal teli zacskókat adott a csillagjósnak, és kinevezte fő csillagjósának. A csillagjós boldogan sietett haza. Felesége a kapuban várta. Nézd csak, asszonykám, mennyi aranyat kaptam, mutatta örömmel neki az ura. Néhány nap múlva azonban baj történt. A szultán hivatta a szolgáit. Hozzatok lavort, szappant, Kezet akarok mosni. A szolgák teljesítették is a parancsot, a szultán azonban olyan nagyon szappanozta a kezét, hogy közben az ajándékba kapott brilliáns gyűrű valahogy lecsúszott az ujjáról, a szolgák pedig kiöntötték a piszkos vízzel együtt. Amikor a szultán észrevette, hogy eltűnt a gyűrűje, kiadta a parancsot.
1: Gyorsan menjetek a főcsillag jósért! Jöjjön azonnal!
0: Mi történt, szultánunk? Kérdezték aggodalommal a jelenlévők, s alig, hogy választ kaptak, siettek a főcsillag jósért.
1: Elveszett a gyűrűm! Nézd meg a könyved!
0: Már is nézem, szultánom, mondta, de reszketett, mint a nyárfa levél. Szeme elsötétült. Azt se tudta, hogyan jött el a szultántól, azt sem merre indult. Ahelyett, hogy a főkapun távozott volna, a kertkapu felé fordult. A kertben tyúkokat, libákat látott. Csak bámult rájuk, aztán hazatámolygott. A feleségének elmesélt mindent. Ne búsulj! Reggelig még annyi minden történhet, most csak pihenj, majd reggel kitalálunk valamit, vigasztalta a felesége. A lavorból a kertbe öntötték ki a vizet. A fák között tyúkok, libák legeltek. Láttam köztük egy nagy, fekete libát. Annak olyan nagy a csőre, hogy képes volna egy gyűrűt is lenyelni. Talán az volt. Ahol a legnagyobb a szükség, ott közel a segítség. Nos, csak egyél, aztán feküdj le, és aludj, ne aggódj! Lefeküdt a csillagjós, de csak forgolódott az ágyban. Egész éjjel a fekete liba járt az eszében. Reggel korán kelt, és már is ment a palotába. A kertben van egy fekete libád, mondta a szultánnak. Az nyelte le a gyűrűt. Süttest ki, együk meg a húsát! A szultán megtapsolta a csillagjóst. A liba gyomrából valóban előkerült a gyűrű. A főcsillagjós megint arannyal teli zacskókat kapott a szultántól. Boldogan vitte haza a feleségének, boldogan is éltek egy hónapig, amíg megint meg nem zörgették a kapujukat. Te vagy a főcsillagjós?
2: Én vagyok.
1: Szultán úrunk versenyt hirdetett. Összehívja a világ összes főcsillagjósát, hogy megtudja, melyik a legnagyobb közülük. Azt akarja, hogy te is vegyél részt a versengésben, mondta a szolga, és már indult is vissza.
0: Nagyon megijedt a főcsillagjós. A felesége látta, hogy kiveri a hideg verejték. Mi lett, uram?
2: Takarj be, mert nagyon fázom.
0: Ami takaró paplan volt a házban, azt mind ráterítette az asszony.
2: Mitől ijedtél meg ennyire? Kérdezte aztán. Hatalmas szultánunk üzent, hogy menjek, mert egy nagy versenyen akar megméretni. Ha kiderül, hogy semmihez sem értek, nekem végem, hiszen még írni, olvasni sem tudok.
0: Az a fontos, hogy a szíved tiszta, vigasztalta az asszony. Reggel aztán korán felkelt, és ami liszt volt csak otthon, beleöntötte a dagasztóteknőbe, aztán nekiállt fánkot sütni.
2: Hadd egyen szegény uracskám! Ki tudja, visszatér-e, gondolta.
0: A főcsillagjós reggel korán kelt. A felesége becsomagolta a fánkokat, és induláskor a férje zsebébe dugta.
2: Edd meg, ha megéheztél.
0: A főcsillagjós nehéz szívvel ment a palotába. Ott aztán végképp megrémült, akkora tömeg volt. Életében nem látott még ennyi embert. Egy tűt sem lehetett volna lejteni. Az elsősorban a vezírek, pasák, tudósok ültek. A főhelyen a szultán trónolt. Középre szólították a főcsillagjósokat. Egyenként mutatták be a tudományukat. Végül ketten maradtak hátra. Az egyik vizet öntött egy üstbe. Ráolvasott, aztán ráfújt. Megint ráolvasott, megint ráfújt, a víz mézzé változott.
1: Látjátok, a vizet mézzé változtattam, mondta. Aztán gúnyosan a mi írástudatlan csillagjósunkhoz fordult. Ezzel a mézzel akár fánkot is lehetne enni, nem igaz?
0: Erre a mi csillagjósunk elővette zsebéből a fánkokat, és a mézbe mártogatva enni kezdett. Nagy zúgás támadt a téren, majd kitört a tapsvihar. A szultán felállt, és megcsókolta az írás tudatlan csillagjós homlokát. Szűnni nem akaró taps közepette, újabb zacskó aranyakat adott főcsillagjósának. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Elhangzott a Fő csillag Jós, ciprusi török mese. Felolvasta Óber Frank Pál. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz, kedves szüleimre, meg az én testvéreimre, mikor a nap újra fel kell, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában 4000 szlovák zarándokot köszöntve. A szlovák zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. A misén arról is megemlékeztek, hogy 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keret megállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá. A washingtoni eseményt követően Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak, valamint Irán által elszenvedett vereségként értékelte az izraeli-libanoni megállapodást. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízi rendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A kajakos Csépe Panna ezüst, a kenus Matkovics Lili Sára bronzérmet nyert hosszú távon szombaton a romániai Pitestiben zajló maraton Európa-bajnokságban. Közben több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették szombaton a feladatot. A nap abszolút legjobb idejét a hullámtörők kajakos egység Hoffer Benedek, Mikola Gábor, Urbán Zsombor érte el. A csapat 33 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot. Végül az időjárásról. Késő este 22 és 30 fok közötti értékek várhatók, hajnalra 15 és 21 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap derült, napos, száraz időre számíthatunk. A minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.
4: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 26. számát hallják. A mikrofonnál
5: Nagy György András
4: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: A következő órában a hónap eseményeit foglaljuk össze.
1: Szent Háromság ünnepe kapcsán Veres András megyés püspök mondja el gondolatait.
2: Minden Szent Háromság ünnep, azt gondolom, hogy a hívőknek is és a ige hirdető papnak is feladja a leckét. Magam is utaltam rá, hogy bizony a Szent Háromság az egy titok. Egyszerűen hatodik Pál pápa azt mondta, hogy olyan titok, aminek az ember értelme végére sem tud járni. Tehát nehéz bármit mondani, viszont mégiscsak kell, hiszen az ünnep kapcsán erről kell elmélkednünk. Istennek egy olyan benső titkát tárja elénk a kinyilatkoztatás, amikor Jézus Istenről, mint Szent Háromságról beszél, amely egy életre szóló feladat minnyájunk számára. Nem lehet igazában megérteni, csak bizonyos hasonlatokkal vagy képekkel tudunk megközelítést adni ehhez a titokhoz. Magam is ezt tettem a prédikációban, utalva arra, hogy Szent Ágoston egy tengerparti látomásában azt hallotta, hogy hamarabb kifogja az a gyermek egy kagylóval merni a tengervizét a kis magától ásott gödörbe, mint Ágoston meg fogja érteni a Szent Háromság titkát. Nem tudjuk megérteni, de miután a kinyilatkoztatásban valamennyit tudunk róla, arról érdemes beszélnünk. Mindenek előtt az, hogy Isten a szeretet. A szeretet pedig olyan, hogy legalább két személy kell hozzá, de valójában a szeretet is akkor tökéletes, mondjuk a házastársi szeretet, ha ez egy harmadik személyben, a gyermekben, a gyermekekben valósul meg. Tehát azzal lesz a közösség igazán isteni, hogy a Szent Háromságnak ezt a titkát megjelenítik a kapcsolatukban. És minden közösségnek a Szent Háromság kell, hogy a alapja legyen, hiszen ha Isten a szeretet és Isten háromságos személy, akkor minden közösség, ha a szeretetre épít, annál inkább hasonlóvá válik Istenhez, a Szent Háromságos közösséghez. Ugyanakkor arra is utalnunk érdemes, szükséges, hogy amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor mindnyájunknak egyénileg is meg kell fontolnunk azt, hogy az Atyának vagyunk a gyermekei, teremtettség révén, a Fiúnak testvérei, hiszen azért jött közénk, hogy egy legyen közülünk a bűnt kivéve, magára vette emberi természetünket. A Szentlélek temploma vagyunk, tehát a szentségek által bennünk lakozik, tehát egyénenként is feladatunk az, hogy egyre inkább a Szent Háromság titkát a magunk életében megéljük. Tehát mind a közösség, mind az egyéni élet a Szent Háromságra épít, a Szent Háromságos egy Istennek a megjelenítése. Éppen ezért minden hívő embernek kötelessége erről gyakran elmélkedni, mert akkor válunk igazán Isten gyermekeivé, hogyha ezt a titkot az életünkben meg tudjuk mutatni, mind közösségben, mind egyén életünkben.
0: Tehát a Szent Háromság titka a közösség, a béke és a szeretet titka.
2: Egyértelmű, hiszen a Szent Háromságos Isten ezeket az ajándékokat adja az ember számára, minden ember számára, tehát amikor benne élünk, akkor ezeknek az ajándékoknak a hordozóivá válunk.
0: Beres András, győri megyéspüspökkel beszélgettünk.

0: A trianoni döntés kapcsán emlékezünk a múltra, Szarka Lászlóval, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával.
1: Mi vezette rá az antant hatalmakat, hogy ilyen szigorúan sújtsák Magyarországot?
2: 50 hónapja tart a háború, és az antant minél gyorsabban bekívánja fejezni a háborút, és ezért döntött amellett, hogy Németország egyetlen nagyhatalmi szövetségese az osztrák-magyar monarchia feldarabolásával következhet be. Az osztrákok végül is súlyosabb vereségeket szenvednek Ausztria, a Lajtán túli területek, 5 millió német válik ki a mai Ausztriából, Csehországban, Sziléziában, Magyarországon 2 millió német, stb. Tehát azt mondhatjuk, hogy a büntető béke mellett megjelenik az a gondolat, hogy itt egy olyan nemzetállami szerkezetű Közép-Európát kell kialakítani, ami hasonlít a nyugat-európai, skandináviai, dél-európai nemzetállamokhoz, és ezért egy végtelenül igazságtalan békét kényszerít rá Európára, mert az új nemzetállamokat erős nemzetállamokként képzeli el. Tehát Csehországhoz hozzáadják Szlovákiát, Ruszinszkót, Kárpátalját, Nagy Románia háromszor akkora lesz, mint az eredeti román királyság, Jugoszláviához, a szerbekhez ugye hozzáadnak mindent, ami délszláv a Balkánon, abban a reményben, hogy ezek a nemzetállamok ilyen hatalmasra nőve, stratégiai folyam és vasúthatárokkal ellátva képesek lesznek magukat megvédeni. Hát ez nem bizonyult reális feltevésnek, mert ugye úgy is szokták mondani, hogy az első világháború követő békeszerződések, a versailles-i békerendszer, az tulajdonképpen egy fegyverszüneti egyezmény volt, a második világháború folytatta tulajdonképpen az első világháború.
1: Tehát valójában az Apponyi Albert vezette békedelegáció számára reménytelen volt a helyzet.
2: A helyzet ugye a német békével, a versailles-i békével kezdődően reménytelen, hiszen Németországot és a vesztes államokat nem hívják meg a békekonferenciára. A békekonferencián elkészülnek a békeszerződés tervezetek, és a vesztes államokat csak aláírni hívják meg. És közben az országot, Németországnak az elveszítésre ítélt területeit, és persze Magyarország területeit is megszállják a szomszéd nemzetállamok. Tehát ebben a helyzetben a békedelegációk, a német békedelegáció, a bolgár, az osztrák békedelegációknak és Apponyéknak is a helyzete teljességgel reménytelen. Amit kérhettek, apró módosítások, egyébként fontos módosítások, arra vonatkozóan például, hogy a hadifoglyok, az oroszországi hadifoglyok hazatérését minél gyorsabban biztosítsák, és a Népszövetségen belül a kisebbségi sorsba került 3-3,5 millió magyar, a Népszövetségi Kisebbségvédelmi Szerződésrendszer hatája alá kerüljön.
1: Tehát ez mind azt mutatja, hogy a békeszerződés az hatalmas súlyokat görgetett Magyarországra, mint gazdaságilag, mint társadalmilag, egyénileg, közösségileg.
2: A trianoni békeszerződés ebben az értelemben valóban azt a magyar nemzetállami víziót, hogy a Kárpát-medence egy magyar nemzetállama alakuljon, ezt menthetetlenül felszámolta. Szomszéd nemzetek önrendelkezési joga és a magyar nemzet önrendelkezési jogát nem tudták egyensúlyba hozni. A vesztes monarchiának a két domináns nemzetét, az osztrákokat és a magyarokat mérhetetlenül nagy veszteségek érték sújtották, és innentől kezdve a feladat az elmúlt 100 évben is, meg a következő 100 évben is az lesz, hogy ezt a teret, a közép-európai teret, ezek a nemzetállamok egymás közötti megbékélése és egymás közötti együttműködése határozza meg, nehogy véletlenül újabb háborúknak a helyszínévé váljon a Balkán vagy a Dunavidéke.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy a kisantant is megalakult tulajdonképpen hazánkkal szemben.
2: Így van. Tehát miután Magyarország a békeszerződés aláírását követő percekben is jelezte, hogy ez a béke elfogadhatatlan, tehát a revízió jegyében és erre a békeszerződés elvben a 19. cikke lehetőséget is adott, hogy azok a pontok, amelyek igazságtalannak bizonyultak, azokkal szemben Magyarország törvényes alapon, békés alapon a nagyhatalmak támogatását megszerezve fel tudjon lépni. A szomszéd országok látva azt, hogy Magyarország nem fogadta el a békeszerződést, aláírta, törvényerőre emelte, de politikailag nem fogadta el, ezért a szomszéd három ország, amely önmagában külön-külön is erősebb volt katonailag, mint Magyarország, szövetkeztek. És ez egy csapdahelyzet, egy klasszikus csapdahelyzet egy régióban, amikor a győztesek és a vesztesek nem a megbékélés útjára lépnek, hanem kölcsönösen a kialakult státuszkónak a felrúgását tervezik, megfélozzák. Magyarország elleni háborúkra készül ez a három kis Antantország, Magyarország pedig keresi a nagyhatalmi szövetségest, előbb Olaszországban, később pedig Németországban meg is találja.
1: Ön is utalt az imént rá, hogy Trianon történelmi feldolgozása nem csak a múlt értékelése, hanem ez a jelen feladata és a jövő feladata is egyben.
2: A történész természetesen csak a múlttal foglalkozik, megállapítja, hogy mi az, ami rosszul történt a Horthy korszakban, a Kádár korszakban, amikor kis lehetett mondani azt a Rákosi korszakban, meg különösen, hogy az erdélyi magyarságnak milyen problémái vannak. Tehát a múlt hatalmas mennyiségű információt halmozott föl, tanulságokat is, de mi aggódva figyeljük, hogy ezekkel a történelmi tanulságokkal hogyan gazdálkodik a ma embere. Itt arról van szó, hogy a történelmi folyamatokat lehetőség szerint ne csak etnocentrikusan, ne csak saját magunkból kiindulva, hanem a térség hosszabb távú folyamatait, a nemzetévá alakulásnak a folyamatait, az államok, a nemzetállamok kialakulásának a folyamatait ugyanúgy szem előtt tartsuk, mint a magyar tragédiát.
1: Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

0: Az Európai Unióban jelenleg még nem jelent meg az E20-as benzin az általános kiskereskedelmi forgalomban, de az Európai Bizottság vizsgálja a bevezetését. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: Gondoljunk bele, hogy az E20-as benzinben 20 térfogat százaléknyi bioetanol van. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kisebb az üvegházgáz kibocsátása az üzemanyagnak, mintha ez nem lenne benne, mintha teljesen szénhidrogén, kőolaj alapú lenne az üzemanyag. A bioetanol az növényi anyagok fermentálásával készül, a növények a széndioxidot megkötik előzőleg az életük során fotoszintézissel, és tulajdonképpen ez kerül be a rendszerbe, és ezért üvegházgáz kibocsátás szempontjából sem karbonsemlegesnek számít. Ha a metanol meg az etanol arányát tudjuk növelni, ha bioetanol, biometanol arányát tudjuk növelni az üzemanyagban, az annyival kevésbé fog üvegházgázt, vagy kevésbé lesz szennyező klímavédelmi szempontból. És hogyha belegondolunk, hogy még E85-ös, meg M85-ös üzemanyag is van, ahol 85%-a, az már nem is benzin, az már szinte bioetanol. Ilyen üzemanyagok is vannak, és a múltban voltak ilyenek, Kínában ma is vannak, meg Brazíliában, meg pár országban, akkor ez tulajdonképpen a klímavédelem szempontjából egy jó megoldás. Csak érdekes, hogy fölmerült ez a megoldás két szempontból. Az egyik szempont az, hogy az Európai Unió, mindenki tudja, 2035-től ugye be akarta szüntetni az új robbanómotoros autóknak a forgalomba helyezését, ugye ahhoz, hogy ezeket a bioüzemanyagokat meg tudjuk használni, ahhoz meg robbanómotoros autók kellenek. A másik probléma ezzel kapcsolatban, hogy évtizedeken keresztül miért öntötték bele a sok milliárd eurót a megújuló üzemanyagoknak a kutatásába. Az Európai Unió sok évtizeden keresztül támogatta a bioetanolnak, a biodízelnek, a biometanolnak az üzemanyagként való hasznosítását belső égésű motorokban. Ha ezt az opciót megszünteti, ezt a pénzt is kidobta, és akkor csak elektromos autók lesznek, ha nem lesz belső égésű motor. Tehát Európának először azt kéne tisztába tenni, mielőtt E20-as benzinen gondolkodik, meg E85-ön, meg bármin, természetesen azért, mint műszaki probléma, azért ehhez motorok is kellenek, tehát a régi autókban biztos, hogy nem lesz jó az E85, hiszen a tömítéseknek, az anyagméretezéseknek megfelelőnek kell lenni, és akkor jó lesz. De ha az Európai Unió ebbe az irányba akar menni, akkor ahhoz még meg kell változtatni egy pár szabályozót.
2: De megjelent az is, hogy az E20 használata megnövelheti a járművek fogyasztását. De ezt lehet valamivel kompenzálni?
1: Megnöveli a fogyasztását, mert az alkoholoknak kisebb a egységnyi térfogatra jutó energiatartalma mondjuk egy hagyományos kőolaj alapú benzinhez vagy dízelhez képest, és ezért abból többet kell elfogyasztania, hogy ugyanolyan menetteljesítményre legyen képes, de hát ugye ez annyiból nem baj, hogy a szennyezése viszont nem lesz nagyobb. Tehát ugye a klímavédelmi szempontból jobb, hogyha ez van benne, ez nem kérdés. Nyilván azért egy alkohol égetésnél nem csak a üvegházgázok fontosak, azért az alkoholt, ha égetem, az mást is szennyez, nem csak üvegházgáz. Ezeket ki kell számolni, ezeket vegyipari meg üzemanyagiparban járatos szakemberek pontosan ennek az anyag

0: termelés az ugyanazért a kukoricáért versenyezzen. Mert ugyanis ez azt jelenteni, hogy az élelmezési célra felhasznált, meg takarmány célra felhasznált élelmiszer, meg takarmány növényeknek az ára az egekbe menne. Tehát ez tud veszélyes játék lenni, de ez a jövőben meg tud oldódni, különösen úgy, hogyha képesek leszünk, ilyen kísérleti technológiák már vannak, hogy a széndioxidot közvetlenül kivonjuk a levegőből, és abból készül szintetikus üzemanyag. Ez is benne van a levesbe. Tehát 2035-ös belső égésű motortiltás ezt az összes ilyen ígéretes kutatást a szemetes vödörbe rakna. Tehát ezt nagyon nem kéne ebbe az irányba tenni, hiszen akkor, ha ez az adminisztratív tiltás bekövetkezik, elvesszük ezeknek a fejlesztőknek a jövőképét. A finanszírozást is ezzel. Nyilván ez a kettő összefügg. Úgyhogy az Európai Uniónak tisztába kéne azt tenni, hogy ő maga mit akar. Nagyon nagy baj lenne, ha még a fejlesztések jelen stádiumában nem virágozhatna minden virág, tehát hogyha lezárnánk és kijelölnénk megint csak ideológiai alapon egy utat, hogy elvtársak, éljen az elektromos autó, és az összes többi tiszta közlekedési lehetőséget ezzel becsuknánk, és megszűnnének a fejlesztések. Ki tudja, hogy akár, ha csak a közlekedést nézzük, melyik típusú közlekedésnél melyik fajta megújuló megoldás lesz a végén a legcélra vezetőbb. És hogyha nem a közlekedésben, melyik fog ezek közül az ipari termelés más ágazataiba sikert aratni? Ahol nem lesz jó az elektromos, hanem valami mást kell használni ahhoz, hogy tiszta legyen. Ezeket nem szabad lezárni most.
1: Dr. Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották.

0: Indonézia esete a világhatalmakkal. Goreszki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: Ha előveszük a földgömböt és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor ugye Ázsiához kell eljutnunk, azon belül is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld negyedik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik fő ütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
2: Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikének a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
1: Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagy vállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartaléka, nikkel készlet. A nikkel egy kritikus ásványkincs, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköznek az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
2: Mint például?
1: A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb alapanyaga.
2: Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
1: Jó esélye, igen.
2: Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
1: Alapvetően van két szuperhatalom. Ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyása alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuperhatalom egyik fő ütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső

0: hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem akár egész kis tagországokat is sorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
1: Igen, ennek külön műsort szenteltünk éppen önnel.
0: Igen, erről
1: néhány hónappal ezelőtt, izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
0: Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést. Azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja a kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő külpolitikai stratégia. És ahogyan is említette a bevezetőben, tehát most sok olyasmi történik a világban, ami ezt a stratégiát egyre nagyobb kihívások elé állítja.
1: Hát igen, Indonézia a sok lábon állás, a multilateralizmus bajnoka, úgy is mondhatjuk. Miben nyilvánul meg ez az egyensúlyozás konkrétan? Tehát hogyan egyensúlyoz akár Kína és az Egyesült Államok között, akár ott van még India, Oroszország, tehát milyen konkrét lépésekben nyilvánul ez meg?
0: Ugye egyrészt ennek a mondjuk így egyensúlyozó politikának az egyik sarokköve az, hogy Indonézia mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog az irányadó, a mérvadó, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni a konfliktusokat, stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati hálót akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor ugye ott van Kína, ami azért térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon-nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb., de emellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
1: Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
0: Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba, ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyik pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén, ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. Most, hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásvány exportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégeket, beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
1: Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
0: Ez így van, ugye, hogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egy egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cégek és vigyék el, hanem hozzák ide a termelést, az ipart, az értékláncnak minél több fázisa, minél több stációja ott valósuljon meg az ország területén. És igen, valóban ez a kereskedelmi egyezmény ebben a tekintetben felvet Indonézia szempontjából bizonyos aggályokat. Jakarta állítja egyébként, hogy ez nem fog változtatni ez a megállapodás semmit az eddig követett stratégián, hát majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, de minden esetre rámutat arra, hogy az Egyesült Államok komolyan tudta befolyásolni az indonéz vezetésnek a döntéseit ilyen tekintetben.
1: Mit szól ahhoz Kína, aki eddig az erősebb fő partnere volt Indonéziának, hogy most Indonézia az Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
0: Így van. Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás. Ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben. Értékelhetik úgy, hogy ezzel, ahogyan is mondta, Indonézia úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik, de ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az, hogy óriási piac, ugye a föld legnagyobb nikkel készlet ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell, gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ezekből is látszik, hogy ez nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevős sakkjátszma.
1: Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása? Kiktől vásárol, kikkel működik együtt partnerségben vajon?
0: Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni, hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államokkal egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában arról, amit említettem, az energiabiztonsági kérdésekről.
1: És a tenger alatt járókról.
0: Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
2: Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyintézet vezetőkutatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A Katolikus Caritas adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteken történő pusztító földrengés áldozatainak és károsultjainak megsegítésére.
2: Amikor valamilyen természeti vagy ipari katasztrófa történik, akár Magyarországon, akár a világban, akkor nagyon figyelünk arra, hogy mi az, amit a Magyar Caritas hozzá tud tenni, és szükséges-e indítani a segélyakciót, vagy bármilyen segítséget. És így van ez ilyen nagy nemzetközi katasztrófa helyzetekben is. Az első, hogy még aznap felvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas munkatársaival, akik azonnal tájékoztattak minket, hogy már a helyszínen elkezdtek dolgozni, fölmérni a helyzetet, és hogy a nemzetközi Caritasnak egyes csapatai is támogatásokat fejezték ki, és szükség van nemzetközi segítségre nekik. Ezért akkor mi is úgy döntöttünk még aznap, hogy elindítunk egy ilyen adománygyűjtést, és ezzel nyilván együtt jár az is, hogy segítő kezet ajánlottunk nekik, úgyhogy ez folyamatban van. Ilyenkor az az első, hogy a helyi munkatársak nyilván a krízis helyzetet próbálják orvosolni, melegedők, ideglenes lakatások, sátrak kialakításával, élelmezéssel. Ugyanakkor már nagyon fontos az a munka, ami hosszú távra tud segítséget nyújtani ezeknek a családoknak, hiszen itt közel 200 ezer személy érintett ebben a földrengésben, és egy hét alatt több mint 800 utórengést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy további károk keletkeztek. Tehát az első napok felmérései még nem is a végleges adatok. Nagyon sajnálatos, hogy 32 haláleset történt már az első napokban. Mindenképpen szerettünk volna mi is hozzájárulni ehhez, akkor ezért elindítottuk ezt az adománygyűjtést, és már szervezzük azt, hogy hosszú távon, hogy tudunk akár az újjáépítéshez.
1: A földrengés sajnos súlyos károkat okozott az infrastruktúrában is.
2: Igen, egy ilyen földrengés, vagy hogyha ilyen nagy erejű, akkor ez nagyon komoly károkat tud okozni, és itt az első adatok alapján több mint 5000 iskola, rengeteg középület, hidak, utak sérültek meg. Tehát nyilvánvalóan az újjáépítési szakasz az egy hosszú időszakot, több évet fog felölelni. Rengeteg lakóház sérült, tehát ez egy nagyon összetett helyzet ilyenkor. És hogyha a számok mögé nézünk, akkor nagyon fontos, hogy családok, életek kerültek olyan helyzet, kilátástalan helyzetbe. Esetben is a helyi Caritasról mi is kaptunk olyan információkat, amik nagyon megdöbbentőek voltak, hogy mit élnek át családok még a következő napokban is, hiszen nem egyszerű 30 ezer családnak biztosítani úgy az ideglenes lakhatást például, hogy rengeteg középület, iskola is tönkrement. Tehát így óriási összefogásra van szükség.
1: Tehát, mint ahogy jelezték, embertől emberig tart a támogatás.
2: Igen, ez nagyon fontos a személyesség, és éppen ezért nagyon erős a Caritas hálózatban ez az összefogás ilyenkor, hogy a 162 nemzeti Caritas közül, aki igyekszik segítőkezet nyújtani, hiszen egymásra számíthatunk, és sokszor az az ország, annak az országnak a szervezete, aki ott van, sokszor ők maguk is az áldozatok között vannak, sokszor azok az épületek is megsérülnek, amiben a Caritas van, vagy például az ő családjaikat is érintett. Nagyon fontos ilyenkor, hogy tudjunk egy személyes támogatást nyújtani. A helyi, például a helyi Caritas rögtön segítette ott a helyben egyébként is dolgozó Egyesült Államok beli Caritas csapata, a Catholic Relief Service. Ezek nagyon fontos dolgok, amikor Magyarországon volt hasonló katasztrófa helyzet, akkor is fontos eleme volt a nemzetközi segítségnyújtás és a nemzetközi Caritas hálózatra való támaszkodás.
1: A szervezet elindította a Váranyár táboroztatási programját.
2: Fekete Szabolcs Benedek püspök atya indította újra, a Caritas püspök elnöke, aki nagyon kedvesen szólt a gyerekekhez, és ez egy olyan sajtótájékoztató volt, ahol nyilván adatokat is elmondtunk, hogy több mint 4000 gyermek táborozása valósul meg az egész Caritas hálózatban, a plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritas központok és az országos Caritas működtetésében. És itt a Balatonakali táborhelyen indítottuk vissza útjára, ugyanakkor a püspök atya a gyermekekhez szólt, és nagyon jó üzenetet adott nekik, hogy ezt az összefogást megérezve ők is segítsék egymást. Kedves gesztus volt, amikor egy szelet csokoládét adott át nekik, hogy ezt osszák meg majd, amikor elfogyasztják az egyik társukkal, ezzel is gyakorolva a jótékony és a segítő szeretetet, hiszen ez a Caritasnak is az üzenete. Országszerte megvalósulnak a táborok, bentlakásos, napközis táborok, élménynapok, például a felzárkóztató programjaink keretében egész nyáron mennek majd hétköznap ezek az élménynapok. Ezek most már folyamatosan indulnak, ugyanakkor az első tábor, ez nagyon szimbolikus volt itt, hogy a kárpátaljai gyerekek, akik meg is lettek minket egy gyönyörű szép műsorral, énekeltek. Ez azért nagyon szimbolikus, hiszen nyilván a táborosztatásainkban is, mint az összes Caritas programban, nyilván magyarországi rászoruló gyerekeket, hátrányos helyzetű családokat célzunk. Ugyanakkor a határon túli nehéz helyzetben, és ott esetben most háborús területen élő gyermekek számára ez különösen is fontos, hogy azok a gyermekek, akik átélik, megérzik a háború borzalmait, és a traumákkal teli országból érkeznek, egy kicsit kiszakadnak abból a helyzetből, és így mi is hozzá tudunk ehhez járulni. És ez a Váranyár elnevezésű programsorozat, amellett, hogy táborosztatás egészen augusztus végéig 4000 gyermek táborosztatását, élményét, fejlesztését biztosítja, amellett egy összefogás is, hiszen egy kampányszerű segítségnyújtó akció, amihez lehet csatlakozni, aki úgy érzi, hogy ez fontos ügy számára, hogy a gyermekek egy ilyen biztonságos, fejlesztő helyen töltsék a nyarat, akkor kérjük, hogy csatlakozzon ehhez, és a 1356-os adományvonalon vagy a Caritas online támogatási rendszerén keresztül, honlapon keresztül is hozzájárulhat. Köszönjük mindenkinek a támogatását, aki segítette, hogy ez összejöjjön, ez az egész nyáron zajló program.
1: Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk.

0: Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heinpál Gyermekkórház munkáját a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat. Edvi Péterrel, a szervezet elnökével beszélgetünk.
1: Hát vannak a fogászati székek, és aztán van az olyan fajta fogászati szék, amiben még műteni is lehet. Ez egy ilyen szék, kvázi ezeket a székeket akkor alkalmazzák, amikor komolyabb fogászati beavatkozásra van szükség, vagy netalántán olyan sérült gyerekek esetében, akiknek nem lehet azt mondani, hogy üljön nyugodtan és tűrje azt, hogy a szájában a fogorvos dolgozik. Tehát ebben a két esetben a gyerekeket, pacienseket szedálni kell, néha altatni kell, és ez a szék erre jó, és ilyen széket ajándékoztunk a Heinpál Gyerekkórháznak.
2: Ez a szék az első ilyen az országban?
1: Be kell valljam, hogy nem csináltunk egy országos felmérést, de mivel ilyenfajta szék nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a második, de az is lehet, hogy az első. Ilyen szék nem sok van az országban, az biztos.
2: A egyedi kialakítású fogászati egység, és 5 millió forint értéke van a széknek.
1: Hát általánosságban azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye a gyermekmentő szolgálatnak nagyon sok tudása van fogászattal kapcsolatban, hiszen nem csak saját fogorvosi rendelünk van, hanem van két mozgó fogászati rendelünk, ami járja az országot, sőt, jár határon túlra is, és hát sajnos elég ijesztő a magyarországi gyerekek fogának az állapota. Ha azt mondom, hogy Magyarországon minden második gyereknek van legalább egy lukas foga, ha nem több, akkor avval nagyon óvatosan fogalmaztam. Sajnos a szájhigiénia nem nagyon elterjedt Magyarországon. Van olyan gyerek, akinek mi adunk először mondjuk 10 éves korában fogkefét, mert addig nem nagyon mosta a fogát, tehát nagyon rossz állapotban vannak a gyerekeknek a fogazata, és az az igazság, hogy még az úgynevezett gazdagabb környéken se látjuk azt, hogy a gyerekek fogazata nagyon jó állapotban lenne. Nyilván kevesebb az olyan gyerek, akinek lukas foga van, de ettől függetlenül a különbség csak az, hogy kis baranyai vagy nyírségi falvakba adott esetben 80%-a, 90%-a a gyerekeknek rossz állapotban van, és több szúvas foguk van. A rózsadom tetején meg lehet, hogy kevesebb, és csak mondjuk 40%-nak van szúvas foga. Úgyhogy nem értjük, mi évek óta mondjuk, hogy a szájhigiéniát, testhigiéniát, azt az alaptanterbe be kéne építeni. Sajnos eddig pusztába kiáltott szó volt mindig, amikor felhívtuk a figyelmet erre. Hát nem tudom, ezt nem adjuk fel. Nyilván tovább mondjuk, reméljük, hogy egyszer majd sikerül megvalósítani, hogy a nemzeti alaptanterbe az ilyenfajta oktatás is bekerüljön, hiszen hogyha a gyerekeknek rossz a fogazata, akkor könnyebben betegszenek meg, ha könnyebben betegszenek meg, akkor többet kell orvoshoz menjenek, többet lesznek betegek, rosszabb a teljesítményük, rosszabbul tanulnak, később rosszabbul dolgoznak, tehát hogy ez egy lényeges kérdés, és hát a megelőzés az mindig egy nagyon fontos dolog volt, de hát nem csak beszélni kell, hanem tenni is kell ennek érdekébe. Talán előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy bekerül a nemzeti alaptanterbe, tehát nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Az az igazság, hogy a testhigiénia ugyanúgy hozzátartozik, tehát, hogy nem csak a szájhigiéniát kéne jobban oktatni, hanem a testhigiéniát, a táplálkozást is, és ezt végtelenül fontosnak tartjuk, és elkeserítő néha egyes falvakba. Voltunk már olyan faluba is, ahol legalábbis a mozgó fogászati rendelőnkbe bejutott gyerekeknek a 95-100%-a volt rossz állapotban, tehát mindegyiknek volt legalább egy, ha nem több szúvas foga. tenni kéne nagyon egyértelműen valamit, elsősorban az iskoláknak, aztán az egészségügynek, és talán még az egyházaknak is, hiszen mindenhol fel kéne hívni a figyelmet arra, hogy a gyerekeknek a testápolása, a szájhigiéniája végtelenül fontos, és avval későbbi betegségeket meg lehet előzni.
2: A támogatásról Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke számolt be.

0: Szent Lászlóra emlékezünk Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum munkatársával.
1: Szent Lászlónak ugye június 27-én van az ünnepe, és az erdélyi Székely Derzs unitárius templomából választottunk egy falképnek a másolatát. Ez a Szent László legendát ábrázoló falkép, ez a templomnak az északi, a hozházának az északi falán található. Ez is érdekes, a Szent László legendát, tehát ezt az ábrázolást, ami egy ilyen hosszú-hosszú sávban elnyúló narratíva, ezt a legtöbb esetben a templomoknak, a középkori templomoknak az északi falán helyezték el, egész egyszerűen azért, mert ott volt erre megfelelő hely, tehát a szentély az általában szűkebb tér és töredezettebb, a hozháznak a déli falát általában ablakok szakítják meg a megfelelő fényforrásnak a biztosítása miatt, tehát az északi falon van egy olyan tagolatlan és egybefüggő nagy falfelület, ahol egy ilyen hosszú narratív ábrázolást el lehetett helyezni.
2: Milyen technikával készült a falfestmény?
1: Freskó technikával készült, tehát ugye a falfestmények általában ezenből két technikai variánsa ismert, az ál freskó és az ál szekkó technika. A nevükben is benne van, hogy az ál szekkó esetében a száraz vakolatra viszik fel a festéket, és úgy festik meg a képeket. Az ál freskó esetében pedig még nedves az előkészítő vakolat. Egyébként a legtöbb esetben elmondható, hogy az ál szekkó technikával készült falképek azok sokkal kevésbé maradandóak és időtállóak, könnyebben leperegnek, kitettebbek a különböző dolgoknak, míg ugye az ál freskó, tehát amikor a nedves vakolatra viszik fel, ez egy sokkal erősebb kötést eredmény ez a freskónak, és ezek azok az ábrázolások, amik jobban megmaradnak a későbbi átfestések, vagy a mészréteg és egyebek alatt.
2: A freskón szerepel a kép alkotója?
1: A kép alkotója nem szerepel, viszont a Székely Derzsi falkép az nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ugye középkori falfestmények esetében nagyon ritkán tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor keletkeztek ezek a falfestmények. Erre legtöbb esetben akkor van esély, hogyha felirat, tehát évszámos felirat maradt meg a falfestményen. Sajnos ezen az akvarell másolatokon nem látjuk ezt, de a Székely Derzsi falképen megmaradt egy ilyen évszámos felirat, és az alapján biztosan tudjuk, hogy 1419-ben festették meg ezeket a falképeket, ami azért is érdekes, mert a környék számos további falfestményét ezáltal, amik meglehetős hasonlóságokat mutatnak a Székely Derzsi falképpel, ezeket hozzákötjük. Egyébként a művészettörténet írás a Derzsi Mester néven tartja számon azt a festőt, aki a Székely Derzsi Szent László legendát és az egyéb falképeket készítette, és több más freskót is Erdélyben neki tulajdonítunk, Felsőboldog falván például, Csíkszentmihály templomában, vagy éppen a Csíkszent Tamási csonkatoronyban is. A Székely Derzsi Szent László legendáról két másolatunk is van. Ez egyébként a legendának a teljes egészét bemutatja. Ez a legenda, ez egyébként egy történelmi eseményen alapul. 1068-ban történt, hogy a besenyők vagy úzok, akiket a szájhagyomány utának unokként említett, betörtek Erdélybe, és a Kerlés település melletti Cserhalom dombján ütköztek meg a magyar seregekkel. Tehát ezt a csatát ábrázolja a Szent László legenda, pontosabban ennek egy olyan jelenet sorát, ami a szájhagyomány útján maradt fenn, és arról szól, hogy a csata közben az egyik kun vitéz ugye elragadott egy magyar leányt, Ladivát, és Szent László volt az, aki ekkor egyébként ugye még hercegként, tehát nem volt Magyarország királya, hanem Salamon volt ekkor a király, tehát László volt az, aki a kun nyomába eredt, a leánynak a segítségével levetette a nyerekből a kun vitézt, ezt követően ugye birokra kelt vele, és aztán szintén a lánynak a segítségével hát legyőzte, és ugye lefejezték a kun vitézt. Nagyon érdekes ez abból a szempontból is, hogy László személyéhez nagyon erősen hozzákapcsoltak már a középkorban a lovagi erények és a lovagi ideál típus, és hát ez a Szent László legenda is ilyen szempontból ezt nagyon, nagyon erősen megtestesíti. Nem nehéz felfedezni a párhuzamot közte és mondjuk a Szent György legenda között, ahol ugyancsak egy ilyen leánymentést kísérhetünk végig, csak ott ugye a sárkánytól menti meg Szent György a királynak a leányát. Ezekben az esetekben egyébként mindig a kereszténység diadalat, tehát a rossz, a pogány feletti győzelmet testesíti meg akár Lászlónak a Kun legyőzése, illetve akár Szent György esetében a sárkánynak a, hát a legyőzése.
2: Szent László koronázásával kapcsolatosan is vannak képeik, hiszen a feltételezések szerint kétszer is megkoronázták. Először a görög koronával, utána említette a Salamont, azt követően pedig a Salamontól visszakerült magyar koronázási jelvényekkel.
1: Ilyen ábrázolásaink nincsenek, viszont a középkori falfestészetből olyan Szent László képmást ismerünk, ahol ugye az angyal helyezi a koronát Szent László fejére, Bakta Lóránt háza temploma például ilyen, de erről falkép másolatunk nekünk sajnos nincsen, mivel ez egy későbbi feltárás. Egyébként több ábrázolási típusát is ismerjük Lászlónak a középkor óta. A Szent László legendáról ugye most beszéltünk viszonylag sokat, és hát ugye szintén egy fontos képtípus, amikor Lászlót álló alak és általában nem egyedül, hanem Szent István és Szent Imre társaságában jelenítik meg, többnyire az ő rá a személyére jellemző viseletekkel és attribútumokkal, tehát a palást és a korona mellett a legtöbbször ugye páncélt visel, az oldalán kard, lóg, sokszor az országalmát tartja, illetve hát a kezében pedig a legtöbbször ugye az elmaradhatatlan attribútumát, a bárdot, tehát ez is egy fontos Szent László ábrázolási típus.
2: Szent Lászlóra Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum munkatársával emlékeztünk.

0: A Boldog Ceferino Intézet július 4-i rendezvényét Német Péter szakmai asszisztens ismerteti.
1: Július 4-én Mátra Verebét Szentkúton lesz az országos roma zarándoklat, amely már lassan egy hagyománnyá vált az elmúlt 20 évben, minden évben megrendezésre kerül. És Mátra Verebét Szentkút ugye egy nemzeti kegyhely, és ennek egy nagyon színes és nagyon fontos programja az évben ez a roma zarándoklat.
2: Milyen programmal várják a hívőket?
1: Majdnem egész napos program lesz, ugyanis 9:30 kezdünk dicsőítéssel. Utána meghallgatunk egy tanítást az Egri Kósede atya jóvoltából, aki az Egri főatyát, vagy a cigány pasztorációs referense. Ő fog egy nagyjából fél órás tanítást tartani. Egyébként az idei mottónk az a Én vagyok az Úr, a Te Istenedet, én megszabadított téged Egyiptomból, a vaskohóból. Ez utal egyébként a bűnöktől való, meg a függőségeinktől való szabadulásra, és ennek a témájában fogunk ebben az évben imádkozni, gondolkodni, emelkedni. És akkor ezután lesz egy szentségimádás és tanúságtételekről szóló szakasz. A szentségimádás alatt a Szendrőládi zenekar fog minket kísérni. A tanúságtétele pedig nagyon fontos részei ennek az eseménynek. Itt meghallgathatunk olyan embereket, akik a saját hitükről beszélnek. Ez egy nagyon kiemelkedő rész. És akkor 11 órától lesz egy szentmise, amelyet Székely János püspök úr főcelebráns, tőle hallgatunk tanítást. Ezután ebéd következik, és a délután, kora délután első része, a színpadi műsorokról nevezetes rész, ami azt jelenti, hogy különböző közösségek, akik megjelennek majd a búcsún, jelentkezhetnek különböző formában előadni a saját vidékük zenéjét, énekeit, különböző színpadi produkcióit. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon színes része lesz a rendezvénynek.
2: Kik vesznek, vagy kik vehetnek részt a rendezvényen?
1: A rendezvényen bárki részt vehet gyakorlatilag. Zarándokleton a közösségeket biztatjuk, hogy vegyenek részt közösen. Ebben egyébként támogatást is tudunk adni. 30%-os támogatást adunk az úti költségre azoknak, akik egy nagy közös buszt vagy kis buszt rendelnek a saját utazásukhoz, és ez egy nagyon szép esemény szokott lenni olyan szempontból, hogy tényleg a közösségek együtt jönnek, közösen jönnek, és akkor együtt vonulnak oda át a kegyhelyhez, de egyébként egyénileg is bárki, akit értek el az esemény, nagyon nagy szeretettel látjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk.
2: A cigányság körében mennyire ismert, vagy mennyire kedvelt ez a program?
1: Hát most már mondhatjuk az elmúlt évek alapján, hogy a résztvevők létszáma az több ezer főt is kiteszi, kifejezetten kedvelt búcsúról van szó, és ez egy nagyon fontos esemény, ahol évente találkozunk, évente találkoznak ők is egymással, tehát egy ilyen igazi seregszemleszerű eseménynek mondható ez a búcsú.
2: A búcsú mit jelent a közösségek szempontjából? Vagy mit jelenthet?
1: Elsősorban egy zarándoklat, tehát közös utazás, van ennek mindenképpen egy saját lelki élmény része, de ezen túl egy csapatépítő jellege, ahol a kollektív erők találkoznak, és együtt töltődnek fel lelkileg. Másrészt viszont nagyon fontos az, hogy az országban különböző helyeken lévő csoportok is találkozhatnak ilyenkor. Tehát, hogy ilyen szempontból egy önmagán túlmutató rendezvény, olyan találkozásokra nyílik lehetőség, amelyekre egyébként nem.
2: Hol és meddig lehet jelentkezni?
1: Jelentkezni kifejezetten nem kell, amint említettem, erre a busztámogatásra érdemes regisztrálni, illetve a jelentkezés az olyan szempontból fontos, hogy az ételrendelésbe, aki szeretne ebédet fogyasztani a helyszínen, ahhoz érdemes felkeresni a megadott regisztrációs felületet. Egyébként június 25-e a jelentkezési dátum erre, tehát az ebédrendelésre, illetve a busztámogatás kérésére, a közösségek jelentkezésére.
2: Ezen túlmenően a Boldog Ceferino Intézet mire készül még a nyáron?
1: A nyáron lesz még egy lelki gyakorlatunk, ez egy kétnapos esemény, Nagykállón lesz. Július, tehát a 7. hónap 18 és 19-e napja, ez egy hétvégére esik, szombat-vasárnap. Nagyon fontos eseményünk a feltöltődést szolgálja, illetve a találkozást. Itt a feltöltődést társasorban lelki értelemben értem, mert nyáron nyilván elmegyünk nyaralni, meg sok mindent mást is csinálunk, de ez egy olyan esemény, ahol tényleg Isten felé fordulhatunk egymással a közösségben, és erre Nagykálló lesz az idei helyszín, ami egyébként a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye területén található, úgyhogy a helyi egyházzal is nagyon fontos lesz az ottani kapcsolat. Részt fog venni remélhetőleg a helyi püspök is, és nagyon várjuk az eseményt, nagy sok szeretettel készülünk rá, és várjuk majd oda is a jelentkezőket.
2: Németh Pétert, a Boldog Ceferino Intézet szakmai asszisztensét hallották.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Zikor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, miután köszöntötte František Tristánszkit, a szepesi egyházmegye püspökét, a mise főcelebrását és a mintegy 4000 szlovák zarándokot. A zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított szepesi egyházmegye alapításáért. 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. 1776-ban Mária Terézia új római katolikus püspökséget állított fel Beszterceványán, a Szepességben és Rozsnyón. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. Megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján gondoskodik a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mint addig, amíg az új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Rongálásvédség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. A BRFK megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Közben szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták, közleményüket idézve bedobták a városháza kapuján. Izrael és Libanon közötti tartós békét célzó keretmegállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szombaton Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban. Végül az időjárásról. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 22. fejezetéből, a 34-től a 40. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszinteséget és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
2: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
3: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
2: Szükségem van a szabadságotokra, az őszinteségetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
3: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
2: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
3: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del Sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
2: Leo pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leo arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leo pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
1: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leo pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leo pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia

0: A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugambwa bíboros, taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békeügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Pergolesi F-moll koncertó 4 hegedűre című művének harmadik tételét az Ensemble Philip és Rácz Márton szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. Az első választás története. Hatodik rész.

Az első őszi kikirics kinyílt a Prixdorfi réteken. Ez a kapuzárás. A fürdő elveszti csoda erejét, az utolsó beteg is hazamegy. A hoteleket, boltokat bezárják, a kútleányok beállanak tavaszig szolgálóknak a közeli városokban, a fák lehaigálják a leveleiket, minden az elmúlásba megy át. Ha valamely kései vendég erőszakkal még ott maradna, azzal kiegyezik a doktor: ne háborgassuk egymást, ne fizesse csak a felét a honoráriumnak, és hagyjon engem elmenni, én is hagyom meggyógyulni. Katánginak egyezkedni sem kellett, szabadon mehetett téli szállásra. De hova menjenek? Eleinte Budapestet gondolták, de csekély pénzök nem engedte. Egy Vas megyei városkát választottak, ahol némi téli keresetre lehet kilátás, kivált, ha a helyi lap nagy betűkkel hozza: Dr. Katángi Menyhért, a híres Prixdorfi orvos, városunkban telepedett le, lakik a Templom utcán, átellenben özvegy Sírjai Ferencné a Kis Pityerhez címzett kocsmájával. S tényleg akadt mindjárt kezdetben egy betege, mégpedig előkelő úr, Montvics Károly János Mária herceg, huszárhadnagy az ottani ezredben. Hogy mi baja lehetett a pirosposgás kinézésű tömzsi hadnagynak, azt a jó Isten tudja, hiszen annyi mindenféle belső betegség van. De az bizonyos, hogy néha kétszer is elment napjában a doktorhoz. És ilyenkor ott trécselt vagy a doktorral, vagy a doktornéval órák hosszáig. Hogy jó doktor lehetett Katángi, az onnan világlik ki, hogy a herceg a következő nyáron szabadságot vett, és Prixdorfban töltötte azt, hogy tovább is a Katángi kezelése alatt lehessen. Hogy pedig Montvics hercege jó páciens volt, az abból következtethető, mert a jövő ősszel, midőn a herceget Nagyváradra helyezték el, Katángi doktor is Nagyváradon telepedett le télire. A harmadik télen azonban, miután az ezred átvándorolt Budapestre, végre Katángiék is felkerültek a fővárosba. Károly János Mária herceg most is minden nap ellátogatott az orvoshoz. Mégis nagyon makacs lehetett a betegsége. Szombathelyen, Váradon sokat fecsegtek erről a kávénénikék, ha rákerült a sor. Szép orvosné, hercegi hadnagy, szegény férj, könnyű a diagnózist eltalálni. De a rossz világ nyelve sohasem volt egy gentleman emberre irányadó. Varga Mihály szerint, aki erre a pontra nézve okvetlenül tudhatna valamit, Katángi és Katánginé olyan szép egyetértésben éltek, mint két gerlice. Azon felül Katángi nem is volt már olyan szegény. A praxisa megindult egy kicsit, úgyhogy élni tudott, csinos lakást tartott, nejét szépen járatta. Azon felül nem minden hadnagy céda. Vannak becsületes jámbor hadnagyok is. Azon felül nem minden asszony... Azaz, hogy ezt már nem merem állítani. Hanem azt merem állítani, hogyha volt is valami bibi, Menyhért nem tudott arról. Minden dolognak van határa, még a leleplezésnek is. Menyhértre az igaz haragszunk, mert svihák és tréber, de csak is eddig van. Menyhért máskülönben gentleman. A herceghez ragaszkodott, talán mert imponált neki a herceg barátsága, és mert a pozícióját is emelte, esetleg előkelő klienseket hozhatott. De többet feltételezni sem szabad.

0: télen át, kivált a későbbi években, ha János király, Katángi feleségének nagybátyja, a fővárosba jött, többnyire meglátogatta Katángiékat, rendesen megbíztatván Menyhértet.
1: Ha addig élek is, kinézek neked jövőre egy választókerületet, ne félj semmit!
0: Egy farsang alkalmával vidám arccal toppant be.
1: Meg lesz a kerület, öcsém, sőt, már meg is van, kigondoltam!
0: Katángi hitetlenül rázta a fejét.
1: Lehet is kerületet kigondolni.
0: Hogy hívják? Kérdé inkább udvariasságból, mint kíváncsian.
1: Barontó!
0: Hol van az?
1: Ugyanabban a megyében, ahol Szent András városa, ahol én vagyok a polgármester.
0: Pénz kellene ahhoz, kedves bátyám.
1: Dehogy kell! Egy fia se kell!
0: Olyan nagy befolyása van ott?
1: Nincs nekem annyi sem, mint a körmön feketéje.
0: Hát mivel leszek meg akkor? János úr fölénnyel petyegette az ujjait.
1: Praktikával?
0: Nincsenek már csodák, János bácsi.
1: Vagy igen?
0: Szólt ő meggyőződéssel. Ez akkor annyiban maradt. De amint a választások közelektek, János király is többször jött az utolsó télen Pestre, s egyre nógatta Katángit, hogy már ideje volna akcióba lépni a borontói kerületre nézve. Menyus föl se vette, úgyis hiába való. Kár arra egy lépést vesztegetni, ami lehetetlen, az lehetetlen. De az asszony akarta. S amit az asszony akart, annak körülbelül meg kellett történnie. Majd meglátott Klári, hogy csak nevetségessé teszem magamat.
2: Próba, szerencse, egy szót se többet föl kell lépned, képviselőné akarok lenni.
0: Menyus még vergődött egy darabig mindenféle kifogásokkal. Könnyű mondani, hogy lépjek fel, de hogy lépjek, melyik lábammal, mit kell tennem, hol kell kezdeni? De semmit se használtak a kifogások. János király kifundálta neki egy családi vacsora alkalmával az egész plánumot.
1: Egyszerűen beíratod magad a szabadelvű klubba, aztán elkéred a végrehajtó bizottságtól a borontói kerületet, illetőleg jó eleve bejelented a miniszterelnöknek, hogy ottó hajtasz föllépni.
0: Hát, ha nem adják ide.
1: A kerületet? Dehogy nem. Megörülnek neki. Podmanicki a nyakadba borul. Édes barátom, csak menjen, menjen. Mert az nehéz kerület, amelyikben most is egy ellenzéki ember ül. A nehéz kerületeket pedig olyan közömbösen osztogatják a pártban, mintha egy-egy csillagot kérne el a mennyboltról tőlük az ember. Azt mondják, jól van, legyen a tied.
0: Ijesztgetni fognak, sőt, a szemedbe is nevetnek.
1: De te rájuk se hederíts. Mindig csak azt mond, nekem az a kerület kell. A macska fél, de én nem. Ott fogok fellépni.
0: Ki ott a főispán?
1: Báró Belendi Péter, derékember.
3: Iskolatársam volt Kassán, ösmerem.
1: Annál jobb,
0: felelte János király.
3: Annál rosszabb, felelte Katángi, mert ő is ösmer engem.
1: Mindegy. Amit mondtam, mondtam. Úgy kell eljárnod.
3: Hiszen ha csak egy csöpp valószínűséget látnék benne,
0: sóhajtott fel Katángi. Azonban mégis engedelmeskedett.
3: Maradhatott volna-e meg nyugton a feleségétől? Belépett a szabadelvű klubba, s egy nap bejelentette az illetékes személyeknek, hogy borontón akar föllépni a közelgő választásokon.
0: Mire február végén megint előjött János király, már akkorra rendben volt a dolog idevaló része. A szabadelvű korifeusok vállat vontak rá.
3: Jól van. Legyen az öné a kerület, de most aztán lásson hozzá, hogy ott gyökeret verjen.
0: János király meg volt elégedve az eredménnyel.
1: Hát, a levél megvan-e a főispánhoz?
0: Az itt van a zsebemben.
1: Igen, helyes. Most már lássunk a dolog vastagabb végéhez. Jól ide figyelj, Menyhért öcsém. Te meg ne szólj minduntalan közbe, Klára.
0: Figyelek, János bácsi.
1: Március 12-én lesz Gergely napja.
3: Írd fel magadnak a dátumot. Ekkor Borontón nagy névnap van, a vármegye nábobja Fekete Gergely uramnál. Ott lesz a választókerület minden számba vehető embere. Érted-e jól?
2: Hogy ne érteném?
3: Te már 11-én megérkezel Szent Andrásra. De nem hozzám szállsz, hanem a vendéglőbe.
2: Igenis.
3: Jelentkezel a főispánnál. Átadod neki a levelet, az ki fog nevetni, hogy te Borontón akarsz föllépni. De te megmaradsz makacsul a szándékodnál, és csak azt kívánod tőle, hogy vigyen el másnap a borontói névnapra.
2: Jól van, a főispán elvisz a névnapra. Ott leszel, eszel, iszol, de a szándékodról se szóval, se viselkedéssel semmit el nem árulsz.
3: Ha fecsegni kell, majd ott leszek én. Bíz mindent én rám.
2: Ön ott lesz?
3: Természetesen. De neked nem szabad engem ösmerned. Ha szóba hoznak is előtted, beszélj felőlem fumigatíve, lenézően.
2: Ó, azt a világért se teszem.
3: János király fölfortyant, ravasz szemei háromféle színt játszottak. Csak tedd azt, mondá fensőséggel. Amit én megállapítok, mert annak úgy kell történni. A plánum jó, de be kell tartani minden nüanszát, és akkor nyugodt lehetsz. Mert jegyezd meg magadnak, hogyha egyszer a macska beledugja a fejét a köcsögbe, akkor fel is nyalja a benne levő tejfölt.

0: Minden úgy történt, amint kitervezték. Március 10-én Katanginé beküldte a keleti gyöngy sorát a nagy zálogházba, és az érte kapott 150 forintot Menyus markába nyomta úti költségnek. Az átellenben lakó Zinger Jakab Szabó üzletéből kibéreltek egy bundát. Minden napra 1 forint bér. És ezzel Menyus összecsókolván nejét és apró porontjait, mert már volt vagy 3, megindult a délutáni vonattal Csaba népének országába. Március 11-én a program szerint szerencsésen odaért Szent Andrásra. Beszállt a Turul madárhoz címzett vendéglőbe. Átöltözött, és megkereste a megyeházán a főispánt, Báró Belendi Pétert. De hiszen nagy eszű ember János király, tudott az előre mindent, ösmerte a főispán veséjét is. Ő méltósága nagyon megörült, mikor megösmerte régi diáktársát, Katángi Menyust. De mikor a végrehajtó bizottság levelét elolvasta, amelyben meg volt ékesen írva, hogy a borontói kerületben tisztelt elvtársunk fog föllépni, csodálkozással förmett rá. Hát megbolondultál? Azt még nem tettem. Vagy talán aranybányát fedeztél fel valahol? Azt még kevésbé cselekedtem. Akkor mit akarsz? Próbálkozni. És csak azt kérem tőled, méltóságos uram, egyelőre kegyeskedj engem holnap magaddal vinni a borontói Gergely napra, ahol meg akarok a választókkal egy kicsit ösmerkedni. A méltóságos báró vállat vont. Hiszen elvinni szívesen elviszlek, de ami a többit illeti, roppant fába vágtad a fejszédet, még ha aranyból van is a fejszéd. Bár csak ezüstből volna. Ha székely, barátom, nem szívesen választ idegent, ha csak nem valami országos nagyság. Azaz, hogy szívesen még akkor se teszi. S kivált a borontói kerület. Ez a legnehezebb. A mostani képviselő ugyan népszerűtlen lett, mert itt 3 év alatt ráunnának Kossuth Lajosra is. De támad a helyett 10. Mindenféle árnyalatú. Úgy fognak kiugrálni pár hét múlva, mint a békák a mocsárból. Ami a pártunkat illeti, félfüllel hallom, az öreg gróf Tenki Albert akar föllépni. Az pedig olyan dinaszta itt, hogy nyikkanni se lehet ellenében. Hova gondolsz, kedves barátom, pláne ezzel a sárosi dialektussal? Mindegy. Ha már itt vagyok, legalább magam győződöm meg a viszonyokról. Igen, helyes, hiszen semmi kifogásom, ha eljössz. Én csak a véleményemet mondom, próféta nem vagyok. Próbáljuk meg. Végre csodák is történhetnek. Az igaz, hogy én még nem láttam. Lesz a nábobnál ösmerősöd? Király János. A polgármester? No, azzal ne nagyon dicsekedj! Másnap uzsonna táján befogatott a főispán. Megindultak a hasigérő hóban borontóra. 3-4 falun kellett keresztül menniük. Szegényes házikók a székelyeké, de tiszták. A kopjás kis kapu a vendéget üdvözlő feliratokkal ott van mindeniknél, tulipánokkal kifestve. A házak zsúppal vannak fedve, kémény nincs rajtuk, a vendéghívó füst ott jön ki a fedelen, ahol neki tetszik. Kemény, csikorgó hideg volt, a nemere, a viharos hideg szél is fújdogált derekasan. Utasainknak csak a veres orra látszott ki a bundákból, meg az úzmarás bajuszból valami. Unalmas, kellemetlen út volt, beszélni se igen lehetett, csak éppen a legszükségesebbekre szorítkoztak. A kapaszkodót elhagyva megszólalt a főispán.
1: Ugyan kérlek, mi is vagy te voltak éppen, hogy be tudjalak mutatni?
2: Orvos vagyok, válaszolta Katangi.
1: Az nagy baj.
0: Miért?
1: Orvosból a székely
0: Nem csinál képviselőt? Kicsire nézi a doktort?
2: Hát akkor ne mondj doktornak.
0: Minek mondjalak?
2: Írtam valamikor egy pár tárcát a felvidéki magyar közlönybe.
0: Írónak fogom magam mondani. Ezt senki se tartja számon.
2: Megérkeztek a nábobhoz.
0: Valami tornyos, bástyás, ragyogó várkastélyra gondolt Menyus. Csodálkozott nagyon, hogy egy kis kúria udvarán állt meg a négy párolgó ló. Sáros megyében a szegény bocskoros nemesek laknak ilyenekben. Az udvar tele volt csézákkal, hintókkal, fürhéces szekerekkel és bútorokkal. Almáriumok, ágyak, szekrények, bőrdíványok hevertek künn a havon, egymás mellé állítva.
2: Itt valami költözködés van, jegyzé meg a doktor.
0: Dehogy! Kirakták az összes bútorokat, hogy a vendégek beférhessenek.
2: Annyian vannak?
0: Majd meglátod. A székelyek nábobja nem olyan, mint a világ egyéb krőzusai. Őt mindenki szereti.
2: Deni, itt is van.
0: Valóban künn állt hajadon fővel egy hatalmas termetű ember, de olyan szelíd arcú, mint egy ártatlan gyerek. Egy jó öreg fiú benyomását tette az egyszerű alak. Ez hát a nábob, ez a deresfejű úr. Megrázta a főispán kezét, s ugyanakkor barátságosan mosolygott az idegen felé.
1: Katángi Menyhért barátom, Budapestről,
2: mutatta be röviden a főispán.
1: Isten hozott,
2: mondá a nábob egyszerűen, s kezeit a Katángiéba fűzte kordiálisan, előleresztvén a főispánt. Maga vezette be a tornácról nyíló első szobába, mely tele volt szürkeposztós farkasbundákkal. Egész a gerendáig ért a bunda garmada. Úgy kellett felhajítani kettőjökét a tetejére, mint a búzakévét szokás az asztagra. A bundák szobája után, melyben a bundák miatt csak egy átjáró maradt a következő ajtóhoz, egy másik nagy szobába léptek, mely tele volt vendéggel. Ember-ember mellett szorongott, egy almát sem lehetett volna lehajítani, a képzelhető legtarkább társaság. Itt egy elegáns lakcipős alak smokingban, mellette egy másik ócska formájú kopott bekecsben. Volt ott gróf, falusi tanító, jegyző, asztalos vicispán, kanonok, zsidó árendás, a becsületes góbék, a székely nemesi osztályok szépen megfértek együtt. Örültek egymásnak, diskuráltak, disputáltak, és nem tartották szükségesnek egymást lenézni. A kályha tetejéről finom birsalma illat terjengett, barátságosan elvegyülve a dohányfüst folytó szagával. A sokaságba elegyedve imit amot bemutatta hősünket részint a házigazda, részint a főispán. Amint bejjebb-bejjebb hatoltak a szobában, egyszerre csak kibukkant Menyus előtt Király János uram is. Karjait összefonva állt egy szögletben. Menyus első mozdulatával hozzá akart rohanni. Már száján is volt az atyafiságos kiáltás, de egy tiltakozó, mogorva szemintés észhez térítette a magáról megfeledkezett kerületvadászt. János király homloka hirtelen tele lett ráncokkal, s szúrós szeme végtelen hidegséget fejezett ki, mintha kiáltana feléje, ne közelíts hozzám! Jó szerencse, e kritikus pillanatban egyszerre galléron fogta a főispán. Gyere, nézzük meg a harmadik szobát is! A harmadik és egyszer mint utolsó szobában 5-6 asztalnál kártyáztak. Ferblit játszottak. Összezsúfolva ültek a játékosok és gibicek. Ott is alig lehetett mozdulni. A főispán mégis befurakodott a szoba belső részeibe, és valamit beszélgetett a játékosokkal a legutolsó asztalnál. Aztán megint végig viaskodta magát visszafelé Katángiig.
0: Akarsz-e ferblizni?
2: Nem éppen.
0: Tehát akkor mi csinálsz itt egész éjjel?
2: Hát megvacsorálunk, aztán lefekszem.
0: Lefekszel? Hol?
2: Nagy szemeket meresztett Katángira. Hiszen láttad, hogy az ágyak odakünt vannak az udvaron.
0: Hát a többiek se fekszenek le? Kérdé, kétkedőleg pillantva végig néhány aggastyánon.
2: Egész főispánságom alatt elő nem fordult eféle lefekvés névnapon.
0: Teringettét, hát nincsen a házban több szoba, valami alvó kamara?
2: Télen nincs,
0: de ha nyár volna, a szénapadláson lehetne aludni.
2: No, a nábobotoknál nincs valami nagy komfort. Kezdem apródonként nem érteni, miben áll voltak éppen a nábobsága.
0: A főispán sértődött képet vágott.
3: A székely ember nem vigyezti ki léha cifraságokban, amije van. Egyszerűen lakik és él, még ha gazdag is.
0: Hát csak ugyanolyan gazdag? És miben van a vagyona?
3: A földjeiben. Mind prima földek.
0: Sok földje van?
2: Ő méltósága elgondolkozott, mintha elméjében össze akarná szedegetni a réteket, erdőket és szántóföldeket.
1: Van annak talán 200 holdja is.
3: Csak.
1: Jegyezd meg magadnak, hogy a nagyságot mindig az arányok teszik. Ha csak 3 cipónyi eleség volna az egész világon, egy cipó birtokában gazdagabb lennél Rothschildnál.
0: Bíz az igaz lehet.
1: Akkor nyugodj bele és gyere ferblizni. Még csak 6 óra. S a vacsora éjfél után lesz. Az időt el kell ölni. Már szorítottam is magunknak 2 helyet a legvégső asztalnál.
0: Kik játszanak ott?
2: A főispán rendre elmondta a játékosokat. Nagy történelmi nevet viseltek valamennyien. 3 gróf volt. Katángi összerezzent, mikor Tenki Albertet mondta.
0: Ez hát a vetélytársa.
2: Nyulánk, döjfös tartású arisztokrata. A 4. partner csak nemes volt, de fejedelmi ivadék. Katángi ilyetten hőkölt vissza.
0: Hogy üljön ő le ezekkel a mágnásokkal? Mindössze 10 bankó volt a zsebében.
2: Nem, nem, dadogta röstelkedve.
1: Meg kell lenni! Hogy akarsz ismerkedni másképp az emberekkel? A Biblia valami olyasfélét mond. Sírókkal sírni, nevetőkkel nevetni, ferblizőkkel ferblizni. Gyere, ha mondom!
2: Megfogta a gallériát, s vitte. Menyus homlokán zavarában a verejték gyöngyözött. Elképzelte, hogy mi lesz vele, ha minden pénzét elveszti, és nem tud majd fizetni. A szégyen öli meg. Legalább a revolverét hozta volna el. Őszintén be akarta vallani pénzbeli állapotját, de mire szóhoz jutott, addigra azon vette magát észre, hogy már ott ül a széken 2 mágnás közt, már a kártya is ki van osztva. A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik. Gyorsan eszi a pénzt és az időt. A fali óra kakukja minduntalan előjött kiáltani, hogy 1 órával megint közelebb vannak a követ választások. Éjfél felé bejött a házi úr, stentori hangon kihirdetni.
4: Az asztalokra és székekre szükség van, urak!
2: Abba hagyták a játékot, besöpörtik a pénzt, valami keveset Katángi úr is nyert. Mire aztán 4 perc alatt összetolták az asztalokat a 2 szobán keresztül, és kezdődött a vacsora.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Tunai Tamás. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Corelli G-dur szonátájának negyedik tételét Csalók Benedek és Leon Berben előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 20 évvel a két nép közötti megbékélési nyilatkozat aláírása után már nem csak egyetértés és megbékélés jellemzi a szlovák és a magyar egyházi közösségeket, hanem szoros együttműködés, barátság. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek szombaton az esztergomi bazilikában, miután köszöntötte František Tristánszkit, a Szepesi Egyházmegye püspökét, a mise főcelebrását és a mintegy 4000 szlovák zarándokot. A zarándokok azért érkeztek Esztergomba, hogy hálát adjanak az esztergomi egyházmegye területéből 250 évvel ezelőtt kialakított Szepesi egyházmegye alapításáért. 20 éve ugyancsak az esztergomi bazilikában írták alá és cserélték ki egymás között a magyar és a szlovák katolikus püspöki konferencia elnökei a két nép közötti kiengesztelődési dokumentumot. 1776-ban Mária Terézia új római katolikus püspökséget állított fel Beszterceványán, a Szepességben és Rozsnyón. Szombaton megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a média törvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken. Megszűnt a média tanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. Az Országgyűlés média ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján gondoskodik a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átmeneti vezetéséről, mint addig, amíg az új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Rongálásvédség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a budapesti rendőrfőkapitányság az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a hatóság szombaton. A BRFK megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbedobása miatt is. Közben szombaton ismét leszedték a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídról. Az akciót a 64 ellenállás vállalta magára. A zászlókat veszélyes hulladékként átadták, közleményüket idézve bedobták a városháza kapuján. Izrael és Libanon közötti tartós békét célzó keretmegállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítésre pénteken Washingtonban. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök szombaton Jeruzsálemben bejelentette, az izraeli haderő Dél-Libanon két térségéből kivonul, és annak felügyeletét átadja a libanoni katonaságnak. Mindeközben Irán drónokkal támadta Bahreint szombaton, miközben újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban. Végül az időjárásról. Harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. Vasárnap derült napos száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bökös Henrietta, Fülöp Csaba, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétlő műsort hallunk, mai összeállításunkban először Baráti Kristóffal találkozunk 2018. május 6-án.
4: Szóló hegedűvel, hát bármelyik versenyműből részletet mutatsz, a hallgatók velem együtt fognak örülni.
5: Hú, na az izgalmasabb, az izgalmasabb.
4: Például a Beethoven hegedű versenyt, aztán vezényelted is, és úgy igen, szólaltattad meg.
5: Jó, legyen akkor a Beethoven hegedű versenyből egy
4: részlete. Részlete.

0: Hát oda képzeltük a zenekart.
1: Elég rendhagyó így.
0: Igen, de nagyon érdekes dolog az, amit itt most ki tudunk emelni. Van az a félhangos felcsúszás, tudod, melyikre gondolok. Amikor kisfiú voltam, azt hittem, hogy hamisan játszanak. És aztán, amikor már kezdtem zenével mélyebben
1: még az is lehet.
0: Igen, igen, igen. Kiderült, hogy ez így van, és aztán nagyon kíváncsi voltam, amikor ennek a zongora változatával találkoztam, mert Beethoven átírt a zongorára is, egyébként borzasztó úgy.
1: És úgy tudom, hogy ez eredetileg egy zongora verseny.
0: Megoszlanak a vélemények. Egyébként nekem nem tetszett. Nem tetszett a zongora átirata, de direkt figyeltem, hogy ezt a bizonyos félhangos játékot hogyan oldják meg zongorán. Hát katasztrófa. Szóval hegedűn úgy rá lehet csúszni. Én meg ha tudom, hogy Beethoven így írta, jó Isten tudja, hogy miért így írta, de legyen ez az ő dolga. Egyébként azért is örülök, hogy ezt most kiemeltük, mert egyrészt lehet arról az ambícióról is beszélni, hogy te orrand muzsikus vagy, tehát nem csak idézően hegedülsz, hanem ha kell, vezényelsz. Másrészt pedig, ami nagyon szimpatikus, hogy nagyon tág a repertoárod. Tehát nem azt a 30 vagy 40 standard hegedű darabot vagy versenyművet játszod, hanem ha kell, akkor Barber fele, ha kell, akkor más fele nyitsz.
1: Ez azt hiszem, hogy egy kicsit a repertoár mennyiségéből is fakad ez a nyitottság, ugyanis én úgy érzem, hogy a hegedű repertoár azért nem végtelenül nagy.
0: Végig játszottál összes Beethoven szonátát, összes Brahms szonátát.
1: Na jó, de hát Green, igen. Ugye zongora hegedű szonátája Beethovennek 10 van, zongora kevés. Szonátája meg talán 32, ha jól emlékszem. Szóval ez azért óriási különbség. Most képzeljük el, hogyha egy zongorista arra adja a fejét, hogy az összes Beethoven szonátát eljátsza. Szóval az egy gigantikus
0: hát vagy Bachnál maradva a teljes voltemperi teszt.
1: Akár. És akkor még ott vannak a szvittek, és akkor ott vannak még a szvittek, meg hát, ott van a Goldberg variáció, és még lehetne sorolni a végtelenség is. Ugyanez jellemző azért valamelyest a többi szerzőre is. Tehát Beethoven hegedű versenyből egy van, zongora versenyből öt.
0: Hát igen. Igen, ugye? Hát mondjuk hármas verseny van, hogyha akarunk zongorázni is, meg hegedű is.
1: De az már egy plusz a zongorának is.
0: Persze.
1: Szóval a kérdésre válaszolva, én úgy érzem, hogy az a repertoár, ami elérhető és amit érdemes játszani hegedűn, azt hiszem, hogy körbejárható. És én azt szeretem is körbejárni, amennyire csak lehet. Olyannyira, hogy most már talán kicsit túllőttem a célon, és egy szezonon belül néha azon veszem magam, hogy rettentően sok féle dolgot kell csinálni, és ez nem annyira...
0: Hát ez a kell, ez a te beleegyezéseddel van.
1: Részben igen, azért azt hozzáteszem, hogy a karriernek egy bizonyos szakaszában az ember hajlamos arra, hogy bizonyos felkéréseknek úgy tegyen eleget, ahogy azt az adott zenekar, vagy az adott fesztivál szeretné azzal a repertoárral, és ez, hogyha az ember gesztusokat szeretne tenni, akkor ezt úgy is vállalja el, de most már talán elkezdtem sikerrel azt az átalakulást, hogy megpróbálom egy-egy szezonon belül leszűkíteni és összehangolni a repertoárt a különböző felkérések között.
0: Szóval magyarul, hát ezt te nem mondhatod talán ki, hogy ezen a fokon már válogathatsz, szűrhetsz.
1: Pontosan. És hát azt hiszem, hogy ez nem csak egy kényelmi szempont. Egyrészt ugye, hogy az ember túl van terhelve, akár repertoárban, akár koncertmennyiséggel, akkor nem tudja ugyanazt az odaadást produkálni minden alkalommal, vagy nem tudja ugyanazt a felkészülést produkálni, vagy adott esetben csak nem annyira örül egy-egy fellépésnek, amennyire örülhetne.
0: Ez nagyon-nagyon fontos, amit most mondtál. Tehát, hogy megőrizni a érintetlenségünket, az őszinte örömet, az őszinte rácsodálkozást arra a műre, még hogyha 20-szor játszod, akkor
1: igen,
0: is.
1: És én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember 20-szorra is, vagy akár sokkal többetszerre is elő tudja úgy venni ezt a darabot, hogy valamit mondjon is vele, és ne csak egy szokványos sémát valósítson meg, ami szerintem egyébként az előadó művészet halála, akkor muszáj, hogy legyen reflexióra idő, muszáj, hogy legyen egy inspirációs időszak, muszáj, hogy éhes legyen a színpadra az előadó művész, és én azt hiszem, hogy ez kizárólag akkor érhető el, hogyha az ember néha egy picit vissza tud vonulni.
0: Ugyanez kerül szóba múltkor Lukács Gyöngyivel, aki ragyogó operaénekes, és ugye Metropolitan, Scala, stb., ahol ő sokszor szerepelt, és teljesen véletlenül rá terelődött a szó a Toszkára. És úgy kérdeztem, hogy hányszor énekelted, hogy 30-40, mondta, hogy 300. De úgy elképzelni is iszonyú. Igaz, hogy most ünnepelték a 30. jubileumát operaházi tagságának, de akkor is azért 300. Van olyan hegedű darab, amit nyilvánosan 300-szor játszottál?
1: Én azt hiszem, hogy nem. Nincs. Legalábbis nagyon remélem, hogy nincs. Nem, az az igazság, hogy tényleg próbáltam az eddigiek során annyira szélesre tárni a repertoáromat, hogy erre még nem került sor. Olyan biztosan volt, amit már 30-szor, 40-szer, 50-szer eljátszottam, de nem tűnik fel, tehát nem ezekre a művekre például csak egyet mondok, nem is tudom, Beethoven tavaszi szonáta, nem érzem azt, hogy hú, ezt már ennyiszer játszottam, és akkor most, hogyha el kéne játszani, akkor azt mondanám, hogy magamban persze, hogy hú, hát ehhez most nincs kedvem. Szóval ezek azért tudnak olyan frissek maradni, és tudnak annyira élők maradni bennem, hogy ez az érzés, hogy elméletileg nagyon sokszor játszottam, ez nem jön elő.
0: Mennyit kell gyakorolnod átlagban neked, a te szinteden?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én hajlamos, annak idején Tátrai Vili bácsi mondta, hogy egyik-másik növendéke, akik nem nagyon gyakoroltak, ők fel akarták találni a gyakorlás nélküli hegedülést. Hát ez volt az ő szava járása, és ugye mondta, hogy ilyen nincs, és hát kár, hogy Vili bácsi nem ilyen, mert néha felhívnám, hogy Vili bácsi, én azt hiszem, hogy elég közel járok ehhez az állapothoz.
0: Hát természetesen félig
1: meddig vicces, félig meddig meg tényleg vannak olyan pillanatok, vagy olyan fellépések, amikre éppen, hogy a próba előtt van valamennyi idő, hogy készüljek, vagy a próba után átnézem azt, mert éppen ott vagyok egy öltözőben, és ott van a kezemben
0: a hangszer. Jó, de hát emlékezetből játszol az esetek többségében.
1: Na, ez az, ami szerintem nem egy jó dolog. Én próbálok, természetesen van a hegedülésnek, illetve a hangszeres játéknak vannak bizonyos mesterségbeli részei, technikai részei.
0: Persze, hogy az újat visz tovább.
1: Honnan, hova kell fekvést váltani. Na de a dolog szerintem akkor izgalmas, hogyha az ember mondjuk úgy, hogy megtanult hegedülni, most ezt egy kicsit nagyképűen mondom, de hogy mit akar azzal a hegedüléssel kezdeni, na az ad rengeteg mindenre teret és lehetőséget, és ez a része az, ami szerintem frissen tudja tartani az embert is, meg az előadást is, az adott műnek a koncepcióját is adott esetben újra tudja fésülni, és nem annyira a hangszeres játék. Persze minden darabban van, hasamra ütök, 5 vagy 10 vagy 8 vagy 3 olyan rész, amit muszáj átgyakorolni, mert az nagyon kényelmetlen, hangszerszerűtlen, vagy egyszerűen csak elfelejti az ember, de hogy mit csinál az ember a darabbal magával, azon akár a repülőn is lehet gondolkodni, vagy lefekvés előtt a szállodai szobában.
0: Mennyire így van, nekem osztálytársam volt a Toldiban a Szabó István, a Oscar-díjas filmrendező, és ő mesélte el egyszer kamerába, hogy együtt repült Európából Amerikába Yehudi Menuhinnal, és Menuhin hegedű nélkül. És akkor beszédbe elegyedtek, és a Menuhin pontosan ezt mondta, amit te, hogy átélte az előadást anélkül, hogy fizikailag megvalósította volna. És tökéletesen elhiszem. Mert azon a szinten, hát a ti szinteteked, ott már, hogy mondjam, nem az a lényeg, hogy kettes új, hármas új, ilyen fogás, olyan fogás, hanem az, hogy a zene, a kotta, kép, hogy válik sajátoddá, és így tovább, és így tovább. Tehát egy Menuhin is végig tudott hegedülni, ahogy tetszik, gyakorolni egy transatlanti utazást. Meg amit az előbb mondtál, közben gondolkodtam, hogy tényleg így van, ez a hegedű irodalom szűk volta, tehát hogy viszonylag kicsi. És eszembe jutott Isaac Stern, aki mellesleg zárójel Isai Stradivarián játszott, ő maga mondta. És hogy bővítse a saját repertoárját, átírták a Vivaldi két hegedűs versenyeket Fuvola hegedűre, és a Jean-Pierre Rampallal megoldotta, ő volt a másik szólista, és a Liszt Ferenc kamarazenekar működött közre. Ott voltam a próbán, a hanglemez felvétel próbáján. Életem egyik legnagyobb élménye, mert kiderült, hogy hát megkockáztatom, nem igazán nézte meg előtte a kottát. Mert nyilván kézben van, nyilván játszotta. Tehát először majdnem, hogy azt mondanám, hát ezek nem voltak azért, Vivaldi nem olyan nagyon nehéz, először majdnem, hogy bogarázta. De amikor máshoz, vagy pláne harmadszor, az teljesen olyan volt, mint a 20 éve az övé lenne a mű. Tehát egy nagy művész, akinek a minden tulajdonképp kézben, fejben, lélekben, szívben ott van, az talán ezt megengedheti magának.
1: Igen, ugyanakkor egyre inkább érzem azt, hogy egészen más belső utat jár be az ember akkor, hogyha mondjuk legalább egy-két-három nappal többet tudna foglalkozni a darabbal, és mondjuk az a 2-3 nap az mondjuk ne azzal teljen, hogy az ember éppen kiheveri a tengertúli útját, utána az ügyes-bajos dolgait intézi, amikor ugye itthon van, azt gondolja az ember, hogy jaj, hazamész, akkor most pihenhetsz, hát ilyenkor jön az összes ügyes-bajos dolog, és akkor adott esetben így esik be egy próbára, hogy Isaac Stern.
0: Hát igen. Mert azért ő is csinált mellette egy-két dolgot, többek között ugye a Carnegie Hallnak a megmentése neki köszönhető, amikor kitalálták, hogy az egy ronda, csúnya épület ott Manhattanben, és inkább teszünk oda egy nagy felhőkarcolót, és ő volt az, aki addig harcolt, és jó, hogy harcolt. Tehát ő is teljes életet élt egyébként. Azt hiszem, ez a teljes élet, ez nagyon fontos. Tehát nem csak irodakukacok vagyunk, nem csak egész nap 10-12-14 órát húzzuk, nyúzzuk azt a szegény hangszert, hanem mellette elengedhetetlenek az élmények, a benyomások, a teljes élet, amiben a repülés beletartozik, a család beletartozik, a szenvedélyek, a hobbik beletartoznak. Tényleg milyen más hobbi van még nálad?
1: Hát én imádom a fényképezést, én alapvetően
0: igen,
1: vizuális.
0: Igen, azt említette, szóval profi módon?
1: Hát én nem tudom, ez mit akar. Ugye manapság a digitális fényképezés korszakában mindenki profi lett, és hát az ember felnéz bármelyik fénykép megosztó nagyobb portára, akkor nem, talán nem tudok azt, hogy millió számra vannak jobbnál jobb képek is, mint legtöbbet olyanok csinálják, akik úgymond hobbiból fotóznak, tehát valószínűleg nem ebből élnek. Szóval ilyen formában, hát én azt gondolom, hogy amilyen fotókat készítek, az a magam szempontjából, a magam szórakoztatására szolgálnak elsősorban.
0: Emlékmegőrzés, gondolom.
1: Is, de nem is annyira ez a fajta családi fotózás, hanem ahol járok, kelek, ott adott esetben megfog egy látvány, egy hangulat, vagy valami, és egyébként manapság egy mobiltelefonnal is remek fotókat lehet csinálni, úgyhogy egyre inkább leszoktam arról, hogy vigyem magammal a kis fényképezőgépemet, ami egyébként egy kifejezetten utazó kis fényképezőgép. Praktikus dolog. A telefonban meg tudom bütykölni, hogyha valamit kell rajta még utómunkát csinálni, és onnantól kezdve kész a fénykép.
0: És adott esetben, hogyha valamit fel akarsz jegyezni, jaj, nehogy elfelejtsem, akkor azt effektíve felírod,

0: Úgyhogy én azt hiszem, hogy amennyire szeretem az LP-t például, nagyon szeretem azt a fajta analóg hangzást, amit az LP-k adnak, annyira azt hiszem, hogy a digitális világ pedig ezt a szervezés részt átvette.
1: Hát persze, mert a te hangszered is olyan, hogy sőt, ilyen szempontból azt hiszem, a Stradivárinak még az a veszélye is megvan, hogy nem enged. Tehát bizonyos szint alatt nem enged muzsikálni.
0: Hát én azt hiszem, hogy tovább mennék ezzel kapcsolatban. Azt gondolja az ember, most már ez a hangszer több mint 15 éve nálam van, nálam lehet. Én azt gondoltam egy ponton túl, hogy most már ismerem ezt a hangszert, most már teljesen összebarátkoztam vele, és ez tulajdonképpen így is van.
1: Hölgy a hangszer, lady.
0: Elméletileg igen.
1: Gyakorlatilag nem.
0: Gyakorlatilag, hát én azt hiszem, hogy a hegedű, mint olyan, mint a hangszerek palettájában mindenképpen egy hölgy. Úgyhogy ilyen szempontból, meg hát ugye a formája.
1: Egy gyönyörű hölgy.
0: Igen. Is. De ami izgalmas az, hogy még ennyi idő távlatában is tud elsősorban pozitív meglepetéseket okozni, pozitív ingereket, inspirációt, adott esetben egy előadásba bele tud nyúlni az, hogy ma éppen milyen hangzás állapotban ébredt a hangszer. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez nem a misztikus részéről vagy oldaláról mondom ezt, hanem ugye ez azért egy élő anyag, ennek a ragasztásától kezdve, ugye ami vízalapú, enyvalapú, minden rezdülése az időjárásnak befolyásol, nem beszélve arról, hogy mondjuk egy repülőgépen iszonyú száraz a levegő, tehát mondjuk egy tengeren túli utazás után mindig kibontom a hangszert és megnézem, hogy minden rendben van-e, húzok pár hangot, hogy na azért, hogy vészelte át a hangszer is ezt az utat, és hát az esetek többségében szerencsére nincs vele probléma, de mindig lehet érzékelni azt, hogy a hangszer máshogy viselkedik gyakorlatilag minden nap.
1: Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy jól egymásra találtatok, mert hangszer is jól érezheti magát, de szintén, mert ezért nem az értékéről beszélek, hanem a csodájáról, ami több, mint az értéke. Mit tudnánk Mozartot mutatni? Amiket
0: Mozartot, tehát Mozart sem ért szólóra.
1: Tudom, ezért kérdeztem. Valamelyik hegedű versenyből? Lehet.
0: Hát mondjuk az Ádúr. Talán az sikerült a legjobban.

0: És milyen
1: hát izgalmas ez a hegedű verseny, hogy egyrészt van egy ilyen a zenekari bevezetőn kívüli szóló bevezető része, amit nem is tudom, hogy találunk-e hasonlót a hegedű irodalomban, nekem most nem ugrik be ilyen. És a másik érdekesség, hogy ugye ezután elkezdődik a, mondjuk úgy, a fő témája, a fő motivuma ennek a tételnek, amit úgy vezet be a zenekari bevezetőben, hogy nincs téma. Hogy csak a kíséret önmagában, hát most ha lenne felvételünk, akkor be lehetne játszani, képes úgy bevezetni egy zenekari tuttit, egy versenymű tételt, hogy nincs dallam. Csak a kíséret önmagában is annyira jó, hogy megél, és amikor ugye lezajlik ez a kis bevezető, és a szóló elkezdi a gyors részt, akkor bemutatja, hogy igen, egyébként ez.

0: ez.
1: A téma.
0: Ez, hát egyébként Mozart tele van csodákkal, hát van egy olyan zongora versenye, amelyiknek a lassú tétele C-dur, és ugye C-dur mindenki azt hiszi, hogy ez ilyen fényes, meg ünnepés. Milyen? És a világ legszomorúbb zenéje, ez a G-dur zongora versenynek a lassúja, és tele fájdalommal, tele gyötrelemmel, C-dur. Tehát Mozart az azt hiszem, egy külön beszélgetést megérdemelne, viszont amit így ebből a 55 perces beszélgetésből le lehet szűrnünk, az, hogy azt hiszem, te olyan szempontból nagyon szerencsés alkat vagy, hogy semmi görcs nincs, semmi erőlködés nincs, semmi musz nincs, semmi préselés nincs. Tehát valahol te nagyon kiegyensúlyozott életet élhetsz, meg azt hiszem, hogy a hangszernek, a hivatásnak, a életednek az összhangja ehhez írtó jó támaszt ad, alapot ad. Jól látom?
2: Én azt hiszem, hogy igen, néha hajlamos vagyok azt gondolni, hogy valahogy a zene vezérli a gondolkodásomat, akár a mindennapokban, vagy hogyha arra gondolok, hogy milyen prioritások léteznek az életben, akkor ha jön egy telefonhívás, hogy most ide vagy oda, most azonnal menni kell, játszani kell, vagy felmerül valami, akkor nyilvánvalóan hivatástudatomnál fogva ezek azonnal valamilyen reakciót, tehát a pozitív reakciót váltanak ki belőlem, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, az életben nagyon fontos az, hogy az ember akármennyire is a hivatásának él, muszáj, hogy tere maradjon a családnak, a magánéletnek, barátoknak, és azt hiszem, hogy az emberi kapcsolatokból lehet a legtöbb erőt meríteni, még akkor is, hogyha egyébként a zene is nagyon sok energiát ad.
0: És még nem beszéltünk a társművészetekről, hiszen a feleséged is társművészettel foglalkozott annak idején, tehát az, hogy tulajdonképpen valaki restaurátor volt, meg ilyen, tehát nem lehet kikerülni a társművészeteket. Biztos moziba is jársz, biztos nagyon sokat olvasol, és nem azért, mert most a Katolikus Rádióban beszélgetünk, de egészen biztos, hogy az életnek, idézőjelben mondom, az úgynevezett nagy kérdései is foglalkoztatnak.
2: Abszolút. Hát én azt hiszem, hogy a művészet általánosan egy olyan lelki, nem csak táplálék, én azt hiszem, hogy az ember szempontjából egy nevelő hatással bíró jelenség, amit nagyon sokszor nem értünk meg. Sőt, én azt gondolom, hogy a művészetet nem feltétlenül érteni kell minden tekintetben, hanem érezni kell, meg kell talán azt a pontját fogni, ami hatással van ránk, és én azt hiszem, hogy az előadó művészet ilyen szempontból talán a legközelebb, mint a zenei előadó művész, talán a zene az, ami a legközvetlenebbül hat az emberi lélekre.
0: Tekintsük végszónak, addig, ameddig gondolkodol, hogy milyen eredeti szóló művel zárjuk néhány perces darabbal ezt a beszélgetést. Elmondom, hogy ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Munkatársaim Bőgös Henrietta, Liszkai Károly és a magam nevében, hölgyeim, uraim, köszönjük a figyelmüket. Baráti Kristóf volt a vendégünk, és mit hallunk?
2: Izály, Özsen Izály második szólószonátájából az első tételt, aminek az alcíme Obsession.

Baráti Kristóf műsorának részletei után a továbbiakban 2018. május 27-i felvételünkből idézünk, vendégünk volt az Infusion Trio.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket. Ez itt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, vendégünk pedig az Infusion Trio. Mindjárt megismerkedünk velük és érdekes hangszereikkel. Sajnálom, hogy nem látják, mert most olyan jó képet mutat itt a Katolikus Rádiónak a zenei stúdiója, hogy nem ismernének rá. Azért nem, mert tele vagyunk húzalokkal, tele vagyunk ilyen elektromos kütyükkel, de nem sorolom, mert nem ez a lényeg, hanem a muzsikálás. Egészen biztos, hogy ráismertek, hogy mit hallottunk. Hadd megyek először Misihez, légy olyan kedves egyrészt bemutatni a társaságot, majd utána kiderül.
1: Ó, részemről a megtiszteltetés. Hegedűn Farkas Izsák kollégám játszik.
0: Nem csak játszik, hanem itt pózolt is, mert van itt egy kamera is beszerelve, és direkt élvezte, hogy milyen jó trükköket mutatod be, hogy nagy átélés, meg minden, úgyhogy igazi művészet.
1: Ő igazából szó szerint veszi a hangszeres játékot, mert és ez a játék sosem ér véget, egyébként mind a hármunk szerintem ebben a filozófiában alkot. Másik tagunk Weiss Nándor, aki a dobokat és a emberi hangot kezeli a zenekarban. Én jó magam pedig Simkó Várnagy Mihály, aki csellón és basszusgitáron működök.
0: Na most ez nem olyan cselló.
1: A basszusgitár az olyan.
0: Az olyan.
1: A cselló az más. Mind a hárman elektromos hangszereket használunk, ami használatban, tehát funkcionalitásban nem nagyon tér el az eredetitől, viszont a hangképzése az teljesen más. Tehát ez elektronikusan egy piezo pickupon keresztül adja le a rezgést az elektronikának, és nem egy rezgőtest, mint a normál klasszikus hangszernél, hanem egy elektronikus átvitellel jön létre. Ezzel egyrészt cselló hangot is elő tud állítani, de nyilván, hogyha gyönyörű szép cselló hangot szeretnénk, akkor használjuk akusztikus hangszert. Az elektromos arra jó, hogy gyakorlatilag a felismerhetetlenségig tudjuk torzítani a hangját oktáverrel, ide-oda, hegedű felfekvésbe, bőgőbe, torzítóval, bármivel gyakorlatilag, ami innentől elénk kerül, azt bármit használhatunk rajta.
0: És ha most be kellene ülni egy szimfonikus zenekarba, és pontosan Beethoven 7. szimfóniája a második tételét kellene játszani, igazi csellón,
1: az mindenképpen igazi csellón tenném. Tehát arra semmiképpen nem használnám a műanyag megfelelőjét.
0: Nem okozna problémát az átállás? A hangok ugyanazok?
1: A hangok ugyanazok, kezelése ugyanaz, a húrok ugyanazok, a fogólap ugyanaz, az érzet maga ugyanaz, de mégis egy kicsit azért más. A hangképzés igazából az, ami itt a nagy különbség.
0: Ezen az elektromos hangszeren lehet ugyanolyan agogikát, ugyanolyan dinamikát előidézni?
1: Igen, sajnos nem annyira szélsőséges a kezelhetőség, pláne akkor, amikor effektezzük a dolgokat. Egy elektronikus effekt nyilván megkíván egy folyamatos hangképet, tehát nyilván másképp reagál egy elektronikus torzító, hogyha fortissimo játszik az ember, mint hogyha egy pianissimon. Van rá lehetőség, de azért beszabályozottabb, mint az akusztikusnál.
0: Mivel folytatjuk?
1: Nándor, mivel folytatjuk?
2: Arra gondoltunk, hogy rögtön másodikként eljátszanánk legújabban frissen megjelent, április 1-én megjelent albumunknak címadó dalát. Stardust névre hallgat ez a zeneszám, és a szövegét Mészáros Dániel barátunknak köszönhetjük, aki egyébként a Loop Me Up című első albumunkra az összes dalszöveget írta, és feltétlen szerettünk volna ezen az albumon is vele együtt dolgozni, úgyhogy arra kértük, hogy írjon nekünk egy dalszöveget, ami szerintünk elég jól sikerült, olyannyira, hogy ez lett az album címadó dala, tehát Infusion Trio Stardust.

0: Ha ez televízióban lenne, akkor azt hiszem már a minket hallgató és néző hölgyek és urak táncra perdültek volna, mert pontosan nem lehet, én is közben felálltam, mert nem lehet ülve hallgatni ezt a zenét, muszáj mozogni. És ebben a mozgásban a főmester is áll.
1: Hát igen, ez mondjuk annak is köszönhető, hogy én állok, szóval a másik két kolléga székhez van kötve.
0: Ugye? De hát ebben billentyűs van, de lehet állva billentyűzni.
1: Állva lehet billentyűzni, sőt, hegedülni is, és hát én nekem így, én is szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem így megadatik az, hogy én tényleg tudok mozogni, de hogyha itt lenne a kedves közönség, akkor észrevenni azt, hogy a Mihály, a csellista mindkét lába úgy jár, mint a legnagyobb step táncosok.
0: És a Nándor éme, azt is figyeltem közben.
1: Igen, szóval amikor az ő lába mozog, annak dobhangja van. Ugye a Miskának csak egy dobogás van, ugye, mert a Nándor dobos, de a Miska pedig csak steppel.
0: Nagyon érdekes tulajdonképpen, hogy ez a produkció úgy látvánnyal élne igazán, de hogyha nem nézzük, ha nem mondjuk most kapcsolja be valaki a rádiót, akkor azt mondaná, hogy hallottam én hasonló zenét, úgy hol, kiknél, vajon Pink Floyd, vagy azon a környéken, bocsánat, hogy összehasonlításokat mondom.
1: Nem, ez nagyon jól teszed. Hogyha ezt meghallgatja egy ember, aki nem ismeri a zenekart, akkor
0: semmit nem tud róla. Mondjuk.
1: Semmit nem tud róla, ebből indulunk ki, akkor ő egy nagyon fura hangzást hallgat, hiszen amiket használunk hangszerek, ezek különleges hangszerek, ezeket nem hallgatja minden nap a kedves közönség a rádiókban, elektromos hegedű, cselló és elektromos dob, úgyhogy egy nagyon fura hangzást hallgat, és inkább ezért ő arra hasonlítja, amit már ismer. És hogyha mondjuk Pink Floydhoz, akkor Pink Floydhoz, vagy például,
0: soha
1: vagy így van. Vagy hogyha a hangszerekhez akarja hasonlítani, akkor inkább hasonlítja szintetizátorhoz, vagy torzított gitárhoz az elhangzottakat, és amikor élőben látja, akkor leesik az álla, hogy hoppá, ez nem azzal a hangszerrel csinálták meg ezt a hangot, mint ahogy ő azt elképzelte.
0: Tudunk olyat játszani, hogy bemutatjuk a hangszereket? Csak egy-egy motivum erejéig. Akkor hadd kérem már is az első hangszert. Hát ez úgy néz ki, mint egy hegedű.
1: Mondjuk ez egy hegedű volt, de hogyha erre torzított teszek rá, akkor... Ez például egy gitár volt.
0: Érezhető volt.
1: Így van, érezhető a különbség, és mind a kettőt ugyanaz.
0: Billentyű az billentyű.
1: Hát a billentyű, ott ugye olyan hangot olyan, állítunk be, amit akarunk, ez egy szintetizátor, úgyhogy ha kell, akkor ilyen zongora, hát ilyen rócz. Hogyha kell, akkor pedig...
0: És látom, mindez csak két oktáv.
1: Így van, és hogyha kell, akkor még marimbázni is tudok.
0: Nándi ide intett, hogy ez jó.
1: Ő a tanárom és mentorom is egyben.
0: Következő produkcióban fel lehet használni.
1: Így van. Úgyhogy a szintetizátor az lényegében ez, az bármit meg lehet csinálni, és ugye mindannyiunk előtt van egy úgynevezett looper pedál, amivel megsokszorosítjuk magunkat.
0: Most tőlem megkérdezték, amikor mondtam valakinek, hogy itt érdekes hangszerek lesznek, hogy mi ez a looper? Hogyan magyaráznád meg annak, akinek fukalmat?
1: Igen. Az nem egy személy, minden esetre leszögezném, hogy ez nem egy vendégművész a zenekarban a looper, hanem a looper az ugyanolyan pedál, mint bármelyik effekt pedál, amivel megváltoztatjuk a hangot, csak a loopernek egy speciális feladata van, az a feladata, hogy a bejövő hangot ő fölvegye, olyan, mint hogyha magunkkal hordoznánk egy stúdiót, csak ezt fölvisszük a színpadra, fölvesszük magunkat, fölveszünk egy zenei periódust, amit mi határozzuk meg, hogy ez a periódus milyen hosszú, és miután ezt fölvettük, a looper elkezdi ezt lejátszani egymás után, megy körbe.
0: Mutassuk ezt be, ha szabad javasolni. Akár az előbbi Beethoven-en be tudjuk mutatni, mert ott pontosan mindenki ismeri az eredetit, tudjuk a periódust, és akkor megszólalhat. Igen.
2: Viszont szerintem egyszerre mutassuk be, és te add be a takjelet, és add be a tempót, hogy lássák, hogy ott van egy tempó.
0: De akkor maradjunk a 7. szimfónia második tételénél. Különböző beállítások mennek itt közben.
3: Most be fogunk mutatni, bejátszik a Miska mondjuk egy ilyen sima basszus kíséretet, csak pengetve, utána rájátszik majd csellón, utána én játszok rá dobon, és így építkezik majd az.
0: Még a hegedű is megszuralhat. No, akkor lépésről lépésre.
2: Tehát akkor mondjuk egy cselló hangszínen elkezdek játszani valami középtempót.
1: Ezt a
0: Most már senki nem játszik, csak szól a looper.
2: Igen, most már nem, egy másik sávot is rá tudunk tenni.
0: Ja, így könnyű, nem kell annyi muzsikus foglalkoztatni.
2: Ilyenkor váltunk egy effektet, és basszus gitárra megyünk át a dologgal, és ez lesz belőle.

0: és az igazit nem adott hozzá?
1: Természetesen ez is le, addig valaki más, amíg én hangszert váltam.
0: Rendben.
2: Addig mondjuk én azt mondom, hogy erre kitalálok egy groove-ot. Itt hallgatjuk le.
0: Itt közben halkítunk, és egymásra mutogattak a muzsikusok, hogy kinek kell halkítani. Hát itt közben Izsák is.
2: Itt mi, aztán mondjuk én ennél az elektromos dobnál azt mondom, hogy erre kitalálok valamilyen ütős hangszerrel, mondjuk egy darbukával egy groove-ot, amit ezen a vidramon fog bejátszani.

0: most már szól, amit ideig felvettem, utána pedig hozzáadok mondjuk egy dobfelszerelés groove-ot, és nem akusztikus dobfelszerelés groove-ot, mert elektronikus zenét játszom, hanem valamilyen elektronikus hangszín. Vannak gumipadok előttem, ki vannak oszva a gumipadokra, ha egyet megütök lábcintányért, egyet megütök kis dob, másikat megütöm nagy dob. És hogyha ezeket használom, akkor rájátszok egy
1: üsdob.
0: Üsdob most nincs ráprogramozva, de azt is lehetne, bármit, szintetizátor hangot is ráprogramozhatok, amit akarok, és bejátszom, hogy...

0: és ezt kibe tudom kapcsolgatni. Most megnyomom a gombot, amit eddig feljátszottam, nem fog szólni, csak a darbuka, valamint azt is meg tudom csinálni, hogy megeffektezem. Amit feljátszottam, adok rá egy kis visszhangot és egy kis effektet, és a következő történik.
1: Hallható a különbség, abszolút.
0: Így van, valamint ezt a kis káoszpadot arra is tudom használni, hogy szintetizátor hanggal hozzá improvizálok érintéssel. Tehát... És így tovább.
2: Köszönöm szépen, és akkor jöhet a hegedű.
3: És feljátszok valamit.

0: És az nem okoz gondot, hogy itt most délután a Katolikus Rádió stúdiójában bemutatod a hangszert, ezeket a hangszereket, és este be kell ülni a Nemzeti Filharmonikusokhoz?
1: Ez nekem abszolút összefér a kettő, mert tökéletesen kiegészítik egymást, tehát hogyha csak a filharmonikus zenekarba kellene doboljak, én szerintem beleőrülnék, mert nekem nagyon sokfajta dolgot kell egyszerre csinálni.
0: Sok mindent.
1: Igen, minden csinálni kell, hogy ne unjak rá. Ezért van az, hogy van ez a zenekar, amiben teljesen kiélhetem magam, és természetesen este beülök a filharmonikusokhoz, és teljes koncentrációval bármilyen komoly zenei klasszikus.
0: És senkinek fogalma nincs, hogy te másik életedben, na?
1: Mindenki tudja már nálunk, mert azért elég nagy hírverés volt mostanában a lemezbemutató koncert miatt, tehát tudnak róla, de úgy állnak hozzá a zenekarban, hogy abból indulnak ki, hogy van egy bizonyos zenei igényességnek kell lenni ahhoz, hogy ebbe a zenekarba játszunk, és hogyha ez megvan, akkor bíznak abban, hogy más időtöltésben is, amit én csinálok, az valószínűleg szintén igényes lesz egy dolog, hogy nem klasszikus zene, de bíznak ebben, és ezért békén hagynak. És sőt, azt mondom, hogy szerintem még büszkék is erre, hogy másfele kitekintgetünk, mert azért viszem a filharmonikusok hírét mindenhova magammal.
0: Mit hallunk?
1: A következőkben egy nagyon érdekes művet fogunk előadni, érkezett egy felkérés, Arany év van ugyanis, és Arany János egyik költeményét öntöttük dalba.
0: Melyiket?
1: Ennyi volt a feladat, hogy válasszunk, és én nem szerettem volna egy olyan verset választani, amit mindenki ismer és elcsépelt, hanem elkezdtem olvasgatni, elkezdtem keresgélni, és találtam egy Poétai recept című költeményét.
0: Elolvasnád először csak prózában?
1: Nagyon szívesen, bár a koncertünkön ezt egy profi színész tette meg, de felolvasom. Tehát Arany János, Poétai recept. Gyöngy, harmat, lilium, szellő, sugár, villám, hajnal, korom, szélvész, hattyú, rózsa, hullám. Déli báb, menj, pokol. Ha mind egybevészed, recipe. És megvan a magyar költészet. Adj hozzá, ha tetszik, mint egy fölöslegül holtsugárt, amelynek illatja hegedül a remény húrjából ezüst szakállakat, és fond lángostorrá, mint esőszálakat. A kétségbeesést álomhabnak véjed, takarja be a nap a sötétlő éjet, rózsát szeme légyen a roppant égboltja, melyből egy meteor a tengert kioltja. S ha mindez nem elég, bundára hasalván, pislancs a leányra egy laposat, csalfán, fújjad a tilinkót, szedte vettés szájjal, s kenje meg Apolló fürteidet.
0: Hát akkor fújjátok meg a tilinkót. Köszönöm. Tessék!

0: Johann Sebastian Bach harmadik E-dur hegedű partitájának részletét Baráti Kristóf játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy szemléletformáló futóversenyről, a múzeumok éjszakájáról és néhány tanévvégi követendő jó gyakorlatról számolunk be önöknek. Idén 21. alkalommal hirdették meg az Olvas El elnevezésű vetélkedőt. Ebben az évben a nyomozás volt a téma, a Harry Potter és a bölcsek köve, a gyerekrablás a Palánk utcában és a Banyavé című regények alapján. Az ötletgazda Hevérné Kanyu Andrea.
4: Az Olvasát azért hoztam annak idején létre, mert nagyon szeretek olvasni, és tanítóként a célom, hogy akiket tanítok, azok is szeressenek olvasni. De nyilván még nagyobb cél, hogy mindenkit elérjen az ember. A verseny 4.-5.-eseknek jött létre, azért, mert ők már kimennek az alsó tagozatról, de még nem felsősök. Ugye egy kicsit úgy átmenet. És abból indultam ki, hogy nem mindenki tud egyformán jól olvasni, akkor legyen olyan is köztük, aki jól rajzol. Van, aki nagyon jól beszél, tehát hogy egy ilyen komplex versenyt szerettem volna létrehozni. Nagyon gyorsan kellett segítő embereket találni, mert hát kinőtte magát a verseny. Először megtaláltam az Olvasástársaságot, a Magyar Olvasástársaságot, aztán pedig a Matek könyvtárának a dolgozóit, akik azóta is teljes messzélessége mellettem vannak és támogatnak.
3: Az országos versenyre több mint 65 csapat nevezett, a fináléba pedig 6 jutott be. Homokszentgyörgyről, Dombóvárról, Felcsútról, Balatonfűzfőről, Szennáról és Esztergomból.
5: Krausz Veronika vagyok Esztergomból, az Esztergomi József Attila általános iskolából érkeztünk. Nekem ez most már talán a harmadik versenyem, amin csapattal indulok, úgyhogy ismerős volt a maga a versenynek a szemlélet is, meg a feladatok is nagyjából, sőt ez a csapat, ez félig meddig a tavalyiból tevődött össze, mert ugye már ők 5.-esek, tavaly 4.-esek voltak. Mivel én ugye alsó tagozaton tanítok, és már nem ők az én osztályom, ezért elég nehéz volt összehozni a versenyre felkészülést, mert nincsenek közös óráink, de megoldottuk plusz időkben. Sok időt igényelt, de nagyon élveztük a feladatokat, mert nagyon kreatívak, nagyon játékosak, úgyhogy a gyerekeknek ez teljesen belevág abba az elképzelésbe, amit ők mondjuk egy olvasási versenyről gondolnak.
3: A döntő résztvevőit a Magyar Olvasás Társaság alelnöke dr. Gombos Péter köszöntötte.
6: A mai nap győztesei ti vagytok, mind, akik itt vagytok a döntőben. Mindannyian nyertesek vagytok, mert ti azok közé tartoztok, akik olvasnak könyveket, méghozzá nem is keveset. Azért vagytok itt, mert olvastatok szívből, lélekből, talán még élveztétek is, nagyon remélem. És ez nagyon fontos dolog, kérdeztem most egy újságíró, hogy miért fontos egy ennyi idős gyereknek, hogy olvasson. Azért fontos, mert enélkül nem teljes az életünk, és ezért fontos, mert szeretünk olvasni. Ilyen furák vagyunk, hogy könyvekkel érezzük jól magunkat. Lehet, hogy 10-20 év múlva mi leszünk kisebbségben, mi leszünk azok, akik olyan furán néznek, akik nem olvasnak könyveket, de szerintem mi választottunk jól. És nekünk van igazunk, mert hogy olyan dologgal töltjük az időnket, amitől többek és teljesebbek leszünk. Én bátran merem azt mondani, nem tud teljes lenni az élete annak, akinek nincsenek a közelében könyvek, aki nem tud könyveket olvasni. Egy kedves irodalmár barátom, Fűszó Balázs szokta mondani, hogy irodalom nélkül is lehet élni, csak minek.
3: A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában pedig a Kazinci szép kiejtési verseny vármegyei döntőjét rendezték meg. Az intézményi fordulókat követően két korcsoportban több mint 30 diák jutott be a fináléba. Tudtuk meg Richterné Somjai Mónikától.
7: A verseny közel 20 évre tekint vissza. Alsós gyerekeknek hirdetjük meg, 3. és 4. osztályosok indulhatnak. A házi versenyeken dől el, hogy ki jut tovább erre a vármegyei versenyre. Célunk az, hogy minél több gyerek tudjon szépen magyarul, szép kiejtéssel olvasni, ezzel is őrizzük meg a magyar nyelvnek a kultúráját és a szépségét. Az idei évben 18 negyedik osztályos tanuló és 14 harmadik osztályos tanuló vesz részt a versenyünkön.
3: A házigazda intézménynek több szempontból is kiemelten fontos ez a betélkedő, mondta az igazgató Fenyőné Antal Judit.
8: Azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés és öröm az számunkra, hogy mi rendezhetjük meg már hosszú idő óta ezt a versenyt. A diákjaink örömmel készülnek rá, nyilván többlet feladatot jelent nekik a millió más elfoglaltságuk mellett, de azt gondolom, hogy lelkes kollégák megértetik velük azt, hogy az anyanyelvünk ápolása, a szép magyar beszéd az alapkövetelmény, és szívesen indulnak ezen a versenyen. Mi pedig, mint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának képzéséért felelős általános iskola, külön örülünk neki, hiszen azt gondolom, hogy épp úgy a hallgatóknak, mint a tanároknak, diákoknak egy fontos feladat a diákok versenyre felkészítése, versenyeztetése.
3: Hasonló véleményt fogalmazott meg egy felkészítő tanár, Tótné Cvik Leóna is.
9: Én úgy gondolom, hogy mindig megfogja őket. A szép beszéd, a szép irodalmi alkotások mindig megfogják őket. Szeretik, tulajdonképpen ahogy megtanulnak olvasni, hogyha ezt jól közelítjük meg, akkor a gyerekek ezt szeretni fogják. És ez az iskolai verseny itt nálunk a harmadik, negyedik osztályos évfolyamot érinti. Az iskolai fordulón tulajdonképpen már észrevehető volt, hogy nagyon szívesen vettek részt a gyerekek rajta. Az én évfolyamom a harmadik évfolyam volt, és a kis tanítványom nyerte meg. A mi felkészülésünket az jellemezte, hogy nagyon szívesen olvasott, nagyon szívesen adott elő, szívesen olvasott az osztályának, és nagyon remélem, hogy majd a versenyen is megmutatkozik.
3: Hangszereket adtak a hátrányos helyzetű gyerekek kezébe a Napkerék Egyesület hangja tanodájában. A fiatalokat purujázni, dobolni és gitározni tanították. A szervezet elnöke Bogdán Imre összegez.
10: Megpróbáltuk szeptembert behozni a zene mindenki szíve van jeligére egy purujás és gitáros hangszeres próbákat. Kisebb-nagyobb sikerrel, de azt gondolom a lényeg az, hogy a gyerekek, amit teljesen az elején kezdték, alapnál kezdték és próbáltunk velük valami sikereket elérni. Remélem, hogy sikerül, már egyszer bemutatkoztak, az karácsonykor volt, és most lenne záróvizsgáljuk a gyerekeknek, de ebben a két hetes nyári táborban szeretnénk ezt megvalósítani, és mai nappal kezdenénk. Az igazság az, hogy a maga próbákat nagyon ügyesen vették, és akartak is próbálni, csak aztán a nyár kezdetével úgy elillant ez a kedv, és megpróbáltunk valamit még valami serkent a gyereket, de nem tudtuk, mert nagyon sokan hiányoztak, de végül is, akik itt maradtak, bemaradtak, azok tényleg szívvel lelkével végeztek ezt a fajta zenei tanulást.
3: A zenélés közösségi élménye nem csak jó hatással van a gyerekekre, de számos készségüket is fejleszti, mondja a Zenekedvelő Kórusának karvezetője Kerekesné Pitel Anna.
11: Ez egy nagyon érdekes program, amire engem fölkértek, mert több helyen is tanítok, én Furulyát Nagybajomba és Igalba, a Lóránt iskolába, és hát igazából ugye a 40 éves kodáim hagyományokat próbálom itt módszertanilag felhasználni, mert nagyon megszeretik a Furulyát a gyerekek. És azért különleges ez a tanodai program, mert ez egy pályázati programma van bent, és a gyerekek végül is egész nap iskolában vannak, és mikor délután ide jönnek, tanulnak. Én amikor ide jövök, akkor meg egy kicsit a szabad idejüket próbálom egy más stílusba folytatni, hogy játékos is legyen, meg így tanuljanak is vele. Hát először meglepődtek, hogy amikor a Furulyát a szájukba vették, és hát ugye a zsipsuppal, meg az én kis kettő, meg kezdtük, de karácsonykor azért már énekeltünk Hullapelyes Fehér Hót is, vagy játszottunk Furulyán. Hát ugye itt azt kell tudni, hogy ezek a gyerekek, ezek nem minden nap járnak. Tehát van, amikor három gyerekkel furulyázok, van, amikor négyel, van, amikor kettővel, de most ez a mai nap, ez is arról szól, hogy mi az, amit még pluszba lehet tenni a gyerekekkel, és van közöttük olyan, aki kimondottan tehetséges, és nagyon örülök neki, mert azért mondhatnám azt, hogy fáradtak, de mégis szívesen csinálják.
3: országszerte különleges programok tucatjai várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. A kaposvári Ripronai Múzeumban is látványos bemutatók, rendhagyó tárlatvezetések és ismeretterjesztő előadások közül lehetett választani. Az egyik főszervezőt, Őszi Zoltánt hallják.
12: Igazából a családokat célozzuk meg, akik szórakozni akarnak, meg azokat is megcélozzuk, akik valamit meg akarnak tudni a múzeumról. Tehát vannak olyan tárlatvezetések, amik bemutatják a múzeum kiállításokat. A kollégáink kipakolnak olyan tárgyakat, amit amúgy csak a raktárban lehet látni, most beszélnek róluk, preparátumok, lemosott csontok, ilyeneket. Vannak népszerű előadások, amikor speciál most arról beszélünk, hogy a kisbagoly húg a Ripronai Parkban, akkor azt menteni kell, vagy nem kell menteni. Most fog bontani sajnos az a páncélkiállítás, amiben Séta Attila az utolsó tárlatvezetést tartja. Mögöttünk megy Vitéz László báb előadása, amire látszik, hogy pici gyerekeket vonzottak be. Az éremkiállításban szintén Varga Máté régészünk vezet. Tehát még egyszer mondom, tudományos programot is próbálunk nyújtani, illetve szórakoztatni is próbálunk a gyerekek, a családok részére.
3: A somogyi családok népszerű kirándulóhelye, a Deseda és az ottani Fekete István látogatóközpont is kitárta kapuit. A kiállítóhelyi koordinátor Lehocki József.
13: Ma tartjuk ugye a múzeumok éjszakáját itt a Fekete István látogatóközpontban, illetve a Ripronai Múzeum többi kiállítóhelyén is. Egységes karszalaggal látogatható most az összes. Az év ezen napján ugye az esti naplementében is hajókázhatnak a Desedára kilátogatók, illetve a Kaposbaranta Egyesület látható itt mögöttem éppen szabjavívással, illetve karikásostoros bemutatóval, de lesz előadás az ehetővadnövényekkel kapcsolatban, illetve az új időszaki kiállításunk az Extrém Élővilág címet viseli. Ez a földünknek az élőhelyeit mutatja be a trópusoktól a sarkvidékekig, gyakorlatilag éppen tart egy tárlatvezetés az épületben, az éjszaka folyamán még lesz ilyen zseblámpás túra itt a Árnyak és hangok az éjszakában címmel, illetve ugye a hajókánk az esti sötétedés után is ugye éjfélig még látogatható, pár hely még maradt.
3: A Kapostüskevári Vasúti Múzeum is kinyitott a múzeumok éjszakáján.
14: Kemencei Róbert, a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület elnöke. Szeretjük a vasutat, szeretjük megmutatni az embereknek a vasút szép oldalát, ez pedig a története, és szeretnénk megmutatni, hogy régen milyen eszközöket, tárgyakat használtak a vasutasok, illetve milyen vonatok mentek, amiket itt kicsibe a terepasztalon meg lehet tekinteni, ugye az 1800-as évektől napjainkig. Készültünk a mai napon gyerekeknek is, vannak különböző mozdonyokról készült színezőink, a Magyarországon közlekedő Szergely, Csörgő, Bézé típusú és egyéb más vonatokat ki lehet ízlés szerint színezni, van kirakó, amiből komplett mozdonyt lehet összerakni, illetve van egy terepasztal is kint, amin a gyerekek most éppen megy kéne egy gőzmozdony, azt irányíthatják, de hoznak saját vonatot, akkor azt is ki lehet próbálni, illetve itt a benti termekben pedig a három darab terepasztalon közlekedő modellvonatok sokasságát lehet megnézni.
3: Maga a vasúti megálló is tartogatott érdekességeket, az oda befutó vagy csak áthaladó szerelvényekről, ugyanis szintén sok érdekességet tudnak mesélni az egyesület tagjai, például a Bizmut motorvonatról is.
15: Broli Péter vagyok, a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület titkár. Ez a vonat, ami most itt elment, lényegében a MÁV-nak, illetve a Magyar Vasútnak a csótánya, egyszerűen szinte elpusztíthatatlan és felbecsületlenül nagy szerepet töltött be Magyarországon az elmúlt 30-40 évben a mellékvonalakon, az utasok szállításában. És hát ez lényegében Csehországból, ugye eredetileg szoktam mondani, a Studenka vagonka, vagy a Studenka mivel ment, és Studenkával mentem, Piroskával mentem, a piros villámmal mentem. Ugye viccesen még ugye a Kaposvár Siófok vasútvonalon is ez jár, és ugye viccesen szokták rá mondani, hogy ez a nem a japán vonal a Shinkansen, hanem az a, mivel Siófokra megy, ezért Shionkansen. Szóval a Shionkansen, azaz a BZ, az egy igazi igásló a mellékvonalakon, és fáradatlanul viszi hozzá az embereket a falvakból a városokba.
3: 10. alkalommal rendezte meg a Somogyi Erdőgazdaság nyárköszöntő futóversenyét a Zselic szívében. A jubileumi esemény központi helyszíne a Ropói tó volt, ahol a cég kommunikációs referense Kovácsné Kis Zita így nyilatkozott.
16: Nagy büszkeségünk az, hogy idén 10. alkalommal van ez a futóverseny, a nyárköszöntő futóverseny, amelyen most már legalábbis eddig a percig közel 300-an neveztek. Ez is azt mutatja, hogy az emberek számára, nem csak a somogyi emberek, mert hiszen sokkal távolabbról is jön, jönnek. Fontos az, hogy az erdőben legyenek, és az erdőben sportoljanak. Ez számunkra is nagyon fontos, hiszen ennek a versenynek, ennek a rendezvénynek nem csak az a célja, hogy sportolásra, mozgásra hívjuk az embereket, hanem az is, hogy bemutassuk azt, hogy milyen fontos az erdő és a természet szeretete, és az erdő és a természet védelme is. Tehát egyfajta közjóléti szemlélet formáló szerepe is van ennek a rendezvénynek.
3: Az erőpróbán sok olyan sportoló is akadt, aki most először állt rajthoz ezen a zselici viadalon.
17: Toldi Tímá vagyok, Solymáról jöttünk egy lelkes csapattal, most vagyunk itt először ezen a versenyen. Barátoktól hallottunk róla, és ezért úgy gondoltuk, hogy izgalmas, és eljövünk. Rendszeresen futunk terepen, saját futó versenyeket is rendezünk Solymáron, ahonnan jöttünk. És igazából imádjuk mindent, ami a természet és a futás. Most a rövid távon jöttünk a csapattal, mert úgy gondoltuk, hogy legyen egy élményfutás. Egyébként meg egészen a félmaratoni, maratoni távokat is már futottuk, úgyhogy de most ez csak kizárólag egy élményfutás lesz.
18: Simon Ákos vagyok, Pápáról érkeztem, de most egy ideje már itt Pécsen dolgozok, és cégen keresztül jelentkeztem itt a futóversenyre. Igazából most vagyok először így versenyszerűen. A 10 kilométeres távra jelentkeztem, most az elmúlt 3 hónapban egész sokat készültem is rá, hogy ezt le tudjam futni, ami miatt úgy érzem, hogy ez egy kihívás lesz, hogy lesz benne egész sok szintkülönbség, tehát az elején egy nagyobb szintemelkedéssel kezdünk, ott majd jól be kell osztanom az energiámat, és aztán pedig majd a végén mindent beleadok, aztán igyekszem minél jobb időt futni.
3: A Somogyi Erdőgazdaság zselici erdészetének igazgatója Pintér Otto szerint az ilyen rendezvények egyszerre szólnak a mozgásról, a természetvédelemről, a közösségépítésről és az erdészek vadászok munkájának bemutatásáról.
19: Gyakorlatilag a Sefok ZRT, illetve a jogelődjei már 75 évvel ezelőtt óta kezelik az állami erdőterületeket, és maga a sportesemény, a félmaraton, a középtáv és a rövidtáv is csak és kizárólag állami erdőterületen történik, tehát itt futnak a futók. Úgy van kialakítva a pálya, hogy igazából a zselicre jellemző legyen. A zselicre jellemzőek a széles hátak, meredek letörések. Hát ebbe bőven lesz alkalmuk kipróbálni ezeket a meredek lejtőket a futóknak. Illetve, hogy földobjuk egy kicsit a napot, egyéb mellékprogramokat is szerveztünk. Hát az első talán a kulináris élvezet, vadpörkölttel várjuk az előnevező futókat. Lesz modellhajó bemutató, hiszen itt Ropolyban található egy záportározó is, ami erre kiválóan alkalmas. Itt ki is lehet próbálni a hajókat. Aztán vendégül látjuk társzervezőként a Somogy megyéből ugye az értéktárat, tehát ott is többféle látnivaló lesz. Aztán langallót lehet kóstolni még, illetve ásványvízzel készültünk, ugye befutó csomagokat fogunk átadni a versenyzőknek, és a pályán én azt gondolom, hogy fontos megemlíteni, hogy rengeteg apró kincs van az erdőbe, amit megtekinthetnek a futók futás közben is, de utána szeretettel várunk bárkit ide-vissza. Ezeket a közjóléti létesítményeket, beruházásokat mind a Sefak ZRT hozta létre és tartja fönn most már évtizedek óta. Elsősorban a gyerekeket várjuk a Sefak ZRT standjára, ahol két kolléganő játékos formába próbálja átadni azokat az ismereteket, amit az erdész végez a mindennapi munkája során, és így próbáljuk a szülőket és a gyerekeket kicsit közelebb hozni az erdőgazdálkodáshoz és az erdőhöz. Mert nagyon fontos megegyezni, itt ugye összekötjük a sporteseményt, tehát aki már rajt hozzááll, az is rengeteget tett az egészségéért, de azt kell tudomásul venni, hogy egészséges emberi élet, egészséges, állékony, stabil erdők nélkül nincsen, és az erdészek ezt biztosítják hosszú évtizedek óta.
3: Az imént említett hajómodellező társaság Gyoma Endrődről érkezett Ropolyba Blaskó János vezetésével.
20: Ez egy tengeri jakt, angol tengeri jakt. Ez eredetiben 19 méter, úgyhogy ez egy versenymodell, tehát amiket itt látunk, ezek modellek, tehát nem makettek, ugye sokan keverik a dolgot, tehát tulajdonképpen abban különbözik, hogy ezek működő dolgok. Ebből verseny van minden évben, általában 8-10 verseny van egy évben, ez ilyen versenysorozat. Mi Gyoma Endrődről vagyunk, Gyoma Endrődi Modellezőklubból. Mi 1977-ben kezdtük ezt a tevékenységet, a mai napig így folytatgatjuk. Ezek életű hajómodellek, tehát ami annyit jelent, hogy tervrajz alapján, tehát létező vagy létezett hajók modelljei, tehát tervrajz alapján kell elkészíteni őket, ugye ezt értékelik, akkor mennyire részletes, mi a nehézségi foka, tehát ilyen pontok vannak, ebből összejön 100 pont, és van egy háromszögletű pálya, ami ugye itt nincs most felállítva, ott kapuk között kell végigmenni, ott maximum 100 pont van, tehát van ilyen tolatási manőver, kikötési manőver, és ez megint 100 pont lehet maximum. És ebből a két eredményből jön össze a bajnoki eredmény tulajdonképpen.
0: A vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Rod Stewart felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 93 éve ezen a napon született Claudio Abbado, milánói születésű karmester, aki karrierje alatt a világ legnevesebb zenekarait vezényelte. Bécs, New York, majd Milánó után a berlini filharmonikusok élére került, Herbert von Karajan utódjaként. Az ifjú muzsikusok támogatását szívügyének tekintette, az ő nevéhez fűződik az Európai Unió ifjúsági zenekarának létrejötte is. A hangolóban ma elsőként Brahms B-dur zongora versenyének második és harmadik tétele csendül fel, Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok előadásában, majd Mendelssohn C-moll szimfóniájának negyedik tétele a londoni szimfonikus zenekartól. Vezényel Claudio Abbado.

A hangoló ma esti adásában a 93 éve született Claudio Abbado olasz karmesterre emlékeztünk. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Fülöp Tamás bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Bójás János és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: 0 óra 5 perc. Romano Guardini, az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az élet nem egyenletesen zajlik. Megvannak a teljesség, a rugalmasság felfelé ívelő korszakai, és az erőtlenség, a kiüresedés mélypontjai, s a kettő között az átmenet sokféle példája helyezkedik el. Kívülről is érnek bennünket bizonyos hatások, melyek hol segítenek, hol akadályoznak, bátorítóak vagy zavaróak. Más változások adódnak magának az életnek alakulásából. A reggel más, mint a dél, a nappal más, mint az éjszaka, s az év folyamán is mélyreható változásokon megy keresztül az ember testi-lelki állapota. Azon kívül az egyes életszakaszoknak, mint a gyermekkor, ifjúság, érettkor és öregkor is megvan a maguk sajátos formája. Megint más hatások keletkeznek a személyes szférából, vagy a lelki-szellemi szférából. A környező emberekkel való tiszta és jó viszony egészen más lélekállapotot biztosít, mint az elrontott, összezavart kapcsolatok. A termékeny alkotás időszakában egészen más az ember, mint a belső sivárság és szorultság idején. Mindezek a dolgok érvényesek az imádságos életre is. Nem egy gépies lény végzi az imádságot, hanem az eleven ember, és minden, ami meghatározza életét, az kihat az imádságára is. Jöhetnek tehát időszakok, amikor sem ereje nincs az imádsághoz, sem öröme nincsen benne, és bensőleg minden halottnak tűnik. Akkor aztán nem látja az ember, hogy mihez igazodjék. Ilyen lelkiállapot keletkezhet nagy kifáradás esetén, olyan egyhangú munka miatt, melyet kedvetlenül végzünk, vagy pedig betegség vagy testi gyengeség miatt. Ugyanígy hatnak a folyamatos gondok, vagy a kilátástalan nehézségek, helyzetek. Helyesen mondja a közmondás, a szükség megtanít imádkozni. De mint minden közmondás, ez is csak félig igaz. Az ellentéte szintén érvényes, amely így szól, a bajban elfelejtünk imádkozni. Erkölcsi ingadozások vagy vereségek szintén erős hatást gyakorolnak az imádságos életre. A lelkiismeret nem valami elkülönített dolog, hogy az ember védekezni vagy tiltakozni tudna, de közben a tulajdonképpeni élete változatlan marad, hanem a lelkiismeretünk áthatol mindenen. Megteszi, amit meg kell tennie, s így erősödik meg belőle minden egyéb. Ha pedig felmondja a szolgálatot, akkor az egész életnek, így az imádságnak is elvész az értelme és ereje. Nem leli kedvét többé benne, és értelmetlennek tűnik. Vagy az az érzése támad az embernek, hogy nem is tartozik Isten szent birodalmához, ahol az imádság zajlik. Különösen azokra a lelki nehézségekre kell rámutatnunk, melyet búskomorság vagy depresszió néven foglalhatunk össze. Megfontolásaink számára azért fontosak ezek, mert épp a lelki életet élő emberek esnek könnyebben áldozatul ennek az állapotnak, és épp azok a lelki területek szenvednek kárt, melyekből a hívő magatartás kiindul, származik. A depresszióban szenvedő embernek rendkívül sebezhető a belső világa. Az életet erősebben átéli, mint mások. A szépséget, fényességet, nagyságot épp úgy, mint azt, ami nyomasztó lakhat, ami megsebez, ami méltatlan. De mindennek az átélése olyan módon történik, amely a dolgokat túlbecsüli, s így a belső tartalékokat felemészti. Minden jobban megérinti őt, mélyebben megindítja, fájdalmasabban sebzi meg, és hosszabb ideig rendíti meg, mint másokat. A depressziós embernek gyakran élénkebb a fantáziája, erősebbek a vágyai. Így ezek túlmennek, túlszárnyalják a valóságos lehetőségeket, amiből aztán sok fájdalom és csalódás származik. Esetenként a búskomorság, a depresszió az alkotó tehetséggel jár együtt, ha az a tehetség művekre vagy emberekre irányul. Akkor viszont ez lesz az alkotás ára. A bőség és a siker óráiért ürességgel, belső szorongatottsággal kell fizetnie. A depressziós, búskomor emberben gyakran nagyon sok szeretet van. Ez a szeretet azonban igényes és sebezhető, és a fájdalom nagyobb, mint a beteljesedés. Vagy tudja, hogy milyen lenne, ha szerethetne. Vágyakozik is utána, de nem képes rá. És lehetne még néhány dolgot mondani.
De bármilyen típusú is legyen a búskomorság, és bármiféle gyökerekből származik is, mindenféleképpen vannak olyan időszakok, amikor minden elsötétül az ember körül. A dolgok színe és szépsége megsápad, az ember ürességbe és bezártságba kerül, és úgy tűnik, hogy nincs értelme az életnek. Ilyenkor aztán az imádságot is elveszíti. A szavak semmit nem mondanak többé. Isten valóságának a tudata eltűnik. Az ember egy sivatagba kerül. Önmagának is teherré válik. A lelki élet világa ellenáll neki. Ez ellenkezésre, lázadásra indítja, s az egyetlen dolog, ami még valamennyire megőrizte értelmét, az a munka, vagy pedig a kézzelfogható élvezet. Ha azt kérdezzük, mi történjék ezekben az időszakokban, akkor a választ megint egy átlagvonalhoz kell igazítani. Mindenek előtt nem szabad egykönnyen feladni a harcot. A nehézségek gyakran nagyobbnak tűnnek, mint amilyenek a valóságban, s elegendő keményen összeszedni magunkat, hogy megtörjön a varázs. Arra is emlékeztetnünk kell, hogy az ember nem szívesen imádkozik. Éppen az nem imádkozik, ami a leglényegesebb benne. És ez az imádság iránt mutatott ellenszenv összeszed minden kifogást, amit csak talál, hogy megmagyarázza, miért nem kell imádkoznia, vagy miért nem tud imádkozni. Fontos tehát, hogy megőrizzük imádságunk rendjét, és kitartsunk. Az ima fáradtságos lesz, és azt gondoljuk majd, hogy nincs is értelme így imádkozni. De ennek ellenére belül nagyon fontos dolog történik. Megerősödik lelkiismeretünk, növekszik a lelki erőnk, és lelki értelemben vett jellemünk megformálódik. Ezeknek az időszakoknak Istennel való kapcsolatunk szempontjából is nagy jelentősége van. Remete Szent Antal egyszer, amikor súlyos lelki szorongattatást állt ki, megkérdezte utána az Urat: hol voltál, Uram, azokban a napokban? És a válasz így szólt: közelebb voltam hozzád, mint bármikor azelőtt.

0: Romano Guardini, az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Adásunkat Mendelssohn numero 3-as A-moll skót szimfóniájának két részletével folytatjuk, előadja az Új Filharmónia zenekar Riccardo Muti vezényletével.

0: Mendelssohn numero 3-as A-moll skót szimfóniájából hangzott el két részlet, az Új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényelte.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Most következik a nyelv édesanyánk.
3: Kommunikációt támogató mesék, interjú, a közelre közelítve, jegyzet. Játékunk ma betűkirakós. Ez magazinunk mostani kínálata. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Egy lengyel logopédus, beszédfejlődés segítő pedagógus tapasztalatai alapján született meg a Móra kiadó Palkó könyvsorozata. A címben szereplő kíváncsi kisfiú az eddig megjelent két kötet egyikében falun, a másikban pedig a városban él át kalandokat. Teszi ezt úgy, hogy azzal sokat segít a mesék hallgatóinak. Kass Bencét, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpontjának szakértőjét kérdeztem. Az ember szülőként gyakran találkozik a két szélsőséggel, az egyik az, hogy ja Istenem, a gyerek már egy éves és még mindig nem, a másik pedig az, hogy hagyjad nyugodtan, majd az suliban meg az óviban megtanítják.
4: A nyelvi fejlődésben nyilván vannak fontos mérföldköveket, hogy a szakirodalom leírja nagy statisztikai átlagok alapján, hogy azért 10 hónapos kor körül várjuk azt, hogy a gyerekeknél már észrevehető, hogy megértenek nyelvi megnyilatkozásokat, tehát gyakori mondatokat, szavakat. Azt, hogy ők megszólalnak, az általában én egy éves kor körül szokott megtörténni. Mondjuk azt, hogy több szavas megnyilatkozásaik vannak, az valahol így két éves kor körül. Először, és akkor nyilván az a mondatokban való kommunikáció 3 éves kor körül, de az is mostanra már széles körben ismert, hogy nagyon nagy a gyerekek közötti különbség. Tehát vannak olyan gyerekek, akik már 8 hónaposan szavakat mondanak, vannak, akik éppen csak a 2 éves kor előtt kezdenek el beszélni. És ez még mind gyakorlatilag a tipikus fejlődésen belül értelmezhető. Hogyha a cél az, hogy mondjuk észrevegyük időben azt, hogy mikor keletkezik egy olyan elmaradás, ami beavatkozást igényel, akkor az nyilván ebben a nagy változatosságban értelmezhető.
3: Szülők is hasonló változatosságot mutatnak? Ezt azért is kérdezem, mert ugye mindenkiben fölmerül, hogy hát miért ne tudnék én mondókákat mondani, vagy mesélni a gyereknek az alapján, ami velem történt annak idején.
4: A korábbi nézetek szerint mi nyelvi képesség viszonylag egyenletes, tehát hogy nem különbözünk-e tekintetben, azért ma már tudjuk, hogy még az anyanyelvi képesség tekintetében is elég nagy eltérések vannak, ugyanazon társadalmon belül is, úgyhogy persze a szülők között is jelentős különbségek vannak, szókincsben, kifejezőkészségben, a mondat megértés és szövegértés tekintetében, és ez nem csak az olvasásra, írásra igaz, hanem a hangzó beszéd használatában. Úgyhogy nyilván az is különbözik, hogy egy szülő milyen nyelvi mintát ad.
3: Meg szokták különböztetni, hogy a mai gyermekek, mint hogyha mások lennének, mint a korábbiak, eleve csökkent figyelemmel kérdőjel születnek, de biztos, hogy nem tesz jót, megint csak kérdőjel, a sok képernyő használat meg a mobilozás.
4: Arra nem utal semmi egyelőre, hogy úgy születnének, hogy más a figyelmi képességük. Nyilván az, hogy egy gyereknek milyen az idegrendszere, tehát az emlékezeti működései, észlelése, az ezen a ponton elsősorban genetikusan meghatározott, bár nyilván a magzati fejlődés során is már éri környezeti hatások. De nyilván utána, főleg az első életévekben tapasztalt környezeti ingerek, azok befolyásolhatják ezeknek a működését. És itt valóban egy újonnan, tehát az utóbbi néhány évben, évtizedben megjelent hatás a digitális képernyő média fogyasztás. Erre nézve már vannak adatok, eleve a képernyőzésnek a tradicionálisabb formáira is, így például a televíziózásra, akár háttérben zajlik, akár aktív, hogy ez hogyan befolyásolja a gyerekek fejlődését, de mára-mára kézbefogható okos eszközöknek a használatáról is van. Lehet tudni, hogy hát eléggé elterjedt, arra már magyar kutatások is vannak, a KSH-nak egy munkacsoportja kimutatták, hogy a magyar másfél éves gyerekeknek a többsége rendszeresnek mondható képernyőhasználó, akár olyan mértékben, ami egyébként a nemzetközi gyermekorvosi ajánlásokkal szembe megy, és kutatások igazolják, hogy egy bizonyos mértéket meghaladó, ellenőrizetlen koragyermekkori képernyőhasználat kifejezetten növeli a nyelvfejlődés késésének a kockázatát, tehát hogy ezeknek a gyerekeknek bizony elmaradása keletkezik. Ennek több oka is lehet, az egyik nyilvánvaló, hogy a képernyővel való elfoglaltság elveszi az időt a gyerek napjából azoktól az aktív tevékenységektől, amely amelyek igazoltan gazdagítják az ő környezetét és javítják a fejlődési esélyeit, tehát például a szülőkkel való társalgások, beszélgetések a kortársakkal, szabad levegőn való aktív, közös játék, társas helyzetek. Nyilván ezek azok az esetek, ahol a nyelvi fejlődés is ideális közegében tud lezajlani. Most a helyett a gyerek egy képernyőt nézeget, az biztos, hogy elveszi az időt. És akkor ehhez még hozzájárul az, hogyha ott mondjuk olyan tartalmakat fogyaszt, vagy olyan jellegű digitális környezetbe helyeződik, ami az idegrendszerét károsan befolyásolja.
3: Azért valljuk be őszintén, a szülők is mobiloznak, és talán emiatt is kevesebb idő jut a gyerekekre. Meg kell-e győzni apukákat, anyukákat arról, hogy érdemes ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozni?
4: Mindenképpen, mert onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy ez egy kockázati faktor a gyerekeknek a fejlődésében, nyilvánvaló, hogy kell ezzel foglalkozni. Tehát a logopédusok, ugye, akik a nyelvi késést mutató gyerekekkel foglalkoznak, már a gyakorlatuk részévé tették, hogy amikor felismernek egy gyereknél nyelvfejlődési elmaradást, akkor vizsgálják ezeket a helyzeteket, azokat a környezeti hatásokat, a családban tapasztalható mintákat, amik potenciálisan hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyelvi elmaradás kialakuljon, és nyilván ezen akkor dolgozni kell, tehát hogy a nyelvi késés logopédiai ellátásában egy fontos tényező a szülőkkel való folyamatos konzultáció, milyen tevékenységeket preferáljanak az otthoni együtt töltött időben, és milyen tevékenységeket próbáljanak lehetőség szerint kiszorítani, minimalizálni. Tehát nyilván a szülő részéről is fontos, hogy még hogyha a kezébe is tartja az okos eszközét, azért, hogyha a gyereke hozzáfordul, akkor mindenképpen tegye el az eszközt, és inkább a gyerekkel beszélgessen, mert ez is egy fontos magatartási minta is a gyerek számára.
3: Azt talán még sokan belátják, hogy ha elkezd a gyerek olvasni, és sok olyan szóval találkozik egy történetben, amit nem ismer, akkor valószínűleg elmegy tőle a kedve, de hát óvodáskorban mihez kezdjünk, kérdi a szülő.
4: Ez nagyon fontos, mert valóban így van, hogy az írott nyelv az egy differenciáltabb rétege a nyelvnek, kifejezés módja az összetettebb, gazdagabb, komplexebb, hosszabbak a mondatok, a szókincs, sokszínűbb, mint a mindennapi társalgási beszéd. És éppen ezért nagyon fontos előkészítése az olvasás elsajátításának az, hogy a szülő az óvodáskorú, sőt akár bölcsödéskorú, vagy még kisebb gyerekének már felolvas. Tulajdonképpen írott szövegek meghangosítását végezzük el, az olyan, mint egy hangos könyv, csak ennél élőbb, mert a gyerekkel egy közös kommunikációs helyzetben történik. És ebben a szituációban a gyerekeknek van alkalmuk egy gazdagabb, kifejezőbb nyelvi réteget megtapasztalni, tehát megismerik azokat a szavakat, fordulatokat, mesei kifejezéseket, szép irodalmi stílust, amivel utána az olvasás tanulás közben oldatlanul találkoznak. Ez a fajta előkészítés, tehát a hangos meseolvasás kellő mennyiségben megtörténik, akkor a gyerekeknek már nem lesz meglepő, nem szembesülnek váratlan nehézségekkel. Ezt is kutatták rengeteget, ezt a jelenséget, és nagyon nagyok a családok közötti különbségek a 6 éves kor előtt hallott felolvasás mennyiségében. Vannak olyan gyerekek, akik úgy mennek iskolába, hogy már több ezer óra meseolvasást hallgattak, és vannak olyan gyerekek, akik szinte egyáltalán nem.
3: Nyilván szülőként mindenki megtapasztalta, hogy a gyerek időnként kérdéseket tesz fel, vagy elkalandozik egy kicsit a figyelme, és akkor el kell térnünk az írott szövegtől is valami mással foglalkozni, egy kicsit játszani vele. Egy ilyen böngészős mesekönyv egy kis szamárvezetőt jelent, nem a gyerek, hanem a szülő számára inkább.
4: Igen, ez azért nagyon fontos, tulajdonképpen, amikor egy mesét úgy olvasunk fel a gyereknek, hogy nem elejétől a végéig folyamatosan mondjuk a szöveget, hanem közben megszakítjuk, és bizonyos ilyen társalgási stratégiát vezetünk be. Ez egy egyszerűnek látszó eszköz, de tudományosan megalapozott módszer, ami igazoltan fejleszti a gyerekek nyelvi képességeit. Hogy bizonyos kérdésekkel, társalgási fordulatokkal megelevenedik a gyerekek számára a mese, közel tudjuk hozzáhozni a történetet, vagy akár a saját életükből vett jelenetekkel, egy-egy fontosabb szóra, kifejezésre rá tudjuk irányítani a figyelmet. Ez nagyon fontos útja, módja annak, hogy a gyerekek minél többet tudjanak profitálni ebből a hallott szövegből. Lényegében tehát ezekkel a kiadványokkal tényleg nagyon sokat tudunk segíteni, ezt tudományosan ellenőrzött kísérletekben is tudták.
3: Meg ugye a gyerekek számára nagyon fontos az, hogy egy-egy szereplőhöz valamilyen módon tudjanak kötődni, legyen az mondjuk ebből a két kötetből kiindulva akár maga Palkó, vagy éppen Fefe a légy.
4: Ez így van, tehát nyilván a gyerekeknek szóló történetek akkor tudnak jól működni, hogyha a gyerekeknek az ott látott alap, karakter, vagy az események az elevenükbe találnak. Nyilván az életkortól erősen függ. Kicsi gyerekeknek mondjuk 2-3 éves, de elsősorban az működik, hogy olyan történet, ami meg a cselekménye olyan, ami velük is megtörténhetett volna, tehát az ő életükben tipikus jelenetekből áll össze. Aztán nagyobb gyerekeknél is elvonatkozhatunk a konkrét kiadványtól, például a Harry Potter könyveknél esetében ott már a fantázia világ lép be, de annak a korosztálynak már éppen ez lehet a vonzó.
5: Azt gondolom elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy nem csak elméleti szakember, hanem gyakorlati tapasztalata is voltak óvodákban. Volt-e olyan eset, ahol ön is rádöbbent valamire, vagy felkeltette különösen az érdeklődését?
4: Hát szinte csak ilyen esetek voltak. Minden gyerek más, és tényleg nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan reagálnak, hogyan közelítik meg a nyelvet. Minden gyereknek megvan a maga sajátos erőssége, és a másik oldalon az a fajta problémája, vagy nehézsége, ami ezt akadályozza. Logopédusként nagyon fontos ezeket fölmérni. Így csomó esetben azt látjuk, hogy gyerekek meglepően tudatosak tudnak lenni, más esetben pedig, hogy rá kell vezetni őket, és valami fajta ösztönös megközelítés, ami inkább beválik. Ez nagyon sokszor a gyerekeknek a temperamentumától függ. Hát bizonyos gyerekekkel jobban működik egy képeskönyv lapjai fölött ez a fajta dialogikus olvasás, más gyerekekkel pedig az, amikor valami fajta ritmikus, mozgásos cselekménybe tudjuk beleágyazni mondjuk az elsajátítandó szókincselemeket.
5: Itt is működik, hogy bocsánat, nem szabad rágörcsölni a problémára?
4: Logopédusként azt mondanám, hogy egyik szélsőség sem megfelelő, tehát nyilván nem szabad 0-24-ben a szülőnek mondjuk fejlesztő pedagógusi szerepben lenni, mert ő mégis elsősorban az édesapja, édesanyja a gyereknek, és nyilván a gyerek számára elsősorban egy bizalmas, szeretettel teli kapcsolat az, amit neki nyújtania kell. Ugyanakkor nagyon fontos, hogyha a gyereknek van egy fejlődési problémája, akkor arra reagálni kell, azzal foglalkozni kell. A nyelvfejlődési elmaradás az egy érdekes terület abból a szempontból, hogy nagyon sok szülő nem ismeri fel. Nyilván, amikor egy gyerek nem szólal meg, tehát nem kezd el beszélni, az egy észrevehető jel, de miért a kisgyerek elkezd valahogyan beszélni, akkor sokan hajlamosak megnyugodni. Jó, hát akkor mégiscsak minden rendben van. De ahogy korábban is mondtam, a nyelvi képességnek van egy fejlődése, életkorilag elvárt szakaszai vannak, és hogyha a gyerek nem tud fölzárkózni az életkori normákhoz, akkor problémákkal fog szembesülni. Tehát lehet, hogy egy gyerek már mondjuk megtanul egyszerű mondatokban beszélni 6 éves korára, de ugye ez egy olyan szint, amit mondjuk 3 éves korban várunk el. Éppen ezért nem lehetünk ezzel elégedettek. Nem mondhatjuk azt, hogy igen, ő már beszél, akkor ez a probléma megvan oldva, mert az alapvető életkori normáknak nem fog megfelelni, és ez gondot okoz kortárs kapcsolatokban, illetve az iskolai teljesítményben. Ez a probléma nagyon sokszor úgy jelenik meg, hogy közben semmilyen más fejlődési zavar vagy károsodás nem mutatkozik a gyerekeknél. Ezt nyelvfejlődési zavarnak hívják, és erre mai szemmel nézve azt mondom, hogy nehéz rágörcsölni, mert általában inkább a fordítottja a probléma, hogy nem kerül felismerésre, és valahogy félreértelmezik, vagy nem is veszik észre, és a gyerek úgy küzd egy ilyen láthatatlan fogyatékossággal, hogy nagyon kevés segítséget kaphat.
5: Ha jól tudom, ez a gyerekek körülbelül 7%-át érinti.
4: Így van, tehát sokkal gyakoribb annál, mint amit várnánk. Ez a gyakoriság, ez azt jelenti, hogy egy-két gyerek érintett minden egyes óvodai csoportban vagy iskolai osztályban. Tehát ugye olyan gyerekekről van szó, akik a többiek nehézkesebben fejezik ki magukat, alacsony a szókincsük, keresgélik a szavakat, nem is mindig értik a hozzájuk intézett beszédet, hogy van ebben egy ilyen komplexitási korlát, amit fel tudnak dolgozni, és hát ez nyilvánvaló, hogy akár a kortárs kapcsolatokban, akár az iskolai tanulásban nyelvvel van átítatva minden, szóval, hogy verbálisan zajlik a kommunikáció, éppen ezért akinek ebben vannak sajátos nehézségei, azok nagyon súlyos kudarcokkal szembesülnek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az életnek minden területén, és akkor ez mindenféle mentális egészségbeli problémákhoz tud vezetni, és hát kihat innentől fogva a gyereknek az egész élet.
5: Mennyire nyelvfüggő a nyelvfejlesztés? Ez onnan jutott eszembe, hogy ennek a kékkönyvnek a szerzője lengyelül írta meg a műveit, és hát a magyar egy itt az európai sorból viszonylag kilógó nyelvtípus.
4: Igen, ugye magyarként itt a szláv gyűrűben vagyunk, és az nyilván bizonyos nyelvi fejlesztő módszerek esetében nagyobb probléma. Egy ilyen alapvető kommunikációs támogatást jelentő kiadványnál kevésbé. Tehát, hogyha mondjuk, hogyha a magyar és a lengyelt nézzük, akkor itt elsősorban az azon túlmenően persze, hogy a szavaknak más az alakja. Itt a nyelvtani rendszernek a szerkezetében van a legfőbb differencia, de ezen a szinten ez még nem gond. Tehát, hogy nyilván minden egyes mesében valami fajta kérdések, kommunikációs stratégiák felmerülnek, de ugye ez nem egy logopédiai terápia, hanem egyszerűen egy kommunikációs stratégiák bevezetése a családban, illetve kommunikációs támogatás. Ezen a szinten a nyelvek közötti eltérések nem igazán játszanak szerepet. Tehát nyilván a lengyel anyag alapján meg kellett találni azokat a megfelelő bevett és a gyermekekhez szóló beszédben tipikusan használt formákat, mondatszerkezeteket, fordulatokat, szavakat, amik itt adekváltak lesznek, és ebből a szempontból nincs jelentősége, hogy ez mondjuk a magyarban esetleg szerkezetileg másképpen néz ki. De mondjuk amikor egy intenzív logopédiai terápia zajlik, akkor mondjuk a hangok ejtését kell kialakítani egy kisgyereknél, vagy amikor már a nyelvtani rendszert kell velük elsajátítatni, tehát hogy a ragozás mikéntjét olyan gyerekeknél, akik ezt maguktól nem tudják meglépni, akkor ott persze már nagyon sokat számít a nyelvnek a struktúrája, és éppen ezért a lengyel, illetve magyar, illetve más nyelvekre egészen elkülönülő terápiás módszertanok vannak, amelyek tulajdonképpen a gyakorlati stratégiákban lehet, hogy inkább hasonlítanak, viszont a nyelvi anyagnak a felépítésében, annak az időbeli elrendezésében pedig óhatatlanul különböznek.
3: A Palkó sorozathoz az interneten letölthető színezőt, illetve nyomtatható játékokat is találnak a szülők. Néha nem árt megtartani azt a bizonyos három lépésnyit. A többit elmondja Hátót Tibor.
6: Közel sem. Nyelvművelőink régóta kifogásolják közelszavunk mértékhatározói, módosítószói használatának túlterjeszkedését. A messze nem hasonló szerepének helytelenítésével együtt. Ám nem sok sikerrel. Az utóbbi időben ismét egyre többször találkozunk a közel nem kívánatos használatával. Íme néhány példa. Idén közel háromszor annyi bérlet kelt el, mint tavaly. A Bioburgonyában közel kétszer több flavonoid van. Közel annyi cég alakul, mint amennyi megszűnik. A baloldal közel ugyanazt az eredményt produkálta, mint korábban. Ebben is közel olyan jó volt, mint a testvére. Az aggodalmak közel olyan múltra tekintenek vissza, mint maga a médium. Ezekben az esetekben, tehát a közel annyi, közel olyan, közel úgy szerkezetekben, a közel a majdnem, majdhogy nem, mintegy, csak nem, hozzávetőleg szinte, vagy a nagyjából körülbelül közelítőleg, megközelítőleg helyét bitorolja. Olykor az idestova az alkalmasint vagy az éppenséggel helyét is elfoglalja. A közel tagadó formái, a közel sincs és a közel sem szintén közkedveltek. Íme, közel sincs még vége a parlagfűallergiások nehéz napjainak. Az évnek még közel sincs vége. A piacon közel sincs már akkora kereslet a táblagépek iránt. Közel sem kiforrott még a Google újabb szolgáltatása. Gazdagnak lenni közel sem olyan jó, mint gondolnánk. Magyarország még közel sem tart itt. Sokkal jobb lenne ezek helyett például a koránt sincs és a koránt sem. Például az évnek még koránt sincs vége. Az egyáltalán nincs egyáltalán nem, a véletlenül sincs véletlenül sem, vagy a meg sem közelíti, remek magyaros kifejezések, ám helyüket ugyancsak elfoglalja a közel sem. Ilyeneket hallhatunk, közel se biztos, hogy ez így is van. Közel sem azt kapta, amiért fizetett. Közel sem olyan veszélyes ő, mint mondják. A hatásfokozó, nyomatékos tagadásnak ezeket az idegenszerű megoldásait feltétlenül kerüljük el. A közel terjedését idegen nyelvi hatások segítették. Vannak régi latin és német mintái is, ma azonban ezek mellé oda kell tennünk az angol nyelv és a gépi fordítás mintáit, mivel ezek jócskán megszaporították a közel újabb előfordulásait. Szinte gondolkodás nélkül fordítják vele az angol nearly, close, middle szavakat, szolgáljan követve a fordító program javaslatait. A közel bemutatott használata azzal okoz kárt, hogy stilárisan egysíkúvá, sablonossá és persze pontatlanná elnagyoltá teszi a megnyilatkozást. Ezzel pedig üressé, tartalmatlanná válik közleményünk, és jó magyar kifejezéseket is feláldozunk érte. Némi szójátékkal élve azt tanácsolhatjuk, mivel a közel bemutatott használata távolról sem eszményi megoldás és közel sem követendő példa, jobb, ha az efféle közeltől távol tartjuk magunkat. Látni fogjuk, próbálkozásunk közel sem oly hiába való.
3: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban egy vers címzettjét kerestük, aki nem más, mint Kányádi Sándor. Most Solti Kálmánnak küldünk tárgyutalmat. Az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
7: Mai nyelvi feladványunk anagramma. A lent és a zászlós szavak betűiből egy magyar király nevét rakhatjuk ki. Kire gondoltunk? Megismételjük? A lent és a zászlós szavak betűiből egy magyar király nevét rakhatjuk ki. Kire gondoltunk? Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
3: Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
0: Elhangzott a nyelv édesanyánk.

0: Az az érdekes, hogy pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonásra, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.
1: Az idén végzett kosárfonó, takács, szőnyegszövő és nemezkészítő hallgatók vizsgamunkáit mutatja be a Hagyományok Háza júniusban nyílt különlegesen szép tárlata. A 2 éves képzést befejező 30 újdonsült kézműves alkotásain keresztül, a Játéktól a Mesterségig című kiállítást végigjárva, végigkísérhetjük azt az összetett folyamatot is, amely a legegyszerűbb technikai fogások elsajátításától egészen a mesterien kivitelezett kézműves termékek elkészítéséig vezet. A megnyitón bepillanthattunk a műhelyekben folyó munkába is. Ott jártunk, kérdeztünk, tartsanak velünk Önök is. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Szabó Erzsú vagyok, a Hagyományok Háza Népi Kézműves és Népi Iparművészeti Szakcsoportnak a szakmai munkatársa, és most itt a Játéktól a Mesterségig című kiállítás kurátora és szakmai felelőse.
1: Itt állunk ebben a térben a gyönyörű tárgyak között. Ez a színvonal mesterekre utal, de valójában ők nem mesterek.
0: Így van, a kiállítás címe is a Játéktől a Mesterségig azt próbálja sugallni, hogy hogyan jut el valaki egy egészen kezdő szinttől a szakképesítésig, és valóban még nem mester szintűek az alkotások, de a mesterség alapvető tudása az a kezükben van már. Ezt bizonyítják ezek a tárgyak is, de mindegyiknél azért érdemes olyan szemmel nézni, hogy első darabokról van szó, és első darabnak bizony ilyeneket alkotni szerintem óriási elismerés érdemel, főleg úgy, hogy felnőtt képzésről beszélünk, tehát ide munka, család, minden mellett járnak az emberek.
1: Mennyire népszerű a kézműves mesterség tanulása?
0: Én azt gondolom, hogy egyre népszerűbb. A nemezkészítés hosszú évek óta az egyik sláger szakmánk, az elsők között telik be, és sorban állnak évről évre az emberek, hogy jelentkezhessenek. A másik az a kosárfonás, ami többeket vonz, és ott több fiatal is van. A szőnyegszövés és a takácsmesterség ugye egy nagyon időigényes és egy drágább történet, hiszen ott nem lehet eszköz nélkül végezni, tehát ott be kell ruházni egy szövőszékbe, ami ma már, ha újonnan vesszük, igencsak magas árkategóriájú.
1: Lépjünk ide, arra kérem, itt szőnyegek is vannak, terítők, párnák, de mindenféle divat cikkek is, gyönyörű táska, olyan, amit most azonnal elvinnék magammal, tehát ez olyan, amit nagyon drágán lehetne árulni bárhol. Ez mekkora mesterségbeli tudást mutat?
0: Ha óraszámban néznénk, akkor mindegyiket nagyon drágán lehetne árulni. Most a takácsok munkái előtt állunk, amiről pont most szó volt, ezek a táskák. Ezekben az a nagyon különleges, hogy ezt a nyári táborban készítik ezeket a kockás táskákat a hallgatók, amihez megtanulják, hogy hogyan kell felállítani a parasztszövőszéket, és megtanulnak rá felvetést készíteni, ami egyáltalán nem kis dolog. Az, hogy utána ebbe a felvetésbe az adott hallgató tányérra látített sző, vagy utána ő ezt tovább gondolja, és itt most ugye van egy egészen komplex, átgondolt táska előttünk, különféle fül megoldásokkal, tehát, hogy ez viszont már egyéni út, és az egyéni plusz munka, hogy ő ennyit beletesz.
1: Mi a különbség a szövés és a takácsmesterség között?
0: Alapvető különbség az, hogy a takácsok jellemzően pamut, len és kender fonallal dolgoznak, vékony, mindennapi használati textileket készítettek, mint konyharuha, abrosz. A mintákat jellemzően a szövőszékbe, a nyüstökbe befűzéssel, majd a lábítók váltogatásával alakítják ki. Tehát ott a befűzés, a nagy bravúr, és ez egy matematikai feladvány, hogy hogyan kell befűzni, és ezt pontosan kiszámolni. Míg a szőnyegszövők, ők egy nagyon egyszerű felvetésben is tudnak alkotni, de ők gyapjú fonallal szűnek, tehát ez az alapvető fő különbség, hogy mi az alapanyag. És a gyapjú szőttesek ugye azok nagyobb lakberendezési textilek, a falra, a földre való anyagok, és a minta készítése is egy nagyon lassú folyamat, hiszen minden egyes szín részt, ami egy szőnyegben látható, azt egyenként rakosgatják be az adott színeket, és ez egy igen komoly időigényes munka. Ugyanígy megvan a takácsoknál is ez a szedegetett, a szedettes motívum, tehát ugyanúgy van egy ilyen nagyon részletes.
1: Gyönyörűek egyébként, ilyen geometrikus csillagok, meg minthogyha keresztszemes hímzés lenne rajta, de ez anyagában szőtt.
0: Így van, ez anyagában szőtt. Igen, itt is van a halmos teremben, ilyen sima stólákat lehet látni, de ha közelebbről megnézi az ember, akkor lehelet finom kis szálakkal minták vannak beleszedegetve. Ez a szálbehúzásos technika, ami valóban ugyanúgy egyenként, szálanként kerül bele. Szóval kicsit olyan, mint egy hímzés. Úgyhogy minden mesterségnek van olyan része, ami gyorsabb, kicsit haladósabb, és van, ami meg nagyon-nagyon időigényes és nagyon aprólékos.
1: A mai világban azért gyors étkezés, rohanás, hatékonynak lenni, pörögni. Miért választják ezt az emberek?
0: A hozzánk jövő hallgatók van, aki konkrétan azért jön ide, hogy a multinacionális cégnél való robotolásból ki tudjon szakadni, és egy kicsit megérkezzen a pillanatba, és legyen valami, amivel fizikailag teremt valamit. Szerintem nagyon nagy hiányunk ma úgy általában a társadalomban, hogy nem látható fizikailag, amit létrehozunk, pedig óriási szükségünk van szerintem így a lelkünknek arra, hogy az látszódjon, hogy ezt én meg tudom csinálni. Ez olyan önbizalmat tud adni szerintem az embernek. Meg tudják tapasztalni azt, hogy na hát én szinte a semmiből a két kezemmel létrehoztam valamit, amit még használni is tudok, tehát ez egy nagyon fontos tudás és tapasztalás, és hogy mégis miért áldoznak ennyi időt erre, ez elsősorban azért, amik most itt vannak, azok saját használatra készültek, de tudok olyan hallgatót, aki hosszú távon azt tervezi, hogy ebből szeretne kézműves vállalkozást, kézműves márkát indítani, építeni. Azt gondolom, hogy egyre inkább szétnyílik ez az olló, tehát igenis van a nagyon gyors, és egyre nagyobb értéke van annak, aminek valódi története van, ami valódi emberi kézzel készült, tehát tényleg érezni lehet rajta akár a hibákat is, és attól is szép, és még szebb.
1: Attól nem mesterséges intelligencia, majd ezzel fogjuk tudni megkülönböztetni.
0: És ezzel is. Egyébként az az érdekes, hogy például pont a kézművességben nem tudja elvenni tőlünk a mesterséges intelligencia ezt a fajta tudást, mert ilyeneket még nem tudnak készíteni. Tehát főleg a nemezelésben, ami nagyon organikus, de a kosárfonásra, tehát nem lehet leutánozni. Szóval szerintem erre még igenis van igény, meg egyre nagyobb igénye lesz, meg van az embereknek, hogy visszakapcsolódjanak ehhez a fajta természetességhez.

0: Folyik a munka éppen a szövőműhelyben. Egy nevet kérek szépen, hogy ki mellett álltam itt meg.
1: Szabó Ágnes vagyok.
0: Mind dolgozik éppen?
1: Gyapjúszőnyeget. Szövünk csíkos mintával. Ez egy hagyományos, egyszerű mintás szőnyeg. Most kezdtem el tulajdonképpen, ez az első szőnyeg, amit készítek.
0: Miért vágott bele ebbe a mesterségbe?
1: Egyrészt szerintem szüksége van mindenkinek manapság a hétköznapi munka mellett valamilyen hobbira, ami kicsit kiszakítja a hétköznapokból, illetve lehet alkotni valamit. Kézzelfogható fizikai szép eredménye van az ember lelkének, szerintem jót tesz.
0: Pintér Piroska a szövő mesterség oktatója. Nagyon szép félkész tárgyak vannak itt, ott egy ilyen fekvőszövőszéken, bogyómintás.
2: Hát bogos vagy göbös, de mezőségen borzasnak hívják, tehát hogy elég sok elnevezése van, bár nem az egész magyar nyelv területen szövik, ahhoz képest, hogy mennyi elnevezése van.
0: Így első ránézésre haladó technikának tűnik, mennyire nehéz?
2: Nem nehéz, ezt a takácsok az első fél évükben tanulják meg a különböző díszítő technikákat, tehát van ez a bogos, szakszerűbben mondva tűreszedett díszítő technika, akkor a szálbehúzásos díszítő technikát is fogják tanulni, aztán majd az azsúrozást. Hát türelem kell hozzá, meg az, hogy pontosan kiszámolják a mintát, mert akkor lesz szép, de nehéznek semmiképpen nem mondanám.
0: A 2 éves képzés végén hova fognak eljutni? Mi az a csúcs, amit itt el lehet sajátítani?
2: A legnagyobb munkájuk az egy 2 szeles abrosz.
0: Mit jelent az, hogy 2 szeles?
2: Hogy 2 szélből áll, tehát 2 darabból, mert régen ugye a paraszövőszékek nem voltak olyan szélesek, mint amilyen szélesre kellett volna egy lepedőt, vagy akár egy abroszt is szőni, ezért 2 részből, és nagyon szép összeillesztésekkel, összevarrásokkal készítették, és abban az a nehézség, hogy 2 egyforma darabot kell szőni, amik szépen illeszkednek. De ez a szőnyegszövőknél is megvan, mert nekik is a végső mestermunkájukhoz 2 szélből kell a festékes szőnyeget elkészíteni, amihez az erdélyi festékes szőnyegekből merítik az inspirációt.
0: Itt egy tört fehér gyapjú, különböző okker árnyalatú és barna mintázattal.
2: Kicsi zöldekkel, igen.
0: A fonalakat, gyapjút, illetve a takácsoknak a kender és len fonalait természetes festékekkel festik?
2: A szőnyegszövőknek benne van a tanmenetükben a növényi festés, barátságosabbak a növénnyel festett színek, és a gyapjút a legkönnyebb festeni. Természetesen a pamutot is lehet festeni, hogyha az ember akarja, de azokból az alapanyagokból nagyobb a választék. Illetve hát azért a népi vászonszövésben ugyan nálunk játszanak a színek, de azért kell készíteni hagyományosabb, tehát hogy natúrszínű, és akár lehet, hogy csak pirossal vagy kékkel díszített fonalakat.
0: Itt állunk a kosaraknál, a kiállításon Legeza Mártával, a kosárfonó képzés szakmai felelősével. Itt is gyönyörűségeket látok. Az én szívemet a madár etető dobogtatja meg, de hát itt mindenféle formájú szögletes kerek, ovális, bevásárló kosarak, kasok, fedeles, piknik kosár, tálca, hát gyönyörű dolgok vannak. Mennyire népszerű a kosárfonó képzés?
3: Nagyon népszerű, hál' Istennek most is 12 fő maximális létszámmal indult útjára. Ez a szakmai képzés egy 2 éves elköteleződést igényel, tehát egy hosszú távú képzés, ami szakmát ad, és tulajdonképpen az, aki elvégzi ezt a képzést, az utána akár eladásra tud magas szintű kosarakat gyártani.
0: De megélni nem lehet ebből.
3: Azért ezt nem mondanám, az biztos, hogy kemény munka, de akár kiegészítő keresetként is kiválóan alkalmas. Ma már ugye ebben a digitális világban, ahol nagyon nagy a rohanás, és tényleg annyi inger impulzus ér bennünket, különösen értékes az az idő, amit alkotással, elcsendesedéssel, elmélyüléssel tudunk tölteni. Ha a fenntarthatóságra gondolunk, akkor azt, hogy egy olyan alapanyaggal dolgozik az ember, amit a természet ad, és a természetbe kerül vissza, ez egy nagyon szép körforgásnak a része, ahogy amúgy az alkotás is az, hogy teremtünk valamit, tehát, hogy megadatik számunkra is az a kegyelem, hogy alkotunk és kézzel készítünk valamit.
0: Férfiak jelentkeznek?
3: Ez egy elnőiesedő szakma, de a szakoktató Kovács Zoltán, ő egy gyászárok szállási mester, aki már több éve vezeti ezt a csoportot. Most az idei csapatában 3 férfi is jelentkezett, tehát a 12 főből ez egy jó aránynak mondható, de alapvetően azért megjelennek a férfiak is.
0: Most én beiratkoztam, elkezdtem, akkor honnan indulok, és hova jutok el a végén 2 év múlva?
3: Ez a stand is, ahol itt állunk, pont azt mutatja be, hogy honnan, hová jutnak el a hallgatók. Elsőként alapanyaggal ismerkedünk, kisebb, egyszerű, könnyen elkészíthető, sikerélmény nyújtó tárgyak elkészítésén keresztül. Utána kezdik el megtanulni, hogy hogyan alakítjuk ki a kerek aljakat, tehát először a kerek kosarak világával ismerkednek. Itt már egy nagyon gazdag formai változatosságba mélyedhetnek el, mert megtanulhatják azt, hogy hogyan lehet emelt fület készíteni, az egy egyszerűbb, vagy csavart fület, és utána pedig jönnek az ovális kosarak, különféle bevásárlókosarak, autós kosarak, itt már különféle oldalberakási módokat is elsajátíthatnak, a szegésmódokból a cof szegéseket, és egyre inkább gyakorlattá válik számukra, hogy hogyan készítsenek egy szép fület, ami szintén egy nagyon fontos szerkezeti eleme a kosárnak, és talán a szakma csúcsa az, amikor a szögletes kosarakhoz is elérkezünk, mert ma már a mai modern lakáskultúrában nagyon nagy igény van arra, hogy polcokba méretre beilleszthető, nagy fokú precizitást igénylő szögletes kosarakat készítsenek el, és itt tényleg a csúcsa a szakmának, amikor mondjuk egy fedeles piknik kosarat készítenek el, amikor már tényleg a tető is úgy illeszkedik, hogy zárható legyen. Tehát ez egy nagy fokú technikai tudást igényel, de a tárlaton láthatunk üvegeket, a demizsonfonás is egy nagyon speciális ága a vesszőfonásnak, de hogyha a hagyományos formákra gondolunk, a kaskötők a tárgyaira, akkor ott vannak a kávás kosarak, amik a legarchaikusabb formák, Európa szerte megtalálhatók, és magyar hagyományai is megvannak.
0: Hagyományosan ez a férfiak mestersége volt, és hát elsősorban a cigány népességnek volt a szeretett mestersége. A cigányság csinálja még ezt a űzi, még ezt a mesterséget?
3: Igen, nagyon sok felé, felső Tiszavidéken is találunk, Erdélyben is, és Tiszaalpáron is van egy család, a Gergely család, akik nagyon magas szinten űzik ezt a mesterséget. Ők szoktak táborokat is tartani, tehát tőlük is lehet tanulni, és siménfalvai származásúak, és tényleg öröm látni, hogy ezt a mesterséget éltetik. Tehát ez abszolút az ő kezükben van, ez a mesterség.

0: Németh Bea nemezkészítő szakoktató, itt állunk a nemezkészítő műhelyben, épp munka folyik, mit csinálnak épp a hallgatók?
1: Mindenki mást. Fél éve kezdte ez a csoport a nemezes tanulmányait, és megvan egy tanmenet, hogy milyen tárgyaknak kell elkészülnie a fél év során, és most ki hol, mivel maradt le, azokat a tárgyakat próbálja befejezni.
0: Na hát milyen tárgyakról van szó? A rádióban nem látszik, de én itt látok gyönyörű csacsikat, labdát, báránykát, szőnyegeket, párnákat. Mi mindent kell tudni csinálni?
1: Mindezt majd kell tudni, ugye még nagyon sok van hátra a tanulmányokból, elsősorban a közép-ázsiai és belső-ázsiai nemezkészítő hagyományokkal ismerkedtünk az első év vagy fél év során, kirgiz, kazak, türkmén nemezekkel, ezek ilyen mintázatú ülőpárnák-párnák. Üreges tárgyakat is készítettünk, ezek voltak a csacsik, amik ugye ilyen háromdimenziós tárgyak. A második év során viszont mindenkinek készül egy nemez szőnyeg, csak nem szőnyegnek hívjuk, hanem takarónak, hiszen nem szövéssel készül, és az egy nagyon hosszú folyamat, mert egy szőnyeg elkészítéséhez azért 4-6-8 emberre is szükség van, úgyhogy mire mindenkinek a takarója sorra kerül, addigra el is telik a második fél évnek a nagy része.
0: A kézműves vásárokon lehet találkozni, és én is voltam olyan műhelyben, ahol az iparművész ruhafélét, kiegészítőket, cipőt, kalapot, sejemmel összekombinált nemez sálakat készített. Ilyeneket is tanulnak-e?
1: Igen, természetesen. A hagyományos nemezkészítés mellett a mai modern tárgyakba is belekóstolunk, pontosan azért, hogy olyan tárgyakat is tudjanak készíteni majd a végzett hallgatók, amik a jelenben használhatóak. Úgyhogy például most a nyári táborunknak az egyik témája lesz, hogy cipőt készítünk, és nemezsálat sejemmel egybe dolgozva, és majd még készítünk később mellényt, tehát ez is benne van a tanmenetünkben.
0: Színek kavalkádját látjuk mindig a nemezzel kapcsolatban, és el lehet csúszni a színkombinációkkal, illetve a mintákkal is. Tanulnak-e mintakészletet, minek mi a jelentése, és szín, dinamikát, kombinációt is?
1: Természetesen azért is nagyon hasznos az, hogy különböző népeknek a nemezeivel foglalkozunk, mert ők már ezt kitalálták több száz év alatt ezeknek a tárgyaknak a működését, meg az erejét, akár a színeknek a hatásait, és van ezzel kapcsolatban irodalom is, hogy melyik színnek például mi a jelentése, minek kell szerepelni egy tárgyon, ez nyilván népcsoportonként változó, és hát utána majd ez segíti a végzett hallgatókat abban, hogy aztán ők a saját útjukat járják, és olyan tárgyakat tudjanak készíteni, ami őket, az ő lelkiségüket is képviseli.
0: A csacsit melyik nép találta ki?
1: Igazából ez nem egy hagyományos tárgy, mert nemezi játékok nem nagyon készültek a labdán kívül. Inkább ilyen talizmánként készítettek Türkmenisztánban, meg Törökországban is ilyen kis nemez állatkákat. Viszont mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek a gyapjúval, ez egy nagyon jó útja.
0: Ide léptem az egyik hölgyhöz, aki éppen dolgozik, egy nagyon érdekes lószerű ülő alkalmatosságon ül, éppen mit csinál?

0: februárban indult, képzéssel indultam én magam is.
1: És mi az eredeti mestersége? Mert hallottam, hogy itt mindenki mást csinált eredetileg.
0: Az eredeti mesterségemben is bárányokkal dolgozom, református lelkész vagyok.
1: Hol szolgál?
0: Abban a bábolnai református egyházközségnek vagyok most a lelkipásztora. Ez Komárom-Esztergom vármegyének a legnyugatibb faluja.
1: Ezt hogyan fogja hasznosítani a gyülekezetben? Fog-e tudni ezzel valamilyen gyümölcsöket hozni?
0: Hogy gyümölcsök mik lesznek, azt nem tudom. Majd azt a Jóisten intézi. De meg szoktam hirdetni nemezelő foglalkozásokat, és már van pár hittanos gyerek, aki jön, és simogat, és gyúr, és különböző szép tárgyakat készít, és lelkesen várják, hogy Katalin néni, mikor nemezelünk legközelebb. Jó érinteni a gyapjút, és jó közösségben lenni, és jó alkotni, és jó engedni, hogy a kezünk alatt a szívünkben fogant tárgyak szülessenek, és ezek vegyenek körül bennünket, és erre a gyerekek is nyitottak és fogékonyak.

Kedves hallgatóink, műsorunk véget ért. A Játéktól a Mesterségig című kiállítás 2026. szeptember 20-áig látható a Hagyományok házában. A mai mesterfogás zenei szerkesztője új kollégánk Szabó Ágnes volt. Fogadják őt szeretettel. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztőriporter Posgai Nóra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Teltházas jótékonysági koncertet adott Budapesten az Ismerős Arcok zenekar, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi támogatási programjának támogatására. A KMKSZ vonatkozó programja a fogyatékkal élőket, a súlyos betegséggel küzdőket, műtétek előtt állókat, illetve utókezelésre szorulókat is támogatja Kárpátalján. A rendezvény célja a segítségnyújtás mellett az összetartozás erősítése volt. A koncert létrejöttében a KMKSZ ifjúsági szervezetének is kulcs szerepe volt.
4: Maradjanak életbe, vigyázzanak magukra, és gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, és amiben csak lehet, próbáljuk őket segíteni.
3: Hangsúlyozza Nyerges Attila, az Ismerős Arcok együttes énekese.
4: 30 éve arról beszélünk, hogy azok a határok vagy kerítések, amiket húzigáltak itt közöttünk össze-vissza, teljesen lényegtelenek. Ha az emberek közötti határok megszűnnek és eltűnnek, már pedig mi ezen dolgozunk, akkor ezeknek a kerítéseknek nincsen semmiféle jelentősége. Ráadásul a magyar egy olyan nép, egy olyan nemzet, aki általában, amikor baj van, akkor nagyon komolyan tudnak összefogni. Amikor gondban van valaki, akkor pillanatok alatt nagyon komoly segítség áll össze.
3: A Fegyverek tüzében című koncerten két dal erejéig a Munkácsi Popovics emese is csatlakozott a csapathoz, népdallal színesítve a fellépést.
5: Mindig szeretek olyan eseményeken részt venni, amik valahogyan kapcsolódnak Kárpátaljához, az otthonomhoz. Ezért is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek és énekelhetek egy színpadon az Ismerős Arcokkal és együtt velük.
3: A koncert bevételével a KMKSZ Verecke Alapítványának munkáját segítik. A támogatás súlyos betegséggel küzdő műtétek előtt álló, illetve utókezelésre szoruló kárpátaljai emberekhez jut el. A program a fogyatékkal élők támogatását is szolgálja. Galambos Nándor, az Ismerős Arcok basszusgitárosa.
6: Ha az ember egy jó célt villant, és az emberek azt mondják, hogy érdemes csatlakozni, akkor ennek híre megy, hogy az egyik ember a másiknak fogja továbbadni. A koncert címe az, hogy Fegyverek tüzében, ugye ez nekünk egy akkori dal volt egyébként, amikor szintén Kárpátalján és Ukrajnában háború dúlt, és akkor azt gondoltuk, hogy azok a régi dalok, amik szintén háborús környezetben születtek, azok a mának azt üzenik, hogy nem kéne ezt soha, ha lehet, újra meghallanunk, illetve elérjen hozzánk a háború. Úgyhogy egy picit talán nagyon egyszerűnek fog hangzani, de a békére próbálunk ugye minden egyes megszólalásunkkal mutatni. Úgyhogy azt szeretnénk, hát ha üzenni lehet, akkor azt, hogy vessünk véget, ha lehet, az értelmetlen dolognak.
3: A háborús körülmények miatt sok család került különösen nehéz helyzetbe. Rajtuk lehetőség szerint segíteni kell. Hangsúlyozza Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.
7: Nagyon fontos ez a program, és azért kezdtük el ezt, mert számos olyan igény érkezett a KMKSZ felé, hogy segítsünk rászoruló betegeken, hiszen a háború következtében, meg a általános szegénység következtében nem tudták finanszírozni a gyógyítatásukat. És emiatt gyűjtést is szerveztünk, illetve a magyar állam támogatásából is több száz beteget sikerült megtámogatnunk. Az elmúlt években ez kérvényezik, és majd egy ilyen orvosi bizottság dönt arról, hogy érdemes a támogatottságra. És hát őszintén örülök annak, hogy a Ismerős Arcok ez a magyarság körében rendkívül népszerű együttes felkarolta ezt a mi ügyünket, és jótékonysági koncertet ad. Ugye ők jártak Kárpátalján 2021-ben a KMKSZ ifjúsági szervezetének a meghívására, és akkor is egy beteg gyerek megsegítésére történt a gyűjtés. És hát remélem az, hogy ez nem lesz egy ilyen egyedi alkalom. A kárpátaljai magyarság sajnos a háború következtében is támogatásra szorul, és igyekszünk ezt a programot folytatni és támogatókat gyűjteni hozzá.

0: A kárpátaljai magyar oktatás, valamint a magyar tannyelvű iskolák és óvodák helyzete folyamatosan kiemelt figyelmet igényel a régióban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata a napokban nagyszabású konferenciát és workshopot szervezett az intézményvezetők és helyetteseik számára. Az igazgatói tanácskozás apropóját a Kárpátaljai Magyar Oktatási Hálózat érintő aktuális és esetleges jogszabályi változások, valamint a szakmai problémák megvitatása adta. Az elmúlt években drasztikusan csökkent a kötelező állami továbbképzéseken belüli magyar nyelvű előadások aránya. Ezért a beregszászi tagozat saját szemináriumi rendszerrel és módszertani napokkal igyekszik biztosítani a hazai pedagógusok anyanyelvi fejlődését. Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetője kiemelte, az állami továbbképzéseken a magyar nyelvű előadások aránya 10%-ra csökkent, ezért saját módszertani napokkal biztosítják az anyanyelvi szakmai fejlődést.
1: A kötelező továbbképzések mellett bevezetjük a szemináriumok rendszerét. 2022-ben hoztuk létre a tavaszi beregszászi módszertani napokat, majd ennek a sikere után 2023-ban egy évvel később már őszi beregszászi módszertani napok is voltak, amelyeken rendszerint 5-6-7 különböző foglalkozás, szemináriumot, gyakorlati rendezvényeket, projekteket tartunk különböző tantárgyakból a magyar tannyelvű iskolák, illetve óvodák pedagógusainak. E két nagy rendezvény mellé rengeteg más rendezvénysorozatot is szerveztünk az utóbbi években. Így volt már boldogságpedagógiából rendezvénysorozat, volt projektpedagógiából rendezvénysorozat, inkluzív pedagógiából, modern nevelés elméletből. Az utóbbi három nagy rendezvényünk pedig volt a gamifikáció, amely 8 különböző szemináriumot ölelt fel. 2025-ben összesen 36 szemináriumot rendeztünk, és ezen 893 pedagógus vett részt. 2026-ban pedig eddig már 19 szemináriumon, különböző projekten vagyunk túl, és eddig 361 ember vett részt ezeken a rendezvényeken.
0: Az ukrajnai oktatási reform és a jövőre életbe lépő törvényi szabályozás gyökeres átalakításra kényszeríti a középiskolák felső tagozatait, azaz a líceumokat, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
2: A törvény úgy rendelkezik, hogy eddig ezek az oktatási intézmények nagy rész egy intézményi kereten belül működtek, most ezt át kell alakítani, hogy legyen önálló jogi személyiség a liceum, és ez lehet egyébként úgy is, hogy a gimnáziumból egybe, tehát ami Magyarországon is van, egy 8 osztályos liceum, vagy akár 6 osztályos liceum is lehet, viszont nem lehet benne elemi iskola, csak kivételes esetekben. Valamint volt két előterjesztés, az egyik előterjesztés arról szólt, hogy egy évfolyamra 60 diák, akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el, és a pedagógusoknál viszont sok iskola és igazgató abban a tévhitben van, hogy ez alapján kell indítani, és ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne az ukránokkal együtt, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna. Hogyan kellene hozzáállni a helyi kistérségek vezetőinek, hiszen az ő felelősségük a liceumok megszüntetése és a fenntartása is.
0: A szakmai napon bemutatták azokat az átfogó kompetenciaméréseket, amelyek a negyedik éve tartó háborús körülmények ellenére azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai magyar tanulók képességei és anyanyelvi kompetenciái nem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Híres László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője.
3: A célunk az volt, hogy azokat a gyerekeket, akiket első perctől 2024-től monitoringozunk és feltérképezzük, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, azokat újra megvalósítsuk 2025-ben. Így megvalósult az a kompetencia vizsgálat, amit az oktatási hivatal közreműködésével tudtunk megvalósítani. Ebben a felmérésben anyanyelv, angol nyelv és matematikai képességeket mértünk a diákok körében, háttérkérdőivel kiegészítve. Az volt a fontos, hogy ne csak mérjünk, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a gyermekek, hanem azt is lássuk, hogy milyen háttérrel rendelkeznek. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szülők támogatásával alakult úgy a képesség a gyermekeknek, vagy az iskolának a hozzáadott képességeinek segítségével alakult úgy a gyerekeknek a képessége, amit éppen láthatunk. Összehasonlítva magyarországi eredményekhez, átlag eredményekhez viszonyítva, Kárpátalján még továbbra sem maradunk a képességek szempontjából, ami azért kiemelkedő, mert immár a negyedik éven háború kerős közepén próbálják az iskolák túlvészen azokat a nehéz helyzeteket, amiket láthatunk.

0: A gyermek a szemünk fénye és a jövőnk záloga. Ennek jegyében szervezte meg ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az év egyik legnagyobb tömegrendezvényét, a Tiszacsomai Gyermeknapot. Az Árpád vezér látogatóközpontban és honfoglalási emlékparkban játék, móka, tartalmas együttlét várta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt az Egyesület legnagyobb rendezvényén.
1: Azért jó, mert ma gyereknap van, meg azért, mert itt nagyon sok játék van.
0: Mondja Homoki Hermina, aki Ugocsából érkezett a nagycsaládosok gyermeknapjára.
1: Ki kellett választani egy kockát, utána azt a papírt meg kellett csinálni kockákba, és utána ide kellett jönni, és egy labdát be kellett dobni, egy piros labdát, amit húztam, az a piros szín volt, be kellett dobni egy piros, legalább egyet egy piros ilyen zacskóba, kellett menni csíkosan, és bele kellett tenni abba, és a végéig kellett csak futni.
0: Kuta István szintén elhozta a családját a gyermeknapra.
2: Örülök, hogy van ilyen, elsősorban azért, mert nagycsaládosként nem sok idő jut kimozdulásra, és háború miatt nagyon kevés az ember, kevés a közösség ápolási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ha egy évben 10 ilyen program lenne, akkor minden 10 programon tele lenne nagycsaládosokkal és fiatalokkal, és azt látom, hogy kell a gyerekeknek is ez a feltöltődés egy kicsit kirázni őket a mindennapokból, igazából arra figyelmeztetni őket, hogy vannak még rajtuk kívül is fiatalok, építhető a közösség. Örülök annak, hogy vannak még nagycsaládosok, akik itt tervezik a jövőt, akik itt maradnak, és példát mutatnak, hogy itt is lehet élni, itt is lehet közösséget építeni, ápolni, és igazából megmutatni a gyerekeknek, hogy ez a jövő, ez a haza, és igazából nekünk a gyerekek a jövő.
0: A Nagycsaládos Egyesület kiemelt célja, hogy tagcsaládjaik megmaradjanak Kárpátalján magyarként, keresztényként. Ezért igyekeznek minél több együttlétet szervezni számukra és minőségi programokat. Tarpai József, elnök.
3: Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megünnepeljük az ünnepeinket, és ilyen a gyereknap is, ilyen a házaspárok napja is, ilyen az édesanyák, az édesapák napja. És talán a gyerekek azért a legfontosabb, mert ők a jövőnk. Tehát tulajdonképpen Jóistennek az ajándéka, és ők nem tehetnek arról valóban, hogy itt háború van, ők most gyerekek, tehát nekik nagyon fontos, hogy megkapják ezt az élményt. Én nagyon hálás vagyok minden szervezetnek, aki ide eljött, egyházi, civil szervezet, cserkész, Máltai Szeretett Szolgálat, és még sorolhatnám, tehát akik családokkal foglalkoznak, gyerekekkel, akár mentálisan, akár csak játszanak. Mi magyarok vagyunk, és a gyerekek tényleg érezzék azt, mikor íjászkodnak, lovagolnak, bármit készítenek, faragnak, hogy igenis ők megbecsült tagjai a közösségnek, és talán az a legfontosabb üzenet, hogy minden gyerek számít, mindenki, és teljesen mindegy, hogy honnan érkezett, milyen családból.
0: A Rákóczi Szövetség régóta kapcsolatban áll és támogatja a Nagycsaládosok Egyesületét. Ez alkalommal is adományokkal érkeztek. Csáki Csongor, elnök.
4: Ez az a szervezet, ami sok ezer embert összeköt, összefog. Szülőket, gyerekeket, nagyszülőket. Ez a gyermeknapi rendezvény is most mutatja, ez a juniális azt, hogy tömegeket tudnak összehozni, hasonló sorsú embereket, olyan embereket, akik mikor itt együtt vannak és összekapaszkodnak, akkor erőt kapnak egymástól. És ez a legfontosabb. És az, hogy mi egy budapesti központú civil szervezetként odafigyelünk a Nagycsaládosok Egyesületére, és én azt gondolom, ez erkölcsi kötelességünk, és megpróbálunk a magunk eszközeivel mi is egy picit mindig hozzá tenni valamit az ő életükhöz. Ezzel is azt üzenve feléjük, hogy nincsenek egyedül, hiszen a Rákóczi Szövetség mögött is egy nagy közösség áll, nagyon sok jó érzésű magyar ember, nagyon sok támogató. Magyar emberek között a szolidaritás, az összefogás itt nem messze a Nemzeti Összetartozás napjától is kézzelfogható, és én ezt az összefogást, ezt az egymásra való odafigyelést érzékelem itt ezen a rendezvényen is.

0: Ünnepélyes keretek között tartották meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kötelékébe tartozó EGÁN-EDE szakképzési centrum diplomátadó ünnepségét. Az eseményen a végzős hallgatók kézhez kapták az elmúlt évek munkájának eredményét, tudásukat igazoló oklebeleket.
1: Új dolgokat tanultunk, például sushi készítést tanultunk, ami az nagyon érdekes mindenki számára, ahogy nekem is. Nagyon sok új levesfajtákat tanultunk, amit Magyarországon például hagyományosak, nálunk ugye kevésbé, azokat is nagyon jó volt megtanulni, és hasznosítsuk a családban is.
0: Mondja Pintje Kinga, aki szakács szakon végzett az EGÁN-EDE szakképzési centrumban. Csernicskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora kiemelte, minden nehézség ellenére továbbra is elkötelezett a kárpátaljai magyar fiatalok versenyképes szakmai képzése mellett.
2: Háborús viszonyok ide vagy oda, nehézségek ide vagy oda, ezek a fiatalok tanulni akartak, szakmát szerettek volna szerezni, és olyan szakmát szereztek, amelyből hiány van. Hiány van, és ezek a fiatalok egészen biztos vagyok abban, hogy meg fogják találni a helyüket, meg fogják találni a kenyérkereső szakmájukat, és valamennyiünk élete könnyebb lesz akkor, ha jól képzett autószerelők, szakácsok, pincérek, kozmetikusok dolgoznak körülöttünk. A 6. ilyen közös diplomátadó, oklevélátadó ünnepségünk volt a Máté Szalkai Szakképző Centrummal. 1000-nél többen szereztek már szakképesítést. És ha belegondolunk, hogy ez mekkora nagy szám, akkor érthetővé válik az, hogy miért vagyok mérhetetlenül boldog, és miért vagyok bizakodó, amikor a holnapra gondolok.
0: Orosz Ildikó Rákóczi Egyetem elnöke kiemelte, a megmaradás egyik legfontosabb pillére a biztos szakma és a magas szintű szaktudás.
3: Nagy sikernek értékelem, hogy háború közepette is az EGÁN-EDE szakképzési centrum a magyarországi intézményekkel együttműködve tanúsítványokat, okleveleket tudott átadni a végzőseinek, cukrászoknak, autószerelőknek, szakácsoknak, divatszabóknak, akik immár oklevelükkel együtt tervezhetik a jövőt. Örülök, hogy sikerült Vásárosnaményban, ami ugye a Bereg vármegyének a része még, olyan helyet találni, ahol a itt élők és az otthon élők egyszerre vehették át az oklevelet, és ez is az összetartozást és a közösséget erősítette.
0: Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarság nem adja fel a megmaradásáért való küzdelmet.
4: Ezek a fiatalok szakmát tanultak magas színvonalon, ami segíteni fogja számukra az elhelyezkedést az életben, illetve segít a kárpátaljai magyarságnak, az egész térségnek abban, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzenek. Nyilván a háború idején zajlott ennek a képzésnek a nagy része, és különösen hálásak vagyunk a magyarországi tanároknak, intézményeknek, amelyek a diákjainkat befogadták, illetve a diákoknak, a szülőknek és különösen a tanároknak, a kárpátaljaiak, akik nem adták föl, és lehetővé tették számukra azt, hogy a diákok számára az, hogy szakmákhoz jussanak, és elsajátítják azt a szakmáját, a csinyát, binyát megfelelő színvonalon. Örülök annak, hogy ez a képzés folytatódni fog, újra közel 300 diák jelentkezett erre a képzésre, ami azt mutatja, hogy a kárpáti magyarság élni akar, kárpáti magyarság tanulni akar, kárpáti magyarság dolgozni akar.
5: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra van. Kvatárka. Liszt Ferenc online. Zenés tudósítás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár sajtótájékoztatójáról. Magyar Kornél összeállítása.

Wagner Tristán és Izolda című zenedrámája részletével, Izolda szerelmi halálának csodálatos Liszt átiratával köszöntöm hallgatóinkat. Miként e hét elején, június 22-én a Zeneakadémia rektori tanástermében egybegyűlt alkotókat és érdeklődőket a második évfolyamos hallgató Rozsonics Ildikó, Németi Attila és Farkas Gábor növendéke. Zongorajátéka vezette be azt a tájékoztatót, amelyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Országos Széchenyi Könyvtár a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal közösen ismertette a világ hírhetett zenésze életét bemutató több mint 800 levél és 3 napló digitalizált változatát, szabadon hozzáférhetővé vált a Nemzeti Könyvtár kópia tartalomszolgáltatási felületén. A bemutatón részt vett dr. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, dr. Farkas Gábor a Zeneakadémia rektora, Rózsa Dávid az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, Cselényi Máté a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, és dr. Laskai Anna az Országos Széchenyi Könyvtár színház történeti és zeneműtárának osztályvezetője. A házigazda szerepét betöltő Cselényi Máté a Rozsonics Ildikó előadta Liszt átirat az Izolda szerelmi halála után köszöntötte az egybegyülteket.